0: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
2: Aha. 2003, Szenajapi, jó, Gimisát, Kulaklán, Város Kossz, Emelé Uzia, 5-ös zárka, aha, Zságer Fater.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: Mirs be men.
1: MZKT.
0: Deși.
1: MZKT.
0: Angolul leci.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul, légy szíves.

könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: bocsánat, vagy ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

Sacha. Sacha. Sacha.

0: mentünk ide?
1: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
0: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Nagyjából 80 napra elegendő a stratégiai készlet gázolajból. Május 25-én megszülethet a megállapodás az uniós pénzekről. Az Egyesült Államok katonákat küld az ukrán harc térre. Napos idő lesz délelőtt, majd felhők érkeznek, de csapadék csak este várható, délután 20 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Eleinte hetente 2 ülést tart a kormány, csütörtökön délután 3 órakor megtörténik a kormányzati átadás átvétel, ekkor találkozik a leköszönő és a hivatalba lépő kormány minden minisztere, hangzott el a Tisza kormány első sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök közölte, ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a stratégiai készletek gázolajból nagyjából 80 napra elegendő szinten állnak. Erről Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója tájékoztatta a kormányt. A 480 forintos benzinár nyilván nem tartható a kőolaj világpiaci ára miatt, a védett ár viszont marad, tette hozzá. A kormányfő a kárpátaljai dróntámadás kapcsán elmondta, a háború kitörése óta ez a legintenzívebb támadás. Az ügyben Orbán Anita külügyminiszter ma délelőttre berendelte a magyarországi orosz nagykövetet. Szlovákia a támadás miatt lezárta az Ukrajnával közös határátkelőit. Egyelőre nem tudni, meddig él a zárlat. A szlovák határ túloldalán lévő Ungváron is robbanások zaját lehetett hallani. Szlovákiának 98 km hosszú közös határa van Ukrajnával, Lengyelország pedig óvintézkedésként a nap folyamán riasztotta légierejét. Május 25-én megszülethet a megállapodás az uniós pénzekről, hangzott el a kormány tegnapi tájékoztatóján. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. Több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kellene megállapodni. A Telex azt írja, a tárgyalások során a különadók jelenthetik a vitáspontot. A bizottság elvárja a kormánytól, hogy vezesse ki a különadókat. Ez a magyar gazdaság érdeke lenne, de a kormány a jelenlegi költségvetési helyzetben nem tudja vállalni, mondta a kormányfő a Portál kérdésére. Az Egyesült Államok katonákat küld az ukrán harc térre. A Pentagon beszámolója szerint erre azért van szükség, hogy a hadseregük valódi harci körülmények között tudjon ismereteket szerezni a katonai drónok használatáról. A védelmi miniszter közölte, a védekezésben és támadásban is be kell építeniük ezt a tudást egy olyan korban, ahol a drónok dominálnak a hadműveletekben. Pete Szeged hozzátette, Ukrajna a háború szilícium völgye.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Eleinte sok felé derült lesz az ég, majd napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély. Megélénkül a déli délkeleti szél. Akkor a reggeli 6 fok után délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
5: Május 16-án szombaton este 8 órakor a Margit szigeti szabadtéri színpadon a Wachowski Symphonic szuperprodukcióját láthatják. Az előadás úttörőként egyesíti a szimfonikus zenei hangzást a modern elektronikus zenével. A sztárvendég Lengyel Johanna. A legnagyobb világslágerek szólalnak meg élőben a szabadtéri környezetben szimfonikus köntösbe öltöztetve, ezzel egy teljesen új zenei élményt nyújtva a közönségnek. Wachowski Norbertet hallják.
6: Meghívtunk egy szerintünk különleges produkciót, a Mantrát, ők egy DJ páros, akikről az egyik DJ zongorázik is, illetve még az is lehet, hogy hoznak magukkal egy zenészt, szóval ők is egy ilyen hibrid produkció, mint alapvetően a miénk. Ez a Wachowski Life csapat, ugye a zenekarunkban Bakos Betty énekel, ő az énekesnőnk, Jáó szintén énekel és gitározik, Harold Betty szaxofonozik és Ferenc Betty pedig hegedül. Emellett ugye a Cool Strings and Brass fog fellépni, mint szimfonikus zenekar, és Lengyel Johanna lesz a sztár vendégünk, aki ugye a zenekar énekesnője volt 4 évig, de ugye szóló karrierbe kezdett, és kicsit ez egy ilyen szép elköszönés, úgymond utolsó ilyen búcsú koncert együtt. Világon is egyedülálló kombináció ez, ahogy elnézem, nem túl sok projekt épül erre, illetve hát mi az első között kezdtük el még 2015-ben. Ugye elektronikus zenei alapokon fekszik ez a dolog, és ugye erre épül rá a szimfonikus, és ez az élő zenei hangzás. Rengeteg dalt hozunk a Classic House világából, de ugye rengeteg világságet is előadunk olyan előadóktól, mint például az Avicii, Backstreet Boys, Beyoncé, vagy például Black Eyed Peas és Rihanna. Mi tényleg nagyon vegyes közönségnek játszottunk már 18-tól 60-ig, és a zenénk az általában működött mindenféle korosztálynak, úgyhogy én nem mondanám azt, hogy ez mondjuk csak 30 éves korig szól, hanem tényleg mindenkinek, aki szereti a kicsit különlegesebb zenei világot, mert itthon igazából ilyen koncertre nem igazán sűrűn lehet elmenni, és olyan közismert slágerek szólalnak meg, ami miatt ez, én úgy gondolom, tényleg egy széles közönséget tud vonzani.
2: Fesztivál.
5: A Hello Margit Fesztivál idén május 14-e és 17-e között tölti meg élettel a Budai negyed utcáit, galériáit, színházait és közösségi tereit. 4 nap alatt majdnem 60 helyszínen, több mint 100 program várja az érdeklődőket, színháztól a divaton és a zenén át, a kézműves workshopokig és helytörténeti sétákig, mindenki megtalálja a maga kedvencét. Csütörtökön a Pezsgő Margit napon egyszerre 20 kiállítót érnyit meg, így egy délelőtt vagy délután alatt bejárható a negyed vizuális élete. A Jurányi háznál Mátrai Jenő, Isépi Andor és Györkös Máriusz csoportos kiállítása látható, a szerkesztőségben Juhász Villő Juicy 2.0 című tárlata nyílik meg, étel performanszal egybekötve, a képzőben pedig Barakonyi Zsombor, festőművésszel Bán Blanka kurátor vezet, artist talkot. A csemegében Gerber Márton tárlat vezetésére és Szvetnyik Kata performanszára is érdemes ellátogatni. A zenei kínálat is rendkívül sokszínű. A Duna Szimfonikusok szabadtéri koncertet adnak a Mechvártigetben, de lesz jazz, a Bajdázó Zenekar és Sipos Ábel Live Band is, illetve egy különleges közös jam a Szegregátumból a nagy színpadra jutott fiatalokat és mestereket hozza össze a Margóban. A kórusok sem maradhatnak ki, a Varsányi Szirének és a Szekundó kórus is fellép. Aki saját kezével szeret dolgozni, itt sem fog unatkozni. A Cianotípia műhely Poroszlai Eszter képzőművésszel Szárazvirág workshopot tart a Muciban, tenyésztett gyöngyfűzés lesz a Replacban, természetes anyagokat felfedező foglalkozás a Spycraftban, a Bolygó közösségi térben társas játékest, Japán Jazz Night és Varró Klub is várja azokat, akik lazá programra várnak. Őrsi Gergely polgármester helytörténeti sétát vezet Alkotó energiák a Margit negyedben címmel, amelyen a környék múltja és jövője egyaránt szóba kerül. A helyóvó helytörténeti gyűjteménybe esti tárlatvezetéssel lehet belépni, és a fák, amelyek öregebbek, mint a Margit híd, séta is különleges szempontból mutatja meg a negyedet. a Sarolta Szalomban, a Büszkén Városias Margit Körút, Storytelling Est a Színház, a Képzőművészet és a Helytörténet határán egyensúlyoz. A gyerekek sem unatkoznak, majd lesz Lego foglalkozás fenntartható városépítés témájában, báb előadás Színyei Merse Pállal a Mechvárt Ligetben, gyerekkoncert Szabó T. Anna verseire a Maminti Kuckóban, rajzszakkör Dotya vezetésével is a Tyúk dráma, egy zenés tyúk előadás galambokkal, cicákkal és morzsa kutyával, ez mind a legkisebbek kedvéért került a programba. Ha fesztivál sűrűjében is szeretnénk feltöltődni, a Mozdulj Margit blogban reggeli Sunrise Flow, jóga indul szombaton és vasárnap is, Illés Adri mozgás workshopja pedig egy kicsit messzebbre viszi a testtudatot. Az Art Yoga Hámori Gabriellával szintén különleges élményt ígér vasárnap reggel.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Tavasszal a kastélykerteket elképesztő szín és illatorgia lengi körül. Színpompás növények, virágzó fák és zöldellő területek övezik a sétánkat. A Gödöllői Királyi Kastély és a csodás épületet körülölelő hatalmas angol kert. A 26 hektáros kastélyparkot tavasszal varázslatos szín és illatorgia borítja be. Vadgesztenyék és virágzó díszfák övezik sétánkat a ligetes területeken. A zöldbe boruló kertben nem csak a növényeket, hanem a kisebb élménypontokat is érdemes felfedeznünk. A fák között bújik meg a királydombi pavilon, amelyet még Grassalkovics Antal emeltetett, belső falait pedig uralkodói portrék díszítik Attilától egészen 5. Ferdinándig. A park családbarát része a mezitlábas tanösvény, ami mellett egy különleges mozdonyra is felülhetnek a kicsik. Érdemes időt szánni a madárbarát tanösvényre is. A cserjé és ligetes részen kihelyezett bemutató táblák, etetők és oduk révén közelebbről is megismerkedhetünk a park gazdag élővilágával. A nagyrédei Sariot birtok egy kis léptékű, mégis részletgazdag angol tájkertet idéz, ahol hidak, pavilonok és tavak mentén andaloghatunk, és beszippanthatjuk a virágzó hársfák illatát. Egy kiadós mátrai kirándulással összekötve ideális megálló, ha egy lazább sétára és egy kastélykerti élményre vágyunk. A gondosan kialakított park egy különleges, gyűjtött építészeti elemek, például a budapesti parlamentből származó korláttal díszített híd, egyedi karaktert adnak a parknak. A nagytó partján álló Gloriettből szép rálátás nyílik a parkra, de érdemes leülni a Sisi padra is és megcsodálni a szemközt elterülő 308 tőből álló angol rózsakertet is. Az ormánság egyik legszebb zöld tere a Selyei Kastélypark. A 18. századi Draskovics kastélyt övező, részben mértani, részben tájképi kialakítású kertben nagyot sétálhatunk. Májusban virágzó díszfák és cserjék színesítik a ligetes tereket. A térségben élők jól tudják, hogy a park igazi varázsvilág. Az arborétum azonban az elmúlt időszakban szélesebb ismertségre is szert tett. Itt forgatták ugyanis Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét, amelynek egyik főszereplője a 200 éves páfrányfenyő. A szupersztárfa hazánkban az egyik legidősebb hazai példány, és minden évszakban lenyűgöző látványt nyújt. A területen több mint 400 fafaj és változat él, köztük több száz éves tölgyek és különleges díszfák. A parkban akár 300 éves fát is találhatunk, de van itt mocsárciprus, narancseper, ezüsthárs, jegenyefenyő és vadgesztenye is. Az ingyenesen látogatható kert botanikai értékei miatt védett. Így nem csak látványos, hanem természetvédelmi szempontból is jelentős. A faóriások mellett a kanyargó ösvények és a nyitott terek váltakozása miatt jó érzés benne elidőzni. Tavasszal a zöldellő növények és a virágzás együtt elképesztő hangulatot ad a parknak. Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
7: magáról a regényről ritkán beszélünk egyébként, mert az előadásról szoktunk, de szerintem még ami a regénynek baromi nagy erőssége, hogy én nagyon szeretem az olyan műveket. Egy érzésről beszél, egy olyan érzésről, amit nem tudnék így most szavakkal körülírni, hogy micsoda, de nagyon sokszor éreztem a 20-as éveimnek az elején főleg, és amikor egy regény úgy beszél erről az érzésről, hogy soha nem mondja ki ezt az érzést, de miközben olvasom a regényt, megképződik bennem.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Dékány Barnabás színészként és rendezőként is aktív alkotó, a Jurányiban rendezte a Megyek utána című előadást, a Báb Színházban pedig az Akik már nem leszünk sosem című darabot. Georgita Máté Dezső staféta nyertes alkotó, a Dante Casino tagja. A túlságosan vékony falak a Trafóban mutatkozott be influencerekkel együtt. Filmben, mesében és színházban is gondolkodik. Sziasztok!
9: Szia!
8: Sziasztok. És ma a legjobban a Nőktől féltem című Jurányi előadás lesz fókusz. Horváth András Dezső elárulta, hogy ti nagyon régóta ismeritek egymást, Barna, és hogy mondtad is neki, hogy ha egyszerű ír valamit, akkor azzal neked dolgod lesz.
9: Kíváncsi voltam nagyon az Andris miatt rá, hogy mit ír, meg tudtam, hogy ez egy személyes ihletésű regény, és amiatt is érdekelt, és igen, ahogy elolvastam, utána találkoztam vele, csak úgy beszélgetni a regényről, de én mondtam neki, hogy ez egy nagyon színházi anyag, és hogy ezzel úgy jó lenne valamit kezdeni. Az nem jött rögtön, hogy akkor ezt monodrámaként, bár azért már az elejétől lehetett érezni, hogy ez egyfajta ilyen magáról is szól, és egy E/1-es elbeszélés, hogy ez akkor tudna leginkább működni, hogyha ezt egy valaki mondaná, és akkor így kanyarodtunk rá arra, hogy akkor az legyek én, és hát Dezső pedig utána csatlakozott rendezőként a munkálatokhoz.
7: Pontosan egy gyönyörű nyári napon hívott fel a Barni, én éppen a Déli Pályaudvarban vettem valami, nem tudom, valami kaját, meg egy alkoholmentes sört az útra magamnak, hogy akkor most fel fogok szállni, és akkor Barni mondta, hogy lenne ez, és akkor mondtam, hogy fie Barni, most fogok felszállni egy elég hosszú vonatútra. Akkor elkezdtem olvasni, és hát egyébként nagyon magával ragadó ez a könyv, vagy hogy nem tudom, hogy mindenkinek el, de hogy azért ez szerintem egy ilyen nagyon magyar zaphegyező valahol, és szerintem férfiként baromi könnyű hozzá kapcsolódni, rengeteg olyan belépési pontja van a regénynek, ami így nagyon beszippant. És hát ezt szoktam mindig az ilyen közönség találkozókon elmondani. Ez egyébként most tök vicces, hogy itt erről beszélgetünk, mert minden, amit elmondunk, ezt mi a Barnival már rengetegszer meghallgattuk, mert csomószor van az előadás után ilyen közönség találkozó, uh-huh. És így ezeket mondjuk. Igen. És hogy hát és hogy szerintem az mutatja talán a legjobban, hogy mennyire beszippantott a regény, hogy elkezdtem olvasni a vonaton, de nyilván nem értem a végére, és megérkeztem a Balatonra a barátaimhoz, és ahelyett, hogy fülöttem volna velük a Balatonban, bezárkóztam a szobába, és mondtam, hogy nekem ezt most be kell fejeznem, mert hogy annyira érdekelt, hogy hova megy, és hogy mi lesz belőle.
8: Ja. Érdekes, hogy ezt a magyar zaphegyezőt hoztad elő, hogy igen, vannak ilyen könyvek, hogy az ember rácsodálkozik, hogy úristen, én ezt már gondoltam, vagy ezt ki lehet mondani, ezt le lehet írni, erről lehet beszélni, nem, hogy mindenkinek vannak ilyen kapcsolódásai az életben, igen. És milyen jó, hogy ez van.
7: Igen, meg amit én még értek ezzel a regénnyel kapcsolatban, ez tök jó, mert amúgy magáról a regényről ritkán beszélünk egyébként, mert az előadásról szoktunk, de szerintem még ami a regénynek baromi nagy erőssége, hogy én nagyon szeretem az olyan műveket, ami például, mint ez is, hogy egy érzésről beszél, egy olyan érzésről, amit nem tudnék így most szavakkal körülírni, hogy micsoda, de nagyon sokszor éreztem a 20-as éveimnek az elején főleg, és amikor egy regény úgy beszél erről az érzésről, hogy soha nem mondja ki ezt az érzést, de miközben olvasom a regényt, megképződik bennem ez az érzés, és tudom, hogy az Andris miközben írta ezt, ebben volt. És szerintem ezek az ilyen igazán erős dolgok, amikor valami kimondhatatlan mondódik ki egy szövegen keresztül, amihez egy generáció tud kapcsolódni.
8: Ja, nagyon bólogatsz, Barna.
9: Igen, teljesen egyetértek. Nekem is ilyen élmény volt olvasni, szóval engem is valahol ez fogott meg leginkább először, hogy éreztem magamban a történéseket, meg éreztem a saját 20 éves vekengésemet.
8: Azt is elárulta András, hogy a regénybeli hős, aki nem teljesen ő maga, de mondjuk vannak benne mátfedések, hogy ő nem szereti a zenét, és akkor egy DJ lettél végül. Te ennek örült utólag, úgy tűnt.
9: Igen, hát ez az alkotói szabadság ékes példája. Hát igen, mert a regényben ott igen, ott nem egy központi elem, de azért az úgy elhangzik, hogy tehát van párszor, amikor elmegy ilyen szórakozó helyre a főszereplő, és hogy ő ezt nem is érti, és főleg az elektronikus zenére van kihegyezve. Nekünk meg a Dezsővel lett egy ötletünk, hogy én megnéztem a Dezsőnek egy rendezését, amiben a színészek zenéltek ilyen kütyükön, élőben csináltak zenét, ilyen elektrozenét, és az nekem nagyon megtetszett, és mondtam neki, hogy én a Covid alatt ezzel úgy picit szórakozgattam ezzel a műfajjal, hogy vettem pár ilyen elemet, és akkor ezekkel úgy írtam zenét, meg úgy játszogattam zenét, és hogy szerintem magához a formátumhoz nagyon passzolna ez a megoldás, és a Dezsőnek ez hál' Istennek tetszett, és akkor így

0: az ő érzéseit, meg az ő hangulatait, és az ő szerep, az ő életének a szereplő lőit irányítja ő valójában. Szóval, hogy amikor a színpadra ránézek, úgy látom, hogy ő egy DJ, de valójában, hogyha egyel hátrébb lépek, vagy egyel beljebb, ez attól függ, hogy hogyan nézem, akkor pedig ez ennél sokkal absztraktabb valami, azt hiszem.
1: Picit talán olyan is nekem a zene benne, mint az emlékezés, hogy maga a történet is egy emlékezés, és van mellettem egy tévé elfordítva álló formára, olyan, mint egy mobilnak a képernyője, azon is folyamatosan peregnek a képek, amik szintén ilyen villanásszerűen emlékképek, és a zene is valahogy olyan, hogy ahogy így idézem fel, nekem is egyébként menet közben sokat segít az, hogy ráúszik egy zene, meg ezeket én is írtam, és amiatt is jó, mert így lett egy ilyen személyes viszonyom még inkább az anyaghoz, hogy meg pont, ami már itt szóba került, ez a hangulat vagy élményanyag, ami nekünk is megvan, hogy vagy ezen keresztül még így pluszba be tudott úszni, hogy olyan zenéket kerestem hozzá magamban, amik még ezt kifejezik valahogy, és aztán amikor azt játszom, és erre mondom rá a szöveget, az még inkább megfesti azt, amiről szó van. Közben megy a vetítés, és akkor lesz több dimenziója is ennek.
2: Hát, hogy színész is vagy, meg rendező is, az, hogy megkértél valakit, ki szintén színész és rendező, hogy ilyenkor ti szeretitek ezeket a feladatokat, vagy szerepeket külön választani? Hogy így egyszerűbb dolgozni?
0: Én most általánosan fogom tudni mondani, és akkor Barni majd elmond ennél a projektnél. Például én nagyon élvezem, hogy amikor, főleg amióta rendezek, amikor színészként vagyok benne egy projektben, akkor az nagyon jó érzés, hogy csak azzal kell foglalkoznom, és én ilyenkor felrakom a kezemet, és valójában ezt mindig többen mondják is, hogy ebből a szempontból nagyon hálás velem dolgozni, mert én nem az a fajta színész vagyok, aki megfúrom a rendezőnek az ötletét, mert rendezek is, miközben színészkedek, hanem én nagyon szeretem felrakni a kezemet, és azt mondani, hogy ez most a te víziód, én ebben itt vagyok, és azt csinálom, amit mondasz, próbáljuk ki, csináljuk. Én ezt nagyon élvezem, és nagyon szeretem is ezt a kettő energiát külön választani, mert nagyon jó ezeket külön megélni. Valójában ezt tudom mondani.
1: Én vezetek színházi csoportokat, ami úgy működik, hogy bejönnek olyan emberek, akik között többen még soha nem foglalkoztak színházzal, és 18 éves kortól bárki jöhet, és csinálok velük előadást azok alapján a jelenetek alapján, amiket ők hoznak. És én ezt ott tapasztalom, így a másik oldalról, meg az nagyon sokszor így priméren tényleg erről szól, hogy a keretezés, a határok kijelölés és a tiszta szerepek, az átlátható szerepek, azok mennyire fontosak, a funkciók. Én ezen keresztül, a csoportmunkán keresztül arra jöttem rá, hogy igazán érdemben így lehet dolgozni csak. És hogy ez nekem is egy nagy tanulás.
2: Tehát, hogy egy kalapot
1: volt.
2: Hordj egyszerre.
1: Igen, viszont, és hogy annak a tóligje, az tisztán meglegyen. Azt tudjam, hogy az mit jelent, tudjam, hogy mi itt a kérés, tudjam, hogy én mit vállalok el, tudjam, hogy azt hogyan fogom tudni megcsinálni, hogy én arra tényleg alkalmas vagyok-e, képes vagyok-e, találkozom a dologgal eléggé. És hát ezekből tud összeállni valami jó. Szóval hogy ez nagyon fontos, mert itt tényleg közel is vagyunk egymáshoz. Az emberi rész is nagyon meghatározó, és azért is fontos, hogy ezek úgy ne torlódjanak össze határátlépésekkel. Az nagyon fontos. Mert hogyha nem tiszták a határok, és hogyha számomra máshol van az én határom, mint egy másik, mint az alkotótársam számára, akkor bele fogunk trappolni egymásba, és abból megsérülünk, és abból meg menet közben, hogyha jó a munka, és intenzív a munka, és dolgozunk ezzel, akkor közben ezeket már nehéz menteni.
0: Erre most, amit a Barni mondott, kettő dolog is eszembe jutott, hogy egyrészt ennél a projektnél az ki akarom emelni a Szirtes Luizit, aki egyébként a rendezőasszisztense per videó csinálója, per minden elvetően rendezőasszisztens volt, de hogy mi így hárman voltunk nagyon sokat, és hogy pont ezen gondolkoztam, miközben most a Barni beszélt, hogy ez tök izgi, hogyha szerintem érzékeny emberek vannak benne egy produkcióban, ezek a határok szerintem nagyon fluid módon létrejönnek. Mert hogyha Barni belegondolsz, itt baromi izgalmas volt az, hogy ennek a munkának nagyon sok része volt. Tehát amikor rendeztem a Barnit, akkor ott kialakult az, hogy a Barni csinálja azt, amit mondok, és teljes merszélességgel csinálja. De amikor zenéről volt szó,

0: akkor átbillent, akkor a Barni volt az, aki megmondta, és én csak egy valami fajta keretet adtam neki.
1: Igen,
0: vagy amikor a hangokat kiválasztottuk, akkor hirtelen mind a hárman egyenrangúakká váltunk, vagy amikor a videóról volt szó, és hogy ilyen folyamatos ilyen kibelépések voltak ezekbe a szobákba, de hogy én mindig azt éreztem, hogy mindenki úgy biztonságban érzi magát ezekben a szobákban.
1: Igen. Igen, és egyébként ez meg szerintem valahol szerintem a rendezőnek a feladata, hogy ezt a fajta formátumot, vagy ezt az ilyen együttműködést, ezt mégiscsak így alapvetően ő alakítja ki. Tehát azt is ő irányítja, hogyha most kér, vagy most átadja a lehetőséget arra, hogy organikusan alakuljunk csapatként. Szóval, és ez olyan érdekes szerintem, hogy ez mennyire egyénfüggő, hogy kiben ez hogy működik. Igen.
0: És a másik, ami eszembe jutott, és nem fogom kibírni, mert rengeteget gondolkodok ezzel, hogy az szerintem lehetetlenség, ami rengeteg helyen van. Bizonyos helyeken nekem az igazgatómmal kell egy színpadon játszanom, aki másik produkcióban pedig rendez engem. Szóval én azt gondolom, hogy ezek olyan szereptorlódások, és olyan típusú, szerintem egy olyan légkört hoznak létre, amiben én nem vagyok feltétlenül biztos abban, hogy ebben jó dolog alkotni. Én mondom mindezt úgy, hogy én még hál' Istennek soha nem voltam ilyenben, de így belegondolok ebbe, és nagyon sok kollégámtól, amit azért visszahallok, hogy ezt nagyon nehéz csinálni, és nem azt mondom, hogy ez annak az embernek a hibája, mert valószínűleg neki is borzasztó lehet ebbe benne lenni, de hogy ez egy nehéz dolog.
2: De akkor ezt már így kitapogatjátok, mielőtt belementek valamiféle alkotói folyamatba, hogy a másik fejében is ilyen tiszta ez?
1: Hát én futok bele olyanba, amikor ez nem így van. Nyilván ezt nem lehet, sokszor ezt nem lehet tudni előre.
0: Alapvetően baromira intuitív ember vagyok. Én ezt inkább, és most távolra fogok indítani, de talán így érthető meg a legjobban, hogy mi négyen vagyunk tesók, és én legnagyobb testvér vagyok. És az évek alatt nekem kialakult az, hogy én nagyon pontosan látom azt, hogy bizonyos embereknek mire van szüksége. És átlátom, és érzékeny vagyok ezekre. Szóval ez például nekem egy képességem, hogy tudom azt, hogy bizonyos embereknek milyen határokra, más embereknek milyen határokra van szükség, és nem úgy, hogy én erre előre készülök, hanem hogyha benne vagyok szívvel, lélekkel egy projektben, ahogyan benne szoktam lenni projektekben, akkor ez így belőlem organikusan jön.
2: Akkor menjünk vissza erre az alkotói folyamatra,
0: igen,
2: ezzel az előadásra, hogy dőlt el, hogy mi maradjon ki.
0: Itt akkor egy másik nevet kell bedobni, Dés Enikő, aki a dramaturgia ennek a dolognak. Hát ennek a munkának az oroszlán részét azt ő csinálta meg tulajdonképpen. Nyilván szoros egyeztetés mellett, szóval, hogy először úgy kezdtük, hogy leültünk hárman, és akkor mindnyájan hoztunk olyan jeleneteket, amiket mindenféleképpen, én ezt kértem, hogy mindenki hozzon jelenetet, ami fontos neki, és ami azt érzi, hogy kimaradhatatlan az anyagból. De utána nyilván meg kellett hozni döntéseket, hogy hogyan és hogy mi maradjon ki, és mi ne maradjon ki. Meg ez pedig a Tibornak, az Orlai Tibornak volt szerintem a fantasztikus ötlete, hogy egy női dramaturgia legyen ennek az anyagnak, hogy egy női szemszög is bekerüljön a történetbe, mert hogy nagyon férfi az egész, egy férfi írta, egy férfi játsza, egy férfi rendezi, de hogy akkor a vonalvezető, amivel dolgozunk anyag, az pedig egy női szemszögön átmenő anyag legyen.
2: És ez tetten érhető?
0: Szerintem igen.
1: Igen.
2: Miben?
1: Hát abban, hogy mi maradt ki.
0: Igen.
1: Mert itt azért lehetett volna topzódni ilyen sikamlós jeleneteken, aminek nyilván lett volna egyfajta ilyen, nem tudom, valami fajta ilyen olcsóbb sikere, de közben meg...
2: Mármint a férfi nézők körében?
1: Hát
0: akár
1: igen.
0: Női nézők vagy akár körében is, igen.
1: Igen, hogy azért ezen úgy nyilván így szeretünk nevetgélni. És nyilván ennek meg is van a helye, csak közben meg én azt éreztem ebbe az anyagba, hogy itt van lehetőség tényleg megmutatni egy olyan embert, akinek a sérülései meg a keresései valahogy túlmutatnak önmagán, és azért mutatnak egy jelenséget is, ami most úgy nagyon ott van így abban, ahogy mi csávók vagyunk, és hogy ez fontosabb. És nyilván így szűk az ideje, hogy 70 percbe kell, hogy beleférjen egy regénynek a lényege. És mi erről beszélgettünk, és utána én rábíztam magam ma Dezsőjékre, szóval én ebbe a folyamatba, hogy végül mi maradt benne a szövegkönyvben, én nem voltam benne, én ezt mondtam el, hogy szerintem itt ez, és ebben egyet is értettünk meg, ezt mindenki más is elmondta, hogy itt így körül lehet járni ezt az embert, ami szerintem nagyon izgalmas. És aztán hál' Istennek ez is történt. És azért ebben szerintem a Zenikő nem is feltétlenül csak azért, mert hogy férfinői oldalról, hanem egyszerűen balansz szempontjából behozza azt a másik oldalt, ami ehhez nagyon kell, hogy középen legyünk.
0: Meg ami szerintem baromi fontos, hogy nagyon könnyen lehetett volna az, hogyha nem jó dolgokat hagyunk ki belőle, hogy ez a férfi egy áldozat, aki szegény ebből az áldozat szerepből csinálja ezt nőkkel.
1: Igen.
0: És ez a nulladik ponttól már erről beszélünk a Zenikővel, hogy nem, meg kell mutatni, hogy ez a csávó bizonyos helyzeteiben az életben, de egy ilyen ragadozóként működik. Tehát, hogy az, amit ő ezekkel a nőkkel csinál, az not nice. Egyáltalán nem. És hogy ezt is meg kell mutatni, mert hogy nehogy már az legyen, hogy ez egy ilyen a szegény srác, akivel ez van, hanem hogy meg kell mutatni, hogy és attól még vannak részek, ahol ezt a srácot lehet sajnálni, de vannak részek, ahol pedig azt kell látnom, hogy ő igenis átlép olyan határokat emberekkel, ami nem oké.
2: Mindjárt folytatódik a Tandem Georgita Máté Dezsővel és Dékány Barnabással.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne szálljatok le! A Tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
2: Ez itt a Tandem, mai vendégeim Georgita Máté Dezső és Dékány Barnabás. A színház mit ad a mai fiataloknak? Járnak színházba a fiatalok, és ha igen, miért?
1: Szerintem ennek most jelenleg van egy olyan akadálya is, hogy nagyon drága lett a színház, és szerintem nehéz is sokszor kedvezményt adni. Igény az lenne rá. pont erre az előadásra azért szoktak járni, meg megyünk vele olyan helyekre, ahol főleg fiatalabbak vannak, 20 évesek, abból is a fiatalabb korosztály, és nagyon jönnek vele, és nagyon élvezik, és nagyon, nagyon szeretik, és nagyon, nagyon ott vannak, szóval nem egyszerű most.
2: De most a vidékről beszélsz, nem?
1: Nem vagy feltétlen.
2: Vagy iskolákban? Vagy?
1: Most például a Manyiban voltunk, ami egy kocsma, vagy szórakozó hely, és akkor ott volt egy olyan, hogy előadás után beszélgetés, és után DJ-ztünk a Dezsővel, és akkor oda például főleg azok az emberek jöttek, akik amúgy a Manyiba járnak, tehát hogy abszolút ez a 20-as korosztály, és nagyon-nagyon jó volt nekik játszani. Meg voltam olyan előadáson egyébként szintén ott, ahol ugyanez a korosztály volt, és ugyanez volt az élményem.
0: Én amit látok a fiatalokon, főleg a kora 20 éveseken, hogy ebben a brutális digitális zajban nagyon nagy nyitás van mindenkiben az analóg dolgok felé. Uh-huh. Legyen szó színházról, irodalomról, valódi kapcsolódásról. Nagyon érzem bennük, és bennük sokkal jobban. Tehát én például sokkal jobban rabja vagyok a digitalizációnak és a mindenféle social dolgoknak, mint amit az öcséméken és az öcsémék generációjén látom. Bennük nagyon van erre igény, és a színházra van nagyon igény, és akkor itt jön be a másik, amit a Barni mond. Abból a szempontból mi, mint társadalom, teljes mértékben megbuktunk, hogy a színház. Van ez az étosz, hogy a színház mindenkié, de ez baromira nem igaz már. Tehát, hogy a színház annyira megfizethetetlen lett, és annyira egy felső százaléknak a hóbortjává vált, és hogy tök jó, hogy a Manyiban el tudunk jutni, de a Manyiba csak azok tudnak eljönni, akik azt a nem tudom hány ezres jegyet megtudják, és hogy nyilván én ilyenkor mindig erre gondolok, hogy lehet mutogatni fölfelé, hogy ez mennyire rossz, hogy így van, de valójában, mivel egy demokráciában élünk, ez nekünk mindannyiunknak, mint társadalomnak a felelősségünk, és szerintem ezzel kapcsolatban borzalmasan állunk. Én ebből a szempontból nagyon rosszat gondolok arról, amiben vagyunk sajnos.
2: Ti jártok színházba?
0: Igen. Én alapvetően azt csinálom, hogy én ezt megfogadtam magamnak, hogy minden évadban elmegyek minden színházba egy előadásra, ezt általában ilyen októberig tudom görgetni magam előtt, és utána így elfáradok, szóval bevallom őszintén az évad végére.
2: Szeptember végétől október elejéig? Vagy?
0: Nem, hát szeptembertől október, ez 2 hónapig tudom csinálni, és aztán elfáradok benne, és nem, hát én alapvetően trafóba szoktam járni a különböző külföldi előadásokat megnézni, meg azért alapvetően járok főleg a kortársaimnak a rendezésére, hogy így az ember képbe legyen, hogy mi történik. De nem, április-májusra nem fogok hazudni, április-májusban már nem járok színházba, mert itt vagyok, és már nem vagyok képes rá.
1: Én is főleg talán kortársakra szoktam menni, mert így ez az ilyen alkotás processz, ez alapból így nagyon izgalmas, és van amikor egy rendező miatt, vagy színészek miatt, de hogy olyan emberre, ilyen emberre fókuszáltan, vagy inkább így az kapja el így az érdeklődésemet, hogy meg a személyesség. Szóval nagyon, nagyon izgalmas olyat nézni, amikor valakiből valami így jön, és lehet érezni, hogy ezt akarja, és van egy ereje, hogy ez megmutatkozzon ez az anyag, és ezt nyilván lehet úgy is, hogyha valaki, nem tudom, ír valamit, amit megrendez, de az is, hogyha valakinek van tényleg egy találkozása egy anyaggal, az is nagyon izgalmas dolog, vagy hogyha van egy olyan szerep benne, vagy van egy olyan találkozás benne, ahol egy színész meg egy szerep úgy találkozik, hogy ott is ez így létrejön. Ez a, amikor úgy izzik a dolog, az engem nagyon érdekel. Katarzis, mint megtisztulás, arra szerintem most nagyon nagy igény van, én azt érzem, hogy ez a katarzis igény, ez tökre ott van, hogy sokan nyúlunk úgy színházhoz, hogy mi tisztuljunk tőle alkotók, hogy így mi dobjunk le ezen keresztül héjakat, meg tisztuljunk, gyógyuljunk, nem tudom, égessük le magunkról.
2: Van egy másik tök izgi projekt, Krusovszky Dénes, akik már nem leszünk sosem. Báb Színház, ami egy nagyon izgalmas közeg, már önmagában is.
1: Igen.
2: Szóval, hogy azért keresitek ti a kihívásokat.
1: Igen, ott meg ez a, tehát pont ez jött be a képbe, hogy ez olyan anyaggal való találkozás, hogy én azt éreztem, amikor elolvastam a Dénesnek ezt a regényét, hogy ezzel nekem valami, tehát hogy foglalkoztat, vagy nem tudom, hogy van-e vele dolgom, de hogy foglalkoztat meg, zajlik bennem azután is, hogy elolvastam. Évekig nem tudtam, hogy mit kezdjek vele. Voltak rá ötleteim, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni, de valahogy nem éreztem azt az ilyen önazonos fungot, ami eljuttat odáig, hogy ez megvalósuljon. És aztán a Barna Zsomborral, aki a Báb Színház társadalának a tagja, vele játszottam együtt egy előadásban, és ilyen véletlenszerűen előjött ez a regény, amikor beszélgettünk a takarásban, és ő így úgy kezdett el beszélni erről a regényről, hogy rajta is azt éreztem, hogy benne is ez úgy zajlik tovább, mint bennem, és hogy nem tudtam, hogy mit kezdjek ezzel a helyzettel, mert bennem nem merült fel, hogy ez egy monodráma formátum elsőre, érdekes pedig adja magát meg utólag, de mégsem. És akkor így annyi volt, hogy a Zsomborral elmentünk kávézni, és beszélgetni erről a regényről, és utána már azzal hívtam fel, hogy mi lenne, hogyha ezt ő játszaná. Valahogy innen jött ez a dolog, és hozta magával a Zsombinak ezt a plusz eszközterét, ami nagyon izgalmas, hogy mi tárgyanimációt használunk. Egyébként egy elég fajsúlyos történet játszódik le, egy tüdőszanatóriumban a 80-as években. Egy vas tüdőben lévő férfi az egyik főszereplő, és szakadnak fel generációs traumák, amik még mindig velünk vannak, amik azért ez nem volt semmi, ez a 20. század, és ehhez behozott a Zsombi egy olyan nyelvet, ezt a tárgyanimációt, ami azt jelenti, hogy nem preparált bábok vannak, hanem úgy használok egy hétköznapi tárgyat, hogy az megelevenedik, és be tud idézni karaktereket. Van benne egy játékosság, de picit olyan lesz tőle, mint egy felnőtt rajzfilm a dolog, hogy megmaradnak a tétjei, megmarad a minden ugyanolyan nyers tud maradni, és ugyanolyan igazságkereső tud maradni, és ugyanolyan fajsúlyos tud maradni, de közben behoz valami ilyen játékos, kicsit groteszk világot, ami meg egy ilyen nagyon érdekes elegy, és akkor én is olyan csodálkozva néztem, hogy ez mit tud, és nagyon rákapcsolódtam, szóval, hogy nagyon inspiráló volt, sok ötletet szült bennem is ez a megoldás, és egy nagyon jó tandem volt a Zsombival ezt megcsinálni.
0: Tandem?
2: Köszönöm a szót.
1: Ja, tényleg. És nem is volt tudatos. Ja.
0: Meg nekem ez tök érdekes, amit mondtál, mert az emlékezéssel kapcsolatban, amikor néztem az előadást, ezt az Akik már nem leszünk soha, Sosemet. Az jutott eszembe, hogy olyan, hogy attól, hogy ez egy emlékezés, szintén egy ilyen valahol a múltból egy történet, ami előbújik, hogy van egy ilyen mágikus realizmus benne, pont ezektől a tárgyanimációktól, hogy ahogyan az ember emlékezik, hogy nem feltétlenül emlékezek már, nem tudom, a nővérkének mindenére, de az, hogy a nővérkének egy nem tudom milyen kendője volt, vagy akármi, az megvan. És akkor az, hogy nekem ezek voltak, amik ilyen nagyon, nagyon erősek voltak ebben, hogy hogyan, mire emlékszik egy ember.
2: Azért egy helyszínt kiemelnék, és ez nyilván a Jurányi Ház lesz. Ez egy találkozási pont alkotóknak és persze a nézőkkel is. Igazából rengeteg eszközt és lehetőséget teremt a független alkotók számára. Nektek mit jelent a Jurányi?
0: Fú, nekem, én imádom azt a helyet. Mi 2 utcányira lakunk tőle, és én mindent ott próbálok mostanra már, és ez ilyen baromi cheesy hangzik, de tényleg konkrétan a második otthonom, tehát én oda úgy megyek be, mindenki, aki ott dolgozik, az nagy, csupa jó ember dolgozik ott. Tényleg egyébként a Kulcservik, amit ott létrehozott, az valami csodálatos, és fantasztikus oda bemenni, és nagyon, nagyon sajnálom, hogy szerintem sokkal jobban lehetne reprezentált, és egy kicsit ilyen alul reprezentáltnak érzem.
2: Hát
0: csodálatos,
2: reméljük, hogy ez a műsor egy picit hozzájárul az, hogy jobban reprezentált.
0: Imádom ezt a helyet egyébként, tehát nagyon fontos szerintem.
2: Sparna neked?
1: Igen, ilyen forrás nekem. Forrás. Igen. Mert hogy ez a szabadságfok, ez a független lét, ez tényleg lehetőséget ad arra, hogy nagyon sok ilyen, hát új dolog létrejöjjön, meg hogy tényleg visszajussunk valahogy így a gyökeréig is, vagy a lényegéig a színház csinálásnak, és ez persze máshol is létrejön, de mégiscsak azért így valahogy szerintem ezt az ilyen innovatív részét a színházi kultúrának, a megújulásnak a lehetőségét, azt szerintem főleg a függetlenek tudják hordozni, azon a működésen keresztül, ahogy egyébként jó esetben működnek, és a Jurányi ebben tényleg egy nagyon fontos szerepet vállal, meg ilyen védernyő is szerintem. Nagyon jó egymást is nézni, szuper emberek dolgoznak ott.
2: És mit tudnak a függetlenek, amit mások nem? A kísérletezés, a folytonos kutakodás?
0: Ilyen összehasonlítás szempontból nem szívesen közelítem ezt meg, hanem hogy inkább...
2: Folytonos alakulása a dolgok?
0: Amit én független alkotóként megtanultam, hogy minden körülmények között lehet csinálni dolgokat. Azt hiszem, hogy ezt tudom mondani. És hogy és egy ilyen brutális alkalmazkodó képesség, és egy, amikor nincsen másból energia vagy forrás, akkor ezt egymásból milyen jól lehet. Nekem ezek jutnak eszembe talán.
1: Valahogy nekem az van úgy a legközelebb így az ilyen vándorszínészethez, vagy valahogy ehhez az ilyen, tehát amikor a természet, szóval pont ez, hogy sokszor nincs benne annyi pénz, és akkor nem marad más, mint az ember, ami meg azért mégiscsak a lényeg. Én nagyon jó dolgokat láttam Kőszínházban, és egyébként én sem szeretem így fejbe így külön választani. Ez így valahogy együtt ad ki színházat, szóval szerintem mindenfajta struktúrára szükség van. Én azért szeretek a függetlenek mellé állni, mert most ők vannak nehéz helyzetben. Ott szerintem ott tényleg talán én ezt tudom kiemelni, azt hiszem, hogy ez, nekem ez talán a legfontosabb, hogy ott tényleg úgy mi maradunk ott, tehát vagy ez, hogy belülünk hogy lesz színház. És nyilván nagyon jó színházat lehet csinálni úgy is, hogyha van benne pénz. Meg most meg függetleneknél is lehet pénz benne, de most már így elkezdek elveszni a saját gondolatomból, úgyhogy ezt itt...
2: Csak Dezsőre visszautalva egy pillanatra, hogy azt mondtad, hogy a függetlenek az egyenlő az óriási alkalmazkodó képességgel, és az mennyire itt nincs egyben egymásra, de értem, hogy mire gondolsz, de hogy sokan azért akarnak függetlenek lenni, hogy ne kelljen alkalmazkodniuk bizonyos helyzetekhez, de te itt nyilván anyagi forrásokra, meg hasonlókra utáltál.
0: Hát meg a különböző helyzetek, amik előállnak, tehát hogy ameddig, szóval hogy ez a hogy mondjam, kőszínházban alkotni, ott tényleg az van, hogy az ember, és szerintem ez nem feltétlenül csak forrásról szól, hanem mindenre van egy ember. Tehát, hogy a rendezőnek csak a rendezéssel kell foglalkoznia. És én például nagyon élvezem, hogy független színházban én rendezőként mindent is csinálhatok. És nyilván ennek van egy forráshiány az eredője, de közben meg ez szerintem egy csomó jó dolgot szül, amit nyilván lehetne rajta panaszkodni, ez mennyire borzasztó, de szerintem valójában tök felszabadító valahol.
1: Meg hogy ki lehet vinni a dobozból dolgokat, szerintem az is fontos benne, hogy jó esetben az ez úgy is működik, hogy amikor elmegy egy csapat egy erdőbe mondjuk két hetet próbálni, és onnan hoz vissza valamit, szóval hogy azért itt lennének lehetőségek úgy tényleg máshonnan meríteni, és azért, és utána ezek úgy belecsatornázódnak a nagy közösbe, és akkor itt tudunk egymásnak adni, de szerintem nagyon ihlető helyzet az, hogy én alakítok ki struktúrát, nem adott egy struktúra, hanem azt mi hozzuk, azok a mi szabályaink, tehát módosíthatóak, meg máshogy állnak össze, és sok esetben szerintem rugalmasabban is össze tudnak állni egy adott munkához, ami annak jól áll, mert van, amit nem kell 6 héten keresztül minden nap 10-től 2-ig próbálni, például.
0: Ja.
2: Lejárt a műsoridőnk, de a végére van néhány villámkérdésem, ha van kedvetek játszani. Próba vagy premier?
0: Próba.
2: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
0: A kettő együtt. Én igen. Nem tudok választani.
1: Hát én inkább az alkotói szabadságot.
2: Merészség vagy biztonság?
0: Nekem a biztonság nagyon fontos.
1: Akkor mondom a merészséget.
2: Zenés vagy prózai színház?
0: Én prózait már rengeteget csináltam, nagyon csinálnék zenés, hogyha valaki fölkér rá, nagyon örülök neki, gyertek, kurvára, nagyon szeretnék.
1: Engem is érdekel, de én a prózait azért elmondom.
2: Egyedül vagy csapatban?
0: Csapatban.
1: Csapat.
2: Egy jó kritikus, vagy 10 lelkes rajongó?
0: 10 lelkes rajongó.
2: Csend vagy taps?
0: Ja, de Barni, te mit mondasz?
1: Egyetértettem.
0: Csend vagy taps? Csend.
1: Csend. Csend. Ja.
2: Színészet vagy rendezés?
0: Nekem ez most az aktuális állapotom, most színészet, de azért, mert most viszek egy ilyen giga projektet, és ha újra meg kell mondom valakinek, hogy mit csináljál, akkor ezt így felakasztom magamat.
1: Rendezés.
2: Kedvenc szerep, mégis bukás, vagy érthetetlen siker?
0: Kedvenc szerep, mégis bukás.
1: De az érthetetlen siker is írja, amúgy. De megyek azzal.
2: Köszönöm mindkettőtök, hogy bejöttetek, ez volt a Tandem.
0: Sziasztok,
2: köszönjük
0: kedves
2: szépen.
0: Hallgatók.
1: Sziasztok, köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
4: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
10: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
11: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Nagyjából 80 napra elegendő a stratégiai készlet gázolajból. Május 25-én megszülethet a megállapodás az uniós pénzekről. Az Egyesült Államok katonákat küld az ukrán harctérre. Napos idő lesz délelőtt, majd felhők érkeznek, de csapadék csak este várható. Délután 20 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Eleinte hetente két ülést tart a kormány, csütörtökön délután 3 órakor megtörténik a kormányzati átadás átvétel, ekkor találkozik a leköszönő és a hivatalba lépő kormány minden minisztere, hangzott el a Tisza kormány első sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök közölte, ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a stratégiai készletek gázolajból nagyjából 80 napra elegendő szinten állnak. Erről Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója tájékoztatta a kormányt. A 480 forintos benzinár nyilván nem tartható a kőolaj világpiaci ára miatt, a védett ár viszont marad, tette hozzá. A kormányfő a kárpátaljai drón támadás kapcsán elmondta, a háború kitörése óta ez a legintenzívebb támadás. Az ügyben Orbán Anita külügyminiszter ma délelőttre berendelte a magyarországi orosz nagykövetet. Szlovákia a támadás miatt lezárta az Ukrajnával közös határátkelőit. Egyelőre nem tudni, meddig él a zárlat. A szlovák határ túloldalán lévő Ungváron is robbanások zaját lehetett hallani. Szlovákiának 98 km hosszú közös határa van Ukrajnával, Lengyelország pedig óvintézkedésként a nap folyamán riasztotta légierejét. Május 25-én megszülethet a megállapodás az uniós pénzekről, hangzott el a kormány tegnapi tájékoztatóján. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. Több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kellene megállapodni. A Telex azt írja, a tárgyalások sorának különadók jelenthetik a vitáspontot. A bizottság elvárja a kormánytól, hogy vezesse ki a különadókat. Ez a magyar gazdaság érdeke lenne, de a kormány a jelenlegi költségvetési helyzetben nem tudja vállalni, mondta a kormányfő a Portál kérdésére. Az Egyesült Államok katonákat küld az ukrán harctérre. A Pentagon beszámolója szerint erre azért van szükség, hogy a hadseregük valódi harci körülmények között tudjon ismereteket szerezni a katonai drónok használatáról. A védelmi miniszter közölte, a védekezésben is, támadásban is be kell építeniük ezt a tudást egy olyan korban, ahol a drónok dominálnak a hadműveletekben. Pete Szeged hozzátette, Ukrajna a háború szilícium völgye.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Eleinte sok felé derült lesz az ég, majd napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély. Megélénkül a déli délkeleti szél. Akkor a reggeli 6 fok után délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó ég, Jamie.
4: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
6: Elég érdekesen alakul a szezon eleje itt a turizmus és vendéglátás kapcsán, hiszen indul a szezon, és ez az egyik leginkább munkaerőigényes ágazat. Ráadásul ciklikus a kereslet, és ez komoly kihívás elé állítja a piaci szereplőket. Az a kérdés, hogy most mennyire munkaerő hiányos ez a szektor. Gödl Viktor, a VHC csoport ügyvezető igazgatója a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt, szerkesztő úr, jó reggelt Magyarország, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Na, mit lehet elmondani, mennyire hiányos ez a szektor? Mennyi ember kell a vendéglátásba, a turizmusba?
3: Hát ez egy meghatározó szektor, itt az elmúlt években nagyon szépen fejlődött a turizmus vendéglátás Magyarországon, ugye ez egy 100 000-es nagyságrendű szektor, főleg amikor pörög a turizmus, illetve érkezik a vendéglátási szezon, és hát ez mindig a vállalatokat, a munkaidőket, munkaadókat kihívás elé állítja, mert egy ciklikusság van ebben a szezonban, ami annyit jelent, hogy nem egy tartós, nem egy éves munkalehetőséget biztosít egyes ágazatokban, vagy egyes helyeken, turisztikai helyeken, és ilyenkor mindig nagyon vonzó ajánlatot kell lerakni a munkavállalók felé a piacon, hogy időszakosan elvállalják a turizmus vendéglátásban a munkalehetőségeket.
7: Ez hogy szokott kinézni egyébként, hogy honnan nyergelnek át, hogy honnan sikerül ezt a többletet előállítani? Mit csinálnak azok, akik nyáron a vendéglátóiparban dolgoznak? Mit csinálnak azok télen, akik nyáron a vendéglátóiparban tevékenykednek?
3: Hát nyilván ez ugye két oldala van a munkaerőpiacnak, van a munkavállalói oldal, aki hosszú távú munkalehetőségeket keres, tehát a munkavállalók afelé, a munkáltatók felé mozognak ebben a szektorban, akik egész évben le tudják kötni a munkaerőt, és vannak ugye a munkáltatói oldalnak a szereplői, akik pedig, hogyha egész évben tudnak működni, mondjuk ilyen egy hotel, akkor ők sokkal kiegyensúlyozottabban tudják megoldani a munkaerőigényeket, akik pedig szezonálisan vannak nyitva, most gondoljunk itt Balaton, Tiszató környéke, vagy akár a fővárosban, amikor jön a nyári szezon, akkor igazából ők vannak a legnagyobb bajban munkaadói oldalról, mert nekik kell megtalálni sokkal vonzóbb kereseti lehetőségekkel a munkavállalókat.
7: Mit kell biztosítaniuk, hogy megtalálják, illetve hogy egyáltalán elmenjenek dolgozni néhány hónapra hozzájuk?
3: Hát igen, hát alapvetően nyilván kell egy nagyon vonzó munkabér, ami ebben a turisztikai vendéglátó szektorban azért nem is annyira egyszerű kigazdálkodni ma már ezeket a vonzó munkabéreket, és amellett a bér mellett pedig természetesen vannak azok az egyéb juttatások, ingyen étkezést adok a kollégáknak, biztosítom azt, hogy be tudjanak járni a munkavégzés helyére, kifizetem a bérletet, adott esetben biztosítok számukra, hogyha valaki országon belül is akár relokál, biztosítok számukra valami lakhatást. Tehát, hogy azért mélyen a zsebébe kell nyúlni egy olyan munkaadónak, aki biztosan akarja tudni a szezonját.
6: Melyek a legkeresettebb állások, illetve hogy kiket keresnek leginkább?
3: Hát ugye a vendéglátás szektorban minden pozíció keresett, tehát hogy most képzeljük el, hogy egy színvonalas vendéglátóipari egységnek, mondjuk ahol egy étteremnek, ahol mondjuk azt hisszük, hogy a szakács a legfontosabb eleme, ez így van, tehát egy finom kaját össze kell tudni rakni, csak kérdem én, hogyha nem lesz, aki elmosogat, akkor működni fog az étterem, hogyha nem lesz, aki kiviszi a vendégekhez az ételt, meg a vendégekkel foglalkozik, működni fog ez az étterem. Tehát úgy kell erre gondolni, mint egy ellátási lánc, tehát mindegyik munkakörnek megvan a fontos szerepe, és egyik nem tud működni a másik nélkül. Ha a biciklin csak kettő kerék helyett egy van, akkor lehet tök jó a váltóm meg a fékem, nem fog működni a bicikli.
6: Krónikus ez a munkaerő hiány? Én ezen gondolkodtam, hogy a pandémia volt szerintem egy ilyen vízválasztó, de hogy akkor is már, amikor jött az egész, akkor is beszéltünk például a bérnövekedés okozta feszültségre, mármint hogy ez mekkora nyomást fejt ki a munkaadókra.
3: Igen, hát nagyon nagy nyomást, ugye a Covid időszak óta ott rengetegen elhagyták ezt a szakmát, hiszen létbizonytalanságba került a szakma a lezárások miatt, ugye nem lehettek nyitva a vendéglátóipari egységek, nagyon sok ember elhagyta ezt a területet, átlovagolt másikra. Azóta eltelt 4 év, demográfiailag Magyarország azóta nem áll jobban, tehát azért éves szinten továbbra is olyan 30 000 fővel fogy a lakosságunk, a népességünk, ugye a születések, halálozások különbsége miatt, szám különbsége miatt, de ezt általánosan elmondhatjuk, hogy nem csak ebben a szektorban van ez a jellemző, hanem az összes többi gazdasági szektorban ez van, munkaerőhiány van Magyarországon.
7: Ezek a fizetések hogy néznek ki? Néhány példát tudnál esetleg mondani, hogy most mekkora összegeket kínálnak mondjuk felszolgálóknak például?
3: Igen, mondok kettőt, ugye én most itt a yacht nélkül hadd mondjam, meg hát feltételezzük, hogy nyilván bejelentett munkahelyekről beszélünk, tehát olyan bruttó 450-550 ezer forint közötti jövedelmek, mondjuk egy ilyen, amit ön említett példában, azok megkereshetőek ez szakácsoknál, például lehet bruttó 900 ezer forint, 1 millió forintos jövedelmek is vannak, és hát ez ugye attól függ, hogy maga a munkáltató mit bír el, hogyan bírja kigazgálkodni a költségét, mennyit bír fizetni a dolgozóknak, de ezek a jövedelmek ebben a szektorban megkeresettek.
7: Ez nem sok egyébként, ha abból indulok ki, hogy itt gondolom ezért nem napi 8 órás és két szabadnapos munkáról van szó, hanem akár minden nap is dolgozniuk kell viszonylag kevés szabadsággal, legalábbis így nem tűnik. Nyilván a jatt az még jócskán emelheti. Itt jellemző, hogy vendégmunkásokat foglalkoztatnak, külföldről mennyien érkeznek?
3: Kikerülhetetlen már. Tehát, hogy vannak olyan vendéglátóipari egységek, vagy hotelek Magyarországon, akik ki se tudtak volna nyitni, hogyha mondjuk nem érkeztek volna meg külföldről munkavállalók. Tehát azért a vendégmunkás, tudom, hogy ez nem egy politikailag nehéz ügy, meg nehezen kommunikálható ügy, de a vendégmunkás helyzetet ma azért Magyarországon úgy kell elképzelni, mint amikor jön nyáron a termés, mondjuk képzeljünk el egy barackfát, megjelennek rajta a gyönyörű szép őszi barackok, és akkor az ágak elkezdek meghajlani. Mit csinál ilyenkor a tulajdonos? Alátámasztja az ágat, hogy le ne törjön. A vendégmunkás, ez ugyanaz, alátámasztja a magyar munkaerőpiacot, hogy tudjon működni. Nem veszik el a vendégmunkások a magyaroktól a munkát, hanem konkrétan inkább a saját munkahelyeinket biztosítják, hogy az még tudjon működni az a cég. És ez a vendéglátásra is igaz.
6: Azt írta egy kedves hallgató, hogy ennyiért az úriember nem fog találni munkaerőt, nincs tisztában a vendéglátás helyzetével.
7: Nem, a fizetéseket írja, hogy valószínűleg nagyobb
6: fizetést.
7: Szerintem
6: nem érti, hogy az úriember, akivel beszélgetünk, a VHC Worknek a HR szolgáltatónak lényegében a szakértője, nem pedig munkaerőt keres.
7: Közelről látja a várakat.
6: De én értem ezt a kifakadást, hogy ez a bruttó 450 és 550 ezer forint, ez nem igazán tudja megmozgatni például ebben a szektorban dolgozó hallgatót. Lehet, hogy pont ez a probléma.
3: Hát biztos igaza van a hallgatónak abból a szempontból, hogy lehet, hogy ő összjövedelemről beszél, én alapbérre gondoltam, de ez most mindegy. Hát ugye 25 éve csinálom ezt a szakmát, több ezer embert helyezünk el éves szinten, magyar munkaerőpiacon, nem akarom magamat fényezni, félreértés ne essék, 6000 embert foglalkoztatunk jelenleg Magyarországon, és egy olyan 3-400 embert helyezünk el jelenleg a mai napon vendéglátóipari egységeknél Magyarországon, de vitatkozhatunk persze erről, hogy ez valakinek elég vagy nem elég. Nem akarom bántani, mindenkinek van véleménye.
7: Persze, a vélemény a szabad. És hadd kérdezzem meg, hogy évről évre rosszabb a helyzet, tehát a Covid óta, tehát nehezebb megtalálni az embereket, nehezebb föltölteni a létszámot, vagy azért valamennyit javul. Tehát önmagában az, hogy sokak nem bírják, és kevesebb is a vendéglátóipari egység, kevesebb munkaerőre van szükség, ami rossz hír, de zárnak be az éttermek, és évről évre ezt az információt kapjuk, azt gondolom segít a helyzeten, de mennyit? Tehát, hogy nehezebb végül is az embereket bevonni a munkába, az idény jellegű munkába a vendéglátóiparban, mondjuk tavalyhoz képest, mit tapasztaltok? Vagy mondjuk...
3: Egyértelműen nehezebb, ugye a munkaerőpiac azért feszített, tehát jelenleg Magyarországon összességében 4% körüli a munkanélküliségi ráta, azért ebben már nincs sok mozgástér, de ez már ugye évek óta, sőt évtizedes jelenség. Ami jó hír, tehát hogy szerintem ennek örüljünk munkavállalói oldalról, hogy van munkalehetőség, tehát nem az, hogy kígyózó sorok állnak a munkahelyi központ előtt, és felkopik az állunk. Hát a munkaadói szempontból ez probléma, igen.
6: A külföldi munkásokon túl milyen feloldása lehet ennek a helyzetnek? Mert pont ezen gondolkodtam egész végig, hogy a ciklikussága ennek a szektornak az régen is fennállt. Tehát, hogy azok, akik ebben helyezkedtek el, ők azért pontosan tudták, hogy mit fognak csinálni télen, ősszel, amikor nincs az a főszezon, és így tervezték a munkájukat. Szóval, hogy nem nagyon látom azt, hogy lehet ezt a helyzetet megoldani.
3: Hát ez nem egy egyszerű helyzet, tehát hogy ez évtizedek óta egy olyan iparág, ahol erre gondolni kell, a szezonalitásra, a ciklikusságra. Ugye az iparágokon belül, meg a szereplőkön belül van vándorlás, tehát egy olyan egység, ami mondjuk, nem tudom, a Dunaparton, a római parton mondjuk kinyit, mert süt a nap, ugye megnyit tavasztal, és őszig nyitva van. Egy ilyen üzleti egységnek, hogyha van a belvárosban, most Budapest példát mondok, van egy belvárosi étterme, akkor nyilván a munkavállalók átmennek utána a téli szezonra a belvárosi étterem részbe, de maga ez a probléma, ez megvan, ez ugyanúgy megvan a tengerparton, ez ugyanúgy megvan az ausztriai hegyekben, amikor hó van, akkor mennek síelni, amikor meg nincs hó, akkor mit csinálnak? Hát, tehát ez ezzel jár.
6: És a vendégmunkásokon túl lehet ezt valamilyen módon megoldani, vagy úgy látszik, hogy ez az egyetlen megoldás?
3: Hát ebben a szektorban nagyon sok diákmunka megjelenik a szezon alatt, tehát hogy gondoljunk az iskola szövetkezetekre, az atipikus foglalkoztatási formákra. Ugye Magyarországon van egy nagyon jó rendszer ennek, megjelent most már a nyugdíjas szövetkezet, igaz, hogy a terhelést az idősebb korosztály már nem akarja annyira, meg nem is bírja, meg nem is tőlük várjuk el, hogy ezeket a nehezebb időszakokat ők megoldják. De azért mondtam, hogy a vendégmunkás kikerülhetetlen, mert vagy végignézzük, hogy a baracfánknak az ága letörik, és nem csinálunk semmit, vagy pedig kitalálunk valamit, és megpróbáljuk aládúcolni. Ez egy megoldás lehet egyébként erre a szakmára is.
6: Jó, nagyon szépen köszönjük, egy érdekes képet kaphattunk, és hátteret erről az egészről. Köszönjük szépen az információkat.
3: További szép napot, jó reggelt kívánok!
6: Göltl Viktor, a VHC csoport ügyvezető igazgatója beszélt arról, hogy legalább 30%-kal több ember kellene a vendéglátásban.
8: Rádió Café. Van barátod. I said, are you gonna be my girl?

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
2: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
4: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
1: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
6: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
10: Tűr?
9: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
10: Pedig a medve mindig azt csinálja.
9: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
11: Nem tudom.
9: Na, ezt képzeld el.
10: Elképzelni? Mi ebben élünk?
9: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
10: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
9: Van hát. És nem félnek használni.
10: De miért?
9: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
0: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
11: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Tessék felkelni, és miket hallgatni, mert ez itt a Millás reggeli, a Rádiókafé 98.0-án. Május 14-e, csütörtök reggel van. Pontban 6:30 indította a showmisort Ács Gábor.
12: És kedve Balázs, már szerdainak tűnő lelkesedéssel. Ez a hétközepi Balázs volt, így első
11: teljesen
12: hallásra.
11: Igen, de teljesen átformálja így a dinamikát és a mindent, hogy most remélem nem csak átmeneti volt azért, mert volt egy kis lehűlés, meg egy pici eső, meg ilyenek, és letakarította a pollent, hanem remélem már kifelé jövök belőle. És ez ugye energetizál.
12: Én is remélem, ugyanis, bár a hangodon annyira még nem lehet észrevenni.
11: Mert nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy kapsz levegőt, jól tudsz aludni, onnantól van oxigén benned, energizál, nem nyomagyon ilyen, nem vagy zombi egész nap, úgyhogy ezt lehet talán érzékelni, amennyiben.
12: Holnap nem leszel, nem akarsz egy pénteki beköszönést is, csak hogyha valakinek hiányozna.
11: Lehet, hogy beugrok fél hétre, de... és akkor egy napindítóra utána távozom, és folytathatjátok a műsort. Szerintem ez egy teljes reális elvárás lenne.
12: Hát akkor megpróbálom én. Jó reggelt kívánok. Ez meg mindig a Millás reggeli. Pénteken,
11: de, az
12: de már közel... Jó.
11: Vagy...
12: Előfordult, ha nem is ennyire kifigurázva, de rendkívül számomra szórakoztató, ahogy ki lehet találni a dinamikádból azt, hogy a hétnek melyik részében, hát őrület, részében járunk. Na jó.
11: Majd megpróbálok okay. Egyesül.
12: Nem kell. Ezekkel ne változtassunk.
11: Sorry, szerintem. De ez nulla eső volt. Hát én persze, tehát most nem a
12: attól függ,
11: lépaföldekre gondolok, meg a mezőgazdaságra, meg az asszály enyhítendő. Arra biztos, hogy elég volt egy picit lejjebb húzza
12: a pollen koncentrációt,
11: a levegőbe, és most én ezre az egy dolog.
12: Ez Balázs egyéni szempontja volt. Nyilván, hogyha a mezőgazdaságot nézzük, akkor
11: az biztos, hogy
12: hát figyelj,
11: jószerűvel észre se vették a növények.
12: Hát attól függ, mert hogy egyenlőtlen volt az eloszlás, mint ahogy mindig egyébként, de az elmúlt időszakban ez egyre látványosabb, de azért az előrejelzésekhez képest több helyen azért picit több esett, és majdnem mindenhol esett, tehát az volt előrejelzés, hogy akár az ország fele, vagy több mint a fele is teljesen szárazon maradhat, és majdnem mindenhol, ha csak kevés is, de azért volt, tehát így ehhez képest elégedettek lehetünk, de ami a legfontosabb, mint asztály szempontból, hogy a mediterrán ciklon, az most úgy tűnik, hogy azért elkap minket is a hétvégén. Ha nem is mindenhol, meg megint valamennyire egyenlőtlen eloszlással, de azért lehet akár kiadósabb csapadék is. Aha. Ami nyilván a hétvégi programok szempontjából, aki ilyet tervezne szabadtérre, de ez most fontos, úgyhogy most nem kezdünk el azon aggódni, hogy mindig hétvégén, mert hogy ilyet nyilván nem is mondhatunk, mert hogy ha egyáltalán van valamennyi eső, akkor az mindig örülünk, hogyha jön.
11: Na, megnézzük, mi van az utakon. D-kartárs már írt nekünk, kis optimista, friss jó reggelt, kartársak, és Zsuzsi a hét eddigi legenyhébb forgalma mellett 21 perc, 12 másodperc. Véletlen? Aligha. Szerencs utcai lámpa menetből. Egyébként én is ezt vettem észre. Ami kis Budaörsi hegyalja, Erzsébet híd, Pesti alsó relációban, hogy nagyon jól lehetett suhanni. Azt mondja, mi az, hogy Maci átvette Ács úr szerepét, már rég nem hallottuk.
12: Hát múlt péntek, csütörtök.
11: Morgott egyet, vagy mit csinált?
12: Nem, már tegnap is írta valaki, hogy rég volt, csak egy rég volt, Maci.
11: Jó, hogy rég volt. Ja, hát igen.
12: Ez a május héten... most olyan lett, hogy mind a négyen egy hétre pihenőre vonulunk, és pont úgy jött ki, hogy és most van Maci hete. Igen. Múlt héten Balázs, jövő héten jó magam, utána meg Endre, vagy Endre már meg volt a hét, nem Endre, a legvége, utolsó hét, igen.
11: Azt mondja, hogy nekem még mindig Orwell 1944-e jut az eszembe, az MTI levágta Súlyog Tamást a miniszterelnöki beiktatási fotókról.
12: Valóságszabályozás. Gézót keresd meg, kérlek.
11: Megkeresem, de illetve... először egy fontos dolog, hogy mindenki tudja, hogy van két szó, ami minden kaput kinyit. Húzni, tolni.
12: Jó, köszönjük. Gézónak a tegnapiát is ő szerintem WhatsAppos.
11: Tényleg?
12: Igen, mert azt nem tudtuk beolvasni, mert pont úgy érkezett, pedig ott mosolyogtunk rajta. Mármint a tegnapi második, mert tegnapi ugye
11: második,
12: tegnap is ráduplázott, igen.
11: A második az volt tegnap Gézutól életkép formájában, egy spanom lefagyott, nem kicsit. A nadrágjait viszont nem dobta ki, mivel azok még nem használódtak-e. Csak most más lett a stílusuk a -30 kilójában.
12: Hát, igen, láttunk igen. Ilyet. Van, akinek ez kifejezetten nem áll jól, de hogyha valaki ezt így úgy, lehet, hogy ő is lehet csak erre utalt finoman, de akár igen.
11: Hát stílusváltásként is. Akkor még slim gatyának hozta slim fitnek, igen. Aztán utána egy répagatya lett.
12: Így van.
11: Így, az a bőrszár.
12: Így van. Nem tudom, hogy valakinek ez jól állhat, de...
11: Nem tudom. Na, és akkor a mai Gézutól anyám erekeként őriz néhány semmi kis ajándékot, amit tőlem kapott. Eddig nem értettem miért. Tegnap azonban kaptam a kisfiamtól vásárfiát, most már értem. Na, ugye?
12: Ez viszont nagyon szép.
11: Igen.
12: Hát és megvan. Aha.
11: Van egy jó pár doboz, ilyen rajzocska, hurkapálca, akármi, meg nem tudom, amit kerülgetsz, rakosgasz, de hát nincs szél, tehát nincs, hogy azt nem tudom, kidobod, vagy. Tehát igen, ezek azok, amik ilyen rakosgat. Tartogatós.
12: Maradniuk is kell.
11: Igen, és igen. Hogyha néha rábukkansz, akkor meg nagyon jó érzés.
12: Igen, azt Balázs azt átugrott erre, egy üzenetet.
11: Ellapoztuk, az nem. Készül.
12: Tartozásaink.
11: Ez egy lista.
12: Ahogy mondjuk ezt. Hát csak próbáltam többes számba beszélni, ne lehessen rájönni.
11: Jaj, de rendes vagy.
12: Amivel lógunk, azokat pótoljuk.
11: Így van. Na, rajta vagyunk.
12: És többes számra vettem.
11: Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
12: És akkor ebből már minden kiderül. Jó. Okay.
11: 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ide jöhet bármilyen észrevétel, üzenet, kérdés, kérés. És akkor megköszöntjük a névnaposainkat, akik elsősorban Bonifác, akkor még tartanak a de ő az utolsó, ugye? Szervác, Pongrác, Bonifác.
12: Ez most teli találat volt. Egyébként azt hiszem az Időképnek volt egy ilyen híre, hogy Pongrác, hát nem szivat minket, de hogy valami hasonló volt. Tehát a tegnapi kékes tető.
11: Igen, kicsit ide befújt egy ilyen.
12: A havazás, igen.
11: Egy ilyen hó.
12: Szóval a fagyos szentek idejére tényleg bejöttek a nagyon hűvösök. Ma a tegnapinál enyhébb, hát én nem mondanám, hogy melegebb, de a tegnapi három után ma már 6 fokról indítottunk, úgyhogy
11: ez enyhébb, fejlődés. Mert én tegnap ugye csak értekezletre jöttem be, tehát nem voltam kint olyan korán.
12: Tegnap kockára fagytam, hogy
11: kiléptem. Hát csak már, amikor kiléptem, én azt éreztem, hogy ez is az a vágó hideg, igen. Tehát az a, nem, nem az a lehűlt hajnal, hanem az a kicsit olyan metsző, és akkor ezek szerint ez a jobbik.
12: Igen, nekem tegnap 3-at mutatott, most meg 6-ot. Aztán lehet, hogy téves.
11: Igen, de ez kemény. De most
12: én is egy picit kevésbé hidegnek, akkor fogalmazunk így. Értem. Éreztem. De jön vissza a jó idő, legalábbis egy napra. Hát, a már említett mediterrán. De a mediterrán ciklonhoz kapcsolóan hideg nem lesz, tehát melegben fog érkezni, tehát már a reggeli nagy hűvösök is nagyon el fognak tűnni, csak ugye első várható a hétvégén.
11: Na, nézzünk egy-két, vannak évfordulóink is, például 1948-ban kikiáltják Izrael államot ezen a napon, vagy például 2009-ben ezen a napon megkezdte tudományos munkáját, a március 7-én útnak indított amerikai Kepler űrteleszkóp. Ez csak azoknak, akik esetleg születésnaposok, hogy tudják, hogy milyen remek évfordulók kapcsolódnak hozzájuk, és milyen születésnaposok, Kammermayer Károly például, ugye Budapest első polgármestere az egyesítés után, 1829-ben született, és majd tőle fogunk idézni.
12: És hát ő már szerepelt a Mesél a múlt rovatunkban.
11: Igen. Hegedűs Géza, háromszoros József Attila díjas magyar író, költőmű kritikus 1912-ben született, Nemes Kürti István, Széchenyi és Kossuth Díjas magyar író 1925-ben, Huszárik Zsolt, vagy Zoltán, bocsánat, milyen rég láttam tőle bármit is, hát régen a Magyar Televízióban szerintem neki is volt talán sorozata. 1931-ben született Balázs Béla díjas magyar filmrendező, grafikus művész, érdemes művész. Aztán Demián Sándor magyar üzletember 1943-ban született ezen a napon, George Lucas-t köszönhetjük.
12: Tehát ő a 83 éves lenne.
11: Igen.
12: És ugyanannyi ezek szerint. Ugye nem, ma van a születésnapja, csak olyan kor miatt jutott eszembe, mert hogy amikor kiderült, hogy osztálytársak voltak, és jár a budapesti érettségi találkozókra Thomas Péterfi, az Péterfi Tamás, hát Interactive Brokers alapítója, igen. És hát a leggazdagabb magyar, aki már ugye Amerikában csinálta meg a szerencséjét, tehát ő 80 fölött is rendkívül aktív, igen. Bocs, hol tartottunk? Csak ugye
11: elkanyarodtam. Hát George Lucasnál, és akkor mondhatjuk Robert Zemeckist is, Oscar díjas amerikai film rendezőt, egy napon születtek, bár más évben. George Lucas 44-es, Robert Zemeckis 52-es, aztán Kate Blanchett, kétszeres Oscar díjas ausztrál színésznőt köszönhetjük, Sofia Coppola, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró színésznő 1971, Mark Zuckerberg, amerikai feltaláló és születésnapos, és Martin Garrix, holland DJ producer. Őt is köszöntjük.
12: Eredeti nevén?
11: Mondja csak.
12: Hát, ki a sok nyelven beszélő pandacsöki boborján? Hát ne viccelj.
11: Martin Gerard Garitzen.
12: Uh-huh, valószínűleg évvel, igen. Igen, még a végő viszonylag.
11: Martin Gerard Garitzen.
12: Könnyebben kiejtető hollandosok közé tartozik, igen. Úgy tűnik.
11: Szerencsére.
12: Jó.
11: Na hát akkor ez volt a mi kis listánk, és köszöntünk még egy csomó mindenki mást is egyébként, mert ha jól láttam, Black Belt Jones írt nekünk, hogy ő is ma születésnapos, törzshallgatónk és tőzsde iránt érdeklődő kis befektető is egyben.
12: És volt még egy hallgatói születésnap.
11: Ugye? Valahol?
12: Igen.
11: Húha, tetszik, ki lesz, nem találom meg.
12: Szerintem keressük meg a hírek alatt, mert most nagyon sokat kaptunk, és elveszik. És hallgató kitartóan írja be, hogy Dave Gahannek születésnapja volt, csak sajnos hétvégére esett. Szerintem nem vagyunk azzal vádolhatók, hogy ne tolnánk elég depes módot, úgyhogy most nem várjuk meg, hogy adásnapra essen a következő depes módos sztori nap, de most ezért most nem veszünk elő, csak ezért. Ja, amúgy is elő szoktunk, mindentől függetlenül.
11: Azt hittem, az konfolt, hogy és akkor ne. Most bepótolandó, nem, és megemlékezendő.
12: Azt konfoltam, hogy most akkor se. Csak azért se, de a legváratlanabb pillanatban, igen, szerintem tudja mindenki, hogy mindenki nagyon szereti őket, úgyhogy elő fog kerülni, de akkor most nem depes mód jön.

0: egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.
3: Na nézzük, hogy miket találtunk. A portfolio.hu azt feszegeti, hogy sokat beszéltünk arról, hogy egy lehetséges euróbevezetés, illetve az odatartó út, hogyha az jól sikerül, mert ezt hangsúlyozni kell, hogy azért az elég rögös, akkor ugye elég jó befektetéseket lehet találni a süllyedő állampapírhozamok mentén. Most a másik oldalról néz, hogy a bivaly erős forint mellett, ugye olcsó az euró, és érdemes lehet a devizás befektetésekben gondolkodni, mert hogy most olcsón át lehetne váltani. És ugye hát azt szoktuk úgy az elmúlt években, hogyha elér egy ilyen mélypontot a deviza, az euró árfolyama, akkor érdemes lehet beszállókat keresni, mert abból általában gyengülés jön, és az ugye része az eurós befektetésen elért hozamnak, hogy az euróforint hogyan alakul, meg még egy csomó minden, úgyhogy ezt veszi a cég górcső alá, hogy ilyen esetben mikre kell odafigyelni ahhoz, hogy az eredményes legyen, és megfelelő hozamot lehessen elérni. Persze nem garantálva az, hogy ez meg is történik, de hogy miket tartsunk szem előtt, hogyha ebben gondolkodunk. Portfolio.hu tehát.
4: A G7 a gazdasági kulcs szereplőknek, illetve minisztereknek, gazdaságért felelős minisztereknek, pénzügyminiszter, gazdasági miniszternek a meghallgatása után egy olyan cikket hozott, amelyben annak próbálnak utána járni, hogy mit is jelent ez a gazdasági irányváltás, amiről ők beszéltek. És ennek egyik fontos mozzanata, illetve mindketten Kálmán András és Kapitány István is kiemelték ezt a bizonyos hozzáadott érték dolgot, hogy az alacsony, a mennyiségű helyett minőségi megközelítés, alacsony helyett magas hozzáadott értékű tevékenységek támogatása, kidobni az összeszerelő üzemmodellt, és a multik nagy beruházásai helyett az innovatív kis- és középvállalkozások támogatása. Vannak ennek mérőszámai, és ezeket előszedve nézték meg, hogy mit is jelent pontosan ez a hozzáadott érték dolog, ebben hogy állunk, és milyen változások jöhetnek. Az első és legnagyobb diagram az maga a hazai hozzáadott érték aránya az exporton belül, egy uniós lista, és hátulról az 1-2-3, hátulról ötödikek vagyunk, tehát nagyon rosszul állunk. Egyébként engem talán egy kicsit meglepett, hogy Franciaország áll az élen, majd pedig Németország után már rögtön Olaszország következik ezen a listán, Spanyolország, illetve Svédország után pedig Spanyolország, majd pedig rögtön Horvátország, úgyhogy ennek módszertanáig nem mentem le részletesen, minden esetre a cikket ajánlom tényleg mindenkinek a figyelmébe, aki a mostani gazdasági válságnak a hátterére kíváncsi.
3: Na, hát és akkor a...
4: Válságot mondtam, nem váltást?
3: Válságot.
4: Jó, oké. Szóval váltás természetesen.
3: Váltás, és akkor
4: legalább észrevettem.
3: Az előzményeket meg a 444-en lehet akár felgöngyölíteni, mert ott meg Székely Soci arról ír, hogy az Orbán kormány hagyatéka hogyan és miképpen néz ki egy eladósodott és szegény ország, így lehet jellemezni, aminek még ugye az államkasszáját az utolsó pillanatokig ürítgette az elmúlt kormány, gyakorlatilag az éves ilyen 91%-át sikerült összehozni. Na hát az, hogy mit törököl a Tisza kormány, azt lehet a 444 cikkéből megtudni.
4: Egy kicsit talán morgás is lapszemlében, valahol morgás. Egy kicsit megint AI-oztam, illetve kerestem egy fontos adatot. Lapszemlére készülve egyébként szerettem volna megtudni, hogy pontosan ennek a hantavírus, ennek a hajós hantavírus járványnak hány kimutatott, mi a confirmed cases magyarul, tehát amikor a tesztet pozitív, és bizonyítottan te
3: az a, ebben... Az a 9, ez a halálos áldozatokkal együtt.
4: De hogy ez mi ez magyarul? Még... Most nem jut eszembe. Tehát hogy volt ez a Covid-nál, amikor pozitívra teszteltél? Na mindegy, szóval aki bizonyítottan és tesztelten, akiknél kimutatott volt a vírus, és eltérő számok jöttek ki, és egy számot már biztos tudtam, mert akkor rákerestem a ChatGPT-n szépen körbeírva, és mondott egy hülyeséget.
3: Tényleg.
4: Igen, és akkor szembesítettem vele, hogy 11 nem lehet, mert ebben benne vannak a gyanús esetek is, hogy nem lehet, hogy összekeverted. És akkor elkezdett magyarázkodni, hogy hát különböző média, de hát és akkor megint leszűrtem, csak tényleg mindenkinek javaslom. Tehát adatbányászatban ne higgyünk neki. Tehát ott a megfelelő forrást kell megkeresni.
3: Tehát pedig pont mert, abban lenne,
4: hát nem, abban, hogy
3: ne, igen, de hogy, te böngészgessél meg.
4: De
3: meg.
4: Itt az történik, hogy összeadják és de összekeverik.
3: De miért adta a promba, hogy szed már össze magad?
4: Kicsit már veszekedtem vele.
3: Veszekedtél.
4: Tehát kidobja források között, azon is felbosszantottam magam, és ez már lehet, hogy a morgás, hogy a WHO az X-en kommunikál. Én meg az X-re, ha nem vagyok hajlandó regisztrálni az Elon Musknak a szarságára.
3: Nem.
4: Nem.
3: Még akkor, sok minden van.
4: Akkor nem jutok el az első lépéstől a másodikig, mert ott már rögtön kötelező. Mi az, hogy egy ilyen intézmény egy olyan portálon regisztrál, vagy olyan kommunikál, tehát és akkor az LCDC-t találtam meg, az európai járvány, na ott végre fönn van pontosan, és jelmagyarázattal és módszertannal, hogy mit jelent a confirmed, a suspected, meg a probable, nem tudom pontosan akkor ezeknek a magyar megfelelőit. De a lényeg az, hogy 9, valóban 8-nál tartunk, és a másik és a többi is már csak gyanús, és ennek megvan pontosan a módszertana. Ez azért nagyon fontos, mert még mindig nincsen olyan, aki nem volt ott a hajón, és utána kapta el tőle, ezen fog eldőlni, hogy ebből, hogy ez mennyire lesz veszélyes. Tehát ezt az információt, utána ráküldtem egy másikat, na mondom, erre kíváncsi vagyok, akkor nézzünk magyarul. Miután most jártam ott, Gemenci erdő, láttam, hogy benőtte a vasutat, mióta nincsen, mióta nem jár a Gebenci kisvasút Keselyűsig. Megtudtam a ChatGPT-től, hogy azért vannak ilyen téves információk, mert hogy nem mindig jár, hanem látsz a benőtt, tökigérő gazban, évek óta nem használt vágány mellett, és közvet a ChatGPT, hogy azért ellentmondásos sajtóinformációk miatt terjednek téves információk, a valóság az, hogy jár.
3: Tényleg.
4: Na, úgyhogy szóval csak óvatosan az ilyen információ gyűjtéssel és a ChatGPT-vel, és akkor mondod neki, hogy de nem, most voltam ott, évek óta nem jár, nézz utána. Ja, valóban, előbb valóban egymásnak ellentmondó, és akkor rögtön kirakta azokat az információkat forrásokkal, amik szerint már évek óta nem jár, és onnantól kezdve másodszorra, mikor már leszúrod, akkor megtaláljám a jó információt is.
3: Egy nyaklevest kéne lekeverni neki, hogy elsőre megtalálja a jót.
4: És nem hát azt mondja, hogy bocs,
3: igen.
4: Rossz információt közöltem, hanem ellentmondásos információkat találtam a különböző források között, és ez úgy tűnik, hogy nem tudja kezelni. Ja, mondom, az egészet csak azért mondtam el, hogy tényleg óvatosan, hogyha adatokra, konkrét adatokra és a valóságra van szükségünk, mert azért még ő sokszor félrevezet, és szerintem a kérdés, és a kérdés is tök egyértelmű volt, amit föltettem neki mindkét esetben, és mégsem sikerült jó választ adnia. Na, jó, akkor nézzük a tőzsdén. Ott, ami történt, az bizonyos, hogy tény, látjuk az árfolyamokat, az annyi, amennyi.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: Már azért már itt is előfordult, hogy valami szünnapos zárt tőzsdének a két nappal korábbi árába szaladtunk.
4: Hát ott mi voltunk a hülyék, igen. Nem figyeltünk, és...
3: Igen, nem csak a mesterség és a természetes intelligencia is tud azért ilyeneket behallucinálni. Na, de ez most
4: tegnap
3: tényleg...
4: volt kereskedés.
3: Ez most tényleg a frankó, igen, hogy tegnap 1%, 1,1-del esett a BUX 131.071 pontra. És ez úgy nézett ki, hogy a vezető részvényeknek mindegyike. Ja nem, bocsánat. Esett, mert hogy a Richter az emelkedett 1%-kal, 12.380 forintra, az OTP viszont esett 1,7-tel, ugye az nagyon tudja húzni az indexet lefelé, 40.970 forinton zárt, a MOL 2,9%-kal került lejjebb, 3.980 forintig, és a Magyar Telekom is emelkedett egy méreteset 2,5%-kal, 2.480 forintig, úgyhogy a vezető részvények így álltak össze. A közép kategóriában is voltak mozgások, az MBH például fölfelé 2,7%-kal 2670-re, mondjuk a Waberers lefelé 1,3-mal 4690-re, és mit is néztem még a ja, a Forage az olyan 1,3%-kal minuszolt 1988-ig. Ja igen, a nyomda 3%-ot ment fölfelé 7730 forintra.
4: Uh-huh. Amerikában visszatért a szokásos. Rossz hírek, tőzsde föl, technológia húzza. Köszönöm szépen.
3: Igen.
4: Vagy részletezik még egy kicsit.
3: Hát
4: újra csúcsra. Inflációs adat rossz lett, vártnál magasabb. Hát akkor vegyünk részvényt. Ha már kötvényt adunk, teljes-teljes széttartás és eltérés a kötvénypiac. Parázik a részvénypiac, örül a részvénypiac, látszólag örül, indexek szintjén nagyon örül, de továbbra is. És ismét volt egy nap, vagy másfél nap, amikor ennek egy kis korrekciót láttuk pont az elmúlt napokban, de azóta megint ismét. Visszatértek a chipgyártók, a nagy technológia húzták fölfelé. Dow Jones mínusz 0,1%, Nasdaq plusz 1,2%.
3: Igen, azt hiszem, az elmond mindent.
4: Ebben minden benne van. Mínusz 1,1 és plusz 1,2. Csak ekkora különbség a Nasdaq és a Dow Jones teljesítményében. Úgyhogy ebben talán minden van. Hogy ez meddig tart, azt nem tudjuk, de tényleg érdemes, és ezt sokan elmondják, figyelni a kötvénypiacot, mert ott azért, ott tényleg aggódás van az infláció miatt, meg gyakorlatilag minden miatt.
3: Meg egy csomó mindenki aggódik egyébként, csak a részvénypiac nem.
4: Tehát, igen, ugye, akkor most már mindenki aggódik,
3: igen.
4: A technológiai papírok viszont húzzák a csúcsokra a részvényeket, vagy a részvénypiacokat.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Na, kit várunk?
4: Czoller Andi
3: híreit.
4: Csütörtök van, ugye?
3: Igen, úgyhogy ő következik ezzel. Várjál csak, azt mondja, hogy én próbáltam külföldi jövedelem bevallását megcsináltatni a Gemini, Gemini-kinek, hogy, és olyan cellákba akart iratni adatot, ami nem is létezik. Hát igen, ez egy furcsa dolog, szóval azért még van mit csiszolgatni ezeken a rendszereken, ez látszik. Azt mondja, hogy ChatGPT nem lehet, hogy csak igazodik a kérdező prekoncepciójához, és a leszúrás után, leszúrás idézőjelben után a te infóidhoz passzolókat hoz fel?
4: Nem, de hát ha azt kérdezem, hogy mióta nincs vonatközlekedés ezen a vonalon, akkor és nekem azt mondja, hogy te hülye vagy, mert van, mikor ott állok, hogy is tudom, hogy évek óta nincs, akkor ez, van ilyen hibája, tehát erről hallottunk, meg beszéltünk, meg ugye a promptolás tök fontos, de ez az eset pont ezt bizonyítja, hogy nem, csak akkor van probléma.
3: Igen, és...
4: Rossz és régi, és hibás, és sok-sok éves információkból dolgozott, amiket forrásként felhozott, akkor végignéztem, azok mind nagyon régiek voltak. Mikor voltak sokkal újabbak, amiket rögtön megtalált, mikor szóltam neki, hogy nem, haver, ez hülyeség.
3: Sziasztok, ne a ChatGPT-t használjátok adatbányászatra, hanem a Claude-ot, ugyanis az készült célzottan programozásra, adatbányászatra. Beírtam a hantavírus kérdést a Claude-nak, ezt adta ki. Jó, ezt majd megnézzük, ez angolul.
4: Igen, de az 11 cases, 9 of which have been lab confirmed, ez a helyes válasz, tehát akkor viszont ő tőleg, jó, na oké, köszönjük, ezt kipróbálom akkor.
3: Uh-huh. Igen.
4: Tehát van különbség.
3: A Claude Code, a programozók cégemet 12 nemzetközi piacon értékesített szoftvert gyártunk, ma már kizárólag a Claude írja a programot, folyamatosan küldöm el a programozóimat.
4: Hú, ez nagyon érdekes.
3: Igen, Balázs
4: érte. Tehát erre is képes, és jó adatokat talál.
3: Aha.
4: Oké, köszönjük.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Tehát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jól kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
2: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Lítium akut.
2: töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hung Expo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu. A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lucta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton a Városhatártól, a 11-es főúton az M0-as autóúttól a Pünkösfürdő utcáig. De telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, az M5-ös autópályán az Autópiactól. Mától a 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezeték javítása kezdődött. A Pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos korlátozásra kell készülni napközben csatornakarbantartása miatt. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát. Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárás nehezíti az áthaladást átépítés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
2: Hírek következnek a Rádiókafén.
11: Az adó- és nyugdíjpolitika a pénzügyminiszterhez kerül. Az Orbán kormány miniszterei nem kapják meg a végkielégítésnek megfelelő pénzüket. Rekord ütemben apadhat a világ olajtartaléka. Napos idő lesz délelőtt, majd felhők érkeznek, de csapadék csak este várható. Délután 20 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Éjszaka véget ért az első kormányülés, az ott született döntésekről mára ígérnek tájékoztatást, de azt már tudni, hogy 6 év után megszűnt az orosz-ukrán háború miatt elrendelt veszélyhelyzet. Kihirdették, hogy megmarad a védett üzemanyagár és a rezsikedvezmény elszámolását is meghosszabbították. A késő este megjelent közlönyben 62 oldalon keresztül részletezik a miniszterek feladat és hatásköreit. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter megkapja a paksi atomerőmű bővítésének feladatát. Fontos gazdasági feladatok, mint az adópolitika és a nyugdíjpolitika ugyanakkor Kármán András pénzügyminiszterhez kerülnek. Szintén ő felel majd az állami vagyon felügyeletéért, a közbeszerzésekért, a lakás célú állami támogatásokért és a szerencsejáték szabályozásáért. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez tartozik majd a lakáspolitika, a területrendezés, az útdíjfizetés, a rozsdaövezetek fejlesztése és az építésügyi szabályozás. Orbán Anita külügyminiszter kapja majd a külföldi magyar kulturális intézeteket, a polgári hírszerzési tevékenység irányítását. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter feladata lesz a felnőtt képzés, a felsőoktatás és a köznevelés felügyelete. A rendeletben szerepel, hogy az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminiszternek vétó joga lesz a jogszabályok megalkotásában. A Tisza kormány első tájékoztatóján kiderült, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium beköltözik a korábbi miniszterelnöki kabinet irodaépületébe. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy az Orbán kormány miniszterei nem kapják meg a végkielégítésnek megfelelő pénzüket. Csütörtök délelőtre pedig bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a Kárpátalját ért dróntámadás miatt. Moszkva ugyanis a 3 napos tűzszünet után minden eddiginél nagyobb dróntámadást indított, többek között Kárpátalja ellen is, Munkács és Ungvár területét is támadták az oroszok. A drónok Ukrajna energetikai központjait, elosztó állomásait és vonalait célozták. Rekord ütemben apadhat a világ olajtartaléka. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint a világ olajkereslete idén napi 104 millió hordóra mérséklődik. Ez 1,3 millió hordóval alacsonyabb a konfliktus előtti prognózisnál. A nyilván tartott készletek márciusban 129 millió hordóval, áprilisban pedig további 117 millió hordóval csökkentek. Egyébként arra számítanak, hogy júniustól fokozatosan újraindulhatnak a szállítások a Hormuzi szoroson keresztül.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Eleinte nagy rész derült lesz az ég, majd napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély, megélénkül a szél, délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
13: Tarzan?
12: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
13: Majdnem Tarzan.
14: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Május 14-e csütörtök reggel van, 4:08 lesz egy perc múlva. Itt van Ács Gábor.
5: És itt van Gede Balázs is.
2: És itt vannak a hallgatók is, akik írtak nekünk 0636 980 980, SMS, WhatsApp, Viber számunk ez. Azt mondja, jönnek itt a ChatGPT is ajánlások méretes üzenetekben, hogy mit hol kell beállítani, személyre szabni, megcsinálni.
5: Azokat abszolút végig fogom nyalni, és majd elmondjuk a lényeget, igen, másoknak is biztos hasznos lesz. Aha.
2: System promptba be kell írni, hogy források, milyen forrásokra hivatkozon, és, vagy hogy forrásokra hivatkozon, és persze csak egy LLM, legyen az bármi is.
5: Neked sincs meg, jó?
2: Nincs.
5: LLM, írom a ChatGPT-be, mi az az LLM?
2: Jó. Aztán, igen, nagyon hosszú élménybeszámolók jöttek, ezeket majd feldolgozzuk. Minden esetre várunk még, hát a Metallica kiverte egy darab hallgatónál a biztosítékot, úgyhogy szerintem akkor máshol elgurult.
5: Minden mashup kiveri legalább egy hallgatónál, aki a kedvencét érzi megerőszakolva benne, igen. Igen,
2: igen, így van. Na jó, oké, szerintem akkor balaghatunk tovább.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
6: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Na hát izgalmas témát találtunk, hogyha megy az 1%-os kampány mindenhol, hallhatjátok nálunk is, megpróbálunk minél több szervezetnek segíteni egy kis nyilvánossággal, és arra is felszólítani, ami még mindig nem megy jól, hogy a bevallás mellé tényleg semmiben nem kerül, csak ki kell tölteni. Azt hiszem a civil szervezeteknél egy adószámot, az egyházaknál egy ilyen regisztrációs kód, vagy valami ilyesmi. Igen, igen, igen. Tehát nem egy nagy munka. Tényleg tegyük meg, mert ez nekünk nem kerül semmibe. Ugye csak annyi, hogy átirányítunk olyan pénzeket szervezeteknek, amik mennének be a nagy közösbe, és annak meg nem látjuk a felhasználásának a módját. Úgyhogy most a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház számára próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy 1%-kal támogassátok őket. És ez ügyben itt is van velünk egy ismerős ember, Andonov Alexi. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok!
2: Mert hogy...
5: Pörgeti a titulusait.
2: Igen, gondolkod. Igen, néha tőzsdei ügyekben kérdezzük, hogy... számos okosutasban résztvevő és társ.
5: Okosutas társunk az utas. Egyik titulusa. És azon gondolkod, hogy beülne egy tévistúdióba, hogy ilyen pörgető,
2: igen.
5: Legalább 10 titulus pörgető, ilyen...
2: Igen,
5: nem tudom, hogy hívják ezt a...
2: Az a name insert, az a, amit felírnak.
5: Abból valamelyiket kéne berakni a magára.
2: Most egy ilyen hosszabbat választottunk neki, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Egyházbizottságának elnökeként ül itt velünk, úgyhogy köszöntünk nagy szeretettel. Kezdjük azzal szerintem,
5: de hogy... ez a szám, amire nem jutott eszembe a neve, ezt hogy hívják pontosan?
7: Ez a technikai,
5: technikai szám.
2: Igen, nem regisztrációs, technikai szám, így is van. Hogy egy picit menjünk vissza a gyökerekhez, hogy a bolgárok hogy jutottak el ide hozzánk, hogy lettek ők itt egy kisebbség, egy ítélő közösség?
7: A bolgár kertészek a 19. században jöttek Magyarországon, tehát akkor nagy tömegével, tehát amikor a osztrák-magyar monarchia úgymond fénykora volt, tehát akkor ugye egy ilyen nagyon nagy iparosodás folyt az osztrák-magyar monarchiában. Közben meg Bulgária még mindig a török uralom alatt volt. Tehát ugye 1878-ban szabadult Bulgária a törököktől, tehát ott még vagy éppen szabadult, de hát alapvetően ott azért sokkal nagyobb szegénység volt. És itt az osztrák-magyar monarchiában annak ellenére, hogy a ipar az nagyon fejlődött, a mezőgazdaság az lemaradt. Tehát, hogy abban nem volt annyi sok innováció, mint az iparban. És hát ilyen nagyon nagy gondok voltak, hogy ugye nagyon sok ember felköltözött a nagyvárosokba, a nagygyárakba, viszont hát így a termelés az akadozott, tehát, hogy nem jött vidékről úgy, tehát ugye nem volt olyan logisztikai rendszer, nem volt olyan termesztési rendszer, ami ezt kiszolgálta volna. És a bolgár kertészek egy olyan innovációval jöttek, tehát az is furcsa, hogy ugye keletről jött akkor az innováció, de amit ilyen közel-keletről egy ilyen öntözéses technológiával jöttek Magyarországra, meg mellette plusz egy csomó új fajtát is hoz, tehát a paradicsomot, paprikát, akkor, tehát ugye volt Magyarországon, de ilyen tömegével a bolgár kertészek hozták, meg olyan fajtákat, amik egyébként sokkal jobb ízűek, nagyobbak voltak, és ennek a technológiai know-how...
5: Egy kis paradicsom ízesítésre ismét felkérném őket.
7: Igen. Tehát hát egyébként most lehet az egyik akciónkban egyébként itt most pont a napokban osztogattunk paradicsompalántát itt tömegesen városba, úgyhogy akinek de jutott...
5: Az honnan jön? Erre majd térünk ki, akkor később. Igen.
7: Azok most megkóstolhatják a valódi paradicsom ízt, tehát, de azért tudni kell, hogy kell azt a paradicsomot azért termeszteni, nem elég a palántát megkapni, úgyhogy mellette azért egy oktatóanyagot is szoktunk adni, mert...
2: Tényleg?
7: Igen, na, mert hát nem
2: csak... Azt mondja, küld át, Léci, az oktatóanyag rész, mert már előtt...
5: Nagyon régóta birizgálja a fantáziám.
7: Na, úgyhogy visszatérve erre a 19. századra, hát ott volt egy úgynevezett bolgár kerék, amit legalábbis itt Magyarországon így hívnak, természetesen ez nem bolgár találmány, ez a közel-keletről jött. Az volt a lényege, hogy egy lóval vagy egyéb állattal forgattak egy kereket, és azzal a közeli folyóról, vagy tóból, vagy ahol volt víz, onnan szedtek elő, tehát ugye, hogy forgatták a kereket, tehát onnan szivattyúzták ki a vizet, és azzal öntöztek. Na most, ahogy bejött ugye a rendszeres öntözés...
2: Ez egy fakerék volt, és facsatorna, ugye?
7: Hát igen,
2: olvastam, hogy
7: az egész faszerkezet volt, amelyeket így forgatott egy ló, és

0: bakhátakat a jellegzetes kapályukkal, amit matikának hívtak. Igen.
1: Hát ez a dulap, ez a bolgár kerék magyarul, tehát aha, ez a bolgár neve ennek a...
0: Dulap.
1: Igen, ez a bolgár, tehát itt most bolgár keréknek hívjuk, hogy, hogy azért egyszerűbben lehessen elképzelni, hogy ez, ez micsoda is, tehát meg egy csomó magyar is így hívta természetesen, amikor látta, mert hogy nem tudta, hogy milyen, hogy aha, ennek dulap a neve egyébként, tehát bolgárul, de hát itt, itt ez terjedt el, ez a, ez a bolgár kerék. Úgyhogy hát tehát itt a monarchiában igazándiból nagyon, tehát pont ez az innováció miatt nagyon elterjedt a bolgár kertészet, sőt nem csak az osztrák-magyar monarchiában, egyébként Dél-Amerikában, sőt még Ausztráliában is telepedtek bolgár kertész tehát ilyen familiák, úgyhogy egyébként tavaly a bolgár kertészet az UNESCO szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe is került Magyarországon. Tehát,
0: nem csodálom, egyébként azt olvastam, hogy tízszer annyi zöldséget tudtak, tízszer annyit bolgár kertészek, mint az itteni gazdálkodók.
2: Tehát nem összevethető.
0: Nem összevethető pláját, vagy...
2: Nem összevethető az albán pékek innovációjával.
0: Nem.
2: Igen.
1: Hát igen, ez egy gyakorlatilag akkori ilyen, hát most a startupoknak a hatékonyságával, ami mostanában, tehát ugye, szoktunk nézni ilyen különböző technológiai innovációkat, tehát akkor ugye ez volt a nagy innováció.
0: Ilyen számokat tudunk, hogy akkor körülbelül hányan voltak itt, és most mekkora a bolgár közösség?
1: Hát a csúcsában, amikor ugye úgy volt, hogy nagyon sokáig nem minden év, tehát úgy volt, hogy nyáron idejöttek, tehát hogy a szezonra Magyarországra jöttek, majd tehát hogy nagyon sokáig vándoroltak a bolgár kertészek, tehát hogy a tavasszal idejöttek, majd ősszel hazamentek. Ilyen különböző számítások vannak, de úgy általában egy ilyen 30 és 50 ezer fő közöttire teszik tehát ezt a számot.
2: Akkor?
1: Akkor igen. Uh-huh. Most a legutolsóbb népszámlálás alapján kb. 6000 bolgár él Magyarországon, tehát vagy aki ilyen bolgár öntudattal rendelkezik, tehát ugye nyilván most sokkal kevesebb. Volt azért a szocializmusban volt egy ilyen, hogy amikor választani kellett, hogy akkor most itt él vagy ott, tehát hogy akkor ezt a vándorlást ezt nem nagyon szerették ugye a szocialista korszakban, és akkor volt egy ilyen csökkenés, mert voltak, akik úgy gondolták, hogy akkor inkább maradnak otthon, ha nem lehet minden évben hazamenni, tehát hogy hosszabb időre, uh-huh, mert főleg a Rákosi korszakban ugye nem lehetett olyan könnyen utazgatni, tehát akkor...
0: Igen. Kicsit beszéljünk a 9. kerületi, mondhatná a központotok, ugye, igen, mert igen, ott van az Ortodox Egyház épülete és a kultúrház is, és ezek már annak idején is adományba épültek.
1: Igen, igen, tehát nálunk ugye három alapvető intézményünk van, az a Magyarországi Bolgárok Egyesülete 1914-ben alakult, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház 16-ban, és a Bolgár Iskola meg 17-ben. Tehát gyakorlatilag mind a három intézményünk több mint 100 éves. Tehát itt van, tehát hogy más nemzeti kisebbségekhez képest itt nekünk a bázisunk azért általában sokkal erősebb, tehát főleg a létszámhoz képest, tehát itt a templomunk az 32-ben épült, a kultúrházunk 57-ben, és az nagyon fontos, hogy ezek alapvetően a helyi bolgár kertészeknek az adományából épült. Tehát itt nem állami támogatásból, nem, tehát annyi volt néha, hogy telket kaptunk, meg mit tudom, de hogy alapvetően azért a közösségi, aha, összefogásnak az eredménye volt.
0: A kultúrház az akkori korban egy elég modern dolognak számított, egy jó felszerelt, jó hangosítható, vagy nem tudom, miben volt, nagyon penge, de egy csomó eseményt is odavitte.
1: Hát igen, tehát abban az időben ez az egyik legmodernebb terem, aha, volt Budapesten, főleg a háború után, tehát például 1968-ban ott szervezték a Ki mit tudott. Tehát onnan indult például Fenyő Miklós karrierje, Gálvölgyi János és egy csomó mai nagyon híres embernek a karrierje a bolgár kertészek által épített színpadról indult. Úgyhogy tehát ez mindenképpen egy tehát nekünk...
2: És mivel foglalkoztok most? Mert ugye egy csomó,
0: igen, ez lett volna a következő, igen, így is van, meg hát hogyha esetleg komolyabb összeg, vagy egy látható összeg összejönne, hogy az 1%-os felajánlásokból, akkor mik a tervek azzal?
1: Hát visszatérve, tehát hogy az egyházra, tehát hogy a bolgárok, például a bolgár kertészek mindig is vállalkozó típusúak voltak, tehát hogy mi alapvetően, tehát most annyiba változott, hogy most már kevesebb a bolgár kertész,

0: inkább a egyéb területen tevékenykedő ember, de mindig is vállalkozó típusúak voltunk, tehát soha nem számított. Tehát, hogy igazándiból igyekszünk minden magunk megcsinálni, amennyire lehet.
1: Olvastam egy olyat róluk, ami így jellemzi a munkabírásukat és a tempójukat, hogy a bolgár kertészekkel kapcsolatban, hogy fölveszik az inget tavasszal, és csak ősszel veszik le. És egyébként tényleg állítólag olyan, tehát hajnalban keltek, este feküdtek, kocsmában nem látták őket, tehát én nagyon-nagyon durván nyomták a szezont.
0: Hát igen, ez tény, hogy mindig is kemény, és most is az jellemző így a legtöbb bolgára. Visszatérve az egyházra, tehát itt mi most több-több karitatív és ilyen oktatási programot csinálunk. Tehát az egyik nagyon fontos dolog az, hogy a gyerekeket helyeztük középpontba, tehát igyekszünk olyan oktatási programokat csinálni, ahol ami kimarad az iskolából, tehát ami tehát ugye mindig is fontos volt, tehát ez a például az a innováció, tehát hogy a bolgároknak az újdonságok, tehát itt nekünk az alapítónk, a Lázár Ivanov, aki egyébként az egyház is, meg az egyesület alapítója, tehát ő neki volt egy mondása, hogy a jövőt nem csak kapával kell építeni, hanem Istenbe vetett hittel és nyitott szemekkel. A szemeket meg a tudomány nyitja meg, tehát hogy mindig ilyen nyitott, tehát mi is alapvetően arra igyekszünk, hogy nyissuk meg a gyerekek szemét, tehát hogy dolgokra, és most például az egyik ilyen kezdeményezésünk, amit szeretnénk egyébként magyar iskolákba is bevinni, hogy ilyen mesterséges intelligencia versenyeket csinálunk, tehát ilyen képeket, videókat, tehát mert azt látjuk, hogy az iskolákban az a baj, hogy félnek a mester, tehát hogy általában az van, hogy hú, gyerek megcsinálja a házi feladatot a mesterséges intelligenciával, akkor az rossz, inkább ne használja, tehát így van egy ilyen harc. Viszont egy munkahelyen nem azt kérdezik, hogy most te most valamit mesterséges intelligenciával csináltad, vagy nem, hanem azt kérdezik, csináltál egy jó terméket, vagy nem? És hogyha nem tanulják meg kezelni az új technológiát, tehát hogy együttműködni a mesterséges intelligenciával, akkor alapvetően lemaradnak a gyerekek, úgyhogy mi szeretnénk egy olyan versenyt, ahol a különböző promptolási technikákat megtanítani, tehát hogy lehet jó eredményt elérni, tehát hogy ezek a minden, amit ugye az előbb is szó volt, tehát hogy itt ezek azért nagyon fontos készségek, ami most a jelenlegi oktatási rendszerből hiányoznak. Emellett tervezünk ilyen pénzügyi tudatosságoktatást, meg egyéb ilyen dolgokat, ami szintén, tehát ugye a bolgár kertészek alapvetően vállalkozó típusúak, de például ezt a pénzügyi részét, az hát ugye mivel a tipikus kis és középvállalkozók odáig jutnak, hogy hát megtakarítunk valamennyire készpénzbe vagy bankba, maximum valutába, de már befektetni, ugye kell egy kis, tehát ugye családból azért nem jön ez a...
1: Nem mindenkinél
0: jön, tehát ugye itt igyekszünk ezt a pénzügyi edukációt is megtenni, hogy meglegyen. Aztán a másik, ami nagyon fontos most, amire
2: paradicsomra térjünk vissza.
0: Igen,
1: mindenképpen, ezt én is.
0: Paradicsomot mindenképpen, tehát hogy minden évben ez egy régóta akció, hogy minden évben osztunk paradicsomot, és
1: próbáljuk. De ezek olyan fajták, amit elvihetnek, hogy ez a 9. kerület, tehát ott akár ilyen Balkán...
0: Igen, egyébként nem csak Kispesten is, tehát több budapesti kerületbe osztunk, tehát nem csak 9.
1: De ezek ilyen balkonra tehető, ilyen kisméretű.
0: Többféle van, alapvetően azért a paradicsomnak kell a relatíve nagy mennyiségű fő, tehát olyan nagyon kicsi cserében nem tud ez meg. Tehát ugye kell, ha egy hatalmas...
1: Azért meg kicsi a cseri paradicsom, attól meg kell neki is hely például.
0: Igen, kell neki föld, ettől függetlenül azért ültethető balkonra is, csak ahhoz kell egy, hát a legnagyobb ilyen... csere, láda. Vagy láda, vagy mit, tehát hogy kell neki azért föld, meg fontos, hogy például kacsolni kell, tehát van egy csomó minden, amit ahhoz, hogy jó minőségű paradicsom jöjjön, ahhoz fontos. Tehát, hogy például mennyire süti be a nap, az is fontos, tehát, hogy tehát vannak különböző dolgok, amit meg kell tanulni, és persze ezek a fajták. Tehát azért tehát ezek a bolgár fajták egyébként sokkal-sokkal finomabbak, mint amit általában a boltokban lehet kapni, és sajnos amiatt, hogy a bolgár kertész egy kicsit visszaesett tehát most már a legújabb, ugye itt lemaradt egy kicsit a bolgár kertészet az innovációba. Ugye az
2: hát
0: utóbbi...
2: igen, paradicsom az nagy rész, hiszem, olasz, spanyol, marokkó, honnan is jön a télen, amely, hát, amikor is.
0: De ezeknek az íze összehasonlíthatatlan egyébként a bolgár paradicsomokkal, úgyhogy most igyekszünk ezt visszahozni. Ezt
1: meg a... nem tudom a nevét annak a technikának, hogy az a föld nélküli ilyen vertikális, nem tudom, hókusz-pókusz, tehát amilyen sátrakba adalékolva ugye a tápanyagot.
2: Majd a ChatGPT
0: de
2: inkább a hallgatók megírják.
0: Igen.
1: Azt írja egyébként egy hallgató, hogy most is a búza kukorica vonalról intenzív mezőgazdaságra való átállásnál ilyesféle innovációra lenne szükség, hívjunk be még bolgárokat.
0: Hát igen.
2: Figyelj, még a társaságzöldítésről mesélj, mert egy csomó mindent csináltok még, amiről nem volt szó, és az időnk mindjárt lejár.
0: Igen. Hát a társaság, most elkezdtük egy olyat, hogy pont azért, hogy ezt a hagyományt, tehát hogy a 9. kerületbe kezdtük el most, remélem több kerületre is kiterjesztjük, hogy a társasházaknak így próbálunk egy mintakertet létrehozni, ahol ilyen szárazságtűrő klíma, tehát így a klímaváltozást jobban bíró növényekkel telepíteni, és hát egy kicsit megtanítani, meg ösztönözni őket, hogy az egész zöld területüket jobban tartsák karba, tehát így most az első pilot projekt ebbe végigment a 9. kerületbe. Tehát ezen emellett most egy nagyon fontos rész, hogy nemrég megtaláltuk a bolgár templomnak az eredeti ablakait, mert sajnos a második világháborúban egy amerikai bombázás alatt összetörtek ezek az ablakok, és úgy tűnt, hogy elvesztek az eredeti tervek, de most nemrég a Kiscéli Múzeumban megtaláltuk, úgyhogy hát ez is egy nagyon fontos terv most a következő években, hogy ezeket az eredeti ablakokat megcsináljuk. Tehát az Árkai Aladár híres építész építette a templomot, és egyébként az egyetlen bizánci stílusú épület Budapesten. Tehát ilyen szempontból építészítő és egy nagyon fontos örökség így Magyarországnak, meg Budapestnek, tehát ez a templom. Úgyhogy hát rengeteg egyébként minden van, amit még csinálunk, tehát amit nehéz felsorolni, de...
1: Oké, hát szerintem ízelítőnek talán jó volt ahhoz, hogy aki kedvet érez, hogy támogassa az egyházat, az tegye meg nyugodtan.
2: Meg ugye egyáltalán, hogy egy kis egyház
1: így van,
2: és pontosan. Mennyi mindent csinál, tehát nem csak arról van szó, hogy nem csak... úgymond klasszikus egyházi élet
1: igen,
2: van.
1: Igen, nagy közösségi és ilyen mindenféle.
2: Nagyon klassz tevékenység.
1: Magyarországi bolgár ortodox egyház 1%-os fele, elmondasz egy technikai számot?
0: Igen, a technikai szám az 0372.
1: 0372, de hát nyilván meg is kereshető, hogyha ez most esetleg nem marad meg, mert éppen vezettek. Oké, Alexi, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Könnyen lehet, hogy még majd folytatjuk ezt a bolgár kertész vonalat, mert annak még számos ága boga van, meg érdekessége. Én például a saját kutatásaimból találtam, hogy a szentesi paprikának a gyökerei is a bolgár kertészekhez vezethetők vissza. Úgyhogy nagyon sok minden van itt. Nagyon köszi, hogy felvillantottál egy pár érdekességet a bolgárok magyarországi életéről. Londonon Alexi volt a vendégünk, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyházbizottságának elnöke. Szép napot!
0: Sziasztok!
3: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
4: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
5: Zsebrádió!
4: Gyereknap! Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
5: iskolai múzeumlátogatás.
4: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
5: iskolai múzeumlátogatás
4: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
5: Minden felnőtt azon rugózik, hogy mennyi pénz kell, meg kell-e esőkabát, ahelyett, hogy mit nézzünk meg.
4: 2.
5: Fingja sincs senkinek, hogy mit fogtok megnézni.
4: 3.
5: Van 3 osztálytársad, akik úgyis végigpofázzák az egészet, amitől a kísérő tanár állapotba kerül, és végig idegeskedi az egészet.
4: 4.
5: Tök menő büfé van a múzeumban.
4: 5.
5: Fingja sincs senkinek, hogy mit néztetek meg.
4: Ne feledd, logika, kritika, etika.
6: Logika?
4: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
7: Zsebrádió!
6: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
4: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
8: 50-50.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
9: A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
11: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
12: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
13: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
14: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
3: Millás reggeli.

0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: Na hát kiváló, egy szakival is megbeszélhetjük azt, amin így dünnyögtünk reggel, ugye, és értetlenkedtünk, hogy már a kötvénypiactól kezdve komoly közgazdászokon át egyes elemzők is kezdenek egy picit aggódni az elhúzódó iráni háború és a következménye miatt. Igen, és hát láthatólag a részvénypiacot, azon belül a technológiai szektor vásárlók, vagy abba befektetők még, mint hogyha nem is tudnának ezekről. Na, ezzel fogjuk kezdeni Debreceni Csabával, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzőjével, aki itt van velünk. Szervusz, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ez normális, vagy majd kiderül, hogy kinek volt igaza, vagy létezhet így a két dolog egymás mellett, hogy persze aggódunk, de azért veszünk még egy kis AI technológiát.
3: Tehát a költségvetési hiányok továbbra is robbannak, infláció is elszáll, de attól még a tech papírok azok éveken át még menetelhet. Mert hát, az AI mindent visz, ez működhet hosszabb távon?
2: Igen, hát mikor normális a világ, ugye?
1: Tehát egyébként igen.
2: Ugye, hogyha minden észszerű lenne, nem történne semmi. Igen, most egyébként az van, hogy nagyon túlnéztek ezen a hormuzi szoros, meg iráni háborún itt a befektetők, de egyébként, hogyha nem csak az indexeknek az ember nem csak így a felszínét kapargatja, hanem lemegy mélyre, akkor azért látja, hogy nem annyira egyszerű a helyzet. Tehát, hogy azért mi is nagyon sok sztorival próbálunk kijönni, legfőképpen ugye ilyen belső sztorit bankároknak is, és hát a stoppok azok dolgoznak rendesen, folyamatosan.
3: Tehát
2: és
3: mezei papíroknál szépen
2: mezei papíroknál, igen,
3: esnek és záródnak a pozíciók.
2: Igen, igen, igen, és aztán ugye nyilván az ember meg ránéz egy nem tudom Micronra, meg SanDiskre, ugye a SanDisk nem tudom, talán 500%-ot ment ebben az évben idáig, igen. Tehát nem egy lárvasóhaj, amit letett idáig a papírra, az asztalra a papír, de hogy ugye ezekben meg nem veszel bele, mert igen. Hogy ugye nyilvánvalóan a technológiának ez a része, az a technológiának minden része, ez a hardware része azért másfél-két év alatt megjárja a mennyet és a poklot is. Tehát, hogy most értjük, hogy tavaly az első negyedében azt hiszem $90 volt ez a DRAM, 32 gigás DRAM, most meg 500. De hogy igazából van annak is valószínűség, hogy jövő Q1-be pedig megint 90 lesz. Igen, és akkor pontosan. Ugye ezek az eredmények össze fognak omlani. Tehát az látszik, hogy egyébként így agregáton tök jók az eredmények, meg az S&P-be is mennek föl az eredmények, egyébként Európában is most már a Stoxx 600-nál is mennek az eredmények, csak Amerikában hajtja a technek ez a része, és az olaj, mert ugye nyilvánvalóan az olajkitermelőknek most tök jó, és Európában pedig hajtja az olaj.
1: Igen, ez fontos, ugye, hogy ami itthon a MOL-nál is látszott, az egy tipikus
3: Európában mi hajtja?
2: Hát az energia.
3: Az energia.
2: Igen,
3: az
2: igen,
3: energia.
2: Igen, igen, igen. Hát itt azért nem nagyon van technológia, tehát nem bővelkedünk a technológiai cégekbe. Egy kézzel megszámoljuk, hány van. Azok is negyedét érik a egy kis amerikai KKV-teknek, és igen. Akkor ennyi az európai technológia.
1: És ugye csak arra akartam utalni, hogy a MOL gyors jelentésében is jól leképeződött az, amire érdemes igen. Figyelni. Tehát hogy nem a finomításra, jó, hanem a kitermelő cégek azok, akik
2: egyébként most... A finomítás az katasztrofális lett szerintem a MOL-nál, de ugye ott nagyon sok minden. Igen. Százhalombattai leállás, drágák a biztosítások, drága az adriai olajat fölhozni, nem is volt egy ideig olaj, tehát ez a finomítás, ez szerintem itt a MOL-nál katasztrofális, de nyilván az, ami itt igaz, az nem igaz az USA-ban, és ott ugye az energetikai szektor.
3: Ha már a MOL szóba osztott, megfutjuk gyorsan, csak nehogy nem maradjon az idő a végén. A magyar gyors jelentések tök fontos, magyar blue chip-eken szaladjunk át, mert most volt a gyors jelentési szezon nálunk. MOL, ha egy mondattal bővebben is, mint hogy a finomítás az
1: kuka.
2: Igen. A kitermelés meg jó.
1: Igen. Ez egy.
2: Jó. De szóval igen, és ugye a fogyasztói szolgáltatások is jók lettek, tehát annak ellenére, hogy ugye benzinás top volt, azért a mennyiség növekedett, meg a nem üzemanyag jellegű értékesítés azért tudott növekedni, azt hiszem valami 6%-kal év per év alapon. És hát nyilván ez a körkörös gazdálkodás, vagy ez a feldolgozás, hulladékfeldolgozás, ez meg amúgy is egy ilyen szezonális biznisz, meg az még azért picit kiépítés alatt van. Összességében a MOL-t ez a része húzta le az egésznek, tehát a finomítás, a ahol most egyébként minden rossz összejött, és ugye valószínűleg a menedzsment is úgy gondolja, hogy minden rossz összejött, mert egyébként a 26-ra, tehát ez évre vonatkozó guidance-ét, ezt a 3 milliárdos EBITDA-t föntartotta a menedzsment, annak ellenére, hogy tényleg rossz lett, nagyon rossz lett a finomítás, tehát valószínűleg arra gondolnak, meg ők nyilván jobban látják természetesen a céget, hogy azért ez ki fog simulni, meg vissza fog kattanni.
3: Nézzük a Gedeont, meg az erős forint csapott
2: igen,
3: oda, ugye?
2: A Richternek az erős forint volt a nem jó, ami körülbelül 7%-ot vitt el egyébként. Működési eredménye már jó volt a Richternek, de nyilván az árbevétel meg az EBITDA nem, és ugye a forintnak a hatása az, hát az most negatívum volt, de szerintem, amit egyébként most figyeltek a befektetők, már régóta figyelnek a befektetők a Richternél, hogy a biotechnológia üzletágával mi lesz, mert ugye ez eddig csak vitte a pénzt, és ugye már itt azért látjuk egy-két negyed év óta, hogy végül is csak tud valamennyi pénzt keresni ez az üzletág is, és hát ugye a másik nagy kérdés meg, hogy ugye a húzó termék, ugye a sztár terméknek, a Vraylinenak mi lesz majd a nem tudom, az utóda, ha lehet így mondani, de ugye, és ugye ettől is van nyilván egy...
3: De van
2: egy...
3: valami a csőben?
2: Biztos, hogy van, de ezt nem fogják elmondani. Mert meg ugye az a baj ezekkel a molekul...
3: Már elégedetlenkednek, hogy már túl régóta volt igazi, nagy, befutó, originális termék, amire kutatásfejlesztésre sokat költünk. Hát jó lenne mondjuk 10 évente valami hasonló, és azt mondjuk...
2: Hát ezt igen, ezt nyilván persze erre számol mindenki, meg ez is, hogyha valaki gyógyszergyárba fektet, akkor nyilván ez a stratégia, hogy mindig lesz valami húzótermék. Persze mi is elolvassuk, meg nézegetjük, hogy milyen molekulák vannak a csőbe, de hát és tehát ülni, és akkor ilyen kovalánskötés, meg itt a megniket érzegetnek, hát azt se tudom, hogy mi, merre, meddig. Ez nagyon, egyébként Amerikában vannak olyan hedge fundok, akik ilyen kémikusokat nyilván alkalmaznak, vegyipari szakembereket is.
1: És ez alapján tudják, hogy... Tehát az kell a méret, hogy egy olyan szakember
2: igen,
1: még
2: igen,
1: beférjen
2: nálam,
1: a csapatban.
2: Nem finanszírozzák, de... Reméljük majd.
3: Na.
2: És összességében egyébként még annyit
3: a Richternél
2: annyit, hogy mi arra azért optimisták vagyunk. Tehát, hogy oké, most jött, erős lett a forint, stb. Most már arról is megy a diskurzus, hogy talán túl erős a forint. Nem a Richternek, hanem
1: úgy. Igen, kicsit túlszaladt a piac.
2: És úgyhogy mi egyébként optimisták vagyunk.
3: Aha. OTP?
2: Telekom volt.
1: Telekom
2: volt.
3: Igen, OTP még nem volt.
1: OTP még nem.
2: Igen, Telekom meg volt. Igen, bozótosba. Maradjunk a Telekomnál. Telekom esetében, hát ugye nagy kaland nem történt árbevétel szintjén, talán ilyen 1%-os emelés, de ugye a Telekomot szerintem most támasztotta egyrészt az osztalékfizetés, ugye az befektetők körében az április mindig ilyen aranyidőszak, hogy akkor jön az osztalék, igen, és igen, akkor milyen
3: és
2: jó
3: minden
2: lesz.
3: Évben és
2: most
3: jársul,
2: már,
3: hogy felmegy, és nem esik annyit, mint az osztalék.
2: Igen. Na hát, ezeket is megértük, hogy nem, mert én még dolgoztam, úgyhogy sokkal többet esett.
1: Igen. Meg úgy, hogy nem volt érdemes várni az osztalékot, mert kicsit az osztalékpolitika, hát finoman mondva, igen, hogy nem az volt, amit a befektetők igen, látni igen, akart. Igen. De most már ez sinem van. Igen.
2: Viszont, ami még van a Telekomnál, az, hogy ugye volt az előző kormánnyal egy megállapodása ugye az infláció követő áremelésről, és ez úgy néz ki, hogy akkor ennek így most vége. Persze nem lehet, hogy lesz egy új megállapodás, nem tudom, de most az van, hogy...
3: Tehát ezt még a régi megállapodás igen, keretében jelentették be, amit tegnap...
2: Igen. Hát ez az előző kormánya volt egy ilyen nem leírt megállapodás, hogy akkor nem lesz infláció követő áremelés, és most lesz ugye 4,4%.
3: Ja, ez kifutott, és akkor már rögtön be is jelentették, így gyakorlatilag van, a új kormány van, megalakulásának
2: igen,
3: napján
2: igen,
3: szinte.
2: Igen, egyébként ez szerintem minden Telekom cégnél meg lesz. Itthon meg lesz.
3: De ez is volt a várakozás, tehát ugye
2: igen,
3: ez
2: nagyon... Nyilván, és ugye emiatt főleg...
3: De lehet, hogy mégsem ez volt a várakozás, mert hogy nagyon pozitívan reagált rá a papír, nem?
2: Ugye ebből kifolyólag jött egy menedzsmenti guidance növelés is 2026-ra.
3: Ja, és akkor erre.
2: Tehát valószínűleg, hogy ennek azért köze van ahhoz, hogy jobb évet várnak, mint amit eddig
1: igen,
2: vártak.
1: Meg hát ami bizonytalanság van, ugye, hogy kifut, lesz megint, nem lesz megint, az nyilván nem jó, és amikor elég csak megerősíteni azt, hogy továbbra is lesz.
3: Hogy mi úgy számolunk, igen, hogy ezt mostantól is még csinálják.
2: Igen, persze, igen, és akkor az inflációt lehet akkor újra.
1: Igen.
2: Kalkulálni.
1: Jó, és akkor de most osztalékhozamban még mindig azért egy rendben lévő.
2: Mindig jó, de összességében egyébként azt azért látni kell a magyar papírokról, és itt legyen szó a Telekomról, hogy azt az osztalékot, amit kifizetnek, azt idézőjelbe ki kell, mert hogy egyébként a versenytársak szűk és széles Európában ennyit fizetnek.
1: Aha, igen.
2: Tehát, hogy hogyha egy európai telekom szektor fizet 6-7%-ot, akkor ugye te nem fizethetsz itt kelet Közép-Európába 3-4-et.
1: Világos.
2: Ezt senki nem
1: világos.
2: Menne meg, és olajra ugyanez az igaz. Tehát, hogy ezt ki kell fizetni, másrészt megtermelnek valószínűleg annyi pénzt, hogy azért lehet, hogy jobb helyen van a... Ez olyan mindig ilyen gazdaságfilozófiai vita, hogy igen. Hol van jobb helyen a pénz, nálam vagy a cégnél?
1: Igen, hogyha nem tudom nagyon befektetni, vagy nem tudok nagyon dobbantani, vagy úgy elkölteni, hogy jobb hozamot érjek el, akkor érdemes kifizetni, mert akkor meg. És akkor még azon lehet variálni, hogy osztalékba fizetem ki, vagy részvény
2: visszavásárlást. Igen.
3: Világos. Na, és visszatérve a nemzetközi helyzetfokozódásához, ott mire számítotok?
2: Hát ugye ott mi arra számítunk, hogy azért ez, ahogy közeledik november, és ez az időközi választás, azért értjük...
3: A félidős
2: választás. Amerikában azért szerintem egy kicsit majd szorítani fog a cipőit
3: Donaldnál.
2: Igen, mert azért, hogyha egy pár helyet elveszítenek itt a, nem is tudom, képviselőházba, meg szenátusba, akkor azért nagyjából szerintem ennek a politikának vége van, hogy fölkelek, hogy bejövök a golfpályára, és az öltözőbe azt mondom, hogy Mexikó 28%-os vár. Mire? Hát majd kitaláljuk.
3: Vagy tehát, nagyjából ennek szerint, meg, vagy mehetnek a rakéták.
2: Igen, meg hogy megtámadunk valakit, csak úgy. Szerintem, és akkor nyilván, hogy ő az ő szempontjából, Trump szempontjából, tehát hogyha mondjuk háborút akarsz indítani, és akkor előtte a papírt kell tologatni, emberi jogi bíróságra kell járkálni, hogy lehet-e vagy nem, hát ugye okafogyottá válik az egész. Tehát, hogy szerintem ők ezt nem szeret, vagy ő ezt nem szeretné. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért előbb-utóbb lesz valami visszakozás, és hát azért, amiért Joe Biden tekészte, hogy $4.5 volt a benzinár, talán ott ugye a Covid időszak alatt, ugye ő úgy vette át a kormányt most 2 éve, vagy lassan 2 éve, hogy de hogy 2 éve?
3: Másfél sincs meg.
2: Másfél sincs, egy, jól van. Igen.
3: Annyinak igen, tűnik persze sokunknak. Igen.
2: Mert én már novemberben gondolkoztam. Tehát, hogy $2-ral vette át, hogy $2 volt a benzin, és most megint 4-nél vagyunk, és hát ugye tudjuk, hogy ő azt mondta, hogy oké, ezt az amerikai közönség kifizeti, mert ez kell, persze. Meg ez az ilyen szükséges rossz, de hogy ugye Amerikában 2 meg $4 benzin között pont egy különbség van, egy választási vereség. Mert ott ezt egyébként nagyon komolyan nézik.
3: Gyakorlatilag ez választás eldöntő tényező volt sokszor.
2: Igen,
3: az lett meg, hogy eddig nem figyelt erre. Illetve,
2: igen,
3: hogy
2: ezt akartam mondani, hogy én azt gondoltam, vagy a közönség.
3: Nem, hogy ő, hogy már közeledik a november. Én azt
2: nem figyel ilyenekre.
3: Én azt hittem, hogy már idén tavasszal is már azért félszemmel figyeli, meg azért lesz rajta nyomás, hogy kicsit vegyen vissza. De nem, illetve most beszorult a háborúba, és nem nagyon tud kijönni
1: belőle. Hát és igen, ez a pökhentiség és a túlzott magabiztosság része, hogy tényleg elhitte, hogy 4 nap alatt le tudja ezt a történetet, ugye, és beleszállt annak, senki nem javasolta neki ezt a konfliktust, és most meg beleragadt, és hát valóban ez a cipő már akkor szorítottam,
2: akkor felhúzta. Igen, és ezekkel a konfliktusokkal egyébként az a baj, hogy ha visszagondoltok, sose volt olyan, ami megoldódott gyorsan, vagy jó volt a kimenetele.
1: Igen.
2: Ugye volt a Bank of Englandnak volt egy közgazdász, ez a Dan Davis, aki írt egy nagyon jó könyvet, a információ áramlása, és ő azt írta, hogy igazából itt a tanácsadók azok nem hülyék, tehát tudják, hogy mi a helyzet, de hogy annyira komplex a rendszer, hogy nem látod át. Uh-huh. Ezért sokkal egyszerűbb lenne odarakni egy papagájt, aki minden nap elmondja, hogy ne indíts háborút.
1: Igen.
2: És előrébb lenne mindenki, de hát ugye nem így működik a világ.
1: Igen.
3: Okay. De sok kérdésünk lenne még.
1: Igen, csak viszont időnk az meg semmi. El, igen, de nagyon szépen köszönjük, hogy beugrottál és beszélgettünk a piacokról, nagyon klassz volt megint. Debreceni Csaba volt a vendégünk, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője.
0: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu.
5: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lucta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a Dockyard.hu-n.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hungexpo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban lelassult a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budai alsó rakparton a Petőfénynál északirányban, illetve a Margit hídtól délre, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, illetve a Közraktár utcában a Pesti alsó rakpart felé. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Bécsi úton, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton szakaszonként a városközpont felé, az Alkotás utcában befelé a déli pályán, udvarnál, illetve a Széll Kálmán térre vezető utakon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, a Váci úton a Megyeri útnál, illetve a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtti szakaszon. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körút Kerepesi út csomópontjában karbantartás miatt, várhatóan 14 óráig forgalmat a rendőrök irányítják. A 11. kerületben a Török-Bálinti utat lezárták a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. A 2. kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Bemrakpart között szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni ma napközben, mert kertészek dolgoznak. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: 257 milliárd forintos pénzügyi fejlesztés indulhat. Szívesen látna állami vállalatokat a tőzsdén a Bét elnöke. Nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz a Tisza kampányfőnöke. Napos idő lesz délelőtt, majd felhők érkeznek, de csapadék csak este várható. Délután 20 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Kisiklott egy motorvonat a Nyugatinál, három vágányon szünetel a forgalom, ami jelentős hatással van az elővárosi közlekedésre. A MÁV jelzése szerint valószínűleg emberi hiba történt. Hatalmas vízügyi fejlesztés indulhat, az uniós KEHOP programnak köszönhetően költhetnek arra, hogy mérsékeljék az évek óta fennálló aszályhelyzetet. Az előző kormány miatt egyetlen fillérnyi beruházás sem valósult meg az uniós támogatásból az iparágban, közölte a kormányfő. Ma felállítanak egy országos vízügyi központot, amellyel az elérhető szabad vízkészleteket szeretnék felszabadítani és felhasználni, jelentette be a vízügyi főigazgatóság igazgató helyettese. A rövid távú intézkedések során pedig a vízszolgáltatási rendszerekkel foglalkoznak, ennek megoldása még az idén várható. Megszűnt a veszélyhelyzet. Az országban 1449 napot volt hatályban az Ukrajnában zajló háború miatti rendkívüli jogrend. A több száz ez idő alatt hozott intézkedés tovább él az üzemanyagárstoptól a hitelmoratóriumon át az árrésstopokig. Tárgyalásra hívta az új kormányt a budapesti értéktőzsde vezérigazgatója. Tóth Tibor a 24.hu-nak azt mondta, szívesen látna állami vállalatokat a tőzsdén, valamint eltörölni a magyar értékpapírokra vonatkozó tranzakciós illetéket a kisbefektetések bevonzása érdekében. Azt is felvetette, hogy az önkéntes és magánnyugdíjpénztári rendszert reformálja meg a kormány, ez a tartós befektetési számlák mintájára adókedvezmények nyújtását is jelentheti. Nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik az új kormányhoz a Tisza párt kampányfőnöke. A tegnapi tájékoztatón a kormányfő elmondta, a szolgálatok visszakerülnek az érintett szakminisztériumokhoz, az információs hivatal a külügyhöz, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat a honvédelmi tárcához, a nemzetbiztonsági szakszolgálat pedig a belügyhöz. Tóth Péter feladata a három szolgálat tárcájának koordinálása lesz. 1,2 milliárd forintnyi közpénzt osztottak ki államtitkári közbenjárásra tavaly három szervezet között a Bethlen Gábor alapkezelőnél. Az RTL által megszerzett dokumentum szerint Szalai Bobrovnicki Vince kérte a támogatások kifizetését. 300 millió forintot kapott a frissen létrehozott Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont, az Erőszak Kutatóintézetnek 63 milliós, a Rákóczi Szövetségnek pedig 900 milliós támogatást adtak.
1: Időjárás a Rádiókafén.
6: Eleinte nagy rész derült lesz az ég, majd napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély, megélénkül a szél, délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggelét, Rádió Café 98.0-án, május 14-e, csütörtök reggel van, 8 óra, 10 perc. Itt van Ács Gábor.
4: És itt van Gede Balázs is, jó reggelt kívánunk!
3: És a kedves hallgatók is, írja a törzs hallgatónk, John Buorno, bár horvát vagyok, egyébként ez egy ilyen vicc, mert ugye a neve az, megtérített ez a bolgár sztori, és jó kérdés, egyébként ezt megkérdezhetük volna, vagy hogyha nincs, adhatunk ötletet a Lexieknek, hogy van-e bolgár piac esetleg, ahonnan rohannék oda paradicsomért, írja ő. Ezt majd beszerezzük, ezt az információt. Aztán azt mondja, hogy most ér be a vonatom a nyugatiba a Vácról, de se kisiklott motorvonattal, se késéssel nem találkoztam.
4: A közlekedési infóban ez hangzott el, igen?
3: Igen. Aztán...
4: Puszi pacsi a metrikért.
3: Ja, igen, kaptunk
4: az
3: egy...
4: Az a zenére jött. Fogfájós reggelt is megédesítette.
3: Na, hát akkor már megérte.
4: Tök jó, igen.
3: Jobbak vagyunk, mint a lidokain. Azt mondja, hogy a memóriaárakkal kapcsolatban, amíg a ChatGPT-t használjátok, sőt, erre sarkaljátok a hallgatókat is, ne várjátok a SanDisk-től, illetve a többi memória gyártótól az árfolyam csökkenést. További beruházásaik lesznek, ami tovább fogja növelni az árakat. Tehát a világ ilyen ám, hogy így föltalálunk dolgokat is használjuk, tehát ez, sajnos ez nem rajtunk múlik, hogy mi használjuk-e vagy nem. Ezen most rajta csüng mindenki, úgyhogy persze, hogy hagyja a memória árakat.
4: Mindez további extrém energiára lesz szükség, és hallgató szerint nem lesz részvényárcsökkenése miatt, mert hogy ezt hajtja. Valamikor ez ki fog bukkani.
3: A részvényárcsökkenésben az a baj, hogy azt nem látjuk előre, mert hogyha látnánk, akkor nyilván hatalmas kövér sortokkal jó nagyokat keresnénk, amire volt példa, csak nem mindig.
4: Igen, az biztos, szinte biztos, hogy ez nem fog megtérülni mindenkinek, az a hatalmas összeg, amit ebbe belefektettek, hogy mikor és ki fog bukkadni, ez amit ugye senki nem tud.
3: Igen, képzeld el egyébként az X-ről, hogyha már részvénycsökkenés, pont van egy ilyen kis összefüggés, ugye mondtad, hogy az nem egy általad nem kedvelt platform, de viszont Michael Burry rajta van, Cassandra Unchained felhasználó név alatt, és ott lehet mindenfélét olvasni tőle. Ugye ő volt az egyik, aki nagyon jól látta a 2008-as összeomlást.
4: Igen, és a Big Short című filmben is főszereplő, zseniális, igen.
0: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
3: Na, hát visszajövünk a hétköznapokba, a munkahelyekre, meetingekre, kérem szépen, és viszont egy nagyon érdekes dolog a témánk, ugyanis elindul a Conflict Night idén is, mindjárt tisztázzuk, hogy mi az, bár figyelmes hallgatók, akik rendszeresen hallgatnak minket, szerintem nem feltétlenül lesz új, de lehet a Conflict Night-ban olyasmi, ami viszont újdonság. Itt van vendégünk ezügyben, Baráti Tamás, a Conflict Night Connect Conflict Night főszervezője, valamint Gyulai Balázs, az OTP Bank mikro- és kisvállalati igazgatóságának képviselője. Sziasztok!
5: Jó reggelt, köszöntjük a kedves hallgatókat!
6: Jó reggelt, sziasztok!
3: És itt az izgalom majd az lesz, hogy rávilágítunk, hogy a ti kapcsolatotok, mikor, hogy és miért jött létre, de akkor kezdjük ezzel a kis alapozással, hogy akkor nézzük meg ezt a Conflict Night-ot, hogy ez miről szól, mi ez.
6: Hát először is konfliktusokban és stresszes helyzetekben gazdag napot kívánok minden munkavállalónak.
4: Köszönöm, megvan, igen.
6: Így szoktunk bejelentkezni. Egyébként maga a Conflict Night egy színházi élmény tréning program, és azért mondom így, mert mi színházi környezetbe igyekszünk bevinni munkahelyi stresszes, nehéz helyzeteket, konfliktusokat. Ezeket feldolgozzuk, megmutatjuk improvizációs színészek segítségével, és hívunk olyan szakértőket, akik különböző aspektusokból megvizsgálva megpróbálnak a helyzeten javítani. Mi pedig ezeket megmutatjuk, és addig játszunk, amíg úgy nem érezzük mi is, és a közönség
4: hogy
6: is,
4: hogy sikerült. Nem verjük meg a kollégát.
3: Így mondjuk, van. Igen, vagy az öltözőben, hogyha sportolók vagyunk, akkor nem verjük egymást, ugye, mondjuk ez spanyol országban.
4: És papucsot sem dobálunk.
3: Igen, exportálni. Egyébként ezeket a sztorikat, vagy a helyzeteket kihozza? Ezt valami forgatókönyv alapján összeállítjátok, vagy ott helyben lehet mondani, hogy...
6: Általában ezt úgy csináljuk, hogy előre gyűjtjük, tehát amikor meghirdetünk egy tematikus estét, akkor megkérjük a közönséget, hogy egy űrlapon keresztül, vagy nekem direkt e-mailben már küldjenek előre jelenet alapokat, történeteket, és mi ezeket a történeteket feldolgozzuk. Mivel improvizáció, ezért nem írunk szövegkönyvet, és gyakorlatilag ott kvázi promptoljuk a jeleneteket, plusz jogosultságunk van, ott nekem is játékmesterként, vagy akár a szakértőknek, hogy megállítsuk egy csengővel a folyamatot, és kérjünk egy módosítást, vagy megnézzünk egy másik végletet.
3: Aha, ez nagyon jó. Ez miért fontos ma a cégeknek? Ilyen konfliktusokkal terhelt rumlis világban élünk, hogy egy kis ilyen mentális masszírozásra szüksége van mindenkinek?
5: Nem, azt szoktuk mondani egyébként, hogy a vállalkozó ért legjobban a saját maga bizniszéhez. Ugye ezek a szakmai kompetenciák, de nagyon sok kutatás alátámasztja, hogy bizonyos készségszintű kompetenciákra pedig van fejlődési igény, és a Conflict Night, ahogy a Tamás is mondta, pont ezekben ad egy edukációs programot. Tehát ez egyfajta kör, gyakorlatilag egy munkahelyi tréning, ahova eljön a vállalkozó is, látja gyakorlatilag saját magát ezekben a helyzetekben, felismeri magát ezekben a helyzetekben, és látni fogja, hogy tulajdonképpen ebben az adott helyzetben akkor mi lenne az a megfelelő megoldás, amit alkalmazni kéne.
3: Aha, de ez, hogy megy ez a folyamat, hogy látják ezeket a kidolgozott helyzeteket vagy szituációkat, megnézés, így elgondolkodik, vagy van ennek valamilyen utóélete, valahogy ez lehet segíteni a feldolgozását?
6: Itt alapvetően az egy más folyamat, mint mondjuk egy normális előadás, vagy mondjuk egy prezentációt, hogyha valaki meghallgatta arról, hogy hogyan kezeljünk konfliktusokat, az önmagában érdekes tud lenni, de amikor azt látod, hogy magadra ismersz egy adott helyzetben, vagy azokra a tipikus helyzetekre ismersz, amit nap mint nap átélsz, akkor azért egyrészt az egy görbetükör, másrészt így sokkal jobban elgondolkodható. Aha. És mi ott a színpadon igyekszünk azonnali megoldásokat adni, amik néha szavak szintjére mennek le. Tehát megmutatjuk azt, hogy bizonyos konfliktusokban, együttműködési helyzetekben, akár generációk között, vagy vezetők között, hogyan használd az empátiát, hogyan használd az asszertív kommunikációt, hogyan használd a mentalizációt, hogyan értsd meg a másikat, hogyan használd egy kétoldalú érvelést. Ezt ott megmutatva, újra játszva, te látod azonnal az eredményét. Az teljesen más, mint egy elméleti oktatás.
3: Van-e arra visszacsatolásatok, mennyire fogadják el a nézők ezeket a megoldásokat, mert én most így hirtelen előttem van a vállalkozó, aki végignéz egy ilyen jeletet, na hát ez nálunk biztos nem működne. És köszönjük az előadást, de ez itt nem megy.
6: Hogy mondjak nektek egy nagyon, nagyon jó visszacsatolást, egyszer szerveztünk egy estet Next Gen néven, ahol generációváltás volt a téma, és az átadó és az átvevő közti konfliktusokat elemeztük, és a végén odajött egy bácsi hozzánk, és azt mondta, hogy fiatalember, hát én magamra ismertem. Én már háromszor sikertelenül próbáltam átadni a generáció, vagy a céget, és most már kezdem kapizsgálni, hogy miért.
3: Óriási.
5: Én is behoznék egy személyes példát, ugye a tavalyi évben, ahogy idén is, ugye három helyszínen rendeztük meg a Conflict Night-ot, és mindenhol teltház volt, és ami egy nagyon jó felismerés volt. Ugye ezeknél a rendezvényeknél azért van tér, a networkingre tudunk a vállalkozókkal beszélgetni, és nagyon sok vállalkozó elmondja, hogy benne van a mindennapi mókuskerékben hajtja a biznisz, de hogy ebben az esetekben ugye nem figyel annyira kellőképpen, amikor az emberi tényezők mennyire fontosak egy adott szervezetben. Mert ahhoz, hogy terméket fejleszt egy vállalkozó, megtalálja a célcsoport, adott esetben sikeres is a vállalkozás, de még sikeresebb tud lenni, hogyha egyébként az a szervezet, vagy az a csapat, amit vezet, ott jó az együttműködés. És akkor én is csak egy személyes példát tudok mondani. Tavaly Debrecenben, amikor teltház volt, oda jött hozzám egy vállalkozó, és pont egy Z-generációs munkavállalót fett fel a munkahelyre, és akkor az volt a legnagyobb felismerés, hogy ő mindig az álláspontot, a saját maga álláspontját fogalmazta meg, de most már megtanulta azt, hogy nem csak az álláspontot kell ütköztetni, hanem meg kell hallgatni a másiknak a nézőpontját. És hogy egy fiatal generációnak megkaphatom a nézőpontját, akkor tulajdonképpen tudom azt, hogy neki mi az igénye és mire van szüksége.
3: Világos. Nektek egyébként bankként ez hogyan jött, vagy hogyan kapcsolódtok ehhez, és hogyan találtatok egymásra?
5: Hát most már Édes Tamással több mint 2 éve van egy szakmai együttműködésünk, és egy másik partner által került térbe a Tamás. Ami nagyon fontos, hogy ami a Tamásnak a missziója, az nekünk bankként, az pedig stratégia. Mégpedig az, hogy a vállalkozások életében, támogatásában, edukációban egy aktív szerepet vállaljunk. Úgyhogy ebből a célból ez nagyon fontos.
3: Ez egy kicsit ilyen beyond banking szolgáltatás talán, hogy...
5: Ki akarunk lépni abból a szerepből, tehát a hagyományos pénzügyi szolgáltatói szerepből mindenféleképpen ki akarunk lépni, ki is léptünk már az elmúlt időszakokban, és pont az a lényeg, hogy azon túl, hogy terméket fejlesztünk, különfajta szolgáltatásokat nyújtunk akár digitális térben, kiszolgáljuk magas színvonalon az ügyfeleinket, szükség van, hogy... értékes időt töltsünk el az ügyfeleinkkel, és edukáljuk őket az emberi tényezőben, a később szintű kompetenciákban. És az egy nagyon fontos álláspont a részünkről, hogy hiszünk abban, hogy az élmény alapú tanulásban. Uh-huh. És hogy a Tamás is mondta, ez egy munkahelyi tréning, és hogyha úgy tudunk egyébként edukálni, később szintű kompetenciákat fejleszteni, hogy közben jól is érzi magát a vállalkozó, akkor ez egy win-win helyzet.
3: Milyen hosszú, hány helyzetet dolgoz fel egy ilyen előadás, mit lehet erről tudni?
6: Ezt úgy képzeljétek el, mint egy normál színházi előadás, este 7-kor kezdünk, Budapesten általában az Átriumban, vagy a Hadszínben játszunk, és 2x45 perc, 2 felvonás, ez nagyjából egyébként egy 7-8 jelenetet jelent, tehát 7-8 szituációt tudunk lejátszani, megmutatni azokat az kicsit túlzott, de azért nagyon reális helyzeteket, amiket eleve a közönségtől kapunk, majd pedig rácsatlakoznak a szakértők, általában 3 szakértőt szoktunk hívni, mindig van közte generációval foglalkozó szakértő, kommunikációval foglalkozó szakértő, és esetleg egy pszichológus vagy valamilyen szakági szakértő, és

0: a bankunk vezetői elköteleződésében, mind az ügyfelek elköteleződésében. Eleve az, hogy teltház van az ilyen rendezvényeken, és ez egy 4-500 fős nézőközönséget jelent, ami önmagában is szerintem egy nagyon szép dolog. A másik az, hogy pedig az ügyfél eljön erre a rendezvényre, és tulajdonképpen első körben még nem tudja azt, hogy mire számíthat. De amikor nekem annál nagyobb elismerés nincsen, és egyébként erre nagyon is büszke is vagyok, hogy az előadások végén, amikor felállva tapsolnak, az egy olyasfajta visszajelzés, illetve amit kapunk ott visszajelzéseket gyakorlatilag az ügyfeleken keresztül, akkor már azt gondoljuk, hogy megérte csinálni.
1: A nézőket egyébként be lehet vonni ezekbe az előadásokba, vagy azt nem érdemes, mert az mindig kicsit olyan...
2: Olyan szempontból bevonjuk őket, ahogy említettem, nektek küldhetnek szituációkat, és ott a helyszínen nagyon sokszor élünk azzal a megoldással, hogy megszavaztatunk bizonyos elemeket.
1: Aha.
2: És ott szavaznak arról, hogy jobbra vagy balra induljon el a történet szál, vagy még mit vigyünk bele, vagy fokozzuk-e. És hát egy picit kapcsolódva erre, azt képzeljétek el, hogy ezt két éve áprilisban kezdtük el, akkor ott a teszt, két éve októbertől indult el a színházi keretrendszer, és most júniusban már a 12 ezredik nézőt várjuk a színpadra, úgyhogy igyekszünk havi egy előadást megszervezni különböző témákban.
1: Ah, az sok. Én kérdeztem is volna, hogy milyen gyakorisága, évente kétszer is van esetleg ilyen, de
2: most már egy havi szinten megyünk, és hát az is egy jó visszajelzés, hogy nagyon sok olyan megkeresést kapunk már, amikor bizonyos szervezetek, egy bizonyos témakört vagy üzletágat tömörítő szervezetek keresnek meg minket, úgyhogy csináltunk már előadást gyógyszerészeknek, csináltunk már előadást beszerzőknek, logisztikusoknak, hogy ilyen zárt estjeink is vannak, és folyamatosan havonta egy...
3: De amikről most beszélünk, ez nyílt, vagy ide a bank szervezi a ügyfeleit, vagy itt bárki mehet, vagy megvannak ezek hirdetve, vagy hogy működik?
2: Az OTP banka van, most a második éve fut az, hogy kifejezetten KKV ügyfelekre szabott eseményt szervezünk. Tavaly is 3 előadás volt, idén is 3 előadás, belőle egy budapesti, 2 vidéki, és nyílt estet lehet hozzá csatlakozni.
1: Tehát akkor nem csak saját ügyfélkörben.
0: Nem csak saját ügyfélkörben. Így van, mert abban hiszünk egyébként, hogy ezek a jelenetek, meg ezek az edukációs programok nyilván azon túl, hogy az ügyfeleinknek is kedveskedünk ezzel, azt gondoljuk, hogy minden vállalkozás számára releváns tartalmat ad. Ugye idén Budapesten leszünk, és akkor igazából országos lefedettséggel megyünk, Kecskeméten és Pécs lesz a két helyszín még.
1: Uh-huh. Ugye említettél több területet, azon belül, hogy milyen munkavállalói csoportoknak szól, tehát mint a fehér galléros, kék galléros, be lehet rendezni, nem tudom, ott valami műhelyt a színpadon, és akkor ott milyen konflikt van, tehát ez hogy oszlik meg, vagy milyen jeleneteket tudtok létrehozni?
2: Volt ilyen is, egyrészt megközelíthetjük témaspecifikusan, tehát csináltunk már olyat, hogy generációk közti együttműködés, mint téma, és ott is azért megmutattunk vezetők köztit, de nyilván vezető beosztott köztit is, amiben szerepeltek fehér gallérosok is, kék gallérosok is, tehát teljesen vegyes vagy. Nemrég volt a bértranszparancia estünk, ahol tényleg végigvettünk egy egész ilyen munkavállalói életciklust, hol jelenik meg a bér, egy felvételnél, egy onboardingnál, egy teljesítményértékelő beszélgetésnél, előléptetésnél, és ott is igyekeztünk különböző helyzeteket megmutatni. Meg szoktunk mutatni nagy multi környezetet is, és meg szoktunk mutatni családi vállalkozásokat is, tehát próbálunk vegyesen felkészülni, és nagyon sokszor pedig csinálunk tényleg ilyen gyártásban dolgozó kavaló együttműködésre is eseteket. Ezért a közönség is vegyes, tehát nem csak vezetők Világos. Jönnek el, hanem már középvezetők, vagy akár munkavállalók is, akik egy kicsit szeretnének jobban kommunikálni, vagy jobban együttműködni.
1: Van a banknak még valami hasonló típusú ilyen együttműködése? Mert most egy hirtelen nem tudnék párhuzamot találni, hogy milyen hasonló ilyen dologban lehet.
0: Igen, mi az elmúlt években nagyon nagy hangsúlyt fektettünk erre, úgy is mondanám, hogy egy ilyen ökoszisztémát építettünk föl. Nagyon büszke vagyok a Tamásékkal való együttműködés a Conflict Night-ra, mert ha mondhatom így a bankszektorban, tehát elve formabontó ez a kezdeményezés, és a bankszektorban egyelőként léptünk erre piacra, de ahogy mondtam az előbb is, egy ilyen ökoszisztémát építettünk föl annak érdekében, hogy edukáljuk és aktívan szerepet vállalunk a vállalkozások támogatásában úgy, hogy igazából minden célcsoportot lefedünk, tehát a női vállalkozások részére is indítottunk egy másik támogatóval egy mentorprogramot, a fiatal kezdő vállalkozások

0: részére indítottunk egy saját programot, a Piacra Lépők nevezetű műsort, ugye ez egy 8 részes epizód volt, tavaly YouTube-on több mint 1 millióan megtekintették, ez a idén is folytatódik, és hát ami mellett ugye, amit mindenképpen meg kell említeni, szintén Tamásékkal való együttműködés, hogy Magyarország legnagyobb vállalkozói konferenciának vagyunk a névadó főszponzora, Business Bistrónak, ami idén került megrendezés április 15-én, több mint 1000 vállalkozó vett rajta részt. Úgyhogy ezekben hisz az ilyenfajta programunkban, és hát folyamatosan bővítjük az eszköztárunkat.
1: Uh-huh. Akkor igen.
2: Még egy kérdés, neked is?
1: Legyen egy ott, egy itt.
2: Mi az, amit el szoktak vinni, hazavinni, vagy tanulságként a Conflict Night-okról?
3: Azt mindenképpen elviszik, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal, a gondjaikkal, nagyon magukra tudnak ismerni, és amit el szoktak vinni, hogy szinte minden esetben van valamiféle azonnali megoldás, amit érdemes beépíteni a napi gyakorlatokba.
1: Az enyém sokkal prózaibb és technikaibb, akkor hol és mikor lesz a következő ilyen előadás?
0: Következő adás az június 4-én este 7 órakor az Atrium Színházban. Június 4-én 7 órakor Budapesten az Atrium Színházban.
1: Oké, hát sok sikert az előadásokhoz, az edukációhoz, mindenhez, nagyon klassz ez a dolog, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy beszélgethettünk erről ismét. Vendégeink voltak Gyulai Balázs, az OTP Bank mikro- és kisvállalati igazgatóságának képviselője, és Barati Tamás, a Connect Conflict Night főszervezője. Köszönjük még egyszer, sziasztok!
0: Köszönjük a meghívást!
2: Na, akkor mindjárt megyünk tovább, és majd jön az autós rovat természetesen. Meglepő húzás a Spotify-tól, ugye az éves listákon ki, meg az egész család nézegeti. Jaj, ki mit hallgatott, tudod, ez mindenkinél. Most nem tudom, te kaptál-e, most volt egy ilyen 20 évesek vagyunk, és megmutatjuk, hogy te mikor csatlakoztál, és a teljes időszak alatt mik voltak a kedvenceid, mi volt a legtöbbet hallgatott dalod, stílusok, ilyesmi. Hát, nekem ez. De hallgatok.
1: Hát én ezen meg se lepődöm.
2: Te nem fogsz meglepődni. Én azon meglepődtem, hogy az első 10-ből 8 magyar. Oké, hogy sokat hallgatok, de ennyire azt így nem gondoltam. Úgyhogy ha valakinek volt ilyen meglepetése, és mi is esetleg játsszuk, akkor küldjétek el nekünk, ti is.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
0: Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
9: Kammermayer Károlyra megemlékeztünk a műsor elején is, ugye 1829-ben született, és Budapest első polgármesteréről van szó, nagyon nagy munkabírással rendelkezett, és ezt meg is örökítette egy mondás, amit a hát valahonnan a környezetéből jött, ami így szól, hogy régen szolgálja már a főváros hol egyik, hol másik felét, és még nincs három emeletes háza a sugárúton. Megelégszik a becsülettel végzett kötelesség öntudatával. De van egy másik is, ami rávilágít erre.
10: De azért látszámban a korban is ez volt a ritkaság. Igen. Ezek szerint értem.
9: És feltűnt, hogyha politikusnak nem volt három emeletes háza a sugárúton. És akkor van egy ilyen is, hogy akik olyan polgármestert keresnek a főváros élére, ki együtt érez a közösséges, ha ezt baj éri, maga is belebetegszik, azok keresenek egy másik Kammermayer Károlyt. Ilyen azonban alig ha akad. Egy volt csak belőle.
10: Na, és még jött egy fontos információ, amit kérde...
9: Fél
10: perccel ezelőtt említetted,
9: tényleg,
10: hogy ezt már
9: olyan régóta... Igen, és köszi a hallgatóknak, mert megírták, nem jutott eszembe az a föld nélküli, csak tápoldatos növénytermesztés, az a hidropónia, vagy hidropónikus kertészet, vagy valami ilyesmi. Megírták nekünk többen, nagyon szépen köszönjük az infót.

0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: Még jó, hogy a végszó nem hallatszott, itt van Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő velünk, szia, jó reggelt!
3: Éppen megállt a piros gomb előtt a kezem, igen.
4: Igen, de a másik mikrofont hoztad be, na mindegy, adaptálódtunk. És nem az én végszóban nem hallatszott szerencsére, hanem a tied.
3: Nem a másik mikrofont kapcsoltam be, hanem te rossz mikrofonhoz álltál.
4: Jó, hát tegyük hozzá. Más nézőpontját hallottuk, rovat.
2: Igen, ácsvilága. Na jó, van, nézzük.
4: Fapados logika.
2: Igen.
3: Nem fapados logika, mindig a kettesnél áll kolléga, hát akkor
4: sosem.
3: Most így,
4: de. 13 éve a másik náluk, de szerintem ez senkit nem érdekel a hallgatók közül.
2: Na, ez csak te hiszed. Forduljunk rá valami szakmai kérdésre.
4: Nagyon gyorsan elmondom
3: nektek. Túlszakmáztuk szerintem.
4: Hogy aki még esetleg akar jönni a jövő szerdai Automotive Summitra, nem fog erről sokat beszélni, de gyakorlatilag teltház van, szóval az utolsó pillanatokban még valaki csúszó szereléssel jöhet jegyet.
2: Be lehet pattani.
3: Akkor rossz szervezés, alulszervezés. Nagyobb helyre kellett volna.
4: Az a helyzet, hogy szándékos. A MOL Campusnak azon szintjén egyébként a korlátot az jelenti, hogy mennyi embert lehet oda beengedni, mert hogy van egy ilyen súly és egyéb korlát azért, hogy...
2: Súly?
4: Aha.
2: Tényleg?
4: 200, mit tudom, 50 ember vagy valami ilyesmi. Aha. Ennyi jöhet.
3: Na! És akkor...
4: Igen.
3: Jövőre 300-as, 350-es helyszín keresése következik?
4: Vagy
3: nem tartjátok kicsinek? Jó az a méret, és nem kell több.
4: Ez annyira ilyen kis zárt szakmai sztori, hogy nem vagyok benne biztos. Mindig ugyanaz a probléma, mint egyébként a vállalkozásoknál is szerintem, legalábbis én így élem meg a saját vállalkozásom, és hogy van egy pont, aminél, hogyha nagyobbat nősz, akkor annyival bonyolultabb szervezetet kell mellé tenni, hogy lehet, hogy vannak majd olyan évek is, amikor ez nem feltétlenül indokolt, és akkor nagyobbat buksz a dolgon, mint amennyit nyertél akkor, amikor növekedtél. Ez egy állandó, egyébként szerintem ez egy állandó magyar dilemma.
2: Igen, alapvetően. Abszolút. Igen, hát ilyen kis piaci dilemma.
4: Igen.
2: Na, nézzük akkor viszont, hogy a belső égésű motorokkal mi a helyzet. Hát már régóta megy a húzon, hogy most lesz 235, vagy nem lesz, vagy hogyan lesz, miképpen. Most mi a legfrissebb álláspont?
4: Na erről például nem annyira lesz szó, mert ezt már kétszer kiveséztük az előző két évben, viszont most megint politikai...
3: De változott a helyzet.
4: Igen, megint politikai aktualitása van a dolognak, de én szeretném látni, hogy ebből valami egész konkrét javaslat, vagy megegyezés, vagy törvény, vagy bármi születik, ami egyenlőre még csak körvonalazódik. Ugye a legutóbbi lazítás, hogy úgy mondjam, az úgy ment át a köztudatba, hogy technikailag lényegében feloldották a 2035-től érvényben lévő újonnan belső égésű motoros autót forgalomban nem helyezhető állapotot, hiszen ezt papíron 90%-ra csökkentették, tehát magyarul 90%-a az autóknak elektromos vagy zéroemissziómentes, lokálisan zéroemissziómentes autónak kellene lennie. De hát erre ugye mondtuk itt adásban is, hogy 10%-ra azért nehéz bizniszkészt építeni, és ezért ez inkább egy szépségtapasz, vagy egy szokásos politikai megoldás, ahol mindenki tudja kommunikálni a saját maga igazát, de lényegében nem sok minden történt. Ugye itt az Európai Néppárt részéről történik mozgolódás abba az irányba, hogy egyébként szerintem értelmes módosítási javaslatokkal, összesen számszerűen 45 darab módosítási javaslattal adjanak be egy törvényt, vagy egy törvényjavaslatot, amit aztán vagy megszavaznak a zöldek és a bal szárnya az Európai Parlamentnek, vagy nem. Most úgy tűnik, hogy elég hosszú politikai alkudozások lesznek még, mire ebből valami kiderül. De az egyik lényeges pont szerintem az, hogy olyan szuperkrediteket szeretnének érvényesítetni, amelyek arról szólnak, hogy aki kis elektromos autóból, tehát nem nagy helyet foglaló, nem nagy tömegű, hanem alapvetően ugye az erőforrásokkal csinyán bánó elektromos autókat tud nagy számban értékesíteni, annak ezeket az autókat a CO2 átlagába nagyobb számban, vagy nagyobb súllyal, ez a pontos megfogalmazás, nagyobb súllyal fogják mérlegelni és elszámolni. Egyébként ugye a mostani állás szerint megint milliárdos büntetésekre számíthat az európai autóipar azzal kapcsolatosan, hogy nem tudják időarányosan, vagy legalábbis úgy, ahogy az Európai Uniós zöld tervgazdaságban elképzelték, teljesíteni az elektromos autós célokat, miközben egyébként jól halad Európában az elektrifikáció, többek között Donald Trump miatt. Tehát az olajjal kapcsolatos félelmek azok, nekem mindig érdekes ez, hogy ilyen hosszú távú döntéseket rövid távú impulzusok alapján képesek hozni.
3: De most ez mit változtatott meg? Mármint Európában.
4: Jóval nagyobb az érdeklődés az elektromos autók iránt, mint
3: eddig. Éppen leállt volna, vagy éppen...
4: Stagnált, lassan növekedett.
3: Tehát az a óriási hype az szelidült, ugye.
4: Igen, és akkor beálltunk arra, hogy egy ilyen normális alapokon nyugvó, de az eredeti optimista forgatókönyveknél szerintem a valódi realitást mutató lassú, de biztos növekedést érjünk el ebben a dologban, és akkor most van egy ilyen megnyomtok a gombot, és akkor megint nagyon nagy az érdeklődés. Úgy, hogy közben egyébként Kínában jelentősen csökkentek az elektromos autóeladások, mert hogy változtattak az adórendszeren, és ez ugye nem, tehát az európai növekedés nem tudta kompenzálni a kínai kiesést. Tehát összességében globálisan enyhén lefelé tartó trendet látunk most, ami lehet, hogy az év második felébe teljesen máshogy fog kinézni.
3: Hát a Kína az egyik legnagyobb kárvallottja ennek, ha most tényleg rövid távon nézzük, hát reméljük, hogy rövid távon nézzük ezt a válságot, ami most kiindul a hormozi szorosból.
4: Nem tudom.
3: Ők miért nem reagáltak? Vagy hát...
4: Nem tudom. Majd nézzük meg, hogy ki ennek a kárvallottja mondjuk 10 év távlatában, mert hát, az, hogy mi itt negyed években gondolkodunk.
3: Rövid távon mondtam én is.
4: Hát igen, de azért szerintem fontosabb, hogy hosszú távon mi a helyzet. Szerintem hosszú távon Európa
3: szóval lesz. Nincs értelme ilyen helyzetekre reagálni ezek szerint. Mármint hát, elektrifikáció ugye, fölpörgetése.
4: Szerintem az egyik alapvető.
2: Hát annyiból van egyébként, mert ugye hogy rácsodálkozunk, mert látszólag össze van kötve a $100 olajár és a megnövekvő kereslet.
4: Abszolút.
2: De nem a pillanatnyi $100 vagy a $4.5 per galononkénti benzin ár szerintem, ami fáj, hanem ez a látens igény az elektrifikációra, és ez egy ilyen fókusz, vagy egy ilyen triggerpont, hogy ahogy ez a mostani $100 vagy a $4.5 sem hiányzik nekem, ugye a jövőben ez a cirkusz nem hiányzik. Lehet, hogy visszamegy majd $70, meg visszamegy 250-re a benzin. Hát,
3: igen,
2: de ez, hogy ki legyek szolgáltat, hogy bármikor valaki dörrent egyet és csinál, és hát nekem nem kell, köszi, jöjjön
3: így
2: az
3: van, elektromos. Ez nem a fokozódó bizonytalanságnak szólt, hogy most megváltozott a világ azzal, tehát már az új világrendnek szól, hogy hát Amerika ebből kijött,
4: hogy
3: és Európa
4: az egészet,
3: azt érzi.
4: Abból a szempontból nézitek, hogy mindenkinek adottak a körülményei ahhoz, hogy kompromisszummentes használja az elektromos autót, akkor teljesen igazatok van.
2: Aha.
4: De ugye a helyzet az, hogy az, akinek kompromisszummentes, vagy nagyrészt kompromisszummentes ez a megoldás, az már azért lépett nagyrészt. Azt lehet mondani, hogy lépett, hiszen mindenhol akkora kedvezmények vannak Európában, gyakorlatilag országtól függetlenül nézve, hogy egy nagyon erős ösztönző van abban az irányban, hogyha megteheted, akkor elektrifikáld a napi közlekedésedet. És ugye a lassabb növekedés beállt, az pont azzal volt összefüggésben, hogy most jönne ugye az a széles tömeg elektrifikáció szempontjából, aki nem tud otthon tölteni.
2: Ezt akarom mondani, tehát arra gondolsz, hogy hiába dúzzog a 8. emeleti társasházi lakó, hogy bakker 700 forint a benzin, hogyha nincsen rajta.
4: Az kapufa. Akkor például, hogyha német áramárakat nézünk. Tehát akkor maximum annyival vagy kényelmesebb helyzetben, hogy azt képzeled, hogy jelenlegi infrastruktúra mellett megnövekedő villanyautózással számolva te meg fogod tudni tartani a mobilitásodat, mert nem kell attól félned, hogy lesz-e benzin, vagy nem. Ez a része, ez logikus. Igen. De ettől még az egész ökoszisztéma, amiről beszélünk, ami a növekedési korlátot, vagy a növekedési ütem gyorsaságának a korlátját jelenti, hát az nem negyedéveken múlik. Aha. Tehát, hogy itt van megint egy ilyen egymással szembe ható vektorrendszer, majd meglátjuk, hogy ebből mi fog kijönni. Ami szerintem egyébként örvendetes ilyen szempontból az az, hogy a villanyautók drasztikus értékcsökkenése bizonyos kategóriákban értelemszerűen megállt, hiszen olcsó elektromobilitásra láthatóan van igény. A drága elektromobilitás az egy más kérdés, tehát hogy mekkora az értékcsökkenése a 10-20-30-40 milliós high-end villanyautóknak, ez egy más kérdés, de azt az én gyakorlatom is mutatja, a saját céges gyakorlatom is, hogy pár millió forintos egyébként normális állapotú villanyautók marha gyorsan mennek el jelen pillanatban. Uh-huh. És szerintem ez folytatódó. Tehát, hogy ez így
3: mondasz
4: is lesz.
3: Mondasz egy-két hozzávetőleges árat, mondjuk egy 5 éves kis villanyautó
4: gyakorlatilag
3: mondjuk, hol tart, mennyiért vételezhető?
4: Szerintem valahol 3 millió forintnál van az a határ, ahol már olyan autót lehet venni, aminek lekövethető a története, esetleg még némi akkugarancia is van rá, nem sok, pár hónap, fél év, és nyilván egy klasszikusan második autó szerepet betöltő, kicsi, első generációs villanyautó, lásd mondjuk Volkswagen Up, ez valahol itt indul. és mondjuk azok az autók, amiket szintén nem lehetne azért még a nagyon fejlett villanyautók közé, inkább a pionír modellek közé sorolni, mondjuk klasszikusan ilyen, hogyha megnézel az utakon a második generációs Leaf, ezeket szerintem ezekből normálisat valahol 5 és 6 millió forint körül már lehet venni, és hogyha ezt mondjuk összehasonlítod hasonló méretű és mondjuk automata váltós autóval, hiszen ez egy fontos attribútuma a villanyautónak, hogy nem kell váltogatni, és ez ugye valakinél egy igen-igen fontos, sőt, szerintem az emberek többségén igen-igen fontos szempont, akkor már használt piacon beszélhetünk árparitás jellegű dologról, még akkor is, hogyha használhatóság szempontjából nem ugyanazt jelenti a két dolog. Aha. Tehát mondjuk egy 5 milliós, 6 milliós Leaf-fel van, aki elindul az Adriára nyaralni, én biztos nem tenném, de van, akinek ez belefér évente egyszer-kétszer, az a szerencse, hogy egyenlőre még mindenki szabadon választhat. Ezzel kapcsolatban egyébként...
5: Hányszor kell tölteni mondjuk, mire leérsz vele?
2: Hármat, kettőt, vagy melyik?
4: Hát az attól is függ, hogy milyen időben...
2: Hát amely melyik részére mész, igen. Észtria vagy Dalmácia.
4: Hát azért szerintem azt továbbra is ki lehet jelenteni, hogy egy nagy átlagban, egy ilyen ökölszabályként nagy átlagban az a 20 kWh fogyasztás autópályán, ez nem ördögtől való, tehát körülbelül ezzel kell számolni. Valaki nagyon óvatosan, meg klíma nélkül, meg mit tudom én, párás ablakkal kihozza ezt kevesebből is, de többé-kevésbé, hogyha négyen elindulnak és autópályán nem feltartva forgalmat akarnak közlekedni, akkor valahol körül kell számolni, és hát ezek ugye 40-60 kWh akkumulátorok, amikről itt beszélgetünk ezekben az autókban, tehát kell töltögetni gazdagon. Nyilván például a Teslák sem drágák már, tehát a belépő olcsóbb Teslák, most nem az S-re gondolok, hanem inkább a 3-asra, ezek is már teljesen megfizethetők.
2: Valami kellett, hogy legyen, mert annyi taxi van már Tesla taxi, hogy...
3: Ede kollega észrevétel, ezt a tesztlások az új bömösösök már, mint vezetési stílus alkalmával. Az elmúlt két alkalommal volt nagyon rossz tapasztalata velük.
2: Hát abból még azért ne vagyunk de... szerintem nagy átlagot.
3: Igen, nálam még a fehér furgon az még élen áll, de hogy
2: ők vernek mindent.
4: A négykerekű filatáska nekem továbbra is, de a négykerekű filatáska. Hát mert ugye annyira mainstream már. Tehát annyira mindenkinek van már, hogy egy nagyon érdekes sztori az, amikor valami egy prémium termékből, egy prémiumnak mondott termékből egy teljesen tömegtermékké válik. Egy megfizethető, mindenki számára elérhető tömegtermékké, és ugye ezt a...
3: És szerinted a Tesla már az?
4: Abszolút.
2: Hát nézd meg!
4: Hát ugye a használt autóárakat megnézed meg az utcaképet, abszolút.
3: A utcaképen látom, hogy nagyon gyorsan terjed,
2: de az árak... valaki, ez lett a népautó.
4: Ez így van, hát és mondjuk taxiban azt gondolom, hogy az egyik...
3: Mennyi egy 6 éves Tesla?
4: Hát 6-8 millió forint között veszel már ilyeneket, tehát hogy ezek nem elérhetetlen dolgok.
2: És a taxi azért jó példa, ugye, mert neki egy olyan árban kell gondolkodni, amit ki is tud termelni. Tehát amire keveset költ, üzembiztosat.
4: Hát mire költ egy taxis sokat? Üzemanyagra. És hogyha ott van napeleme, és mondjuk agglomerációból taxizgat, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, megfontolt és józan pénzügyi döntés.
2: Abszolút,
4: ilyen értelemben. Szóval és szerintem taxira egyébként kiváló megoldás kicsit nagyobb akkumulátorra rendelkező villanyautó. Ha már itt tartunk, nagyon gyorsan megemlíteném nektek, hogy 7 év után távozott Oliver Zipse a BMW éléről, ami azért fontos, mert ugye ő volt az utolsó józan hangok egyik az autóiparban. Ugye a BMW éléről azért kellett távozni, nem azért, mert bármit rosszul csinált volna, hanem azért, mert van korhatár. 60 évnél van meghúzva, őt így is 2+ évvel engedték érdemei elismerése mellett nyugdíjba, tehát 62 évesen átadta a stafétabotot Milan Nedeljkovicnak, akivel egyébként csinálhattam interjút debreceni jár kapcsán, és utoljára még úgy rendesen egy pörgőrúgással beleállt az Európai Unió iparpolitikájába. Hát, hogy tiltások nem helyettesítik a józan iparpolitikát, ezt most kifejthetném rettentő hosszan.
2: Hát, már sokat mondom,
4: de nagyon örülök neki, hogy az utolsó alkalmat, amikor még a felügyelőbizottságon, meg a közgyűlésen, meg az egybegyűltek előtt még volt lehetősége BMW vezérként elmondani a búcsúzó szavakat, nem hagyta ki. Nem hagyta ki, hogy megtegye, hogy élesen kritizálja azt, amit az Európai Unió csinál. Hát most meglátjuk, hogy a néppárt mit tud elérni ezzel az elképzelésével. Azt nem mondtam még végig, hogy acél, zöld acél használata megint csak ilyen szuperkreditekkel járna. Erről is biztos lehetne hosszan vitázni, hogy ennek mennyi értelme van, vagy mennyi értelme nincs. És ami még talán lényeges, hogy a 2035-ig tartó transformáció, hogyha nem is lesz megváltoztatva, maga a tény, szerintem meg lesz, de hogyha nem lesz, akkor is egy nagyobb rugalmasságot próbálnának adni piaci trendek figyelembe vételével annak, hogy mikor mennyi elektromos autót kellene arányosan értékesíteni. Uh-huh. Úgyhogy ennyi. Mennyi időnk van még?
2: Semennyi, annyi, hogy átveszük a jövő hétre a Bentley teszteket, mit szólsz, de akkor azzal kezdjük, és amellé hozzá valami más nyalánkságot.
4: Lesznek remek képek is róla.
2: Lenne egy perc, most egy percbe teszteljük
4: Bentley-ket. Egy percbe Bentley-t nem fogunk teszteni.
2: Hát az hogy néz már ki? Hát nem
4: de akkor ilyen teaserként bemondjuk jövő hétre, hogy aki kíváncsi arra, hogy milyen volt az első hivatalos Bentley próbaút Magyarországon, ráadásul egyszer rögtön több modellel is, annak majd jövő
2: és te vezetted, nem a sapkás elölte meg ne, hátul, hát a Bentley nem tudom keresztre.
4: Tehát, hogyha most a Rolls-Royce Bentley párhuzamot szeretnénk valahogy egy kicsit behozni a beszélgetésbe, akkor nyilván az előbbi inkább a sofőrös igen. autó, bár annak is van olyan autó, amit kifejezetten jó vezetni, a Bentley meg inkább az, amit magad vezetsz.
3: Szóval jövő héten Bentley Rolls-Royce összehasonlító vezetési élmény teszt Várkonyai kollégával.
4: Hányan mondhatják el ezt magukról a rádiózás történetében?
2: Nagyon klassz, nagyon jó, köszönjük. Szóval hozunk majd dekorációnak olyan táskát, azt a nagyon drágát tudod.
4: Módos sapkát meg ilyeneket?
2: Igen, így van, és az, aki rakjuk a stúdiót. Nagyon köszi Gábor, hogy beugrottál.
4: Sziasztok, szép napot.
2: Várkonyai Gáborral beszélgettünk, most hát nem jövünk vissza, jövünk, nem hiszem. Szerintem mondjon Czoller Anni híreket, és akkor utána jövünk vissza.
3: Mondjon, jó, oké, jövünk az ingatlan rovat. Nem, IT rovat.
2: Valamivel. Igen.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
8: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
9: Kardó, az alvás szakértője.
1: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
10: Útvesztők, egérutak, zárt ajtók, de hol a kulcs? Már megint a Szendrőinél. Ha szeretnél kiszabadulni, gyere Elefánt koncertre június 5-én a Budapest Parkba, ahova a srácok elhozzák a legújabb dalukat, a Kalitkát is. Elefánt, június 5. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban továbbra is lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Szélkálmán tér környékén, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Kiskör úton az Asztória közelében. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtti szakaszon, illetve a Soroksári úton befelé a Boráros tér előtt és tovább a Közraktár utcában. Lassú az előrejutás az autópályák fővárosi bevezető szakaszain továbbra is, a Budaörsi úton végig, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körút Kerepesi út csomópontjában, várhatóan 14 óráig karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják, minden irányból lelassult a haladás. A 11. kerületben a Török-Bálinti utat lezárták a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Zugóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A vidékfejlesztési miniszter felel majd az Európai Uniós források felhasználásáért. Egyébként a május 25-i héten megszülethet az uniós megállapodás. Vészhelyzet Kubában, nincs dízel, fűtőolaj és áram. Napos idő lesz délelőtt, majd felhők érkeznek, de csapadék csak este várható, délután pedig 20 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Kisiklott egy motorvonat a Nyugatinál, három vágányon szünetel a forgalom, ami jelentős hatással van az elővárosi közlekedésre is. A MÁV jelzése szerint valószínűleg emberi hiba történt. Éjszaka véget ért az első kormányülés, az ott született döntésekről mára ígérnek tájékoztatást, de azt már tudni, hogy 6 év után megszűnt az orosz-ukrán háború miatt elrendelt veszélyhelyzet. Kihirdették, hogy megmarad a védett üzemanyagár, és a rezsikedvezmény elszámolását is meghosszabbították. Magyar Péter arról is beszélt a tegnapi tájékoztatón, hogy a stratégiai készletek gázolajból nagyjából 80 napra elegendő szinten állnak. Erről Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója tájékoztatta a kabinetet. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter felel majd az Európai Uniós források felhasználásáért, az önkormányzatokért és az önkormányzatok törvényességi felügyeletéért. A közfoglalkoztatás és a foglalkoztatás politika az új kormányban Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszterhez fog tartozni. Folyamatos tárgyalások zajlanak az Európai Bizottság és a magyar kormány között. Jövő héten 5 napra érkezik majd egy magas szintű delegáció. A cél, hogy a május 25-i héten Magyar Péter Brüsszelben egy politikai megállapodást köthessen Ursula von der Leyennel. A források legnagyobb része vissza nem térítendő, de kedvezményes hitel is van benne. Mága Zoltán legalább 3,3 milliárd forintnyi közpénzt kapott a koncertjeire. A Telex közérdekű adatigénylés nyomán megtudta, a hegedűművész 2022 és 26 között turnézásra, külföldi fellépésekre és újévi arénás koncertjeire kapta a milliárdokat az előző kormány Kulturális és Innovációs Minisztériumától. Mága Zoltán korábban azt mondta, a pénzeket fellépésekre költötték. Pekingben tárgyal az amerikai elnök. Donald Trump Kína segítségét kéri az iráni válság megoldásában, míg Peking érdeke az, hogy stabil és kiszámítható kereskedelmi kapcsolata legyen az USA-val. A legfontosabb kérdés Taiwan. Az kínai-amerikai kapcsolatokban, ha rosszul kezelik, a két nemzet összeütközhet, vagy akár konfliktusba is kerülhet. Ami a teljes kínai-amerikai kapcsolatot rendkívül veszélyes helyzetbe sodorja, mondta Xi Jinping elnök. Vészhelyzet van Kubában. A főváros egyes negyedeiben naponta 20-22 órán át nincs áram. Az ország kifogyott a dízelből és a fűtőolajból az Egyesült Államok által bevezetett olajblokád miatt. Emellett Kubát régóta komoly élelmiszer és gyógyszerhiány is sújtja.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Eleinte nagy rész derült lesz az ég, majd napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély, megélénkül a szél, délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
7: Ahol széles a spaletta.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Szép jó napot kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggelit, Rádió Café 98.0-án, május 14-e csütörtök reggel van, 9 óra 10 perc, Ács Gábor van itt.
4: És Gede Balázs természetesen.
3: Azt kéri egy hallgató, köszönjük Gábor, elég volt egy reggelre ennyi rémes feldolgozás.
4: Írja a hallgató a mai első. Igen. Feldolgozás kapcsán.
3: Köszönjük. Amíg nem válik tömegesség ez a panasz áradat, addig.
4: Tényleg. Ma nem volt még, de én értem. Szabad vélemény nyilvánítás.
3: Abszolút, mindenki azt mondta, amit szabad. Azt mondja, hogy 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ez nézem, hogy szerintem máshol is jól lehet haladni, nem csak. Gábor is ugye 5 percet faragott a bejövetelén, bár ugye ott nem feltétlenül tudunk abban gondolkodni, hogy jó volt a forgalom. Lehet, hogy ez Gábor egyéni megoldásain
4: keresztül. Lehet, hogy ő már beprogramozta a saját vezetési stílusát a tervezőkbe és az alapján. Gondolta,
3: vagy
4: hogy...
3: Vagy a tervező nem tudja, hogy vezet a Gábor.
4: Az lehet, mert akkor nyilván hozott rajta 10 percet.
3: Előbb ért ide, hogyha egyelőre hát nincs palasz a forgalomra, úgyhogy mi azt hiszük, vagy azt gondoljuk, hogy az rendben van.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
3: De rendben vannak-e informatikai rendszereink? Ezt fogjuk megnézni, és majd egy kis karbantartási kisokost is össze fogunk rántani. Kis Zoltán fog ebben segíteni, a Kerman IT Solutions nyerté fejlesztés vezetője. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Azt gondolnánk, hogy ez olyan lehet, mint a villany. Ugye, amíg kapcsolgatom a lámpát és világít, eddig tök jó, meg rosszabb gondolkodik azon, hogy melyik vezeték hova, meg miért, meg egyáltalán. Ugye, amíg tudok levelezni, meg szöveget szerkeszteni, meg ChatGPT-t, meg nem tudom én, addig az IT rendszer sem érdekel, hogy mennyire áll vagy borul, pedig az egy ilyen jó komplex kis valami, tehát azért azon lehet szögelgetni, hogyha baj van. Mennyire van ez így, vagy mennyire gondoskodunk és tudatosan tartjuk karban ezeket a rendszereket?
5: Hát muszáj természetesen az IT rendszereket karban tartani, ezek élő rendszerek, sok rétegből állnak, és ez a sok-sok rétegben lévő sok alkatrész az el tud romlani, és ugyanúgy karban kell tartani, mint például egy autót, vagy egy bonyolultabbat, mondjuk repülőgépet. Ha az autóban nem cserélsz olajat, akkor egy idő után azért megáll, ez így van az IT rendszereknél is. És van még egy speckó dolog az IT rendszereknél, ezek a úgynevezett zero day támadások, ami azt jelenti, hogy ugye a szoftverekben lehetnek olyan hibák, amik még nem ismertek, de egyszer csak valaki rájön, és ezeken keresztül lehet támadni ezeket az IT rendszereket, és ezeknek tudomására jut a közösségnek, akkor illik befoltozni minél előbb, hogy minél kevesebb támadás.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy azt hogy tartjuk karban, amiről nem tudjuk, hogy karban tartandó. Hát tehát akkor ez egy támadás után kell foltozni?
5: A zero day világnak az a lényege, hogy amikor például vírusírtók működnek úgy, hogy amikor elkezdik felfedezni azt a gépen futó vírusírtók, hogy valami anomália van, akkor egy idő után ezeket a fájlokat, amik újak, azok bekerülnek a vírusírtó gyártójának a rendszerébe, és akkor elkezdik vizsgálni, és akkor rájönnek egy idő után, hogy hol van a támadási felület, és akkor ez a biztonsági közösség, ez olyan, hogy ezt az információt megosztja egymással különböző platformokon, és akkor kialakulnak a a patchek, vagy a védekezési formák erre, és a zero day támadás az addig zero day támadás, amíg ez nem jön létre, és abban a pillanatban már meg tud történni a patchelés, és ilyenkor kell történni a karbantartásnak, hogyha patchelésről beszélünk. Arra, hogy amíg ki nem derült támadások ellen, hogy lehet védekezni, az egy teljesen másik téma, és szintén nagyon érdekes, de nem a karbantartáshoz van köze.
3: Aha, világos. Na most a karbantartást, ahogy a banki üzeneteimből látom, ugye azért azt úgy kell időzíteni lehetőleg, hogy meg kell nézni, hogy hol vannak azok a pontok, ahol mondjuk viszonylag kis kárt okozok, mert hogy le kell állítani a rendszert ahhoz. Vagy a rendszer egy részét legalább.
5: Így van, vannak olyan rendszerek, amiket nem kell leállítani, ezek az ilyen nagyon elosztott rendszerek, nagy rendszerek, mint például a Facebook, aminek az infrastruktúrája már úgy van felépítve, hogy egy ilyen frissítés az úgy tud rámenni a rendszerre, hogy nem egyszerre történik. Van például egy ilyen fogalom, hogy kanári update, az a bányászatból jön, ami azt jelenti, hogy a bányászok vitték magukkal a kanárit, és ha elkezdett rosszul lenni, akkor tudták, hogy gáz van. Itt is erről van szó, hogy néhány user-t kijelölnek, akikre rámegy a frissítés, a felhasználók mondjuk 1%-át, és ha ott minden rendben van, akkor mehet tovább a frissítés.
4: Ez csak pénzkérdés, hogy ezt egy bank ne tudná megcsinálni, és neki ellene van olyan bank, ahol mondjuk gyakorlatilag
3: vagy havonta
4: két
3: kérdése.
4: Napokra leállni, és...
3: Igen.
5: Alapvetően a rendszer nagyságának a kérdése, hogyha egy rendszer már elég nagy, akkor lehet ilyet csinálni, hogy egy kis részére engedik rá először a frissítést, és ott megnézik, hogy mi történik. A banki rendszereknél azért van egy olyan dolog is, hogy ez egy szabályozott környezet, ahol meg kell felelni mindenféle jogszabályoknak, és ott azért emberek pénzéről van szó, tehát ott egy kicsit másképp kell csinálni.
3: Tehát ha ez mindig jól működne, csinálhatná, hogy az 1%-nál működik rá, ezt nem többet, de mi van, amikor az 1%-nál nem működik?
4: Facebooknál meg a személyes adataidról.
5: Igen, már fontosak lettek a személyes adatok, a Facebook ugye nagyon nagyra nőtt. Volt is például, ha már így a frissítésekről beszélünk, az a probléma, amikor azt hiszem 21 októberében megállt a Facebook egy fél napra körülbelül.
3: Igen.
5: És akkor hát először azt gondoltam mindenki, hogy jó, hát nem lehet Facebookozni, és aztán kiderült, hogy pont a federált autentikáció miatt, ugye, hogy mindenhova már be
3: tehát
5: lehetett
3: lépni
5: Facebookkal.
3: Tehát amikor azzal megyek be,
5: igen, és az sem működött, és akkor tulajdonképpen akár üzleti rendszerekbe se tudtak belépni a felhasználók, hogyha ezzel voltak, azzal voltak regisztrálva. Tehát, hogy most már az is egész fontos, hogy ezeket a rendszereket hogy frissítik, de visszatérve a bankokhoz, tehát ott azért nagyon meg kell tervezni, vagy akár egészségügyi rendszerekben, tehát szabályozott rendszerekben, hogy egy frissítés hogy megy le, és ez egy mindig egy ilyen nagyon dokumentált, jól szervezett folyamat, tehát először a frissítésnek kell legyen egy tesztje, hogyha az jó, akkor megvan a dokumentáció, akkor meg kell tervezni pontosan, hogy mikor mehet le az éles rendszerre a frissítés, és ugye ilyen nagyobb szervezetekben azért nagyon sok rendszer van, és azt is meg kell tervezni, hogy melyik frissítést mikorra időzíti az IT, vagy az egész szervezet. Például nem érdemes banki rendszerek frissítését fizetésnapok környékére.
3: Hát jó.
5: Ez sokkal nagyobb baj tud lenni. Tehát, hogy ez egy nagyon szabályozott folyamat, és azért... Hogyha nem ilyen nagy elosztott rendszerekről van szó, akkor a frissítésekhez le kell állítani a rendszereket. Tehát, hogyha a hardware-ről van szó, akkor egyértelmű, hogy ahhoz, hogy kivegyünk vagy berakjunk valamit, ahhoz nem jó, ha áram alatt van. Természetesen vannak olyan rendszerek, ahol ez már megtehető, de az szintén egy teljesen másik kategória. És a szoftverről van szó, ott meg az adatkonzisztencia miatt a frissítés idejére legalább az adatbázist le kell állítani, vagy ilyen dolgokat, tehát, hogy ennek ilyen tervezetnek kell lennie.
3: Illetve vannak a tervezettek, gondolom, meg vannak azok, amik, hogyha már a pecselésről szó volt, ugye, ami valami keletkezik, vagy valamit látunk, valamit csinálunk, azt kijavítjuk, és utána kell ráengedni egy alkalmi frissítést, vagy karbantartást.
5: Igen, ez is előfordul. Szokott lenni nagyobb oprendszereknél is például, hogy ilyen soron kívüli frissítést kiadnak. Azt kell erről tudni, hogy egy kicsit ez a frissítés meg karbantartás olyan, mint a sport. Hogyha rendszeresen csinálja az ember, akkor azért nagyobb esély van, hogy le tud futni egy maratont, meg úgy a keze ügyében vannak a dolgok, igen, amikkel dolgozni kell. Hogyha a frissítések ritkák, vagy vannak részei, amivel nem foglalkozunk, akkor pedig, hogyha ott baj van, akkor ott tud nagyon egész nagy baj is lenni.
3: Hát vagy mint az autóidőszaki átvizsgálása, hogyha elviszük rendesen, akkor viszonylag jó eséllyel tudunk bajmentesen, műszakiba mentesen közlekedni, és akkor van, amikor ezt már megspóroljuk, hogy Józsikám, nézd meg, leütök-e az Adriára típusú. Igen. dolog, az meg azért nem biztos, hogy mindig jól sül el. És akkor ennek van egy kommunikációs része, és ugye, amit be is hoztam már, ez például a bank is, amikor üzen, hogy figyeljek oda, mert mondjuk vasárnap este 10-től hétfő hajnal 1-ig, mondjuk az egy olyan jó időpont, amikor talán fájdalommentesen tud karbantartani, de akkor is jelzi, hogy leállás lesz, számít csak rá, hogy vagy teljes, vagy részleges funkció mentességgel kell számolni.
5: A kommunikáció az egy nagyon fontos része, és itt ugye az fontos, hogy a kommunikáció az mindig a felhasználó szemszögéből releváns információkat tartalmazza. Tehát, hogyha kijön egy olyan, hogy az XY szervert frissítjük, az a felhasználóknak nem feltétlenül mond megfelelő információt, és akkor úgy kell leírni, hogy ez vagy az az alkalmazás addig elérhetetlen lesz. És akkor jöjjenek a tippek felhasználói szemszögből, tehát hogyha jött egy ilyen kommunikáció, hogy ez vagy az most történik, és éppen dolgozom, és nem tudok belépni egy másik rendszerbe, vagy valami hiba van, akkor azért legyen ott a kis ördög a fejünkben, hogy hát valami frissítés zajlik, és előfordulhat, hogy köze van hozzá, és ilyenkor nagyon jó, hogy ha tudunk kérdezni olyan embertől, aki esetleg nálunk tájékozottabb, vagy jobban érti ezeknek a rendszereknek az összefüggéseit, ez is sokat segíthet ilyen helyzetben. Illetve amivel még felkészülhetünk, az az, hogy ha tudjuk, hogy frissítés következik, akkor legyen a kezünk ügyébe az a dolog, amivel dolgoznunk kell, pláne hogyha határidőnk van, tehát hogy a fájlokat töltsük le, akkor inkább a számítógépünkre készüljünk fel, hogy esetleg legyen másik internet elérés, ilyesmivel lehet készülni, hogyha határidő van. És visszatérve a vállalat szempontjából, ez a kommunikáció az ugye nagyon fontos, hogy meglegyen, hogy mikortól, meddig
3: tartott
5: a frissítés.
3: Karesztit be lehet vetni, ugye korábban.
5: Igen, korábban beszéltünk Károlyról.
4: Eddig mindenre be lehetett vetni
3: karesztit. Azért gondoltam, hogy valami csak tud legalább időzítésbe, kommunikációba valami besegíteni.
4: De mondjuk, Károly, hogy igen, de aki mondjuk nem hallgatta volna.
3: Igen, aki nem hallotta és nem ismeri Károlyt.
5: Károly az a Kermannak a KKV-ra szabott rendszergazda szolgáltatása. Azért is hívjuk Károlynak, mint hogyha ő egy személyes rendszergazda lenne, de nem az, mögötte van az egész szervezetünk, aki végzi egyébként az Enterprise szinten is ezeket a műveleteket, és pont ezért például a frissítés menedzsmentet azt nagyon jól tudjuk a

0: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Kedves zenei felelős, a Sozal nem ismeri azt, hogy mi szólt most.
3: Nem tud most sazamovni, nincs technikailag főkészülve, ja. Nem? Mindegy. Disco Dine featuring Jarvis Cocker, tehát a Pulp énekese, a vokalista benne, de egy francia duó, de régiek. Synchronize, ez volt a címe. Ha nem sikerül. Pedig ezt azért ismerné a Shazam. Van egy-két dal, amit lehet, hogy nem találna meg a Shazam, ezt mondom, a hallgató nem tudja. Az előző dalra pedig azért volt hallgató, aki azt írta, hogy is írta?
2: Itt.
3: Nekem léleksimogató volt ez a feldolgozás most. Köszönöm. Én az előző hallgatónál se azt kifogásoltam, hogy a dal, mert arról mindenkinek lehet, van, akinek ez túl lassú, van, akinek meg pont ez kell a lelkének.
2: Igen, hanem, csak meglepettem,
3: hanem, hogy a feldolgozás, hogy már megint az első feldolgozásnál ott valamit nagyon benézett, vagy behallott, vagy összekevert. Annál viszont az érdekes, hogy az a dal, pedig maga a Pixies féle verziója, a Kusserának, az nem új, viszont most nagyon népszerű, mert egy egyre népszerűbb sorozatnak a Kiút magyarul? A From
2: című. Kiút, igen, magyar című.
3: Sorozatnak a főcímdala. És hát annak a sorozatnak a hangulatához aztán főleg nagyon illik, de ezért van most alapvetően a középpontban.
2: Nagyon jó egyébként, hogy ezt mondtad, hogy ennek a sorinak a zenéje, mert ránéztem az összefoglalóra, mármint a rövid történelmi történet áttekintésre, és izgalmasnak tűnik.
3: Úgyhogy, na, kíváncsiak, hogy belenézel. Nekem nem a műfajom, tehát nekem csak háttérben megy, de zenék elképesztő jók vannak benne egyébként. Hát a főcímdalon túl is.
2: Igen. Azt mondja, hogy mi van még.
3: Néhány autós üzenet volt még, amit...
2: Igen, a Kinley ellentétje a Bentley.
3: Jó.
2: Köszönjük. Ez egy fontos információ volt, igen.
3: Hát 5 évvel ezelőtt a cikket küldött a hallgató, amikor
2: igen, ki valaki a... Enyiróval egy horvát búvártúrára menet. Egyébként a horvátok elég jól kiépítették ezt. Én ahogy nézem, én nem használok elektromos autót, tehát nem tapasztalatból tudom, de ahogy megyek le
3: én csak hallott.
2: A tengerre.
3: Ja, ahogy mész, akkor látod a infrastruktúra
2: megvan. Nagyon durván, igen. És olyan töltők is vannak, ahol például nincs, tehát az, hogy majdnem minden benzinkuton van elektromos töltő, az oké, okay, de vannak olyan töltőállomások, ahol nincs is benzin, de van elektromos töltési lehetőség.
3: Hú, én most láttam ilyet először.
2: De hát nekik ez egy nagy iparág, tehát nekik muszáj kiszolgálniuk nyilván.
3: Igen. De érted, nem vagy idény jellegű. És arra a 2 hónapra megcsinálják az infrastruktúrát, hogy mire alapozzanak, vagy pedig várnod kell? Hát nem tudom, akinek van tapasztalata, hogy megírja, csak egy fölmerül bennem kérdésként, hogy milyen kapacitást raksz oda, hogy ennyire idény jellegű a nagy forgalom.
2: Hát nézd, idény vagy nem idény, a GDP-be egy szemmel látható pénz az, amit beszednek. Azt mondja, hogy még egyre mindenképp ki akartam tenni, vagy térni, hol azt hiszem a
3: miről szólt?
2: Várkonyi kollega kapott egy kis fikát, hogy kedves szerkesztő úr, azért a 6
3: Misi környékén az
2: nem,
3: volt?
2: Ez nem ez volt, hanem hogy 6 éves Teslát 6 millió körül venni az elég nehéz.
3: Nehéz? Hát akkor hát, meg lehet keresni őt magát. Tehát,
2: nem,
3: hogyha...
2: nem kell, hát rámész a legnagyobb használt autóportára.
3: Csekkoltad?
2: Csekkoltam, és rögtön feldobott egyet. Úgyhogy van az a felszereltség,
3: hát
2: az a Model 3, Tesla Model 3-ba például, egy 2020-ast találtam 6 millió 790-nél, tehát 167 ezer kilométerrel, úgyhogy...
3: Azért nem keveset ment.
2: Hát nem, de itt...
3: Hát ez a dolga végül is, persze.
2: Pontosan. A lényeg az, hogy lehet, vagy van ilyen lehetőség. Azt mondja, hogy egy taxis...
3: Majd ha apukám fölrakja a kis Toyota Corolla-ját 20 éves, és 120 ezer kilométert futott, akkor csak mi tudjuk, hogy nem komoly, nyilván senki nem fogja elhinni, de hát ő tényleg így használta, és lelkes tömegközlekedő, úgyhogy nem tudom, mikor kerül el a dósorba, de van ilyen is, de ezt is csak onnan tudom, és hiszem, hogy a saját szememmel látom a családban. Igen.
2: Taxis vagyok, egy 2020-as Ford 1.5-ös TDC-t használok, pontosan folyamatosan vezetem egy abban az összes kiadásomat. Egy év alatt összesen 5 millió 200 ezeret vitt el a kocsi. Uh-huh. Ebből 3 millió 200 ezer volt az üzemanyag. Most akarok elektromosra váltani, elegem volt a dízelből.
3: Tehát ő is tökre kiszámolta. Igen. Igen, hát amit Gábor is mondott, hogy a taxisoknak abszolút megérheti a mostani árakon, meg a mostani...
2: Főleg egy családi házas övezetben, vagy családi házban.
3: Igen, attól függ, hogy tudod-e tölteni.
2: Így van.
3: És hogy milyen áron. Ha tudod napelemből tölteni, akkor...
2: Így van, hát az akkor egy kiváló megoldás.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Május 31-e, Aquarium Club. Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
6: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
10: Tavasszal a kastélykerteket elképesztő szín és illatorgia lengi körül. A Gödöllői királyi kastély és a csodás épületet körülölelő hatalmas angol kert. A 26 hektáros kastélyparkot tavasszal varázslatos szín és illatorgia borítja be. Padgesztenyék és virágzó díszfák övezik sétánkat a ligetes területeken. A park családbarát része a mezítlábas tanösvény, ami mellett egy különleges mozdonyra is felülhetnek a kicsik. A Nagyréde és a Riott birtok egy kis léptékű, mégis részletgazdag angol tájkertet idéz, ahol hidak, pavilonok és tavak mentén andaloghatunk, és beszippanthatjuk a virágzó hársvák illatát. Az ormánság egyik legszebb zöld tere a Selyei kastélypark. A 18. századi Draskovics kastélyt övező, részben mértani, részben tájképi kialakítású kertben nagyot sétálhatunk. Májusban virágzó díszfák és cserjék színesítik a ligetes tereket. Itt forgatták Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét, amelynek egyik főszereplője a 200 éves páfrányfenyő. A területen több mint 400 fafaj és változat él, köztük több száz éves tölgyek és különleges díszfák. A parkban akár 300 éves fát is találhatunk, de van itt mocsárciprus, narancseper, ezüsthárs, jegenyefenyő és vadgesztenye is.
9: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
11: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
9: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: És itt a vonalunk végén Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Ha itt van. Szia!
12: Itt vagyok, jó hát reggelt, sziasztok!
2: Hát csak olyan kerekre, vagy tágra nyílt szemekkel nézett Ács Gábor, hogy én azt feltételeztem, hogy elveszítettem.
3: Valami furcsaságot produkált itt előttem a rendszerben.
2: Igen, rények, igen, igen. Vagy. Na igen, ez a fontos.
12: Engem nem lehet csak úgy elveszíteni a rendszerből.
3: Ez valóban így van.
2: És ha ennek, egy adás lebonyolító rendszerbe bekerülsz, ott nincs mese.
3: És ennek nagyon örülünk.
12: Kapaszkodom,
2: ez az, ez a pótméterben.
3: Helyes.
2: Na, nézzük akkor, hogy mi a helyzet. Én egy dologra szeretnék majd kitérni, mert látom, hogy megjött a Masterplus gyors jelentés, ami így, hát nekem így nagyon gyors blikre, amit adás alatt láttam, nem tűnik rossznak, de hát azt majd elmondod, hogy milyen, vagy elmondod abból, hogy milyen a befektetői reakció, de akkor kezdjük a piac egészével, hogy állunk, mi történik.
12: Alapvetően jól, meglepően jól kezdte a napot a budapesti értéktőzsde. Európai indexek is alapvetően fölfel nyitottak, de a BUX úgy tűnik, hogy felül teljesítő a mai napon. Ebben a pillanatban 0,8%-os a plusz, 132.124 pontot jelent BUX szempontjából, volt ez már kicsit 1% fölött is, és ha nézem a blue chipeket, gyakorlatilag kivétel nélkül mindegyik szép pluszban indult. A MOL 0,5%-kal kerek 4000 forintra emelkedett, az OTP 1% fölött picivel 41.400 forinton volt az utolsó kötés, Richter szintén 1%-os pluszban 12.510 forinton most ebben a pillanatban, és a Magyar Telekom 0,7%-kal 2498 forintra tudott emelkedni, úgyhogy egyértelműen jó a hangulat és pozitív a kép a mai napra. A forgalom az azért nem extra, de nem is rossz, 1,3 milliárdnál vagyunk most így 40 percre nyitás után.
2: Oké, Európában ez most egy ilyen saját sztori, vagy Európában is ilyen jó a hangulat?
12: Nem, ahogy mondtam, Európában is alapvetően jó a hangulat, de nem ennyire.
2: Nem ennyire. Nálunk. Nem ilyen felhőtlen.
12: Igen. Jó kétségtelen, hogy azért itt az elmúlt napokban volt korrekció, volt lefelé csúszás, tehát volt honnan lendületbe jönni, de mindenképpen azt látom, hogy most talán pozitív a egész napra vonatkozó hangulat.
2: Oké, akkor a Masterplus megvan esetleg, hogy produkál, és hogy mit gondolnak a befektetők róla?
12: Hát azon kívül, amit ugye az árban látok, azaz, hogy az is egy kis pluszban van, 0,8%-os pluszban, azon kívül megmondom, hogy még én sem néztem részleteiben a gyors jelentést.
2: Gondoltam, hogy valami ilyen gyenge plusz, sőt még akár egy ilyen nullát is el tudtam volna képzelni, mert a negyedév jól sikerült, de az alapanyagárak miatt ott a jövőre nézve lehetnek problémák, óriási alapanyagár emelkedés van, főleg az ilyen szigetelő anyagok terén, meg ellátási probléma is lehet, úgyhogy szerintem megfelelő ez a reakció, hogy egy ilyen picit optimista, mert végül is jó muzsikált a cég, de a kilátásokban vannak kockázatok típusú megközelítés, ahogy én itt gyorsan én is adás alatt tudtam levenni.
12: Igen, egyébként hasonló volt a másik friss gyors jelentésünk, hogy a Graphisoft.
2: Na, az is volt.
12: Is,
2: na, arról meg nem is tudok.
12: Ahol igen, ott az eredmények nem voltak talán annyira kiugróak, viszont a várakozáson emeltek, úgyhogy ott is most egy ilyen 0,9%-os pluszt látok a mai napra vonatkozóan, tehát alapvetően ott is egy enyhe emelkedést eredményezett a nem annyira rossz gyors jelentés.
2: Aha, oké, forint piac a műsáj, mert olyan szépen, hát egy darabig csak lassan szivárogtunk fölfele, aztán léptünk egyet a 360 felé, ugye annak meg is volt az oka. Most hogy állunk?
12: Igen, ugye tegnap volt egy érdekes döntés a jegybank részéről, ezt az úgynevezett kamatszwap finanszírozásának a mértékét csökkentették 5,75-ről 5,25-re, ami ugye azt jelenti, hogy lefordítsuk, hogy a forinttal, vagy a forint melletti spekulációnak a pluszát, vagy az eredményét csökkentheti egy picit azok számára, akik ugye itt abban utaznak, sokat beszéltünk erről, hogy a forintnak ugye jóval magasabb a kamata, mint az eurónak, de ez csak egy átmeneti, vagy egy rövidebb távú forint gyengülést hozott, aztán inkább erősödni kezdett már ma reggel, most éppen 358 alatt vagyunk egy picivel. Ennek az egésznek azt gondolom, hogy olyan szempontból lehet izgalmas majd a közeljövőre a hatása, hogy a tényleges kamat döntés május 26-án mi lesz, vagy esetleg elindul-e már az a kommunikáció, hogy itt kamat csökkentés várható, mert az lenne a következő lépcsőfok abba az irányba, hogy a forint egy picit esetleg gyengüljön. Amit én már nagyon vártam, és sokat beszéltük itt a kollégákkal, hogy na mikor jönnek azok a cikkek, hogy szegény exportőrök, hát a héten megérkeztek ezek.
2: Persze, már mi is foglalkoztunk vele, és próbáltuk rembe tenni, hogy nem olyan szegények, illetve vannak szegények, mert nyilván vannak, akik fájóan érint, de az agregát nagy makrókép az nem olyan fájó, mert hát nagyon sok olyan multivállalat van, ugye, akinek a mindkét oldalon euró elszámoláson is igazán majdnem mindegy neki az árfolyam. De hát igen, ez várható volt.
12: Így van, abszolút, de azt gondolom, hogy most már azért olyan szinteken van a forint, hogy a jegybank azt is bevállalhatja, hogy egy kamatcsökkentéssel, vagy az erről való beszéddel egy picit gyengíti a forintot, úgyhogy azt gondolom, hogy ez lehet a következő irány, hiszen ugye erről szó esett, azért sokkal fontosabb, hogy a hozamok lejjebb jöjjenek, és a finanszírozás csökkenjen, ennek azért nagyobb hatása van a államfinanszírozás.
2: Még egy technikai kérdés, akkor ha igen. Valóban jön egy kamatcsökkentés, hogyha már a szapukon igazított a jegybank, akkor az érezteti majd a hatását, vagy az már így beárazódik most ezáltal, hogy már egy picit szűkült ez a kamat előny?
12: Én azt gondolom, hogy ez még azért nincs beárazva, tehát itt még ez előttünk van. Inkább ilyen óvatos spekulációk indultak ezzel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy a nap nagy többség még arra számít, hogy fennmarad ez a magas kamat egy ideig az inflációtól való aggodalom okán.
2: Jó, egyébként már másik népszerű sztori is megjött, amikor vegyünk nyárra eurót.
12: Az kell, méghozzá,
2: hogy mikor rohamozzuk a pénzváltót, ugye nem tudom még hányan mennek pénzváltóval nyaralni, vagy váltópénzzel, vagy valutával, de igen, ez még egy sláger termék, úgyhogy még ezzel is találkozunk, és már meg is jöttek az első ilyen hírek.
12: Sőt, én most azt is olvastam, hogy a turizmusban is az egyik aggodalom, hogy ugye a túl erős euró miatt mennyire lehet nekik nyereséges a szezon, hiszen azért legalábbis
3: túl erős forint.
12: Mindenképpen úgy tudom, hogy euróban árazzák a szállásokat sokszor. Igen.
2: Aha. Hát igen, ezek izgalmas kérdések, úgyhogy lesz mivel foglalkozni.
3: Napirenden tartjuk őket majd itt így a műsorban is természetesen. Köszi, Szilárd,
2: nagyon napot. Köszi, jó munkát, szép napot!
12: Köszönöm, szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Boró Szilárddal, pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk.
9: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: Elrágunk pár gyomot.
2: Uh-huh. Fincsi gyomnövényeket fogyasztunk.
1: Fincsi gyomnövényeket fogyasztunk. Mindjárt megnézzük, hogy miről is van szó. Répási Jenikő segít nekünk, gyógynövény és ehető vadnövény szakértő, kertészmérnökként. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
1: Lehet, hogy először különbséget kéne tenni, vagy nem tudom, hogy van-e különbség. A gyomnövény meg a gaz között van különbség?
3: A gyomnövény a mezőgazdaságban egy relatív fogalom, mert az adott helyen kell vizsgálni azt a növényt, ami kérdés, hogy gyom vagy nem gyom. Ugyanis egy kultúrnövény gyomosíthat bárhol, ahol ott nincs helye, és az ember valamilyen más tervet szánt arra a területre.
1: Aha, igen, tehát nekem például ilyen nagy lestjánok nőnek a ribizlítő mellett, amit nem akartam, de az valahogy oda keveredett, tehát azt tekinthetem akkor gyomnak, holott az közel sem az. Valami ilyesmiről lehet szó, ugye?
3: Aha. Így van. Mondok szívesen példát, mondjuk a vetésforgóban, a szántóföldi növénytermesztésnél betakarítják a repcét, de betakarításkor természetes, hogy elszóródnak a magvak, és az a következő évben, ha ki kell, vagy abban az évben, mert az ősszel csírázik, akkor a következő évi gabonatermesztésnél gyomosítani fog, holott egy haszonnövény, vagy a kertbe behordják a mókusok a makkot, a házi kertbe, és természetesen ez egy hasznos fa, erdőt alkotó, a tölgy, viszont a házi kertben nem nőhet meg, ezért ott gyomként működik a juhar is, és még sok minden más, amit hasznosnak tartunk egy másik területen, ahová följogosítja az ő tudása, a képességei, így gyom egy leghasznosabb növény is lehet.
1: Hát akkor innen az ehetőségük az már nem is akkora nagy kérdés, mert hogyha ugye ezt szem előtt tartjuk, hogy funkcióját meg helyét tekintve nevezzük gyomnak vagy nem gyomnak, akkor innentől majdnem kézenfekvő, hogy vannak ezek között ehetőek.
3: Igen, én azt tapasztalom, hogy a magyarországi honos, illetve invazív flórának egy jelentős része, tehát 400 fajról, növény részről, a szezon elejétől a végéig, most ez egy évkör, amiben gondolkodva, rengeteg ehető növény van kint a bozótban, az erdőben, egy akácerdő teljesen tele van ehető növényekkel, persze faismeretre van szükség, és a gyűjtés etikáját betartva ehető vadnövényekkel. Egészen amíg meg nem nőnek május-június a csalánok anyakigérő változatukra. Uh-huh. Utána viszont magot adnak, és a mag az egy szuper élelem, a csalánmag.
2: És milyen hatásuk van Mihálovics kollégánk mikrobiomjára, illetve bárkére?
3: Nagyon fontos kérdés ez, igen, a jövő élelmezésében is, ugyanis minden növény, minden növényfaj a saját genetikai tartalma alapján egy egyedi anyagcsere útvonalra rendelkezik, és ezért egyedi vegyületeket gyárt le, amik fitoaktívak, bioaktívak, és például a flavonoid csoport táplálja, karbantartja a mi bélflóránkat, de rengeteg prebiotikus hatású rost is van egy félig érett lágy növény részben, ami viszont a táplálja a mi bélflóránkat, és azt, mint már tudjuk sokféle irányból, életfontosságú, hogy a 10. agyidegen keresztül nekünk megfelelő jeleket közvetítsen a bélbiom az agy felé, az idegrendszer felé, a hormonális rendszer felé, az egész szervezet felé.
1: Igen, ez az agy-bél kapcsolat.
2: Csak hogyan válaszolunk meg, hogy igen, tehát...
1: Én még konkrétan, ne szaladjunk túl a csalánmagon, azt hogy kell lenni?
3: A csalám, hát ez egy ismeretanyag,
1: csak
3: amit a jövőben...
1: Azért kérdem.
3: Így van. Ezt akkor kell leszedni, hát júliustól, akár ha kasszálják, akkor tényleg a fagyokig teremhet magot a csalán, mert hogy megújulhat, és akkor lesz újra egy hajtás, ami virágzik, és magot hoz. Viszont akkor kell leszedni, mikor még ilyen félérett és roppan benne a mag. Zöldek ezek a magfürtök, haladós dolog lehet egy jó helyen, egy jó területen.
2: És, aha, aztán majd kicsirázik a belemben, az jó, megcsíp.
3: Nem, mert félig érett magvak, és a mi gyomorsavunk és az emésztőrendszerünk csíra képtelenné fogja tenni.
2: Persze nem volt teljesen komoly a felvetés, de...
1: És hátul kihajt, nem? Na jó, van ezt helyzetet.
3: Igen, de ezek felvetődnek mindenkiben, akár.
2: Igen, és hogy mik az, amik jók, és nehezen tudok elképzelni nyilván egy parlagfűpörköltet, vagy valami hasonlót, szóval hogyan találjuk meg őket, és válasszuk ki a megfelelőt.
3: Igen, a fitoterapeuta végzettségben benne vannak ezek az ismeretanyagok, és tanítani kell hát az embereknek, aki nyitott erre, hogy azért ez csak egy arány. Tehát a 5-10-20-30% amit vadnövényből érdemes bevinni, viszont annak olyan ásványi anyag tartalma, olyan fitotápanyag tartalma van, ami az egész szervezetet karban tudja tartani. És akkor kiegészítem vele a megszokott krumplipürét, húsit, és csinálok hozzá egy olyan salátát, ami rendkívül ízletes, azt minimum 3-5 fajból javasolnám én mondjuk fitoterapeutaként. A szinergista hatás az egy ilyen a hatóanyagok egymást támogató, felszívódás segítő hatása miatt, ami kiküszöböli az esetleges mellékhatásokat is, hogyha valakinél kiderül, hogy érzékeny, de ez egy tudásanyag.
2: Kezdőknek, amatőröknek mit javasol? Kiképezni magunkat annyira, hogy összetudjuk szedni a környezetünkben, vagy pedig bolti vásárlást, vagy valahonnan beszerezni őket kereskedelmi forgalomból?
3: Akinek már krónikus betegsége van, ugye így a telefonon vagy a rádión keresztül csak azt javasolhatjuk, hogy változatosan vigye be a növényi hatóanyagokat, sok fajból, de természetesen ne a vadnövényekből, mert annak a kockázatait megismerve, és ez megint egy külön téma, ez veszélyeket hordoz. Viszont aki nyitott erre, annak a saját környezetében évente 3-4-5 fajt, de már ismeri a pitypangot, a mezei katángot, és így tovább a hétköznapi növényeket, ne csak gyújtja a formájában, mert akkor kidobjuk a növényt a komposztba, jó esetben, nem a kukába. Ha pedig megesszük, akkor ez egy egészen más hatást, prebiotikus, probiotikus és posztbiotikus hatást fog okozni a szervezetben a bélflóra segítségével, de ez is külön tárgyalandó sok részletet, ismeretanyagot tartalmaz.
1: Igen, nekem csak egy jutott eszembe ez a medvehagyma, a gyöngyhagyma, a párhuzam, hogy azért gondolom nem érdemes csak úgy nekiesni és legelészni, mert lehet abból probléma vagy akár veszély is.
3: Így van, a hasonmások, a mérgező hasonmások, akkor mennyiségi korlátozás lehet, a medvehagyma fölviheti a vérnyomását, mert ugye a csípős anyagoktól szinte lángba borul a szája, hogyha nem tudja, hogy azért nem, tehát vannak határok, és a lelkesedés néha nagyobb, mint a határok kijelölésén.
2: Jó. Szerintem folytassuk ezt a beszélgetést,
1: mert még egy csomó kérdésünk van,
2: most csak ennyi. Igen, ennyi időnk volt, nagyon köszönjük.
1: Köszönjük szépen, és szép napot kívánunk.
3: Én is köszönöm, viszont hallásra.
1: Répás Enikővel, gyógynövény és ehető vadnövény szakértő kertészmérnökkel beszélgettünk.
0: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
1: Na hát elfogyott a műsoridőnk, nagyon köszönjük a figyelmet és a türelmet a feldolgozásokért, akiknek esetleg nem tetszett, de én szerintem többen voltak, akiknek
2: csak
1: tetszett.
2: Csak egy volt, persze.
1: Igen. Holnap ismét lesz még egy millás reggeli a héten, reggel fél héttől, mert hogy péntek jön.
2: Valaki azt mondta, hogy kellemes hétvégét, és én azóta abban voltam, hogy ma vagyunk utoljára.
1: Debreceni Csaba azért, mert ugye ő nem jön holnap.
2: Örülök, hogy fölvilágosítottál, mert
1: igen.
2: Jó.
1: Igen, ő így köszönt el. De hát teljesen logikus, nem hiszem, hogy ezért majd felhívjuk, hogy kellemes hétvégét kívánjunk, úgyhogy most találkoztunk a héten vele utoljára. De ti még azért tartsatok velünk holnap, és a mai napotok is legyen nagyon szép. Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
8: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a 3. termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
9: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
10: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szent Mihály út után a belső sávban lelassult a haladás. Tart a helyszínelés a 17. kerületben, az Zrínyi utcában, a Csabagyöngyi utca közelében, a 161-es, a 161E és a 202E autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. A 14-es villamos a Lehel utca, Róbert Károly körút és a Lehel tér között jelenleg nem közlekedik járműhiba miatt, itt a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Továbbra is erős a forgalom a Budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál észak irányban, a Szél Kálmán tér környékén, a Budörsi úton, a Sasadi úttól, lassú az előrejutás a Pesti alsó rakparton, a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton, az Asztória közelében, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. A Hungária körút, Kerepesi út csomópontjában nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, várhatóan 14 óráig a forgalmat a rendőrök irányítják, minden irányból torlódásra kell készülni. A 11. kerületben lezárták a Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Kitolták a gázszámla fizetési határidejét. Visszakapja egyházi státuszát Iványi Gábor egyháza. Európának erősödnie kell a NATO-n belül. Napos lesz a délelőtt, majd felhők érkeznek, de csapadék csak este várható. Délután 20 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Megváltozott a gázszámlák fizetési határideje. Fejlesztések miatt egy darabig szünetelt a számlák kiküldése, így amióta újrakezdték, összecsúszhatott az előző és az aktuális gázszámla érkezése. Az új kamatmentes fizetési határidő 2026. június 15-e, jelezte a szolgáltató egy 24.hu olvasónak küldött e-mailjében. A miniszterelnök valamennyi leköszönő minisztert felszólította, hogy ne vegyék fel a végkielégítésüket. Tegnapi tájékoztatóján elmondta, még a héten kinevezik az államtitkárok nagy részét, és a jövőben várhatóan heti két alkalommal tartanak kormányülést. A jövő héten tárgyal Donald Tuskkal és a lengyel elnökkel, valamint a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével Gdanskban. Ezután Bécsben várhatóan az osztrák kancellárral találkozik majd. Visszakapja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvér Közösség. Az Iványi Gábor vezette egyház újra egyházi státuszhoz és a működéshez szükséges stabil anyagi forrásokhoz jut, írja a Népszava. A tervek között szerepel a bezáratott szegedi és budapesti iskolák újranyitása is. A Fidesz vezette parlament 2010 után kezdte ellehetetleníteni Iványiékat, megfosztották őket egyházi státuszuktól, így a MET jelentős állami forrásoktól esett el. Most arra milliárdos tartozást halmoztak fel, mivel az állami normatívák hiányát a jelentős civil adományozás sem tudta pótolni. Az elmúlt években visszatérőek voltak az egyház elleni hatósági fellépések is. Az ukrán elnök fontos üzenetként értékelte, hogy a magyar kormány elítélte Oroszország Ukrajna elleni támadását. Az elnök szerint ez az álláspont döntő jelentőséggel bír a háború lezárásában, idézte a HVG Volodymyr Zelenszky posztját. Oroszország 800 drónnal indított támadást Ukrajna ellen tegnap. A drónok egy része Kárpátalján csapódott be. Az ügyben Orbán Anita külügyminiszter ma délelőttre berendelte a magyarországi orosz nagykövetet. Szintet kell lépnie a NATO-nak. Európának meg kell erősödnie a szövetségen belül, növelni biztonsági beruházásait, megerősíteni saját védelmét, fokozatosan behozva lemaradását az Egyesült Államokkal szemben. Erről a NATO főtitkára beszélt a bukaresti 9-ek és az északi szövetségesek találkozója után. Megismételte, hogy Oroszország továbbra is a legnagyobb és legközvetlenebb fenyegetés a NATO számára.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Eleinte nagy rész derült lesz az ég, majd napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély, megélénkül a szél, délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
7: Now when I was a little boy,

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Új-Guineáról nevezte el magát a 2013-ban alakult szicíliai New Guinea duó. Eredetileg azért esette kifejezésre Massimo di Lena és Lucio Aquilina választása, mert az óceániai sziget állat- és növényvilága szerintük épp oly változatos és sokszínű, mint a zenéjük. A két DJ később megtudta, hogy a Guinea szót egyesek dél-olaszokat sértő rasszista kifejezésként használják az Egyesült Államokban. Mivel a Genea görög szó születést jelent, 2021-ben elhatározták, hogy New Genea néven folytatják. A 2025-ös Shallah már az újjászületett formáció egyik legkedveltebb felvétele.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Paul Weller-től kezdve Johnny Marron át, egészen a New Order tagjaiig annyi közreműködő adta egymásnak a kilincset a Charlatans 2017-es Different Days albumán, hogy a srácok elhatározták, a 25-ös folytatáson nem lesz egyetlen kollaboráció sem. Ezt Tim Burgess-ék be is tartották, egészen addig, amíg a We Are Love nagylemez készítésekor össze nem futottak Kevin Godley-val. Mivel a Charlatans kemény vonalas 10cc rajongókból áll, nem lehetett kérdés, hogy a 70-es évek sztár csapatának egykori tagjával mégis kivételt tesznek. Minden esetre stílszerű, hogy az I Am Not In Love-val halhatatlanná vált zenész a We Are Love címre keresztelt albumon vendégeskedik, még ha nem is a címadó dalban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Jamaica szigetét Kolumbusz Kristóf második útján 1494-ben fedezte fel. Akkor még nem tudta, hogy a hálás utókor néhány száz évvel később már elsősorban nem az ő nevéhez köti majd ezt a különleges éghajlatú területet, hanem a kalózokhoz, a rumhoz és a reggae zenéhez. A Bob Marley and the Wailers zenekar az 1960-as évek elején alakult a jamaicai Kingston városában. A csapat ízig-vérig reggae zenét játszott, a frontember a legendás Bob Marley volt. Kezdetben saját országukban lettek sikeresek, a világ néhány évvel később ismerte meg őket, különösen Marley-t, aki a reggae irányzat meghatározó, legismertebb művészévé nőtte ki magát. A zenekar később saját lemezkiadót is alapított, és a 80-as évek elején még az ikonikus New York-i Madison Square Gardenben is felléptek. Marley egyértelműen az együttes meghatározó figurája és arca volt. 1981-ben bekövetkezett halála után a csapat tagjai már nem tudták megismételni a korábbi sikereket.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
2: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
4: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata, Mátyás király akváriumba, vásári komédia, három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
7: Adód 1%-a ugyanígy eltűnik, ha nem foglalkozol vele. Töltsd le a Volt Nincs kártyát a telefonod tárcájába, hogy még időben segíthesd a Vigyél Haza alapítvány árva kutyusait. Volt Nincs kártya. Tedd a mobiltárcádba a vigyelhaza.hu oldalon, és ajánld fel az 1%-od, mielőtt köddé válna. Készült a Vigyél Haza alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Jimi Hendrix Experience harmadik dalában, a Crosstown Traffic-ben Hendrix végig egy rögtönzött szájharmonika félét, úgynevezett kazút használ, amelyet egy darab zsebkendőből és egy fésűből kreált.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A VOR nevű kaliforniai multikulturális funk zenekar 1969-ben alakult. Az első olyan banda volt, amely ötvözte a rock, a funk, a jazz, a latin, az R&B műfaji elemeit, sőt, még a reggiét is.

Sziasztok! Nemes András vagyok a Plutó zenekarból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét. Yesterday, 10 years ago.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Barty Strange eredeti nevén Barty Cox Jr. Oklahoma kisvárosában nőtt fel, afroamerikai és brit szülők gyermekeként. Édesanyja operaénekes nő volt, aki klasszikus zenét tanított neki, de Barty's inkább a rock és a hip-hop felé húzott. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy korábban az Obama adminisztrációban dolgozott, mielőtt teljesen a zenének szentelte volna életét. Bátran vegyíti az indie rockot, a countryt, az R&B-t és a rapet, egészen új szint adva zenéjének.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
5: Útvesztők, egérutak, zárt ajtók, de hol a kulcs? Már megint a Szendrőinél. Ha szeretnél kiszabadulni, gyere Elefánt koncertre június 5-én a Budapest Parkba, ahova a srácok elhozzák a legújabb dalukat, a Kalitkát is. Elefánt, június 5. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adód egyházi 1%-áról, és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Megszűnt a vészhelyzet, de fennmaradt a kamatstop és a hitelmoratórium. Közgazdászok a benzinárstop kivezetését sürgetik. Rendszerváltásra készülnek a Corvinuson. Napközben felhők érkezhetnek fölénk, de csapadék csak este várható, délután pedig 20 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma délután 3 órakor megtörténik a kormányzati átadás átvétel, ekkor találkozik a leköszönő és a hivatalba lépő kormány minden minisztere, hangzott el a Tisza kormány első sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök közölte, ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét. Megszűnt a veszélyhelyzet, az országban 1449 napot volt hatályban az Ukrajnában zajló háború miatti rendkívüli jogrend. Számos veszélyhelyzeti intézkedés tovább él törvényi formában. Az új parlament többek között fenntartotta a kamatstopot, egyes hitelmoratóriumokat, az árrés korlátozásokat, a reklámadó 0%-os kulcsát és több költségvetési szabályt is. Közben neves közgazdászok támadják a benzinárstopot. Nyílt levélben fordult a kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez, az üzemanyagok védett árának mielőbbi kivezetését, a jövedéki adó visszaemelését és szociális kompenzáció bevezetését sürgetik. Egybehangzóan azt állítják, nem szabad azt az illúziót táplálni, hogy az iráni háború hatása az energiaárakra csak átmeneti jelenség. A közel-keleti konfliktus elhúzódása és esetleges kiterjedése pedig még nagyobb hiányhoz és még magasabb olajárhoz vezethet. Sorra újulnak meg a bankok számla ajánlatai, egyre több az ingyenes lehetőség. A Revolut rövidesen Magyarországon is letelepedik, ezért a hazai pénzintézetek igyekeznek tartani a lépést a fintech cégek pénzügyi szolgáltatásaival. A Revolut vagy a Wise kedvezményes devizaváltással, ingyenes számlavezetéssel, tetszetős mobil alkalmazási felülettel vagy selfie számlanyitással készteti nagyobb versenyre a magyar bankokat, írja az Index. Rendszerváltásra készülnek a Corvinuson, az egyetem szakszervezeti tagjai állásfoglalásokban a felsőoktatás teljes megújulását, a KEKVA típusú alapítványi működés megszüntetését és az akadémiai autonómia helyreállítását sürgetik. A kiáltvány központi követelése, hogy teljesen új alapokra helyezve válasszák újjá a szenátust. A testület tagjainak döntő többségét a választott oktatói, nemoktatói és hallgatói tagok alkossák. Közösen vinni az űrbe az adatközpontokat a Google és a SpaceX. A The Wall Street Journal azt írja, a tech cég tárgyalásokat folytat Elon Musk űripari vállalatával. Az együttműködés célja a Google űrbéli adatközpontjainak megvalósítása lehet. Egyre több nagy tech cég tervez hasonló lépést, jellemzően az AI térnyelése és elképesztő hűtés, valamint hardware igénye miatt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Napközben megnövekszik majd a felhőzet, egy-egy záporra este, késő este van esély, megélénkül a déli délkeleti szél, délután pedig 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
9: Nem rosszkor?
0: Pont jókor! Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig Pont jókor!
10: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, színigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Szó lesz a Radnoti Ifjúsági Műhely 10 éves munkájáról, amely ma már számos korosztályt szólít meg részvételi és színházpedagógiai programjaival. A műhely célja, hogy a résztvevők ne csak nézői, hanem aktív formálói is legyenek a körülöttük lévő világnak. Beszélgetünk a társadalmi szerepvállalásról és az 1%-os kampányokról is. A Radnóti évek óta segíti a civil szervezetek kommunikációját, jelenleg az Oltalom Karitatív Egyesület számára gyűjtenek. És természetesen szóba kerül a fiatal közönség megszólítása is, mennyire nyitott ma a Z-generáció a színházra, és hogyan lehet hozzájuk eljutni. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is velünk!

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, színigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, akit köszöntök. Szia!
2: Szia!
1: És azt kell mondanom, hogy a április 12-e óta én nem nagyon találkoztam, nem volt olyan helyzet, hogy találkoztam volna a kulturális területről bárkivel, aki vezető pozícióban van. Úgyhogy te vagy az első, és ezért szerintem fontos, hogy beszélgessünk arról, hogy mit gondolsz, mit látsz, milyen lehetőségeket hoz ez a változás, ami ebben az országban van, hiszen ennek a szakmának, ennek a területnek a helyzete az elmúlt években igazán nyomorúságos volt, hogy így fejezzem ki magam.
2: Igen, hát azt gondolom, hogy most ezzel a reméljük valódi rendszerváltással, ami már nem is remény, hanem tulajdonképpen, ahogy látja az ember a minisztériumokba kerülő embereket, vagy ahogy Magyar Péter következetesen teszi azokat a lépéseket, amik ehhez szükségesek. Azt hiszem, hogy ez már talán egyfajta garancia is lesz arra, hogy valódi változás történjen. És nagyon pozitív, hogy minden tekintetben azt érzi, látja az ember, hogy egy szakpolitikai kormányzás lesz, és ez ugyanúgy, ahogy más területeken a kivéreztetett helyzetekben, ez ugyanúgy a mi szakmánknak is lehet egy valódi előrelépés, és tulajdonképpen már tudom is, vagy hát tudjuk is, hogy a mi területünkön a különböző szekciók, műfajok és egyesületek és a különböző területek képviselői milyen előkészítő munkákban vannak, és abban bízunk, hogy ez meghallgattatása talál, vagy hát ezek az előkészítési dolgok ott célba fognak érni, és hogy olyan grémiumok fognak fölállni, ami a teljes szakma lefedettségét biztosítja, és ezek mentén az információk és szakmai állásfoglalások mentén újra struktúrálódik, mert tény és való, hogy teljes egészében újra struktúrálni kell az egész rendszert.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy a legfontosabb remény az mindenkiben az, hogy valódi párbeszédek kezdődnek, hogy a szakma képviselői, a civilek képviselői és a hatalom leül egymással beszélgetni, legyen szó bármilyen területről, és egymást meghallgatva hoznak olyan döntéseket, ami mindenkinek jó. Én azt hiszem, igen, hogy ez a legégetőbb, hát, és erre van a legnagyobb vágy is.
2: Igen, ugye a részvételiség fogalma az egy nagyon átfogó fogalom, és ebben ez is megnyilvánul. Egyébként pont most pénteken lesz egy szakmai egyeztetés, amit a Magyar Színházi Társaság, amit tavaly óta Bodor Johanna jegyez az elnökletével, nagyon hatékonyan is kezdtek bele nagy elánnal, tulajdonképpen minden lényeges dologban meg is nyilvánultak az utóbbi egy évben, illetve a Seedwalls, a MASK és a FESZ szervezésében, összehívásával lesz egy nagy szakmai egyeztető fórum most pénteken.
1: Mit érzékelsz a saját közegetekben, akár a saját színházadban, a színészeid, a közönség oldaláról, hogy azzal, hogy megtörtént ez, április 12, ez a döntés, hogy milyen a hangulat?
2: Hát a hangulat az euforikus, és azt hiszem, hogy nagyon sok kapu fog kinyílni. Nyilvánvalóan, hogy itt az évek folyamán erre még természetesen nincsen rálátásunk, hogy milyen időintervallumon belül, de biztos, hogy átalakulások lesznek. Nyilván nem lehet tudni, hogy majd ki hogy tölti ki a mandátumát, de azt hiszem, hogy az egész színházi térkép valamilyen szinten biztosan úgy át fog rajzolódni. Meggyőződésem, hogy azokban a vidéki színházakban is, ahol most akármi miatt elvárások, vagy akár a öncenzúra miatt nem dolgoztak olyan emberek, akik oda nem kaphattak felkérést, mert hát mindent áthatóan ugye egyfajta politikai rátelepedés és diktátum volt ez ügyben, és akár a kinevezésekkel kapcsolatban, akár a foglalkoztatottsággal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy most ez a mobilitás, ez meg fog történni, illetve hát nyilvánvalóan, hogy bizonyos színházak élére majd más emberek fognak kerülni, és meggyőződésem, hogy újra szerveződő, friss csapatok fogják ezeket a színházakat megtölteni, tehát ez biztos. Itt ugye nagyon erős kérdés majd, hogy ez hogyan történik, és mennyire tud ez egy, mennyire radikalizálódik ez a helyzet, vagy mennyire nem. Nagyon érdekes kérdés az is, hogy most mit vár el tőlünk a közönség, most a közönség hangulata.
1: Nagyon sok érdekes
2: kérdés. És nagyon sokat gondolkodom ezen, és beszélgetünk erről, hogy például azok a színházak, akiknek az identitását alapvetően az ellenzékiség határozta meg, hogy most ez az új identitást kell találni, vagy hát nem is találni, hanem nyilván eddig is arról csináltunk színházat, ami releváns volt, ami aktuális volt, ami feszítette az embereket fontos társadalmi kérdésekről. Ez természetesen most is ott marad, mert nem más a küldetésünk, ezután sem, egy művészszínháznak nem lehet más a küldetése, de alapvetően ugye kell építeni arra, és monitorozni azt, hogy az emberek hangulata milyen, hogy az embereket hogy tudjuk segíteni a munkánkkal, hiszen ez a legfontosabb küldetésünk.
1: Igen, én azt gondolom, hogy csomó téma marad, sőt, talán még felszínre is jut, és a közbeszéd része lesz, ugye ez is egy ilyen vágyott dolog, hogy kerüljenek ki azok a problémák, helyzetek, amelyekkel valamit akár közösségi szinten tenni kell, vagy társadalmi szinten tenni kell. Tehát azt képzelem, hogy nagyon sok téma lesz, amivel lehet foglalkozni, de az, amit mondtál, hogy átrajzolódik a színházi térkép, ezt én is hiszem, és én remélem is, azt is remélem, hogy sokan fölkerülhetnek a térképre, akik eddig adott esetben valahogy a saját erejükből radar alatt próbáltak érvényesülni, és vagy sikerült még valamilyen módon fennmaradni, vagy már nem, de tudnak újjá szerveződni. Tehát, hogy ez a virágozzék minden virág, én ebben nagyon tudok hinni, aztán erről úgyis a közönség dönt.
2: Persze,
1: hogy
2: de
1: mi az, amire szüksége van.
2: Igen, de azért ez a 16 év,
1: igen.
2: Illetve hát ugye az azért már elindult előbb, de itt az egész kultúrharcban kiteljesedett ez a végletes megosztottság, és a lehetőségek iszonyatosan bezáródtak, és ez mindenre kiterjedt. Ez biztos, hogy most megszűnik, és ez nagyon-nagyon jó. És hát természetesen nagyon sokat kell foglalkozni azzal, hogy mit tagadás itt az egész országban, és természetesen a mi területünkön is. Azért nagyon, hát több is, mint megsebződtek emberek.
1: Így,
2: szóval
1: így.
2: Itt rengeteg tragikus dolog történt, és nagyon sok felszínen lévő, vagy akár elhallgatott trauma van, és ezekkel kezdeni kell valamit, és nem tudunk máshogy kezdeni, csak együtt tudunk kezdeni, de én azt gondolom, hogy valóban kell szembenézni, és elszámolni ezekkel, és akik ennek az okozói, őnekik is szembe kell nézni. Saját magukkal is, meg adott esetben a felelősségre vonással is. Hát azért itt nagyon súlyos dolgok derülnek ki, ugye az utóbbi időben minden nap kiesett egy csontváz a szekrényből, és ezek azért nagyon megrázó dolgok. Tehát azt kell mondjam, hogy tényleg biztos vagyok benne, hogy itt az öröm után lesz egy olyan gyászfolyamat, amiben el kell gyászolnunk azokat a veszteségeket, azokat az elveszett lehetőségeket, amik emberektől ellettek véve, most most, ha csak arra is kitérhetünk itt, hogy akár a díjazások esetében milyen méltánytalanságok történtek, és ez emberek élete. Tehát ne felejtsük el, hogy ezek mögött emberi életek vannak. Ez nem csak úgy történik, és ez nem egy papír alapú döntés. Ezek mind hiányoznak emberek életéből.
1: Mélyen egyetértek ezzel, és ezen már én gondolkodom egy ideje. Foglalkoztam itt nemrég egy szociálpolitikussal azzal, hogy milyen hangulatjavító intézkedéseket lehet most ugye elsősorban megcsinálni, és aztán természetesen milyen a társadalomra ható, gazdaságra, jogi mindenféle területen szükséges változtatásokat, de ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy ugye van ez az eufórikus, ez a nagyon-nagyon magas hangulatú állapot, aztán ebből nagy bezuhanások vannak, szerintem közösség és egyén szintjén is, és én is azt gondolom, főleg az NK-t támogatásokkal kapcsolatos történetek kiderül, és akkor, hogy így mint a hidegveríték így érkezik meg az embernek percről percre, óráról órára, hogy akkor ezért történt, hiszen ebben van benne az én életem, és akkor ezt nézhetjük csak így egyén szintjén, a megélhetésem, a nyaralásom, a gyerekeim jóléte, nem tudom én mi ezek, és közben meg ott van ugye persze a szakmai része is, úgyhogy én is azt gondolom, hogy akárhogy is nézzük, szóval 16 év az sokunknak az aktív kora, sokaknak, ugye én fiatalokat is hallottam hosszan sírni, és azon keseregni, hogy őnekik a legszebb éveik, a fiatalságuk ment el erre. Szóval, hogy ez biztosan nagyon-nagyon nehéz lesz. És érdekes, mert hogy azt gondolom, hogy ezzel együtt a gyász mellett is kell önmérsékletet tanúsítani, főként azért, hogy ne csúszunk el megint valamerre.
2: Hát ezért nagyon sok a szomjas alkotó, nagyon sok az éhes száj, és valahogy biztos, hogy a szakmának igenis meg kell tisztulni, illetve hogy nagyon méltányosan, tehát nem szabad tovább besöpörni a szőnyeg alá a dolgokat, illetve hogy meg kell egyeznünk, szerintem minden területen, de nyilván társadalmi szinten is azokban a minimumokban, ami én így fogalmaztam meg magamnak, hogy a szakmai alapon való döntés, itt persze egymásra kell néznünk, tehát hogy ki azok, nagyon nagy lesz a felelőssége, és nagyon nagy nyomás lesz azokon az embereken, akik most döntő pozícióba lesznek. Türelemre van szükség, nagyon fenntarthatóan kell gondolkodni, igazságosan. Igen. Tisztességgel. Tehát az egy alapvető dolog, mert ugye az, hogy az egész társadalmat áthatotta azt, hogy a tisztességtelenségen szemet hunytunk, ki ezért, ki azért, ki nem hunyt szemet, de aztán ugye egy teljes kiégés felé ment, mert az utóbbi időben már...
1: Hát vagy ellehetetlenülés felé.
2: Igen, hogy egy elfáradás. Most ez mind új lendületet kap, és szerintem ebben nagyon fontos, hogy összekapaszkodás történjen.
1: Többször említetted ezt, hogy meg kell tisztulni, szembe kell nézni. Én azt gondolom, hogy amúgy minden területen, és hogyha ez bárhol is elmarad, az már ugye hitelteleníti ennek az egész váltásnak az erejét. De te gondolod azt, hogy van olyan ember a ti szakmátokban, akinek most

0: Tisztulás alatt te is azt érted, hogy akkor...
1: Hát, de valahogy az természetes, nem? Hogy nem lehetnek emberek ugyanabban, nem mehet minden. Hát ez a lényege a dolognak, hogy a helyzetek változnak, és változniuk is kell.
0: Igen, csak most itt arra gondolok, hogy ugye van az a helyzet, ami az elmúlt 16 évben nagyon sokan kényszerpályán mozogtak, és azt próbálták megtölteni a saját szakmaiságukkal, és adott esetben úgy csinálni, hogy mégiscsak felszínen maradjanak, de nem tettek más kárára. És vannak azok, akik pedig, ezt most mondjuk leginkább a saját szakmámra mondom, vannak azok, akik a felelősségük teljes tudatába állítottak, mondtak, csináltak olyat, amivel ártottak embereknek, családoknak, életeket tettek tönkre. Tehát máshol látom azt, mert azt, hogy arról is beszélhetünk, hogy a társadalomnak mekkora a felelőssége abba, hogy eljutottunk idáig, hiszen erről is sokszor volt szó, színdarab is született erről, hogy miért hagytuk, hogy így legyen, tehát hogy ez is egy kérdés, de most tulajdonképpen vannak olyanok, akikkel egyivásúak vagyunk adott esetben, és mégis az elmúlt 16 évben a döntéseik által, az ő befekvéseik által, azzal, hogy nem képviseltek valamit, azzal romba döntöttek már. Sokat.
1: Hát itt ugye van az, amikor nem képvisel valamit valaki, vagy pedig pont ő az egésznek a elvezére. Itt nem kérdés, hogy például az hogy Vidnyánszky Attila mekkorát ártott a szakmának, de gyakorlatilag ez az egész centralizáció, ami elindult módszeresen, és az aztán teljességgel kiteljesedett, és egy nagyon-nagyon szűk privilegizált csoport kezébe került minden hatalom, akik minden felett döntöttek, tehát ez így biztos, hogy nem maradhat, és nem az a kérdés, hogy ezek között akár az Attila esetében nincsenek tehetséges emberek, ez másról szól, ez a politikáról szól, és a hatalomnak való megfelelésről szól, tehát ez soha többet ne történjen.
0: Igen, ez meg egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg úgy csinálni, úgy kritikus gondolkodást megtartani, és önmérsékletet tanúsítani, hogy ez többé ne történhessen meg. Tehát, hogy magunkat is rajta kell kapni abban az esetben, hogyha olyat csinálunk, ami mást mondjuk kiszorít, és most ezzel tényleg nem azt gondolom, hogy direkt, hanem egész egyszerűen a szakmának az egységét meg kell teremteni. Az is egy fontos...
1: Igen, a Tompa Andreának volt egy nagyon csodálatos összefoglalója egyébként, szóval sokan, a Magyar Színházi Társaság az ő Tompa Andrea tollából is, meg nyilván minden szervezet dolgozik ezen, és ő azt mondta, hogy van egy ilyen tűzgomb, vagy most pontosan nem jut, véscsengő, tehát hogy amikor azt föl kell emelni, és ezt szerintem meg kell tanulni. Tehát egyszerűen meg kell tanulni a demokráciát, ami az európai minimumoknak megfelel, és ha mentén megyünk, akkor talán az elkerülhető.
0: Mit gondolsz, hogy mennyi időbe telik, nyilván nem abszolút értékben, csak hogy ezzel is foglalkozni kell, hogy a szakmán belüli ember az emberrel, aki valamiért úgy alakult, hogy elfordultak egymástól, bántó volt a helyzet, tehát hogy visszakerüljön a színész szakmában a kollegialitás is oda, ahol a helye van. Mert sajnos ugye ez is megtörtént, hogy emberek, akik előtte teljesen jóba voltak, és jól tudtak együtt játszani, különböző helyzetek elválasztották őket egymástól, de ez megtörtént családokban is, és más szakmákban is, tehát társadalmilag.
1: Hát ez szerintem nem fog egyik napról a másikra menni, és tulajdonképpen ez is egy érdekes dolog, hogy most lehet azt mondani, ja, én nem is úgy gondoltam, ja, szóval, hogy... Nagyon sokfélék a motivációk, és azért a gyávaságot nehéz megbocsájtani, a szándékos ártást még nehezebb, nem tudom, szóval ez gyógyulni kell, ennek biztos, hogy különböző útjai lesznek, de akkor is együtt fogunk élni, ha nem nézünk egymás irányába, és akkor is, hogyha kezet nyújtunk, de nem tudom, hogy lehet-e mindenkinek, vagy kell-e, vagy tud-e mindenki kezet nyújtani, nem tudom, hát újra kell installálni ezt az egész helyzetet.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Kovács Adél,

0: Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, színigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Zene után jövünk vissza, és folytatjuk, maradjatok ti is.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Csuka Panka vagyok a Flanger Kidsből, ez pedig a Rádió Café.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
4: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
6: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
8: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
1: A
9: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
10: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
11: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, színigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. És most rátérünk a színházadra, a Radnótira, illetve előtte egy együttműködésre. Ugye Orbán Otto, az egyik legnagyszerűbb magyar költőnk május 20-án lenne 90 éves, és mi erről az alkalomról meg fogunk emlékezni. Többek között úgy, hogy a napunk, az napunk tele lesz tűzdelve Orbán Otto versekkel, illetve itt lesznek a lányai, Orbán Eszter és Orbán Katalinnal fogok én beszélgetni azon a napon, egy interjút készítek velük saját magukról, az életükről, a visszaemlékezésükről, és nyilván az édesapjukról. És ahhoz, hogy ez a nap tele legyen tűzdelve Orbán Otto versekkel, ahhoz nekünk a segítséget ti és nagyon jó színészek még adják, hiszen a Radnót is vállalták, igen, hogy ők is mondanak Orbán Otto verset, egyébként veled együtt.
2: Igen, bár én még nem mondtam fel a versemet, még ízlelgetem, ez egy nagyon nehéz vers, amit én mondok, ez a melyben Balassi módján pohászkodik. Egy istenes vers egyébként, és engem nagyon-nagyon szíven ütött. Két éve volt egy idő, ami nagyon nehéz volt nekem, és beteg lettem, és két hetet töltöttem kórházba, és valahogy pontosan ezeken az állapotokon mentem keresztül, amikor úgy megpróbáltam mindig egyet csinálni, tüdőm lett beteg, és néztem ki a Korányi kórház ablakán, és pontosan ezek az érzések kavarodtak bennem, hogy egyrészt, hogy fölfogni a természetet, hogy az mit ad vissza, hogy hova vagyunk bekötve, és hogy az ember, amikor benne van az éles sűrűjében, akkor mennyire nem veszi észre, hogy tulajdonképpen Isten minden egyes levélben mindenhol ott van, és hát meg ahogy megérinti az embert az elmúlás. Én nagyon örülök, hogy ennek a megkeresésnek az együttműködések mindig jók, és hogy így a Radnóti, nekünk ugye nagyon fontosak az irodalmi gyökerek, névadunk Radnóti Miklós miatt is, hogy így rákapcsolódhatunk erre a születésnapra, és megünnepelhetjük együtt.
1: Igen, én azt hiszem, hogy ez egy különleges nap lesz. Eleve azt gondolom, hogy akkor, amikor ebben az életnek a forgatagában az ember megy, halad, és egyszer csak kap egy csipetnyi szépséget, kultúra, művészet, bármi, egy vers, részlet, vagy akár egy egész vers, az olyan nagyon-nagyon más, mint ami a mostani tempó.
2: És igen, ez a nap, és a vers ugye a legszemélyesebb műfaj. Tehát, igen. Hogyha egy vers megtalálja az embert, akkor az egy csodálatos felemelő érzés. Igen, a vers az mindig alanyi, ha mondja az ember, akkor is csak úgy szólal meg, hogyha nagyon alanyi az interpretáció.
1: És a mi hallgatóink május 20-án ezt kapják tőlünk, Orbán Otto 90.
2: Bálint András, Bata Éva, Katona Péter, Dániel, és még többen fogunk verset mondani.
1: Hogyha akarod, akkor mondok én, igen, még egy-két nevet. Ugye Bálint Andrást mondtad, Berényi Nóra.
2: Berényi Nóra, igen.
1: Blanka, Martin Márta, Pál András, Schneider Zoltán, Sodró Eliza, Tóth Ildikó.
2: Hát gyakorlatilag az egész társulat, igen.
1: Kihagytam Porogi Ádámot. Tehát 12-en, hogyha jól gondolom.
2: Igen, körülbelül ennyien vagyunk.
1: Szóval magyarán mindenki megörvendeztet minket egy verssel, és ezt a mi hallgatóink szépen így csöpögtetve megkapják a nap folyamán. Nem ez az első és egyetlen együttműködésünk, ugye volt már olyan, hogy a Parasztoperának a bemutatója előtt volt egy nagy közösségi hímzés, amiben ott volt a Rádió Café logója, szóval, hogy jó sok mindenben igyekszünk együttműködni, és felhívni a figyelmet nektek a karitatív dolgaitokra, illetve a társadalmi szerepvállalásotokra. Most is van ilyen.
2: Igen, hát mindig van, illetve van egy folyamatosan jelenlévő dolog, ez a 14 ügy elég kiállításunknak az utazó kiállítása, ami most már negyedik helyen van, azt hiszem, és most éppen Marcaliban nyitottuk meg, ami egyébként Csoszó Gabriella a szülővárosa, aki ugye ezeket a fotókat elkészítette a társulattal, aki még nem hallott róla, ez 2022-ben a társulat tagjai fölvállaltak egy-egy számukra fontos társadalmi ügyet, ebben van a állami gondozásban felnővés, az oktatás ügye, a tanárok helyzete, a romák helyzete, akadálymentesítés, családon belüli erőszak, gyűlölet kampány elleni fellépés, az internet hatása, szóval idősek helyzete, erdők helyzete, és hát mindenhol nagyon megérintő, ahogy reagálnak az emberek erre a kiállításra, és hogy mennyire felfedezik, hogy mennyi ponton vannak ők maguk érintve, és ugye ezen keresztül tulajdonképpen kapcsolódunk civil egyesületekkel is. Hát reméljük, hogy még nagyon sok helyre tudjuk elvinni, most majd Sopronba visszük, a Berzsenyi gimnáziumban lesz egy kiállítás, ott 30-ától 12-ig lesz látható, és aztán pedig majd lesz egy evangélikus fesztivál júliusban, és ott is bemutatjuk Sopronban.
1: Radnóti ifjúsági műhely, ennek is szálljunk egy kis időt. 10 éves,
2: igen.
1: Tehát 10 éve számos korosztályt szólít meg részvételi és színházpedagógiai programmal, és nagyon fontos a célja, hogy a résztvevők ne csak a nézői legyenek, hanem aktív formálói is a körülöttük lévő világnak. Ez valami olyan, amire szintén azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nektek egyfajta irányultság vagy tevékenység arra nézvést, hogy hogyan lehet mégiscsak valamilyen módon meglenni és a saját gondolatok mentén menni, akkor is, hogyha a világ egy kicsit abszurd.
2: Igen, az ifjúsági műhelynek több programja van. Ugye van a több lépcsős program, ami gyakorlatilag egy ilyen gimnazista réteget szólít meg, és az előadásaink kapcsán egy beavató, illetve előadásnézés, és aztán ennek egy levezető foglalkozása mindig egy olyan fókuszpontra irányulva, ami ennek a generációnak fontos lehet ebből az előadásból. Tehát értő és érző nézőket szeretnénk nevelni, és ez egy fő tevékenysége az ifjúsági műhelynek, illetve vannak a hosszú távú programok, gimnazista csoport, van egy együttműködésünk évek óta a Magvető kiadóval, ahol tulajdonképpen olvasás élményen keresztül alkotnak, beszélgetnek a fiatalok, és a drámainstruktorunk, illetve most már több éve van részvételis programunk, ami egy nagyon különleges vállalás, hiszen itt civil embereket szólítunk meg, és tavaly például egy olyan csoport volt, akik egy generációs ilyen áthidaló, illetve generációkat kötöttünk össze, volt egy szenior csoport, ami 55-60 pluszosokból tevődött össze, és aztán később az ő munkájuk és a gimnazista csoport összekapcsolódott, és nagyon, nagyon szép volt azt látni, ahogy így a világok kinyíltak egymás számára, illetve idén egy nagyon izgalmas téma, ez a fészekrakók és vándormadarak, ez pedig az elvándorlás kérdésével foglalkozik, ami egyébként az elég kiállításunknak is az egyik témája, a fiatalok elvándorlása. Ez egyébként az én egyik szívenütő témám, mert azt gondolom, hogy például ebben is irgalmatlan veszteségek értek minket, és nagyon örömmel hallom most már ismeretségi körből is, hogy sokan szándékoznak visszaköltözni.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy valóban, hogy ez mit okozott családoknál, igen, akár, és igen, hogy...
2: Hát ugye ez a migrációs gyász, ami mint megszületett, mint egy új fogalom, ami én úgy gondolom azért azokat is érinti, akik elmennek elmentek, mert azért ez egyáltalán nem egyszerű. Én azt hiszem, hogy...
1: Hazára
2: szüksége van az embernek, vagy hát én ebben meglehetősen konzervatívan gondolkodom egyébként. És hát az itthon maradottaknak, vagy az időseknek pedig furcsa módon a jövőjükről van szó, hogy kibe lehet majd belekapaszkodni, hol lesz az a háló, ami kifeszül adott esetben a családokban az idős itthon maradt emberek alatt.
1: Hát hogyne.
2: Ha elveszítik a fiataljaikat.
1: Hogyne, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és annak, akik elmentek, én nekem nagyon sok barátom költözött el, és hát ők megszenvednek a honvágyuktól, szenvednek az elszakítottságtól, szenvednek attól, hogy nem lehetnek ott, és nem ott élhetik a tudásukat, ahol azt egyébként megszerezték, mert nincs rá igény. Szóval, hogy ez minden szögből, és mindenkinek nagyon nehéz és igazságtalan.
2: Szóval, ha én belegondolok abba, hogy én a nagyanyámtól mit kaptam, amikor együtt nyújtottuk a tésztát, és szóval, hogy és tőle tanultam sok mindent. Szóval a fizikai együttlét az azért rettenetesen fontos. Akkor is, hogyha már a globális világ jobban kinyílt számunkra, úgyhogy bízom benne, hogy ez változni fog, és lesz egy olyan élhető országunk, ahol érdemes itt maradni.
1: Ebben én is bízom, és szerintem most remény is van rá. Még egy viszonylag rövid téma, de muszáj megérinteni, a színházi közönség fiatalitása, hogy vajon mennyire nyitott a színházra a Z-generáció, bár lehet, hogy én látom rosszul, csak én ebből a székből nagyon sokszor beszélek fiatal színészekkel, akiknek rengeteg ötletük van, nagyon kreatívak, összeállnak már nagyon fiatal korba, próbálkoznak, és én azt gondolom, hogy nekik megvan a maguk közössége, akiket hoznak is, nem tudom, hogy te onnan hogy látod.
2: Hát nagyon nagy szükség van a közönség fiatalítására, ha így belegondolok, a mi közönségünknek is legalább három rétege van, illetve generációk széles spektrummal jár hozzánk, mert hál' Istennek velünk vannak még azok a idősebb generációból jövő közönségünk, akik még Bálint András vezetése alatt lettek a Radnóti Színház törzs közönsége, illetve a 40-50 évesek stabil magja, és hát egyre többen jönnek fiatalok is, és tulajdonképpen ez ennek a februárban induló mandátumomnak a fő célja, hogy minél több fiatalt elérjünk, és akár a legfiatalabb rétegből. Ebben nyilván az ifjúsági műhely is nagyon nagy segítséget nyújthat, de hát alapvetően az is, hogy fiatal alkotókat megszólítunk. Most erre megszereztünk, vagy hát szintén egy együttműködés kapcsán lehetőséget kaptunk, hogy legyen több helyszínünk, az 5-10 művelődési házzal kötöttünk egyességet. Ott az idei két bemutatót a színházi generációk legfiatalabb alkotóiból Bagosi Júli jegyzi, az egyiket ez a Hűtlenek című produkciós stúdiótérben, illetve Regő Simon a nagy színházi térben a keleti blokkot rendezte, és hát a jövőre is igyekszünk így tovább menni, hogy az égenerációs alkotók jöjjenek dolgozni a Radnóti Színházba.
1: Szóval csupa remény és várakozás, ami előttünk van. Igen. Én ennek nagyon örülök, és bízom benne, hogy minden is nagyon-nagyon jól sikerül. Majd köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Örülök, hogy
2: mindenkinek szép napot kívánok.
1: Évente egyszer azért mi beszélgetünk. Legutóbb akkor, mikor halhatatlan lettél tavaly, de nagyon örülök, hogy most maradt idő egy csomó szakmai kérdésre, és sok sikert kívánok.
2: Én is örülök, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, színigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt a vendégem itt a Pont Jókorban. És ezzel megköszönöm a figyelmet, szép napot kívánok mindenkinek. Holnap jövök 11-kor friss adással, de maradjatok addig is itt a Rádió Cafén. Sziasztok!
0: Rádió Café. Cinkotán az FM 98-as frekvencián. Dél van. Pont Jókor. azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
8: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lukta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
9: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
11: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Kitolták a gázszámla fizetési határidejét. Bírságot kapott a közmédia a nemzeti petíció reklámozása miatt. Oroszország sok 100 drónnal támadta Kijevet. Délután felhők érkeznek, de csapadék csak este várható. Holnap is sokszor lesz borult idő. Esőre, záporra, élénk szélre és 20 fokos csúcsra készülhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Megváltozik a gázszámla fizetési határideje. Fejlesztések miatt egy darabig szünetelt a számlák kiküldése, így amióta újrakezdték, összecsúszhatott az előző és az aktuális gázszámla érkezése. Az új kamatmentes fizetési határidő 2026. június 15-e, írja 24.hu. A késő este megjelent közlönyben 62 oldalon keresztül részletezik a miniszterek feladat és hatásköreit. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter megkapja a paksi atomerőmű bővítésének feladatát. Fontos gazdasági feladatok például az adópolitika és a nyugdíjpolitika ugyanakkor Kármán András pénzügyminiszterhez kerülnek. Szintén ő felel majd az állami vagyon felügyeletéért és a közbeszerzésekért is. 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet személyes egyeztetésre hívja az egészségügyi minisztert. Fontosnak tartják, hogy a tervezett stratégia alkotás első lépésétől megjelenjenek a női, anyai szempontok az ellátásban. Ennek érdekében hívták megbeszélésre Hegedű Zsoltot. Látogatási tilalmat rendeltek el a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban. A betegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések nagy száma miatt döntöttek így. A médiahatóság megbírságolta a közmédiát a nemzeti petíció reklámozása miatt. Több csatornán úgy reklámozták a Fidesz kormány által indított petíciót, mint társadalmi célú hirdetést, hogy nem különítették el kellőképpen más tartalmaktól, áll a hatóság indoklásában. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2.100.000 forintos bírságot kapott, a cég vezetőjét pedig 50.000 forintra büntették. Nagyszabású légicsapás érte Kijevet. Oroszország több mint 670 drónt és 56 rakétát indított az ukrán főváros ellen. Egy ember meghalt, legalább 31-en megsérültek. Az AFP beszámolói szerint a támadás sorozat egész éjjel tartott. A város lakói a metróállomásokra vonultak le menedéket keresve. Rekordütemben apadhat a világ olajtartaléka. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint a világ olajkereslete idén napi 104 millió hordóra mérséklődik. Ez 1,3 millió hordóval alacsonyabb a konfliktus előtti prognózisnál. A készletek márciusban 129 millió hordóval, áprilisban pedig további 117 millió hordóval csökkentek. Arra számítanak, hogy júniustól fokozatosan újraindulhatnak a szállítások a Hormuzi szoroson keresztül.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet sokfelé élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben pedig 17-25 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
13: Sej, az aranyít vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Freestyle. A mai mixet egy német trió, Astronaut, Pegman és Etze Dusz készítette.
14: I'm going to explain something to you about Ganesha. Gana means groups. Groups of atoms, groups of molecules, groups of cells, groups of organs, all the groups that make up this whole world. And Isha means the ruler, and that's not a person, it is the power inside all the beings. The power inside each of us, animals, people, trees, that is Isha. So Gana Isha is Ganesha. When you pray to Ganesha, it means that you're praying to the whole world. You are thinking and connecting with all the animals, large and small. You're connecting with all

Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án. A mai DJ-d Astronaut, Pac-Man és Edzedusz.

0: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok.
1: A DJ-k ma Astronaut, Pegman és Ed Sedus voltak.
0: Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
6: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
7: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információkat édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
9: Idén már a 4-4-4 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Közgazdászok támadják a benzinárstopot. Visszakapja egyházi státuszát Iványi Gábor egyháza. Felfüggeszthetik az Unió és Amerika közötti kereskedelmi megállapodást. Délután felhők érkeznek, de csapadék csak este várható. Holnap is sokszor borult időre, esőre, záporra, élénk szélre és 20 fokos csúcsra számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma délután 3 órakor megtörténik a kormányzati átadás átvétel, ekkor találkozik a leköszönő és a hivatalba lépő kormány minden minisztere. Megszűnt a veszélyhelyzet, az országban 1449 napot volt hatályban az Ukrajnában zajló háború miatti rendkívüli jogrend, számos veszélyhelyzeti intézkedés tovább él törvényi formában, az új parlament többek között fenntartotta a kamatstopot, egyes hitelmoratóriumokat, az árrés korlátozásokat, a reklámadó 0%-os kulcsát és több költségvetési szabályt is. Neves közgazdászok támadják a benzinárstopot. Nyílt levélben fordultak Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez. Az üzemanyagok védett árának mielőbbi kivezetését, a jövedéki adó visszaemelését és szociális kompenzáció bevezetését sürgetik. Egybehangzóan állítják, nem szabad azt az illúziót táplálni, hogy az iráni háború hatása az energiaárakra csak átmeneti jelenség. Visszakapja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az Iványi Gábor vezette egyház újra státuszhoz és működéshez szükséges stabil anyagi forrásokhoz juthat, írja a Népszava. A tervek között szerepel a bezáratott szegedi és budapesti iskolák újranyitása is. Lassan luxus lesz a használt autó is. A kínálati átlagár 5 millió 540 ezer forintra emelkedett áprilisban, derült ki a használtautó.hu és a KSH közös statisztikájából. Majdnem 13 ezer import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 23,5%-os növekedést jelent tavalyhoz képest. Az Európai Unió tagállamai és parlamentje előzetes megállapodásra jutottak arról, hogy az Unió felfüggeszthesse az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodást. A tavaly nyáron von der Leyen és Trump között létrejött alkó alapján az EU gyakorlatilag lenullázná az amerikai ipari termékekre kivetett vámokat, miközben az Egyesült Államok a korábbi 2-3%-os szintekhez képest egy 15%-os vám plafont alkalmazna az európai exporttal szemben. A kínai elnök növelné az amerikai kőolaj importot, hogy ezzel is csökkentse országa kitettségét a hormuzi szorosnál. Mindez a Fehérház tájékoztatásából derült ki a Reuters beszámolója szerint, a kínai állami média beszámolói mélyen hallgatnak az esetleges üzletről.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet sokfelé élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben pedig 17-25 fokot mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. május 14-én 13 óra 5 perckor a mikrofonnál Czoller Andi.
2: Esemény.
1: Május 16-án szombaton este 8 órakor a Margit szigeti szabadtéri színpadon a Wachowski Symphonic szuperprodukcióját láthatják. Az előadás úttörőként egyesíti a szimfonikus zenei hangzást a modern, elektronikus zenével. A sztárvendég Lengyel Johanna. A legnagyobb világslágerek szólalnak meg élőben a szabadtéri környezetben szimfonikus köntösbe öltöztetve, ezzel egy teljesen új zenei élményt nyújtva a közönségnek. Wachowski Norbertet hallják.
3: Meghívtunk egy szerintünk különleges produkciót, a Mantrát. Ők egy DJ páros, akikről az egyik DJ zongorázik is, illetve még az is lehet, hogy hoznak magukkal egy zenészt, szóval ők is egy ilyen hibrid produkció, mint alapvetően a miénk. Ez a Wachowski Live csapat, ugye a zenekarunkban Bakos Betty énekel, ő az énekesnőnk, Jáó szintén énekel és gitározik, Harold Betty szaxofonozik és Ferenc Betty pedig hegedül. Emellett ugye a Cool Strings and Brass fog fellépni, mint szimfonikus zenekar, és Lengyel Johanna lesz a sztár vendégünk, aki ugye a zenekar énekesnője volt 4 évig, de ugye szólókarrierbe kezdett, és kicsit ez egy ilyen szép elköszönés, úgymond utolsó ilyen búcsú koncert együtt. Világon is egyedülálló kombináció ez, ahogy elnézem, nem túl sok projekt épül erre, illetve hát mi az első között kezdtük el még 2015-ben. Ugye elektronikus zenei alapokon fekszik ez a dolog, és ugye erre épül rá a szimfonikus, és ez az élő zenei hangzás. Rengeteg dalt hozunk a Classic House világából, de ugye rengeteg világslágert is előadunk olyan előadóktól, mint például az Avicii, Backstreet Boys, Beyoncé, vagy például Black Eyed Peas és Rihanna. Mi tényleg nagyon vegyes közönségnek játszottunk már 18-tól 60-ig, és a zenénk az általában működött mindenféle korosztálynak, úgyhogy én nem mondanám azt, hogy ez mondjuk csak 30 éves korig szól, hanem tényleg mindenkinek, aki szereti a picit különlegesebb zenei világot, mert itthon igazából ilyen koncertre nem igazán sűrű lehet elmenni, és olyan közismert slágerek szólalnak meg, ami miatt ez, én úgy gondolom, tényleg egy széles közönséget tud vonzani.
2: Fesztivál.
1: A Hello Margit Fesztivál idén május 14-e és 17-e között tölti meg élettel a Budai negyed utcáit, galériáit, színházait és közösségi tereit. 4 nap alatt majdnem 60 helyszínen több mint 100 program várja az érdeklődőket, színháztól a divaton és a zenén át, a kézműves workshopokig és helytörténeti sétákig, mindenki megtalálja a maga kedvencét. Csütörtökön a Pezsgő Margit napon egyszerre 20 kiállítót érnyit meg, így egy délelőtt vagy délután alatt bejárható a negyed vizuális élete. A Jurányi háznál Mátrai Jenő, Isépi Andor és Györkös Máriusz csoportos kiállítása látható. A szerkesztőségben Juhász Villő Juicy 2.0 című tárlata nyílik meg, étel performanszal egybekötve, a képzőben pedig Barakonyi Zsombor festőművésszel, Bán Blanka kurátor vezet, artist tolkot. A csemegében Gerber Márton tárlat vezetésére és Szvetnyi Kata performanszára is érdemes ellátogatni. A zenei kínálat is rendkívül sokszínű, a Duna Szimfonikusok szabadtéri koncertet adnak a Mechvártigetben, de lesz jazz, a Bajdázó Zenekar és Sipos Ábel Live Band is, illetve egy különleges közös jam a Szegregátumból a nagy színpadra jutott fiatalokat és mestereket hozza össze a Margóban. A kórusok sem maradhatnak ki, a Varsányi Szirének és a Szekundó kórus is fellép. Aki saját kezével szeret dolgozni, itt sem fog unatkozni. A Cianotípia műhely Poroszlai Eszter képzőművésszel szárazvirág workshopot tart a Muciban, tenyésztett gyöngyfűzés lesz a Replacban, természetes anyagokat felfedező foglalkozás a Spycraftban, a Bolygó közösségi térben társasjátékest, Japán Jazz Night és Varró Klub is várja azokat, akik lazább programra várnak. Őrsi Gergely polgármester helytörténeti sétát vezet Alkotó energiák a Margit negyedben címmel, amelyen a környék múltja és jövője egyaránt szóba kerül. A helyóvó helytörténeti gyűjteménybe esti tárlatvezetéssel lehet belépni, és a fák, amelyek öregebbek, mint a Margit híd, séta is különleges szempontból mutatja meg a negyedet. a Sarolta Szalomban, a Büszkén városias Margit körút Storytellingest a színház, a képzőművészet és a helytörténet határán egyensúlyoz. A gyerekek sem unatkoznak, majd lesz LEGO foglalkozás fenntartható városépítés témájában, báb előadás Szinyei Merse Pállal a Mechvárt ligetben, gyerekkoncert Szabó T. Anna verseire a Maminti Kuckóban, rajzszakkör Dotya vezetésével is a Tyúk dráma, egy zenés tyúk előadás galambokkal, cicákkal és morzsa kutyával, ez mind a legkisebbek kedvéért került a programba. Ha fesztivál sűrűjében is szeretnénk feltöltődni, a Mozdulj Margit blogban reggeli Sunrise Flow, jóga indul szombaton és vasárnap is, Illés Adri mozgás workshopja pedig egy kicsit messzebbre viszi a testtudatot. Az Art Yoga Hámori Gabriellával szintén különleges élményt ígér vasárnap reggel.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Tavasszal a kastélykerteket elképesztő szín és illatorgia lengi körül. Színpompás növények, virágzó fák és zöldellő területek övezik a sétánkat. A Gödöllői királyi kastély és a csodás épületet körülölelő hatalmas angol kert. A 26 hektáros kastélyparkot tavasszal varázslatos szín és illatorgia borítja be. Vadgesztenyék és virágzó díszfák övezik sétánkat a ligetes területeken. A zöldbe boruló kertben nem csak a növényeket, hanem a kisebb élménypontokat is érdemes felfedeznünk. A fák között bújik meg a királydombi pavilon, amelyet még Grassalkovics Antal emeltetett, belső falait pedig uralkodói portrék díszítik Attilától egészen 5. Ferdinándig. A park családbarát része a mezitlábas tanösvény, ami mellett egy különleges mozdonyra is felülhetnek a kicsik. Érdemes időt szánni a madárbarát tanösvényre is. A cserj és ligetes részen kihelyezett bemutató táblák, etetők és oduk révén közelebbről is megismerkedhetünk a park gazdag élővilágával. A nagyrédei Sariot birtok egy kis léptékű, mégis részletgazdag angol tájkertet idéz, ahol hidak, pavilonok és tavak mentén andaloghatunk, és beszippanthatjuk a virágzó hársvák illatát. Egy kiadós mátrai kirándulással összekötve ideális megálló, ha egy lazább sétára és egy kastélykerti élményre vágyunk. A gondosan kialakított park egy különleges, gyűjtött építészeti elemek, például a budapesti parlamentből származó korláttal díszített híd, egyedi karaktert adnak a parknak. A nagytó partján álló Glorietből szép rálátás nyílik a parkra, de érdemes leülni a Sisi padra is, és megcsodálni a szemközt elterülő 308 tőből álló angol rózsakertet is. Az ormánság egyik legszebb zöld tere a Selyei Kastélypark. A 18. századi Draskovics kastélyt övező, részben mértani, részben tájképi kialakítású kertben nagyot sétálhatunk. Májusban virágzó díszfák és cserjék színesítik a ligetes tereket. A térségben élők jól tudják, hogy a park igazi varázsvilág. Az arborétum azonban az elmúlt időszakban szélesebb ismertségre is szert tett. Itt forgatták ugyanis Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét, amelynek egyik főszereplője a 200 éves páfrányfenyő. A szupersztárfa hazánkban az egyik legidősebb hazai példány, és minden évszakban lenyűgöző látványt nyújt. A területen több mint 400 fafaj és változat él, köztük több száz éves tölgyek és különleges díszfák. A parkban akár 300 éves fát is találhatunk, de van itt mocsárciprus, narancseper, ezüsthárs, jegenyefenyő és vadgesztenye is. Az ingyenesen látogatható kert botanikai értékei miatt védett. Így nem csak látványos, hanem természetvédelmi szempontból is jelentős. A faóriások mellett a kanyargó ösvények és a nyitott terek változása miatt jó érzés benne elidőzni. Tavasszal a zöldellő növények és a virágzás együtt elképesztő hangulatot ad a parknak.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Zóra a 2020-as évek elején sorra varázsolta el a budapesti és a vidéki koncerttermek közönségét. A Los Angelesben élő fonogramdíjas énekes dalszerzőt kivétel nélkül remek zenésztársak kísérik. Zóra zenéje az avant pop, az alternatív és filmes hangzásvilágok körül forog, folyamatosan feszegetve a műfaji határokat. Akár szóló zongora, akár zenekaros felállás, a hangzás és az élmény egészen különleges, bensőséges, közvetlen. Olyan zórás.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Pegazusok nem léteznek együttest, az Esti Kornél zenekar dalszerző gitárosa, Lázár Domokos és színművész szakos barátnője Ács Eszter alapította 2011-ben. Egy évre rá jelent meg az akkor még csak kéttagú formáció Szomorú Számok EP-je, amelyről a Kiadó című szám vált ismerté. Az év végén a duó a Heaven Street 7-ből ismert Németh Róbert basszusgitárossal és Lázár Ágostonnal, az Esti Kornél dobosával négy tagúra bővült. Zenéjükre az Inti és melankólikus hangzás mellett a karcosabb megszólalás, a gitárpop és az elektronikus zenei megközelítés egyaránt jellemző.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal vár.

0: 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
1: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Oh, Father, tell me.

0: Down we go.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Bár hasonló a nevük, az ausztrál elektronikus zenész Skeleton nem biztos, hogy Skeletornak drukkol, ha megnézi a 87-es He-Man a világurát. Skeleton 2024-es szerzeménye a Love Enemy. Skeletor a dalcímmel ellentétben a legkevésbé sem szereti az ellenségét, hiszen gonosz kacajok közepette állandóan el akarja pusztítani He-Mant. Skeleton dalában igazság árad a városon át. Skeletor repülő trónszékén lebeg a leigázni kívánt város felett. Viszont mindkettejüket izgatják a szintetizátorok. Skeleton hivatalból érdeklődik irántuk, Skeletor pedig, akár csak a film összes többi szereplője, a kozmikus kulcsot keresi, amely szintiszerű, zenélő billentyűivel intergalaktikus portált nyit.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Surfrockot és garage rockot játszik az Ausztrál Hockey Dead Duo. Mindkét műfaji meghatározást kéretik a lehető legkomolyabban, szó szerint venni, mivel 2013-as megalakulásuk története, hogy két gyerekkori jóbarát a hullámok hiánya miatt épp nem tudott szörfözni, ezért unaloműzésként bevonultak a szülő garázsába zenélni. Zack Stevenson énekes gitáros és Billy Fleming dobos az együttes nevét a Simpson család egyik epizódjából kölcsönözte, amelyben a szereplő egy Hockey Dead nevű videójátékkal játszottak. 2024-es Rebuild Repeat albumuk első kislemezdala, a Still Have Room, olyan volt szerelmekről és barátokról szól, akik jól elbántak a dalszöveg költőjénnyével, szívében mégis van hely számukra.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szena magyar édesanyja, Dagadu Torda Katalin, annak idején egy Miskolcon tanuló gánai mérnök hallgatóhoz ment feleségül. Szena Gána fővárosában, Akrában született. Saját elmondása szerint otthon fehérnek, itthon pedig feketének számít. És ezt imádja.

Jó reggit, kafé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Kafét, mert van barátod.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
5: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
6: Kardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
8: Idén már a 4-4-4 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Változott a gázszámla fizetési határideje. Tárgyalásra hívja az új kormányt a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója. Oroszország sok száz drónnal támadta Kijevet. Délután felhők érkeznek, de csapadék csak este várható. Holnap is sokszor lesz borult az idő, esőre, záporra, élénk szélre és 20 fokos csúcsra számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Változott a gázszámlák fizetési határideje, a fejlesztések miatt egy darabig szünetelt a számlák kiküldése, így amióta újrakezdték, összecsúszhatott az előző és az aktuális számla érkezése. Az új kamatmentes fizetési határidő 2026. június 15-e, olvasható a 24.hu-n. Soha nem látott mértékben javult a magyarok gazdaságba vetett bizalma, a GKI Fogyasztói Bizalmi Indexe áprilisról májusra 16,1 ponttal nőtt. Az elmúlt 33 évben nagyítóval kellett keresni azokat a hónapokat, amikor nulla fölötti volt ez a szám, írja a HVG. Tárgyalásra hívja az új kormányt a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója. Tóth Tibor a 24.hu-nak azt mondta, szívesen látna állami vállalatokat a tőzsdén, valamint eltörölni a magyar értékpapírokra vonatkozó tranzakciós illetéket a kisbefektetések bevonzása érdekében. Azt is felvetette, hogy az önkéntes és magánnyugdíjpénztári rendszert reformálja meg a kormány, ez a tartós befektetési számlák mintájára adókedvezmények nyújtását is jelentheti. Közérdekű adatigénylést csak a miniszterelnöki kabinetiroda jóváhagyásával lehetett kiadni az előző kormány idején. A HVG azt írja, sokszor azt is meghatározták pontosan, mikor lehet kiküldeni egy-egy válaszlevelet, így hátráltatva az adatok kiadását. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium vezetője a Magyar Művészeti Akadémiát kérte fel közös egyeztetésre a kultúrpolitika kialakításához. Az MMA az Orbán kormány egyik legfontosabb kulturális bázisát jelentő szervezet. A szakmából többen az együttműködés hírére azt írták, véleményük szerint az MMA sohasem volt politikamentes intézmény, köztestületi átalakítása óta pedig aránytalan kulturális befolyást szerezve az Orbáni rendszer kulturális alappilléreként szolgált. Nagyszabású légicsapás érte Kijevet, Oroszország több mint 670 drónt és 56 rakétát indított az ukrán főváros ellen, egy ember meghalt, legalább 31-en megsérültek. Az AFP beszámolója szerint a támadás sorozat egész éjjel tartott. A város lakói a metró állomásokra vonultak le, menedéket keresve. Vészhelyzet van Kubában. A főváros egyes negyedeiben naponta 20-22 órán át nincs áram. Az ország kifogyott a dízelből és a fűtőolajból, az Egyesült Államok által bevezetett olajblokád miatt. Emellett Kubát régóta komoly élelmiszer és gyógyszerhiány is sújtja.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet sokfelé élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben pedig 17-25 fokot mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcssal.
3: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
4: Szabi is back. Hello mindenkinek, ez a filmszerész, ahogy hallottátok, hello Gellért.
5: Szevasz Szabi, nagyon jó, hogy visszatértél.
4: Én is örülök neki, két hét pokol mögött, van mögöttem, természetesen kicsit beteg lettem. Na jó, pokol az ilyen...
5: Egy ilyen szokásos köhögős vírust kaptál.
4: Olyasmi, meg a derekam is beállt, úgyhogy teljesen kész voltam. Na mindegy is, nem akarok senkit ezzel untatni. Ugye már ezerszer elhangzott az én számból, állítólag ez Frank Zappától származik, hogy a politika a szórakoztatóipar egyik ága.
5: Igen, ezt mondtad legutóbb is.
4: Nagyon sok, igen, az a helyzet, hogy ezeket az időket éljük, nagyon sokan ugye nyilván viccesen megjegyzik, hogy lemondják a Netflix előfizetésüket, mert sokkal jobb tartalmat szolgáltat az élet, a közélet, és hát ezen belül a politika. A napjainkban, ugye a választások utáni időszakról beszélünk, Tény is való, hogy ilyet már régen láttunk, vagy még soha nem láttunk, se itthon, se külföldön, ami jelen pillanatban zajlik. Egy picit tényleg olyan, hogy kapkodja az ember a fejét, hogy ez tényleg megtörténik, vagy ezt valaki kitalálta, és elénk rakja, hogy fogyasszuk szeretettel. Hát de valószínűleg nagyon úgy néz ki, hogy ez a valóság, amit élünk, és akkor itt picit bevezetőnek, akkor beszéljünk arról, hogy milyen mozgóképes tartalmakat fogyaszthat az ember az élet által írt forgatókönyvek alapján.
5: Igen, egyébként az jutott most eszembe, hogy olyannyira igaz ez, hogy még mindig mindenki a közélettel foglalkozik, mert hát ugye a mögöttünk lévő szombat is, hogy mondjam, show business szempontból is igen izgalmas volt, de tényleg azon, hogy én is nézek valamit otthon, mondjuk egy 40 perces sorozatot, és mire véget érek, és mondjuk a 40 percig ugye nem néztem rá, hogy milyen új ilyen politikai videók tartalmak vannak, mindig fölkerül valami. Tehát, hogy tényleg az van, hogy annyira rászoktunk erre, nem tudom, hogy meddig fog ez majd tartani, de hogyha villamoson vagyok, vagy a metrón, éppen minap figyeltem meg, én nem nagyon szoktam figyelni egyrészt, mert azt gondolom, hogy semmi közöm hozzá, hogy mások mit néznek a mobiljukon, de ugye van az a helyzet, amikor így akarva, akaratlanul is látod, vagy ha valaki esetleg nem fejhallgatót, vagy fülhallgatót hallgat, akkor hallod, és valahogy volt egy olyan helyzet néhány napja, amikor így egyszerre 3-4 mobilra is így felszínesen ráláttam, és az egyik egy Orbán videót nézett, a másik egy Magyar Péter videót nézett, aztán valami Partizán videó is volt, vagy biztos régebben is volt ilyen, de ennyire töményen ezt még nem vettem észre, és hát igen, a kormány is rájött arra, hogy a videókon keresztüli kommunikálás az egy nagyon 2026-os dolog, ugye, akár csak mondjuk a szombati Kossuth téri bulinak a közvetítését nézzük, vagy néztük, vagy ott voltunk, hát szerintem nem sokan készültünk fel arra, hogy itt milyen dramaturgiai szerint lesz ez az egész fölépítve, és mennyire katartikus erővel fog hatni a tömegre, meg az országra, és ha csak mondjuk az egészségügyi miniszterünknek az újabb táncát vesszük ugye a parlament lépcsőjén, hát hogy, de tényleg ezek ilyen hollywoodi receptek, nem? Hogy egy miniszter táncol a választásokkor, vagy hát amikor megnyerték, és akkor tök könnyen megtalálják azt az előadót, akinek a dalára táncolt, az meg tulajdonképpen, hát nem tudom, hogy pénzére, de hogy abból a szempontból puszira jön el, hogy rettenetesen boldog attól, hogy ott lehet.
4: Hogy az Akasztófa című számára táncol egészségügyi miniszter, igen, jó.
5: Hát igen, de nyilván ennek van az éhezők viadala miatt ugye egy ilyen többletjelentést tartom, amit valamennyire így rápasszintottak a magyar helyzetre, szerintem nem áll rosszul a magyar helyzetnek ez.
4: Az nagyon tetszik, vagy hát nem tetszik, de ez egy érdekes jelenség, hogy ugye belekötöttek ebbe a dalszövegbe sokkal.
5: De ez egy lázadó dal.
4: Sokkal másik igazából. Oldalról, de hogy még ezen sincs fogás. Így se találnak fogást. Gyakorlatilag meg kicsit olyan rémisztő is, meg egy picit olyan örömteli is ez az egész dolog.
5: Ugyanebben a kategóriába tartozik rémisztő és örömteli kategóriába az is, hogy este bejelentkezik a miniszterelnök a minisztereivel a várból, hogy akkor ők most bemennek a Karmelitába, és egyébként átmegyünk máshova, és tényleg mint valamilyen ismeretterjesztő csatornán leközvetítik ilyen trilógiába igazából ezeknek a helyeknek a felfedezését. Hát ez is szerintem ilyen egészen példátlan a magyar média történetben.
4: Egy dolgot szeretnék kérni, inkább táncoljon egy egészségügyi miniszter, mint hogy mondjuk puloskázzon bármelyik kormánytag. Jobban esik a léleknek. Egy dolgot szeretnék kérni, hogy valahogy próbáljunk meg örökre, vagy ahhoz közeli időtávban elfelejteni a Soho Partynek ezt az éjjel soha nem érhető
5: dolát. Ezt nem fogjuk, nem mi tehetünk arról, hogy ez megjelent, de ez, nem is tudjuk eltávolítani.
4: Ez rettenetes. Tehát az, hogy értem, hogy nem ez a legfontosabb.
5: Azért mondod, mert a Magyar Péter, amikor beáll DJ-zni, akkor igen, pont ez szólt.
4: Igen, nem tudom, ugye? Hogy direkt szólt-e pont ez.
5: Nem, szerintem véletlenül.
4: Akkor jó, akkor
5: szólt.
4: Akkor megnyugodtam, hogy véletlenül szólt, hogy nekem ez is egy olyan markere a társadalmunknak, amit azért távol tartanám magam. Tehát amikor 2016-ban volt az EB, amin 3-3-at játszottunk a portugálokkal, akkor a íreknek, skótoknak, nem is tudom, nekik a Manic Street Preachers jutott, mint dal amit ők arra írtak arra a válogatottjuknak nekünk, egy 20 évvel azelőtt megelőző, akkor is rossz dal jutott. És hogy ezt nem tudjuk meghaladni, én azt viccesen azt írtam valami poszthoz, kommentnek, hogy majd, hogyha ezt meghaladjuk, akkor majd lesz rendszerváltás.
5: Én megértelek, meg tulajdonképpen egyet is értek veled, de abban különbözünk, hogy én ennek a dolognak, mármint ennek a dalnak, a jelentőségét nem látom olyan nagynak. Tehát én el tudok úgy érdekelni, hogy emberek ezt éneklik stadionokban, meg akár csak a parlament előtt, hát kicsit nem figyelek oda, az kész. De egyébként, hát igen, ez a szám, ez akkor sem volt jó, amikor új volt.
4: Elnézést a szóparti tagjaitól, nyilván megvan az ő sikerük, megvan a helyük egyébként a magyar pop evolúcióban.
5: Jó, hát akkor még nem kell szeretni.
4: De hogy ez nekem a magyar népléleknek a kulturális termékekhez való vonzódásának a sekélyességét jelzi ez a fajta érdeklődés és rajongás felé az Rizsrossz dal után iránt. Na mindegy, ez az én véleményem.
5: Közben meg az is volt, hogy a Kossuth téren megjelent a Presser Gábor, és elnyomták a Neked írom a dalt.
4: Kontraszt volt, igen.
5: Igen, meg a Olái Bolya után ugye Karamell, szóval meg hát a tamburás gyerekek ugye a parlamentben, ami szintén óriási élmény volt. Szóval, hogy azon a szombaton is, meg egyébként is mostanában is szerintem annyi jó, vagy inkább azt mondom, hogy reménykeltő dolog történik, hogy az Éjjel soha nem érhet véget című szám.
4: Az Indokotnál
5: meg tudok bocsátani.
4: Az Indokotnál sokkal többet beszéltünk erről a dalról.
5: Igen. De nem baj.
4: A tamburás gyerekek megjelenésével kapcsolatban nem volt neked nem volt olyan érzésed, mint hogyha valami, hogy mondjam, olyan 70-es évekbeli ilyen termelési riportokkal átitatott ilyen kommunizmus felé haladó szocialista ország kis diákjait láttuk volna.
5: Nem.
4: Egy pillanatra azért beugrott ez a kép, hogyha akarnánk csinálni egy ilyen filmet, akkor ezt a jelentet egy pillanatra ki lehetne látni.
5: Hát nem, mert egyrészt szerintem a fellépésüknek az atmoszférája sem ilyen volt.
4: Ezt nem vitatom, csak volt egy ilyen kép bennem. Ilyen ja. Rossz beidegződés.
5: Hát biztos, igen, hát mentek az úttörők, mert a kisdobosok a parlamentben.
4: Én is voltam tamburázni.
5: Énekeltek ott, meg énekelni kellett, amikor jöttek az elvtársak, meg néha még akkor is, amikor nem jöttek. Ezt abszolút aláírom, de ennek a zenekarnak a fellépése azt gondolom, hogy másféleképpen volt szimbolikus.
4: Persze.
5: Meg egyébként jó is volt.
4: Nem vitatom. Persze, meg hát ugye mind a három választás, ugye a dal választás az
5: remek
4: az
5: volt.
4: Az remek volt. Hát gyorsan mondjuk el, főleg te, hogy mi lesz a mai műsorban, és akkor kezdjük is el az érdemi részét.
5: Rendben.
4: Még érdemibb részét, bocs.
5: Rendben, hát ez is igen, érdemi rész volt. No, hát az a különleges helyzet van, hogy az első film, amiről beszélünk, tehát kvázi a hét filmje, az egy éppen 40 éves film, mert hogy ezen a héten, azt hiszem éppen tegnap volt a napja, hogy 1986-ban Amerikában bemutatták a Top Gun című
4: propagandafilmet.
5: Című propagandafilmet, igen, és ez ebben az esetben ugye nem sértés, hanem tényközlés.
4: Gyere hozzánk katonának.
5: Mert konkrétan a Pentagon együttműködésével készült ez a film, hát Tony Scott rendezésében, meg szerintem ott inkább az volt a leosztás, de erről majd beszélünk, nem sokára eljutunk odáig, hogy nem feltétlenül a tengerészgyalogság, vagy a hadsereg, tehát nem feltétlenül a Pentagon mondta meg, hogy milyen legyen a film, hanem inkább hagyatkoztak a filmeseknek a tehetségére. Azért ez egy másféle bekötés.
4: Lobogtak az amerikai zászlók tisztességesen.
5: Mint amikor az elvtársak megmondják, hogy hogyan nézzen ki egy film. Ugye Amerikában vannak rendezők, akik tudják, hogy kell kinéznie egy ilyen filmnek, és hát az a ritka alkalom van, hogy nem csak Amerikában, vagy más helyeken lehet megnézni a Top Gun-t most moziba, azt hiszem egy hétig, és a második részt is, tehát a 2020-valahányos Maverick-et is.
4: Igen,
5: hanem itt Magyarországon is, úgyhogy aki 86-os, vagy 2020-akárhányos Top Gun-t akar nézni, az el tud menni moziba. Ez az első, aztán moziban van már a Mortal Kombat 2, viccesen azt írtam így a kvázi ajánlóban, hogy kivégezzük a Mortal Kombatot. Lehet, hogy csak szerintem volt vicces, de hogy ugye abban van egy ilyen, hogy mert ez egy ilyen verekedős játék, azok, akik nem ismerik, azoknak most elmondom, hogy, hogy ez egy ilyen fotorealisztikus videójáték, ami a 90-es években, 80-as évek végén kezdték el csinálni, 90-es években volt a nagy felfutása, mindenféle leágazásai voltak, és ilyen fotorealisztikus harcosok verekednek, és ahhoz képest, amilyen verekedős játékok akkortájt voltak, Street Fighter, és így tovább, és így tovább, ez egy kiemelten brutális videójáték volt, aminek a végén, miután legyőzzük az ellenfelet, ugye ilyen különböző gomb, vagy nem tudom én, milyen kombinációk segítségével ki lehet végezni, és akkor ilyen mindenféle brutális,
4: szét,
5: meg brutálisan vicces dolgok történnek. Nos, egyből a játékból már több film is készült, és most a Mortal Kombat 2 már a mozikban van, úgyhogy erről is dumálunk. Aztán van egy egészen különlegesen szuper sorozat most a Netflixen. Az a magyar címe, hogy Közönséges kémek, az eredeti címe pedig az, hogy Legends, és hát majd elmondom, hogy miről szól, meg miért nagyon klassz. Ez egy ilyen kémes dolog, de inkább hasonlít mondjuk a Drót című sorozatra. Nagyon izgalmas, a 90-es évek, hát tulajdonképpen Angliájában játszódik, de nagyon sokat vagyunk Törökországban, meg itt ott, mert a rendező elve ennek a sorozatnak a heroin, tehát a heroinról szól, illetve a heroin elleni küzdelemről. Aztán a végén pedig azt gondoltam, hogy beszéljünk néhány gondolatot, nem tudom, hogy nézed-e az új Heti Hetest.
4: Nem.
5: Beszéljünk arról, hogy újraindult
4: nem, de
5: a Heti
4: szívesen
5: Hetest.
4: Beszélek róla.
5: És így szívesen elmondom én is a véleményemet, mert hogy én egyébként nagyon örülök neki, hogy van, azzal együtt, hogy nem annyira nagyon tetszik, de éppen a legutóbbi adásban, meg már az előttiben is történt néhány olyan dolog, amik szerintem felülírják azt, hogy szóval, hogy miért is fontos, hogy legyen egy ilyen műsor. Szerintem nem feltétlenül azért, amiért egyébként nagyon sokan gondolják, vagy ami miatt így nagyon sokan szeretünk ilyen műsorokat nézni, hanem van ennek szerintem egy másik praktikus oka is. No, hát ez lesz.
4: Mindjárt jövünk is vissza.

0: Filmszerész, nem csak kommentelőknek.
1: Ez itt a Filmszerész továbbra is, ha valaki esetleg most ébredt volna ránk, és akkor kezdjük azzal, hogy 40 éves a Top Gun című, hát én sokak által propaganda filmnek, hát valójában az propaganda filmnek tartott műalkotás, Tom Cruise-zal a főszerepben, akinek olyan motorja volt a filmben, mint ami egyszer nekem is.
2: Hát meg olyan Jackie-je érted, hogy utána, ha kimentél egy valamilyen piacra, sőt nem is utána, mert ugye nálunk az volt, hogy pilóta Jackie, 86-ban mutatták be a filmet, és akkor, amikor bemutatták, akkor így a nyugati területeken azonnal elterjedt ez a pilóta Jackie divat. Ami nálunk is bejött, de ugye nálunk még nem tapadt hozzá feltétlenül film, pontosabban hozzánk VHS-en, a Top Gun hamarabb bejutott 88-87 környékén, mint hogy mozikba bemutatták, azt hiszem talán 89-ben, tehát viszonylag későn. De hát amikor bemutatták, akkor meg aztán tényleg az Echerin, meg mindenhol, mindenféle ilyen Jackie-t lehetett venni, tehát csak együtt akartam mondani, igazából csak nagyon dagályosan mondtam, hogy divatot csinált ebben az értelemben.
1: Tele volt, így van, és tele volt ismeretlen ismerőssel egyébként az a film. Nyilván nem Val Kilmerre gondolok, nem Green Dockyra, vagy Harry Connick
2: Jr. Anthony Edwards.
1: Igen, Harry Connick Jr.-ra, aki ugye kiváló jazz énekes, mondjuk például
2: és nagyon sok filmben szerepelt.
1: A Copycat című filmben ő volt a fő, egyik főgonosz.
2: Meg
1: a
2: Sandra Bullockkal is van egy ilyen romkomja.
1: Igen.
2: Meg Kelly McGillis,
1: igen,
2: aki ugye
1: a hölgy főszereplő.
2: Igen, a korszaknak a néhány filmig tartó nagy női sztárja volt, és hát tulajdonképpen, bár előtte már azért Tom Cruise névnek számított, de igazából sztár ezzel a filmmel lett. Ez a sok millió dolláros sztár mosoly is ugye valahol a Top Gun környékén, bár már a kockázatos üzletben is azt hiszem, hogy az egy picit hamarabb készült, már azért lehetett látni, hogy lehetett érezni valamit abból, hogy milyen is Tom Cruise-nak a sármja, de igazából ezzel lett ő menő, és hát a filmmel kapcsolatban igazából nagyon sokféleképpen lehet szerintem megközelíteni ezt a filmet, mármint hogyha a popkulturális jelentőségét vesszük. Szerintem ami miatt fönnmaradt, meg ami miatt mondjuk a folytatása is sikeres volt, az pontosan az, hogy a propaganda része az átélhető, mégpedig azért, mert egy ilyen archetipusos mese látható benne, a nagyon tehetséges emberről, akinek hát az indulat kezelésével ugye problémái vannak, ezért nem mindig hozza a legjobb döntéseket, és itt alakult ki, ez biztos, hogy már mondtam valamikor régen a műsorban, de nekem az az elméletem, úgyhogy elmondom még egyszer a Tom Cruise-zal kapcsolatban, hogy valahol itt alakult az ki, ami aztán szerintem a legjobb Tom Cruise filmekre mindig jellemző volt, hogy azok a karakterek állnak a legjobban a Tom Cruise-nak, a cég is példa arra, de a becsületbeli ügy is példa erre, és még jó néhány másik, a Magnolia, jó néhány másik filmje, vagy a Rain Man, amiben ilyen iszonyú nagy arcú beképzelt hólyagot játszik, aki tudja, hogy mennyire jól néz ki, meg tudja, hogy minden nagyon oké vele, mint a koktélben is ez van, és aztán történik vele valami, amit így föltörlik vele a betont, tehát hogy nyilván meghal egy társa, vagy nem tudom, ami éppen az adott filmben
1: adódik. Nagy szájúságának következtében történik valami baj, amit neki kell elvinnie.
2: És aztán ebből köszönhetően újra összerakja a jellemét. Tehát tulajdonképpen a jellemfejlődés, ez nagyon látványos általában a Tom Cruise-os figuráknál. Meg hát ennél a filmnél szerintem nagyon-nagyon fontos a soundtrack. Tehát most nem csak azért, mert hogy azt hiszem Oscart is nyert a Take My Breath Away, ami ugye Giorgio Morodernek az egyik ilyen leghíresebb írt slágere, de hát egyébként is tele van ilyen nagyon tipikus Kenny Loggins meg mindenféle más számokkal. És van még egy érdekesség a Top Gun-nak kapcsolatban, ami most így eszembe jutott, vagy egy olyan kontextus, amiben úgy nem feltétlenül szokták megemlíteni, hogy a Top Gun sok más mellett például egy emblematikus melegfilm is, mert hogy van is egy ilyen elmélet az egyik jelenettel kapcsolatban, biztos emlékszem, amikor strandon röplabdáznak. Ilyen jelenet a második részben is, tehát ezt a hagyományt ezt folytatták. Na most az a jelenet, meg az a szám, ahogy szól, meg az egész, ezekkel a lassított mozdulatokkal arccal, meg a mesztelen, kigyúrt férfi felsőtesten így végigcsordogáló verejtékkel, meg nem tudom én mivel, hogy ez ilyen, ez a melegeknek ez egy ilyen igazi ikonikus jelenet. Tehát ugye ezt szokták is emlegetni, hogy ott a sok szép férfi, ahogy röplabdázik, az szinte még föl is vállalja kicsit ezt a homoerotikus behatást, ami mondjuk azért egy ilyen maszkulin hollywoodi filmre szerintem egy az egyben nem áll meg, de tény, hogy van egy ilyen olvasata is valószínűsíthetően ennek a dolognak, és úgy tud kultuszfilm lenni a Top Gun, hogy hát történetben valóban nem mutat semmi különöset, viszont hát a haditengerészet az annyira beleállt ebbe a produkcióba, hogy tényleg mindent a rendelkezésére bocsájtottak Tony Scottnak, és hát ez látszik is a különböző harci felvételeken.
1: Nem makettezték el a dolgot.
2: Igen. Tehát, hogy igazán jó hangulata van. Tehát tulajdonképpen a propagandát, és akkor itt talán le is zárhatjuk ezt a részt, a propagandát valahol olyan végéről fogja meg ez a film, aminek az a koncepciója, mármint az ilyen típusú propagandafilmnek, és azt hiszem, hogy csak ennek a propagandafilmnek van értelme, ami inkább a propaganda reklám jellegét hangsúlyozza, tehát kedvet csinál. Tehát nem feltétlenül az a lényeg, hogy mindenféle jó dolgok föl lennének sorolva a haditengerészet mellett, hogy patrióta, meg nem tudom, ilyesmi.
1: Nem téríteni
2: akar. Nem téríteni akar, hogy ez nem egy ilyen világszemlélet, hanem inkább menővé teszi a haditengerészetet, vonzóvá teszi. Tehát mint ahogy egyébként a filmnek a korabeli trélereit is megnézzük, sőt volt egy olyan előzetes, ami igazából nem a filmnek az előzetese volt, hanem egy toborzó film volt, az amerikai haditengerésznek a toborzó filmje, de már a Top Gunból használtak fel benne képsorokat, és egyértelműen arra játszottak, hogy otthon ül az amerikai fiatal, meglátja ezt a bejátszást, megnézi a filmet, és akkor azt mondja, hogy én is Tom Cruise akarok lenni. Tehát ez volt szerintem a legfontosabb célja a filmnek, és én azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg hát sikerült is teljesítenie.
1: És akkor ezt most meg lehet nézni, ugye?
2: Moziban.

0: Még ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás.

0: Vagyok a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
1: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
3: Itt is vagyunk, ez a filmszerész Gellérttel és Szabival, és akkor a Mortal Kombattal folytatjuk.
4: Igen, mert elkezdtem ugye egy kicsit beszélni arról, hogy mi is ez a játék. Te játszottál vele?
3: Ipari mennyiségű pénzt lehetett áldozni arra, hogy ezekkel a videójátékokkal ilyen kocsmákban játszon az ember.
4: És ja, meg mozikba, vagy akár, hogy játéktermekben.
3: Nem tudom, a kedves hallgatók közül ki hány éves, de régen volt ilyen.
4: Volt.
3: Flipperezni lehetett, meg Mortal Kombatezni, meg versenyautózni, meg mindenféle.
4: Volt. Nálunk Dunajvárosban, tehát amikor én találkoztam Mortal Kombattal, akkor a dunajvárosi Dózsa moziban voltak ilyen akkor menő játékgépek behelyezve, és nem tudom már mennyivel ment, mondjuk a Mortal Kombat, de arra emlékszem, hogy annak az automatának, a Mortal Kombat automatának ezt a joystickját, ezt ilyen heti rendszerességgel jött a Happy, aki így leszerelte, mert a menő csávók, akik odaálltak, és mit tudom én, egy érmével vagy 2 érmével kipörgették a játékot.
3: 4 napig tudtak ott állni a gépen.
4: Igen, ők azért nem kimérték ezt a botot. Tehát olyan erősen ütötték, verték a gombokat, és úgy nyomkodták, hogy hát teljesen elhasználódott nagyon rövid idő alatt, de aztán persze, ahogy ugye megjelentek a különböző otthoni konzolok, úgy jutott el a Mortal Kombat az otthonokban is, és nekem egyébként eddig életemben egyszer volt ilyen konzolom, hogy PlayStation 3-on volt, de az is csak azért, mert abban az időben az volt a legolcsóbb Blu-ray lejátszó. Uh-huh. És ha már ott voltam, akkor volt egyébként egy Mortal Kombat játék, most nem tudom, hogy vettem vagy kaptam, nem emlékszem, de hogy ez egy ilyen különleges Mortal Kombat volt, mert DC szuperhősök verekedtek egymással, tehát Batman, Superman, meg Joker. Batman például Batman ellen is tudott verekedni.
3: És úgy, lerakult a feje, mint a többi.
4: Ott pontosan ugyanolyan dolgok voltak, ki lehetett találni mindenféle ilyen kivégzéseket. No, és hát ez egy kultikus játék, ugye kicsit még mindig megőrizte a provokatív jellegét, és hát igazából már a 90-es években is készült belőle a film, a Christopher Lamberrel, meg a nem tudom én kikkel, az eléggé
3: Mario
4: gyenge Fantibus, volt.
3: Nem lehet játszott benne? Megnézem én neked.
4: Azt hiszem, hogy ő nem volt benne, de egyébként ott az volt a koncepció, tehát eredetileg, mert hogy ez olyan nagyon régen volt ez,
3: igen,
4: a dolog.
3: 30 éve.
4: Igen, aztán. Hogy akkor még Jean-Claude Van Damme egy rettenetesen nagy sztárnak számított, és ugye kérdés is volt az, hogy mert hogy állítólag a játék készítői a Johnny Cage alakját azt a Van Damme-ról mintázták. És nagyon sokáig azt akarták, hogy a Van Damme játszon a Mortal Kombat filmben, de aztán ő a Street Fighterben játszott ez végül.
3: 95-ös.
4: Igen, ami szintén a Mortal Kombat.
3: Igen.
4: Ami szintén nem volt túl jó. Na és akkor lemondtak erről a dologról, aztán ahogy ugye ismét a franchise-ok korába léptünk Hollywoodba, vagy inkább azt mondom, hogy újfent és erősebben a franchise-ok korába, úgy megint elővették a Mortal Kombatot, és valamikor a pandémia környékén volt az előző Mortal Kombatnak a premierje, és azért is emlékezetes, nem a film miatt.
3: 21-ben volt.
4: Igen, mert hogy az annyira egyébként nem sikerült, de azért emlékezetes, mert ez volt az egyik első, vagy az első olyan film, amit nem csak moziban, hanem streamingen is bemutattak. Biztos emlékszel, hogy akkor így kísérleteztek ezzel a Dűnével is, meg volt egy ilyen, hogy egyszerre streaming, és pont a Mortal Kombat 1 volt az egyik ilyen, és itt igazából az a film, tehát a 20-akárhányos, az már egy picivel jobb volt, mint a 90-es évekbeli, de még az se volt igazán jó, őszintén szóval szerintem nem feltétlenül biztos, hogy ebből a játékból lehet jó filmet csinálni. És akkor itt van ez a Mortal Kombat 2, amiben már játszik a Cal Urban, ugye ő játsz a Johnny Cage-et, és hát
3: nincs
4: megjelenik,
3: kezem hozzá.
4: És hát megjelenik, ugye, ja, tényleg, és hát megjelenik persze nagyon-nagyon sok ilyen Mortal Kombat karakter, és persze most is az a lényeg, ami úgy alapvetően mindig a lényeg ebben, hogy ez egy viadal történet, tehát ilyen kieséses rendszerben csapnak össze a mindenféle világoknak a képviselői, és hát általában természetesen ezeknek a viadaloknak a tétje mi más, mint a világ mindenségnek az épsége, vagy az elpusztulása, és hát ezek a karakterek azért nem véletlenül egy ilyen verekedős akció játékban karakterek, tehát hogy nincsenek ők igazából árnyalva, tehát tulajdonképpen az a vicces szerintem, meg valahol szellemes is a Mortal Kombatban, és ezért nem tudnak szerintem ebben az esetben se igazából fogást találni, olyan fogást, ami legalább egy picit nem infantilis, mert ezeknek a karaktereknek nincsenek igazából tulajdonságaik, hanem azok a karakterjegyeik, amiket harc közben használnak. Tehát, hogy akinek van valami képessége, nem tudom, most gyorsan akartam mondani.
3: Az részeg.
4: Igen, a Kitana, ugye van az a csaj, aki most egyébként ebben a második filmben fontos szerephez jut, akinek két tulajdonsága van. Az egyik az, hogy van egy ilyen pengékből kirakott legyezője, azt használja fegyverként, talán kettő is van, de ebben nem vagyok biztos, egy biztos
3: van. A tartalék
4: legyezője. Igen, a másik meg az, hogy van neki egy ilyen szalag a hajában, amivel ugye megköti a lófarkat, és ha kiveszi ezt a szalagot, akkor azzal tud folytogatni, meg mindenféle ilyesmit. Szóval ezek a tulajdonságok, és így elég nehéz elmesélni egy történetet. Szerintem ebben az esetben se feltétlenül sikerült. Néha a harcok azok eléggé durvák. Ami viszont szerintem érdekes, hogy itt van egy 18-as karikás film, amiben tényleg hát így kikapják a gerincet, meg nem tudom én mit csinálnak, eléggé durva, de közben tényleg úgy beszélnek benne, mint a mancsmentő akcióban, vagy a mancsmentő csapatban, hogy annyira gyermetegek a párbeszédek. Csak annyi, hogy gyermetegek a párbeszédek, de mivel R-es meg 18-as karikás, ezért lehet benne káromkodni. De attól még nem lesz kevésbé gyermeteg.
3: Hélium hangon mondják a csúnya szavakat.
4: Igen. Hát itt van, tessék a bizonyosság, amit nekem a szüleim mindig mondtak, hogy nem attól leszel felnőtt, hogy rondán beszélsz. És ez tulajdonképpen tessék. Igaz, tessék. És ez a Mortal Kombatban is kiderül.
3: Már megérte. A Legend című sorozattal megyünk tovább, aminek a magyar cím az, hogy közönséges kémek.
4: Igen. Tulajdonképpen mindkét cím igaz, mármint úgy értem, hogy a magyar cím sem hazudik a sorozat tartalmát illetően, csak hát mint általában az angol cím megenged magának egy kis játékot, ami igazából tulajdonképpen azért az az eredeti címe, hogy legendák, mert hogy ez olyan, hát tulajdonképpen a vámügyőrséghez tartozó kémekről szól, akik alapvetően nem feltétlenül kémek voltak, de hogy az történt a 90-es években, ezt talán páran tudják popkulturális tanulmányaikból is, hogy a heroin egészen elképesztő pusztításba kezdett Angliában is, meg Amerikában, meg a föld számos civilizált úgynevezett nyugati pontján. És ezzel a legtöbb kormány akart valamit csinálni, mert tényleg a legbestiálisabb szerek egyike a heroin. Azonnal, amint kipróbálod, rögtön függőjévé válsz, nincs igazából ennek átmenete, és hát nagyon-nagyon hamar megöli az embert. No, és hát nyilván ez egy brit sorozat egyébként, és nyilván a Thatcher-féle adminisztráció is akart valamit ezzel csinálni, és mivel pénzük nem volt, hogy felállítsanak egy egységet, ezért tulajdonképpen ilyen tehetséges vámosokból állítottak össze egy ilyen beépülős kommandót, néhány emberből, de teljesen átlagos családapák, nők vállalkoztak arra, hogy megpróbálják megakadályozni azt, hogy a heroin bejusson. És hát tulajdonképpen ebben a sorozatban, ez egy mini sorozat, nem tudom, hogy lesz folytatása, igazán nagy sztárok nincsenek benne, de rettenetesen izgalmas, nagyon sok szálon futó, meglehetősen bonyolult ilyen műveleteket mutat be, lehet izgulni a beépült rendőrök, mert tulajdonképpen rendőrök ők a rendőrökért, és hát mondjuk azért vannak benne ismertebb nevek.
3: Steve Coogan például.
4: Például a Steve Coogan, aki ennek a csapatnak a főnökét játszott, tehát tulajdonképpen valamilyen szinten ő szedi össze ezeket az embereket.
3: Tom Burke.
4: A Tom Burke ugye, aki szerintem eléggé hasonlít a Stacy Keach-re.
3: Igen, mert neki is nyúlszája van.
4: Igen, de nem csak azért, hanem ugye a kisugárzása is egy picit. Igen. Egyébként nagyon-nagyon tehetséges ez a srác.
3: Volt Poirot részben is onnan.
4: Igen, de az összes többi színész nagyon jó, és a sorozat is azért nagyon klassz, mert a britek a Netflixen is bebizonyítják azt, amit egyébként már a BBC-n meg nagyon sok más helyütt már bebizonyítottak más sorozatokkal, hogy ők egyrészt sokkal kevesebb epizódban gondolkodnak általában, tehát egy átlagos brit sorozat az olyan 5-6-7 részes, és nem úgy írják meg a sorozatokat, még azokat se, amiből aztán lesz folytatás, de mondjuk mininek készítették, nem azzal a fejjel csinálják, amivel a legtöbb amerikai sorozat készül, hogy amikor a jelen epizódot írják, már abba gondolkodnak, hogy majd mi lesz majd a, nem tudom én, a következő évadba, és akkor nyitunk olyan konfliktusokat, amiket lehessen, majd elő lehet hozni, hanem arra koncentrálnak, ami akkor van. Tehát jó epizódokat akarnak csinálni, és tempós, jól elmesélt történetet. Aztán utána már kitalálják, hogy hogyan lehet ezt folytatni. Tehát nem a folytatás a lényeg, hanem az adott sztori elmesélése, és hát ebből a szempontból mindenféleképpen nagyon fölfelé lóg ki a közönséges kémek a Netflix átlagból. Egy csomó dologgal nagyon klasszul, vagy ilyen néha megrendítően foglalkozik. Tehát például azzal, az általában ezeknek az ilyen beépülős történek szerintem az szokott lenni az egyik legizgalmasabb része, hogy a szereplők hogyan tudják kezelni a magánéletüket ezzel a beépülés dologgal. Ugye hát a Serpico-tól kezdve csomó ilyen.
3: Donnie Brasco.
4: Igen, ilyen történet van, és mivel ahogy említettem, ebben a Legendsben, tehát azok a rendőrök, akik szembeszállnak, vagy azok a vámosok, akik szembeszállnak a drug business-szel, azok tényleg ilyen átlag emberek, átlag élettel, és hát ezzel is valahogy zsonglőr ködniük kell, és ez is nagyon klasszul benne van a sorozatban, amit nagy szívvel ajánlok mindenkinek.
3: Felkeltetted az érdeklődésemet. A Heti Hetes meg elhagyta az érdeklődésemet még annak idején, amikor volt, nem is tudom, mikor fejezték be az előző szériát, hát 10-20
4: éve
3: ezelőtt. Teljesen más gárdával elindult, ugye most már hetek óta.
4: Hát azért van átfedés, hajós.
3: Tényleg, de a hajós sem volt ott vendégszerep.
4: A hajós 10 évet szerepelt benne.
3: Tényleg?
4: Igen, ezt pont most mondta el a mostani adásban.
3: Nagyon durva, én ezt nem tudtam.
4: Igen.
3: Túróci Szabolcs, Hevér Gábor, drága kollégánk, ugye itt a rádióban többek között szerepel benne. És
4: például Lincényi Márkó, aki miatt egyébként egy kicsit így szóba is hoztam ezt az egészet, akit már amióta bejelentették, hogy újraindul a Heti Hetes alaptak, ként reklámozták, ehhez képest a legutóbbi részben, tehát azt hiszem a negyedikben jelent meg először.
3: A Colin nevű nagyszerű zenekarnak
4: igen, és
3: megosztó személyiség.
4: És hát azonnal figurája. Olyan megszólalást produkált, amiről írt egy cikket a 444, a Telex, és még jó néhányan, mert ugye, és akkor tulajdonképpen itt a lényegre is térnék, hogy én azért szerkesztettem be most a Heti Hetest, mert szerintem az nagyon fontos ezzel a új műsorral kapcsolatban, hogy szerintem nem azért jó, mert hogy olyan nagyon klasszak lennének az új szereplők. Nem azért jó, mert hogy megpróbálják egy kicsit podcastosítani a Heti Hetesnek a... Mm-hmm. Egyébként azzal is reklámozzák, láttam a Facebookon, hogy podcast hangulat. Tehát megpróbálják valahogy közel hozni az embereket ehhez. Ez nem is a karakterek, mert szerintem egy kicsit még a hajós is killódik egyébként. Hanem azért nagyon klassz, mert tizenakárhány éve nem nagyon láttunk arra példát, hogy főműsor időben olyan emberek, akiknek hatása van a társadalomra, érvényes, provokatív dolgokról vitatkoznak. Még akkor is, ha nem jutnak sehova. Még akkor is, ha hülyeségeket beszélnek. De az, hogy az RTL-en vasárnap este 9 órakor a múlt héten szóba került az, hogy most akkor oké, ha elmegyek a TV2-höz, vagy ha elmentem a TV2-höz, vagy nem oké, és erről beszélgetnek 20 percig, az szerintem szuper jó, Na és hát, hogy a Lincényi Márk itt mondott egy érdekes dolgot, hogy azt mondta, hogy szerinte több iskola létezik ebben, jelentsen ez bármit is. Az egyik, aki azt mondja, hogy nem szabad oda menni, mert az a lényeg, hogy hol mondod azt, amit mondasz, és ő meg azt mondja, hogy oda kell menni, mert az a lényeg, hogy mit mondasz. És hát erről írt az Új Péter, meg írtak még néhány cikkeket. Nyilván egyébként máshogyan hangzott volna a Lincényinek ez a megszólalása, hogyha nem lett volna a háttérben az, hogy ő a TV2-nek, tehát hogy az Indexnek, inkább az Indexnek is dolgozott. Meg hát ugye nyilván ez az egész dolog, ez a Hajósnak is legalább annyira szól ebben a társaságban, meg hát Majkának is, mert ugye ő is volt TV2-s, és én nem azt mondom, hogy bárki mond olyat, amivel én egyet tudnék érteni, vagy csak olyat mond, inkább azt mondom, hanem hogy nekem nagyon jól esik így összegyűjtve látni ezeket az érveket. Mert lehet, hogy nem most indul el egy jó beszélgetés, vagy nem most érünk el valamit ebben a topikban társadalmilag, de szerintem ahhoz, hogy ne történhessen meg még egyszer az, mert most egy csomóan beszélnek arról, hogy mit kell majd tennünk a legkülönböző szinteken és kontextusokban, hogy ne következik be még egyszer, ami 16 évig bekövetkezett. Szerintem az egyik olyan dolog, hogy ezek tényleg legyenek kirakva az asztalra. És ne csak azok az emberek mondják el, hogy ők még mentek el az Indexhez dolgozni, meg még mentek el a TV2-hez, akik elmentek, hanem azok az emberek is el tudják mondani, akik nem mentek el, hogy ők miért nem mentek el, és hogy szerintük ez miért aggályos, vagy miért volt egyenesen káros. Ezeket szerintem ilyen már végtelenített formában érdemes átbeszélni, és ez az, ami miatt én szeretem ezt az Új heti hetest. Egyébként meg mindenki keresi magát nagyon, éppen a Hevér Gáborral kapcsolatban van az a megfigyelésem, hogy ő kitalálta magának azt, hogy így megír, mint a Kern András ugye annó, hogy ő megír magának jeleneteket, és akkor azokat így előadja, vagy ő, vagy a többiekkel együtt. Szerintem az nem feltétlenül annyira nagyon jó irány neki. Én úgy látom, hogy a riposztokban ő jobb, de ha már megemlítetted, hogy a régi milyen volt, azt ajánlom egyébként neked is, meg mindenkinek, hogy az Új heti hetes elindításával párhuzamosan az RTL elkezdte azt, hogy a YouTube csatornájukra minden nap feltöltenek egy régi heti hetest. Mm-hmm. És most már fönn van 30-40 rész, és azért vannak köztük nagyon jók.
3: Persze, én nem vitatom, hogy nem volt ott a helye akkor.
4: Amikor a Ken Gálvölgyi Bajor hármasi beindult.
3: Elgurul a gyógyszer, igen.
4: Hát az tényleg iszonyú vicces, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor az volt a benyomásom, vagy nagyon sokszor volt egy ilyen benyomásom, és lehet, hogy ezzel nagyon sokan nem értenek velem egyet, de nem azért mondom, hogy egyetértsenek, hogy van egy ilyen patinája ezeknek a régi heti heteseknek. Tehát kicsit ilyen régi, szép idők. Uh-huh. Benyomását keltik. Igen, ezek a műsorok, amikor hát tudjuk, hogy ezek se voltak már annyira szép idők, még hogyha régiek is voltak.
3: Igen, de hát akkor még nem tudtuk, hogy lehet még ennél csúnyább is az idő.
4: Igen, hát ez mentségünkre szolgáljon.
3: Szeretném keretbe foglalni ezt a mai műsort, ugye azzal kezdtük, hogy ugye a jelenkorunknak az egyik szórakoztató kiszolgálója az a közélet, ezen belül pedig a politika, és nagyon örömteli az, hogy nyitott vagyunk, hogy össztársadalmilag most már mondhatjuk azt a közéletre és az minket érintő döntésekre és az azok követésére, de ettől függetlenül szeretném megjegyezni, természetesen ez az én véleményem, hogy bárhol vagyunk a világban, sajnos a politika az egy nagyon mocskos dolog.
4: Igen.
3: Nem tud más lenni, tehát mindig fenntartásokkal és óvatosan közeledjünk az ilyen tartalmakhoz, és ne hagyjuk magunkat, hogy elsodorjon bennünket ez a flow, hanem mindig legyünk résen. Úgyhogy általában érvényes ez a közéletre, hogy a közélettel kapcsolatban mindig legyünk résen, akármennyire is örömködünk most, és nem akarom senkinek a kedvét szegni, mert most nem azt az időt éljük, csak hogy majd, amikor megyünk előre, akkor az jusson eszünkbe.
4: Ebben tökéletesen igazad van, mármint, hogy szerintem ez nincs ellentmondással mondjuk nem, az én eufória
3: én se gondolom.
4: Érzésemmel. Én azt gondolom egyébként, hogy amiről te beszélsz, azt is meg kell tanulni, és abban is akadályozva voltunk 16 évig.
3: Így, ahogy mondod.
4: Szóval, hogy ezt ki kell mozognunk,
3: majd egyszer,
4: rá kell jönni erre, hogy
3: igen, hogy majd legyünk késznél. Tehát az mind legyen a fejünkben, hogy odaadtuk valakinek a kasszakulcsot, és az a kasszakulcs ugyanúgy valaki másnál van, mint ahogy eddig másnál volt, és nagyon oda kell figyelni rá, hogy mikor is nyitja ki, és hova.
4: Ámen. Mondjam valamit a jövő hétről, mert
3: nagyon
4: most
3: jó, hogy ezt
4: feldobtad,
3: igen. Na, tessék,
4: készültem. Készültem. Szóval jövő héten jön egy új Star Wars film, ez már azért elég régen volt a moziba.
3: Még egy sorozat, ami ugye az Alien mellett elvesztette az érdeklődésemet.
4: Hát, mondjuk, speciális, mondjuk pont érdekel azzal együtt, hogy a Mandalori és Grogu című rész, az egy meglehetősen megúszós dolog, mert ugye...
3: Mi
4: hát
3: az a Grogu?
4: A Grogu, hát a mini Yoda, a baby Yoda.
3: Már azt se értettem, de oké, hallgatlak.
4: Na, jó. Szóval volt ez a Star Wars
3: nem
4: sorozat.
3: Nem sok időnk van, a baby Yoda-ra emlékszem, azt hittem, az valami vicc.
4: A Disney Plus-on, a Mandalori. Igen. És annak volt az a története, hogy a Mandalorinak ugye, aki egy ilyen maszkos figura, a főszereplő, okay. egyébként meg egy igazi világsztár van állítólag a sisak mögött mindig, Pedro Pascal, ő neki meg kell mentenie egy ilyen road movie sorozatban, egy ilyen a hét szörnye típusú sorozatban meg kell mentenie ezt a kis lényt, aki ugye a Grogu, aki a Baby Yoda.
3: Ezt majd fejtsük ki a következő adában.
4: Jó, igen, szóval, hogy ennek a tévés, tehát eljutottunk odáig, hogy a tévésorozatnak van a Star Wars-ban mozis leágazása, ami azért jelzi, hogy van egy kis gond a Star Wars-nál. Szóval, hogy ez lesz a jövő héten, ez biztos, hogy látni fogom. Aztán jön egy nagyon érdekes dokumentumfilm, a Kiki a csoportban nevezetű, mert ez egy név, hogy Kiki. Ez a Xantusz János utolsó filmje, amit egészen ideig ilyen jogi dolgokkal összefüggésben nem tudtak bemutatni, de ez egy nagyon izgalmas film, egy pszichodráma csoportban játszódik, és hát a főszereplője Kiki, akinek a tragédiáról szól ez a doksi.
3: Na hát akkor ez lesz nagyjából a jövő héten, ezek biztos, hogy lesznek. Igen. Köszönjük szépen a mai figyelmet, ez az epizód is fent lesz a Spotify-on és egyéb podcast felelési helyeken, és akkor jövő héten találkozunk.
4: Így van, köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, minden jót!

0: Ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
6: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
7: Kardó, az alvás szakértője.
8: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Leleux, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
10: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
11: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 24.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Közgazdászok támadják a benzinárstopot. Visszakapja egyházi státuszát Iványi Gábor egyháza. Felfüggeszthetik az Unió és Amerika közötti kereskedelmi megállapodást. Délután felhők érkeznek, de csapadék csak este várható. Holnap is sokszor borult időre, esőre, záporra, élénk szélre és 20 fokos csúcsra számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma délután 3 órakor megtörténik a kormányzati átadás átvétel, ekkor találkozik a leköszönő és a hivatalba lépő kormány minden minisztere. Megszűnt a veszélyhelyzet, az országban 1449 napot volt hatályban az Ukrajnában zajló háború miatti rendkívüli jogrend, számos veszélyhelyzeti intézkedés tovább él törvényi formában, az új parlament többek között fenntartotta a kamatstopot, egyes hitelmoratóriumokat, az árrés korlátozásokat, a reklámadó 0%-os kulcsát és több költségvetési szabályt is. Neves közgazdászok támadják a benzinárstopot. Nyílt levélben fordultak Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez. Az üzemanyagok védett árának mielőbbi kivezetését, a jövedéki adó visszaemelését és szociális kompenzáció bevezetését sürgetik. Egybehangzóan állítják, nem szabad azt az illúziót táplálni, hogy az iráni háború hatása az energiaárakra csak átmeneti jelenség. Visszakapja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az Iványi Gábor vezette egyház újra státuszhoz és működéshez szükséges stabil anyagi forrásokhoz juthat, írja a Népszava. A tervek között szerepel a bezáratott szegedi és budapesti iskolák újranyitása is. Lassan luxus lesz a használt autó is. A kínálati átlagár 5.540.000 forintra emelkedett áprilisban, derült ki a használtautó.hu és a KSH közös statisztikájából. Majdnem 13.000 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 23,5%-os növekedést jelent tavalyhoz képest. Az Európai Unió tagállamai és parlamentje előzetes megállapodásra jutottak arról, hogy az Unió felfüggeszthesse az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodást. A tavaly nyáron von der Leyen és Trump között létrejött alkó alapján az EU gyakorlatilag lenullázná az amerikai ipari termékekre kivetett vámokat, miközben az Egyesült Államok a korábbi 2-3%-os szintekhez képest egy 15%-os vámplafont alkalmazna az európai exporttal szemben. A kínai elnök növelné az amerikai kőolaj importot, hogy ezzel is csökkentse országa kitettségét a hormuzi szorosnál. Mindez a Fehérház tájékoztatásából derül ki a Reuters beszámolója szerint, a kínai állami média beszámolói mélyen hallgatnak az esetleges üzletről.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet sokfelé élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben pedig 17-25 fokot mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is.

0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
4: Kardó, az alvás szakértője.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
6: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
10: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Zsüllő Mázsik. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
2: Zsebrádió!
1: Gyereknap! Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem?

logopédus. Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához. Az viszont biztos, hogy egy spanyol képzőművész nevezett Pablo Picasso áthurcolkodott Franciaországban. Szerintem azért, mert elege lett abból, hogy mikor Spanyolországban valakinek be kellett mutatkoznia, akkor ezt kellett mondania. Pablo, Diego, José, Francisco, de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santissima, Trinidad, Ruiz y Picasso. Mert hogy ez volt a neve. Nem is értem, mire gondoltak a szülei. Mikor volt egyáltalán a névnapja? Na mindegy. Engedelmetekkel most nem megyek bele abba, hogy a festőként tevékenykedő Picassónak volt kék korszaka, meg rózsaszín korszaka, meg analitikus kubizmus korszaka, mert ettől egy idő után megfájdul az ember feneke. Maradjunk abban, hogy épp világhírű festőnek készült, így utólag visszanézve elmondhatjuk, hogy sikerült is neki, mikor 1911-ben a Louvre nevű múzeumból valaki ellopta a furcsán mosolygó hölgyről készült festményt, a Mona Lisát. Egy közepesen nagy összegben fogadnék rá, hogy a világ bizonyos tájain, főleg ahol a franciák úgynevezett gyarmati tevékenységet folytattak, ott bizony úgy tekintenek a Louvre-ra, mint a hely, ahol a tőlük lenyúlt értéktárgyakat őrzik előre nem tisztázott ideig. Így gondolta ezt egy olasz biztonsági őr is, de ne szaladjunk előre. Na szóval, immáron másodszorra tűnik el a Mona Lisa a Louvre-ból. Először Napóleon vitte el, mert stylist azt javasolta, hogy a hálószobának jó tenne egy Mona Lisa, úgyis olyan rémes a tapéta. Nyilván az eredeti lenne csak jó, mondta stylist, mert egy offset nyomat kifejezetten rontaná a feng shuit, ráadásul az ágy meg pont vízéren van, adjuk is, kár a szóért, csak az eredeti jó. Ennek az eltűnésnek legalább volt leltári száma, meg átvételi elismervénye, szóval nem volt akkora para. Egy kis kitérő. Szerintetek van köze a paraszónak a parasúthoz, vagyis az ejtőernyőhöz? Logikus lenne. Ha esetleg utána nézel, írd meg nekem a Zsebrádió Facebook oldalán, üzenőfalon vagy Messengeren, ahogy tetszik.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: 1972-ben mutatták be a Keresztapa című filmet. Ez egy nagyon érdekes film, három része is van, és egy olasz családról szól, akik elköltöznek Olaszországból Amerikába, és ott egy kis vállalkozást indítanak, olajbogyót árulnak. Igen ám, de Amerikában, ugyanabban a városban, sőt egész Amerikában már más olasz családi vállalkozások is működnek, és hát ahogy ez lenni szokott, előbb-utóbb összevesznek. A film egyik lényege az, hogy ezek az olasz családok mindig nagyon elegánsan vannak öltözve, és nagyon előkelően eszik a paradicsomos tésztát, a spagettit. Ebből a filmből tanulta meg az egész világ, hogy a teljes kockás abrosz be kell gyűrni a nyakunkba, ha eszünk, de közben mindig körül kell nézni, hogy jön-e valaki az asztalunk felé, mert ha útban vagyunk neki, akkor tiszta paradicsomszósz lesz minden. Na, ebben a filmben a főszereplő a Marlon Brando, aki pont úgy nézett ki, mint az Adriano Celentano, mert az is olasz volt, és jó képű. De Marlon Brando kiviccelte a filmnézőket, meg a filmeseket, és viccből két kenyérgalacsint tett a pofájába. Egyet jobbra, egyet balra, és ettől nagyon észbontóan nézett ki a női hölgyeknek, viszont csak úgy mokolunkba beszélni.
3: Már az idejére sem emlékszem, mikor hívtál meg utoljára a házadba egy kávéra.
2: Na, így jön a csavar. Mindenki azt hitte, hogy a kenyérgalacsin miatt beszél így, hogy de aztán később kiderült, hogy egyáltalán nem tanulta meg a szövegben a szóval a szerepét. És ezért táblákat kellett a fejjellét tartani, és onnan olvasta, amit kellett neki mondani a filmben. Azért valljuk be, ez a Marlon Brando kicsit azért trehány alak volt. Ráadásul egy csomószor látszott volna a tábla, ezért mindig különböző trükkös helyekre kellett a táblát elrejteni. Például, mikor kihúzta a fiókot, akkor ott volt egy tábla, vagy amikor kezet mosott, akkor meg a lavorban. Vagy ha beszélt egy pacákkal, akkor a pacák mellkasán lógott a tábla. Ennek a Marlon Brandónak fogalma se volt szerintem, hogy miről szól ez az egész film. Mindegy, mi már tudjuk, hiszen elmondtam. A film arról szól, hogy a családi vállalkozások akkor tudnak jól működni, ha az egész család összefog. Ha nem fog össze, akkor nem működik jól.
4: Them that sky shall get. Them that's not shit.

május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.

a testünk tetején, a fejünkön van. Így, ha lenézel mondjuk egy 1 méter magas pontról, és te is 1 méter magas vagy, akkor mindjárt úgy érzékeli az agyad, hogy 2 méter magasan vagy. Pedig a helyzet az, hogy az ugrás végén a talpad fog földet érni, ami viszont csak 1 méter magasból rugaszkodott el. Tehát, ha valahonnan le akarsz ugrani és épp bátorságot gyűjtesz, mindig azt vedd alapul, hogy a lábad és a föld között mekkora a távolság. A testmagasságot ilyenkor nem számol. Szóval, ha az élet úgy hozza, hogy le kell ugranod egy magas pontról, azt a következő kép tedd. Ugráskor enyhén előre rugaszkodjál. Ez két szempontból fontos. Ha felfelé rugaszkodsz el, azzal csak az ugró magasságot növeled, ami ugye nem cél. Továbbá ezzel egy kevés vízszintes sebességre teszel szert, ami majd földet éréskor segíteni fog elvezetni a becsapódás erejét. Mindig páros, zárt lábbal érj földet. A lábaidat zárd össze, enyhén rogyazd a térdeid, és a lábizmaidat feszítsd meg. Ez azért fontos, mert ha csak úgy összerogysz, mint egy bábú, nagy valószínűséggel orba rúgod magad a térdeddel. Ne akarj talpon maradni. Egyszerűen gurult ki a földetérés energiáját, vagyis a földetérés után a lendületed irányának megfelelően vagy előre, vagy oldalra feküdj el és bukfencezz, vagy gurulj egyet. Tehát még egyszer. Enyhén előre rugaszkodj el, páros, zárt lábbal érj földet, és gurult ki a földetérés energiáját. Bár a gravitáció szigorú, de mégis a legigazságosabb törvény a világon, hiszen minden embert 1G-vel húz a középpont felé. De egy kis felkészüléssel ki lehet cselezni az öreget. Ha már be vagytok melegedve, jöjjenek a húzós dolgok. Hogyan kössünk be egy vérzősebet? Egyszer egy vonalzóval lemértem, hogy 31 cm-nyi vágás van a testemen, és ebbe a vakbél műtétet még nem is számoltam bele. Szóval, nekem elhihetitek, marha sok dologgal meg tudja vágni magát az ember. Tehát akkor nézzük át, milyen típusú vérzésekkel találkozhatunk, miről ismerhetjük fel azokat, és mi a teendő velük. A legegyszerűbb vérzés a hajszál eres vérzés, ami arról ismerhettek meg, hogy gyenge intenzitású, nem ritkán csupán, csak cseppekben jelentkezik, függetlenül attól, hogy lehorzsoltad a térded, vagy jócskán megvágtad a talpadat, mondjuk egy kagylóval. Mondom én, hogy bármivel összemetélheti magát az ember? Na szóval, az ilyen típusú sérüléseket úgynevezett fedőkötéssel látjuk el, ami a Star Wars-os sebtapasztól a nagyobb sebek esetén a gézlapig terjed. A gézlap rögzítésére használható gézköteget vagy raktapaszt. Akár sebtapaszt, akár gézköteget vagy raktapaszt használtok, ügyeljetek rá, hogy a kötés ne legyen túl szoros, mert azzal leronthatod az adott testrész vérellátását. A vénás vérzés az előzőnél már komolyabb ügy. Ez a sérülés sokkal jobban vérzik, a vérszíne rendszerint sötétpiros. Ha ilyennel találkozol, az azt jelenti, hogy egy jókora vágást szedtél össze. Megijedni nem kell, de cselekedni igen. Ezt a sérülést vagy direkt nyomással, vagy nyomókötéssel kell ellátni. A direkt nyomás azt jelenti, hogy egy gézlapot a sebre teszel, és kézzel rányomod a sebre. Ha nincs nálad első segélycsomag, egy tisztább ruhadarabbal vagy akár a puszta kezeddel fogd le a sebet, míg megérkezik a segítség. A vérzés harmadik formája az artériás, azaz ütőeres vérzés. Ez komoly dolog. Komolyan is kell venni, és ami a legfontosabb, gyorsan kell cselekedni. A vér színe ilyenkor élénkpiros, és a sebből lüktetve sugárban spriccel a vér. Ez a vérzés típus azért nagyon veszélyes, mert a vért közvetlenül a szív pumpálja ki a testünkből a verőeren keresztül, és súlyos vérveszteséget okozhat, ezért mielőbb meg kell kezdeni a vérzéscsillapítást. Az artériás vérzés ellátásánál szintén a direkt nyomást, illetve a nyomókötést kell alkalmaznunk. A direkt nyomást már ismeritek, most lássuk a nyomókötést. A nyomókötéshez szükséged van több gézlapra vagy gézkötegre, melyet rászorítasz a vérzősebre, majd egy másik gézköteggel szorosan bekötözöd a sebet. Ha a seb valamelyik végtagon található és a vérzés nagyon erős, célszerű a seb fölötti végtagrészt erős körkörös

nyomással elszorítani, melyet végezhetsz kézzel, nadrágszíjjal, de akár egy cipőfűzővel is. Ha hosszabb időbe telik a segítség megérkezése, a szorítást 5 percenként fel kell lazítani néhány másodpercre, hogy a végtag vérellátása biztosított legyen.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: 1918. november 16-án Magyarországon kikiáltják a köztársaságot. Ez nagyon fontos pillanat volt a magyar történelemben. Mégpedig azért, mert először a magyarság történelmében hivatalosan is demokrácia lett. Addig Magyarország királyság volt, és nemesek meg főúrak döntötték, hogy mi lesz az összes országban élő ember sorsa. De azzal, hogy Magyarország köztársaság lett, megteremtették a lehetőségét annak, hogy minden állampolgár, akinek szavazati joga van, döntsön arról, hogy milyen országban kíván élni. Vagyis mindenki beledumálhasson a másik dolgába. Arról nem is beszélve, hogy ezen a napon elzavarták az utolsó magyar királyt, akit úgy hívtak, hogy IV. Károly. Persze az utolsó magyar király nem volt magyar. Úgy hívták, hogy Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria von Österreich. És tökre osztrák volt. De hát addig mi az osztrák magyar monarchia, vagyis királyság részei voltunk. De az első világháborúban persze, ahogy ez hagyományosan lenni szokott, mi is a vesztes oldalon harcoltunk, és persze kikaptunk. Úgyhogy ennek a királyságnak is vége lett. Nagy volt hát az öröm, végre Magyarország köztársaság, és nyilván mindenki meg volt róla győződve, hogy ez már örökre így is marad. És soha többé nem jönnek a nyakunkra mindenféle külföldi, uralkodni vágyó hódítok. De persze nem így lett. Nem tartott sokáig ez az öröm. Mert mindig jönnek valakik, akik uralkodni akarnak, és le akarják nyúlni a hatalmat. Persze így lett ez Magyarországgal is. Királyunk nem lett több, de aztán lett egy kormányzónk, aztán jött még egy háború, a második, jöttek a németek, aztán jöttek a szovjetek. Na és most végre újra demokráciában élünk. Vagy valami ilyesmiben. És talán most már nem jön senki, aki király akar lenni. Na, de persze mindig jön.

0: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Megfésüli a hajam, puszit ad nekem, ő az én mindenem.
2: Tehát a magyarázatra szoruló szavaink. Vinillemez, Beatles, Paul McCartney. Akkor lássuk. Vinillemez. Hát kérletek szépen, az úgy volt, hogy az 1000-es években a hangot nem MP3 fájlokon tárolták, hanem különböző hanghordozó eszközökön. Ezek egyike volt a vinillemez, ami egy vékony műanyag korong, benne igen vékony spirál alakú barázdával, a barázdákban pedig apró recékkel. Akármilyen hihetetlen, de ezek a recék voltak azok, amik tárolták a hangot, és ezt a lemezjátszó tűje végighaladva a recéken képes volt visszaalakítani hangát. Nagyon kellett rá vigyázni, mert ha összekarcolódott, akkor neked annyi. Nafta papa, mutass néhány példát a karcos lemezekre. Kösz, haver vagy. Ekkoriban a fáj megosztás még azt jelentette, hogy kölcsönadtam egy lemezt, feltéve, ha Isten bizonyra megígérte az illető, hogy A. vigyázz rá, B. visszahozza. Ma ez már elég viccesnek tűnik, de 20-30 éve ez még vérkomolyan ment. Beatles a világ talán legismertebb zenekara, minden elképzelhető rekordot megdöntött, hogy más ne mondjak, 1,3 milliárd darab lemezt adtak el, ami még gombocból is sok. Paul McCartney, Sir Paul McCartney pedig ennek a zenekarnak volt a basszusgitárosa és énekese. Írtó tehetséges zenészek voltak, úgynevezett gomba frizurájuk volt, amiért megőrült a világ. Mivel akkoriban, vagyis az 50-es években mindenkinek snájdik, szopott gombóc frizurája volt, ez a gomba stílus akkora formabontásnak számított, hogy csak na. Adok egy jó tanácsot arra az esetre, ha ne adj Isten újra divatba jönne. Csak azt csináltasson magának gomba frizurát, akinek jól áll, és aki tud ülve aludni. Röviden összegezve, a négy Beatles fiú nagy hatást gyakorolt a világ zenei kultúrájára. Egy mondás szerint minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Ami igaz is, csak hogy a történelem ritkán jegyzi fel ezen nők nevét, ami nem szép dolog a történelem részéről. Történelem fiam, holnap küld be az édesanyádat, beszédem van vele. És minden sikeres zenekar mögött áll egy menedzser. Őt úgy hívták, hogy Brian Epstein. De emellett az igazság mellett létezik egy másik is. Mégpedig az, hogy nekem egyáltalán nem tetszik a zenéjük, és rám semmilyen hatást nem gyakoroltak. Ez van. Ezt csak azért mondom el nektek, hogy lássátok, vagy inkább halljátok, mégiscsak egy rádióban vagyunk, vagy mi, hogy ér más véleményen lenni. Ér nem azt gondolni, nem azt mondani, és nem azt érezni, amit a nagy többség. Nem kell megijedni attól, hogy más gondolsz, és ha megkérdeznek, még akár ki is mondhatod. Ízlésről vitatkozni, másokat ezért bántani, megszólni a legnagyobb emberi butaságok egyike. Ellenben más gondolni roppant felszabadító érzés. Nem vagy jobb vagy több azért, mert más gondolsz, csak jobban érzed magad a bőrödben attól, hogy azt gondolod valamiről, amit te gondolni szeretnél. A más gondolásnak egy szabálya van, ami ugyanaz, mint a sóska esetében. Addig nem mondhatod rá, hogy fúj, míg nem kóstoltad.
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit, de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
3: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: Jelentkezünk az SAP Connect D-ről, ahol az S4HANA Public Cloud bevezetési tapasztalataikról fogunk beszélgetni Kovács Péternek, a Farmaród operatív vezérigazgatójának, illetve Apes Offer Andrásnak, a Kontron SAP Grow üzletág vezetőjének a társaságába. Örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
5: Köszönjük is.
4: Az első kérdés az, hogy mi volt az a pont, amikor, vagy működési kihívás, amikor úgy döntöttetek, hogy ezt a megoldást bevezetitek?
6: Ennek az volt az oka, hogy egy magyar fejlesztésű rendszerrel dolgoztunk, ami nagyon testre szabott volt, egyébként jól működött, tehát elégedettek voltunk a működésével, de mind a támogatottsága, mind pedig a technológiája, értve ezt akár a logikáját, akár pedig az üzemeltetési technológiáját, látszott, hogy nagyon behatároltak a lehetőségek, tehát stratégiailag kockázat tovább működtetni azt a rendszert, és ekkor döntöttük el, hogy valami jobb, korszerűbb, megbízhatóbb rendszerre váltunk.
4: Uh-huh. Ugye a gyógyszerellátással foglalkozik a Pharmaród, és hát ez egy nagyon kritikus logisztikai szektor, ezt nem is részletezném, szerintem ezt mindenki felfogja magától is, de milyen speciális követelmények voltak, ami mondjuk a dobozban alapból nincs benne?
6: Hát nagyon fontos követelmény a gyorsaság, tehát gyakorlatilag a gyógyszer nagykereskedelmi szektorban az általános, hogy nagyon napra késznek lenni, a folyamatoknak prompt kell zajlania. Tehát ha egy gyógyszertár reggel rendel, az délután kivisszük az árut, ha délután rendel, másnap kivisszük az árut. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon folyamatos üzletmenet van, nagyon nagy tranzakciószámmal, ami üzemeltetési szempontból is egy komoly kihívás, illetve a gyógyszer nagykereskedelemnek, ahogy említetted is, a gyógyszer jellege miatt vannak komoly követelményei, hatósági követelményei, a minőségbiztosításnak vannak olyan részei, amit más ágazatokban nem jellemző.
4: Gondolom a nyomon követhetőség is egy
6: így
4: fontos
6: van, így van, pontosan így van, hogy a szerializációnak hívják azt, hogy gyakorlatilag ma már minden doboz gyógyszer nyomon van követve, az útja nyomon van követve, és ezt le kell kezelni informatikailag is. Ez is egy ilyen kihívás volt, amit kezelni kellett, és azért ez nem standard folyamat az SAP-nál.
4: Melyik voltak a legfontosabb lépések?
6: A projektnél az elején azzal indultunk, hogy miért váltottunk, de az az igazság, hogy az is egy fontos döntés volt, hogy ezt a rendszert választjuk, tehát azért azzal is eltelt több hónap. Számunkra az is nagyon fontos volt, hogy miután megvolt a rendszer, akkor kiválasztottuk a tanácsadót, tehát azért igazából a bevezetési folyamat a Kontronnal az közel 2 éve indult. Igen. Tehát egy nagyon hosszú projekt volt, és magának a projektnek a lekezelése volt az egyik ilyen nagyon fontos kihívás, amit kezelnünk kellett.
4: Túl egy ilyen folyamaton, ha valaki most gondolkodik hasonló lépésen, mik azok a kulcs pontok, amikre figyelni kell? Ha megkérdezi mondjuk egy kollégát, hogy nektek már sikerült ez, mi is szeretnénk, mire figyeljünk, akkor mit mondaná Péter?
6: Nagyon fontos elemezni azt, hogy az a cég megfelele erre a technológiára, mert azért bizonyos fajta méretbeli, komplexitásbeli szintet érdemes, vagy hogy nem el kell érni ahhoz, hogy azért az SAP bevezetés az stratégiailag is egy jó választást legyen egy cég számára. Valószínűleg itt azért a folyamat az afelé mutat, hogy egyre kisebb vagy kevésbé komplexitású cégeknek is érdemes ezen elgondolkozni, de azért ez egy nagyon fontos mérték. Erre rákérdeztél, de erre most ráerősítenék, hogy magának a projektnek a kezelése rendkívül fontos. Tehát az, hogy meglegyen a felsővezetői támogatás, meglegyen a megfelelő projektszervezet, az egyes szakterületeken meglegyenek a megfelelő folyamatgazdák. Ezeket meg kell próbálni a folyamat a projekt teljes időtartam alatt megtartani, ösztönözni, motiválni. ezekre mi mind igyekeztünk odafigyelni, és hát remélem, hogy ennek azért meg is van, vagy meg is lesz a pozitív hozama.
4: András, nektek van ilyen kis kátétek, hogyha valaki bekopog és azt mondja, hogy na, én akkor szeretnék belevágni az S4HANA Public Cloud bevezetésébe, akkor tudtok adni ilyen kapaszkodót azoknak, akik ezt még tervezik, ezt a lépést?
5: Mindenképp. Ami nagyon fontos, tehát az, hogy a ügyfél oldalon meglegyenek a döntéshozók, egy döntéshozó legyen területenként, a menedzsment támogatás meglegyen. Én azt gondolom, hogy a Pharma Roadnál ez mind-mind jelen volt, tehát ezért tudott jól működni. Említetted vagy kérdezted, a folyamatos kommunikáció nagyon fontos, és fontos, hogy transzparens legyen az a kommunikáció.
4: Már látni, gondolom, bizonyos fokú előnyöket a rendszerrel kapcsolatban. Hol mutatkoznak ezek, Péter?
6: Egyértelmű az, hogy akár a riportolásban, akár abban, hogy mondjuk más rendszerekhez való kapcsolódásban, például a gyártói rendszerekhez, ugye mi gyógyszernagykereskedő sokszor kapcsolódunk, vagy az új technológiáknak a folyamatos, mint például az AI-nak majd a beépíthetősége, az biztos, hogy előny lesz, és bizonyos mértékig már most is előny. De még egyszer olyan szinten optimisták vagyunk, hogy azért itt folyamatos
4: ez
6: javulásra
4: több,
6: szállítunk.
4: Több mint kincstári optimizmus.
6: Igen. Ez, igen.
4: András, mivel szoktátok meggyőzni a hozzátok bekopogtatókat, hogy milyen előnyök lesznek nyilvánvalóan, és mikor jönnek ezek az előnyök? Erre nyilván sok kérdést kaptok.
5: Maximálisan, és az, hogy mikor jönnek, ezen dolgozunk mi, hogy minél előbb. Uh-huh. Tehát ez a mi feladatunk mindig, de hogy igen, mit ad egy ilyen rendszer? Tehát szerintem ez itt a Cloud ERP-vel, Public Cloud-dal nagyon fontos kiemelni, hogy itt egy olyan rendszert kap, aki ezt választja, ami jövőben mutató. Cloudos megoldás, ettől még azért félnek, nagyon sokan félnek, pedig nem kellene, szabad szerintem ebbe az irányba menni. Itt az újdonságok folyamatosan része lesznek a megoldásnak, tehát nem kell külön projekteket szervezni egy rendszer frissítésnél, tehát kvázi friss marad a rendszer, folyamatos támogatás van az SAP részéről, és ami nagyon fontos, hogy az ilyen új technológiák, illetve az AI jelenléte is folyamatosan tehát fejlődik, megosztja a gyártó az ügyfelekkel, úgyhogy igazából ezt választják, ezt a jövőt választják az ügyfeleink, tehát ez nagyon fontos kiemelni.
4: Akkor Pétert, bár még ugye nagyon korai a kérdés, de nyilván valahol a stratégiában ez szerepel, hogy az új rendszerre alapulva további fejlesztések várhatóak nálatok, vagy egyelőre azt mondjátok, hogy járatódjon be az új rendszer, és majd meglátjátok, hogy hogyan tovább?
6: Nem, már igazából tervezzük a jövőbeli fejlesztéseket, és látunk olyan pontokat, ahol egyértelműen az üzletmenet szempontjából is szerintem fogunk tudni olyan viszonylag gyorsan olyan pontokat találni, amik tényleg javítani fogják üzletileg is a cégnek a működését.
4: A Pharma Nord ugye egy növekedőben lévő, de mégis csak közepes méretű magyar cég. Azt szokták mondani, hogy az ERP rendszerek azok a nagyoknak a játék szerei. Rám itt egy közepes vállalkozás jó példaként arra, hogy ez nem így van. Mi kell ahhoz, hogy a közepes méretű cégek is felismerjék azt, hogy igenis van keresnivalójuk egy ilyen megoldásnál?
5: Szerintem ez ott indul, igen, tehát először meghallják, hogy SAP, és amit te is említettél, tehát hogy jó, hát az nem nekünk találták ki, tehát van szerintem még egy ilyen dolog a fejekben, amit még így helyre kell raknunk, vagy helyre kell, hogy kerüljön a piacon, hogy igenis van már KKV-kra szabott megoldása az SAP-nak, ez nagyon fontos. Minden egyéb olyan dolog viszont, amit a régi klasszikus on-premise SAP adott, az itt is jelen van, az a támogatás, tehát tényleg a folyamatos fejlesztése a dolgoknak, tehát szerintem ez nagyon fontos mellé raknunk.
4: Utolsó kérdés, kicsi kettcsinálás, hogyha tényleg akár beszélgetés hatással, és valaki azt mondja, hogy meggondolkodom ezen, lehet, hogy nekem is jól jönne egy ilyen S4HANA Public Cloud, mit tanácsolna neki Péter?
6: A nagyon alapos előkészítést és tájékozódást, tehát nyilván egy ilyen esemény is, mint amit ma vagyunk, az egy jó alkalom erre, de azt gondolom, hogy amennyire csak lehet, próbáljon beszélni olyanokkal, akiknek van élő tapasztalata minden oldalról, ügyfél oldalról, bevezető oldalról, és én azt gondolom, hogy miután kevés KKV van, akin, ahol házon belül van megfelelő szaktudás és ismeret egy ilyen komplex témakörben, ezért én azt gondolom, hogy az előkészületnél szinte elkerülhetetlen, hogy külső tanácsadó segítségét valaki igénybe vegye, tehát valamilyen formában kell az a szakértelem. A nagyon alapos előkészítés az kulcsa egy ilyen projektnek.
4: Az elmúlt percekben az S4HANA Public Cloud bevezetési tapasztalatairól beszélgettünk Kovács Péterrel, a PharmaRoad operatív vezérigazgatójával, és Appelshofer Andrással, a Control SAP Grow üzletág vezetőjével. Köszönjük szépen, hogy itt voltak az urak, és további tartalmas napot kívánok.
6: Köszönjük szépen.
0: Belát nagyon éhes. Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
8: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
8: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste. Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
8: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
8: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
9: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon. Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
11: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
12: Útvesztők, egérutak, zárt ajtók, de hol a kulcs? Már megint a Szendrőinél. Ha szeretnél kiszabadulni, gyere Elefánt koncertre június 5-én a Budapest Parkba, ahova a srácok elhozzák a legújabb dalukat, a Kalitkát is. Elefánt, június 5. Jegyek budapestpark.hu.
9: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
13: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
14: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: A fővárosban baleset történt a 8. kerületben a Dologház utcában a 2. János Pál pápa térnél. Baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Budörzsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, illetve a Bocskai úton befelé a Nagyszőlős utcától. A 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva a jelzőlámpás irányítással halad, mert javítják a burkolatot. Mától a 12. kerületben a Bürök utcában az Ormodi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Egyirányosították már a 14. kerületben a Korong utcát a Róna utcától az Uzsoki utcáig daruzás miatt. Útszűkületre kell készülni a BEM rakparton a Szilágyi Dezső tér után vízvezeték javítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani ma napközben a Gyömrői úton befelé a Vajk utca után, csatornajavítás miatt. Lezárták a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között, mert felújítják. Szép Csilla, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Változott a gázszámla fizetési határideje. Tárgyalásra hívja az új kormányt a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója. Oroszország sok száz drónnal támadta Kijevet. Délután felhők érkeznek, de csapadék csak este várható. Holnap is sokszor lesz borult az idő, esőre, záporra, élénk szélre és 20 fokos csúcsra számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Változott a gázszámlák fizetési határideje, a fejlesztések miatt egy darabig szünetelt a számlák kiküldése, így amióta újrakezdték, összecsúszhatott az előző és az aktuális számla érkezése. Az új kamatmentes fizetési határidő 2026. június 15-e, olvasható a 24.hu-n. Soha nem látott mértékben javult a magyarok gazdaságba vetett bizalma, a GKI Fogyasztói Bizalmi Indexe áprilisról májusra 16,1 ponttal nőtt. Az elmúlt 33 évben nagyítóval kellett keresni azokat a hónapokat, amikor nulla fölötti volt ez a szám, írja a HVG. Tárgyalásra hívja az új kormányt a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója. Tóth Tibor a 24.hu-nak azt mondta, szívesen látna állami vállalatokat a tőzsdén, valamint eltörölni a magyar értékpapírokra vonatkozó tranzakciós illetéket a kisbefektetések bevonzása érdekében. Azt is felvetette, hogy az önkéntes és magánnyugdíjpénztári rendszert reformálja meg a kormány, ez a tartós befektetési számlák mintájára adókedvezmények nyújtását is jelentheti. Közérdekű adatigénylést csak a miniszterelnöki kabinet iroda jóváhagyásával lehetett kiadni az előző kormány idején. A HVG azt írja, sokszor azt is meghatározták pontosan, mikor lehet kiküldeni egy-egy válaszlevelet, így hátráltatva az adatok kiadását. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium vezetője a Magyar Művészeti Akadémiát kérte fel közös egyeztetésre a kulturpolitika kialakításához. Az MMA az Orbán kormány egyik legfontosabb kulturális bázisát jelentő szervezet. A szakmából többen az együttműködés hírére azt írták, véleményük szerint az MMA sohasem volt politikamentes intézmény, köztestületi átalakítása óta pedig aránytalan kulturális befolyást szerezve az orbáni rendszer kulturális alappilléreként szolgált. Nagyszabású légicsapás érte Kijevet, Oroszország több mint 670 drónt és 56 rakétát indított az ukrán főváros ellen, Egy ember meghalt, legalább 31-en megsérültek. Az AFP beszámolója szerint a támadás sorozat egész éjjel tartott. A város lakói a metró állomásokra vonultak le, menedéket keresve. Vészhelyzet van Kubában. A főváros egyes negyedeiben naponta 20-22 órán át nincs áram. Az ország kifogyott a dízelből és a fűtőolajból, az Egyesült Államok által bevezetett olajblokád miatt. Emellett Kubát régóta komoly élelmiszer és gyógyszerhiány is sújtja.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Sziasztok, ez a gazdasági társadalmi értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És a mai témánk nagyon érdekes és egy eléggé bonyolult, de Zoli részletesen belásta magát a lengyel csodába, a lengyel gazdaságba, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni most jó pár adás erejéig, hiszen sok érdekességet kell megbeszélni ezzel kapcsolatban. Én olvastam ezt a kb. 40 oldalas dokumentumot, azt nem mondom, hogy most, hogyha vizsgáznom kéne belőle nálad, akkor azt így abszolválni tudnám, de megpróbáltam kiszedni belőle azokat a pontokat, amik számomra nagyon érdekesek voltak, és az egyik, az első, amit rögtön meg is állapítottál az elején, hogy vannak mítoszok ezzel a lengyel gazdasági csodával kapcsolatban, amiknek próbáltál utána menni, hogy ezek igazak-e, vagy mennyire igazolhatók-e, és hogy nagyon ritka az, hogy egy jó és erős gazdasági növekedést össze tudjon hozni egy ország, anélkül, hogy magas inflációja legyen. És valószínűleg itt kell elkezdeni keresgélni. Egyáltalán mi az a lengyel gazdasági csoda, hogyha össze akarjuk foglalni?
2: Igen, sziasztok! Amiről ugye a Bandi beszél, mint íromány, az majd ki fog kerülni, az a Substack-emen lesz egy hosszú elemzés a lengyel gazdasági csodáról. Már régóta terveztem, hogy erről írok valamit, de kiderült, hogy nem egyszerű. Tehát, hogy nagyon sok országban úgy adja magát, úgy szépen kirajzolódnak, hogy miért történt, ami történt. És a lengyel eset az nem ilyen. Tehát itt iszonyatosan sok apró tényező van. Szerintem nincsen egy nagy történet, de amire mégis jutottam az az, hogy alapvetően szemben az általános vélekedéssel nem a piacok hajtották a lengyel csodát, hanem amellett érvelek, hogy ez egy államilag hajtott történet volt, amit majd ki fogunk bontani, és hát igen, aztán egy ilyen jó 40 oldalasra sikerült az a hát ilyen Substack bejegyzésnek indul, de lassan egy tanulmány lett belőle, hogy miről is szól a lengyel csoda. Próbáltam reflektálni mások írásaira is, és rengeteg adattal alátámasztani, úgyhogy most ez az epizód, ez a podcast epizód, ez nem kis részben erre fog épülni, majd linkeljük magát az adást is. Szerintem a mítoszokat majd a vége felé oszlassuk el. Ugye két ilyen nagy mítosz van, az egyik ez a Balcerovics mítosz, tehát ugye egy Leszek Balcerovics nevű embernek köszönhetik a lengyel csodát, a másik pedig ugye az, hogy euró kell a gazdasági fellendüléshez, és ugye ezért a lengyel eset, ugye, ahol nincsen euró, az gyönyörűen mutatja, hogy nem kell egyébként euró ahhoz, hogy egy ország jól működjön gazdaságilag, de tényleg nem ezekre érdemes koncentrálni, hanem ugye nekünk miért érdekes ez, mert az egész visegrádi, sőt, tágabban mondanám közép-kelet-európai térségben, ha van két leszakadó, akkor az Szlovákia és Magyarország, Magyarország stagnáló, Szlovákia konkrétan leszakadó, és hogyha vannak sikerországok, akkor Románia és Lengyelország az a két ország, ahol egyértelműen sikerről beszélhetünk, és hát ezek közül ugye Lengyelország nekünk azért izgalmas, mert hasonló fejlettségű országról van szó, és az a nagy kérdés, hogy hát ők most egy közepes fejlettségű ország még, vagy már kiemelkedtek-e a nagyon fejlett országok közé. Ugye Lengyelországban most nagyon sokat beszélnek erről, de egyébként a világ sajtóban is, tehát az Economistot és más nemzetközi sajtót is bejárta, hogy hát a lengyel egyfőre jutó GDP vásárlóerő paritáson meghaladta a japán értéket, és ez nagyon-nagyon sok cikkre, meg mindenfajta ilyen vélekedésre adott okot. És hát előásták, hogy az 1980-as években a szolidaritás híres hőse Lech Wałęsa is egyébként egyszer már talán 81-ben, ha jól emlékszem, megpendítette, hogy egyszer majd lesz olyan, hogy Lengyelország, ha nem lenne kommunista ország, akkor akár utolérhetné, hogy ő belőle lehetne az új Japán, és hát ugye akkor senki nem hitte volna, hogy Lech Wałęsának egyszer igaza lesz, és ma pedig azt látjuk az adatokból, hogy bizony, egy főre jutó GDP-ben vásárlóparitáson Lengyelország utolérte és meghaladta Japán. Ennek egy nagy része persze az, hogy a lengyel árszínvonal az még mindig sokkal alacsonyabb, tehát, hogy mondom, hangsúlyozom, vásárlóparitáson igaz ez, másrészt ugye Japán azért az az OECD gazdaság, amelyik stagnál, egy nagyon lassan növekedett, tehát hogy az OECD-nél is lassabban növekedett, tehát az összehasonlítási alap is ebből a szempontból fontos, csak ugye azt is tegyük hozzá, hogy ez nem jelenti azt, hogy például az egyfőre jutó jövedelem Lengyelországban az elérte volna a japán szintet, tehát azért a lengyelek jövedelme még nem ért el, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy ugye a GDP és az életszínvonal az nem ugyanaz, tehát hogy attól, mert a lengyel GDP meghaladta a japán, tehát még nem következik az, hogy most Lengyelország egy gazdagabb, fejlettebb ország lenne. Ugye nem győzzük hangsúlyozni ebben a podcastben sem, hogy a fejlettség, a gazdagság egy országnak a sok-sok-sok évnyi GDP-ből adódik össze. Tehát, hogyha nagyon hosszú időn keresztül magasabb marad a GDP Lengyelországban, mint Japánban, akkor egyszer lehet majd Lengyelország gazdagabb ország, de ugye a román-magyar összehasonlításban sem az van, hogy csak azért, mert a román GDP-k vagy jövedelmek egy-két évben meghaladták a magyar, ebből ugye azt a következtetés kéne levonni, hogy akkor most Románia fejlettebb ország, mert ugye mindig megkapjuk ezt, hogy akkor menjetek Romániába lakni, meg nem úgy néz ki Románia, mint a fejlettebb lenne. De itt nem az az állítás, hogy egy-két évnyi magasabb GDP miatt most hirtelen Lengyelország gazdagabb lenne, mint Japán, vagy Románia gazdagabb lenne, mint Magyarország, csak az az egyszerű tény is önmagában megdöbbentő, hogy az egyfőre jutó GDP-ben ma már Lengyelország magasabban van, mint Japán.
1: Igen, ez a PPP, tehát ugye a vásárlóerőparitáson mérjük, tehát ez nagyon fontos, de nyilván ahhoz, hogy az életszínvonalat és azt, ami Lengyelországban történik, értelmezni tudjuk, ezt így kell nézni. És nekem, ahogy olvastam, amit írtál, ugye valahol rögtön adódott az elején az összehasonlítás, akár regionálisan, mert a V4 országokkal is érdemes összehasonlítani, ha már hasonló helyzetből indultunk, akár hogyha úgy nézzük, akkor csak direkt Magyarországgal is. Ami azért érdekes szerintem, mert ugye a 80-as, 70-es évek vége, 80-as évek és az úgynevezett gulyás kommunizmus vagy gulyás szocializmus évtizedeiben azt lehetett hinni, és úgy nézett ki nagyon, hogy mi leszünk itt azok a legország, mi leszünk a példa, a jó példa, amire majd mutogatni lehet. És hát ugye előszeretettel jöttek is ide Magyarországra a KGST országaiból sokan, és kevés olyan ország volt, ahol több lehetőség volt. Ez önmagában ez a gulyás kommunizmus, vagy gulyás szocializmus szerintem egy érdekes kifejezés, ugye a mindennapi jó minőségű, jó lakottság, tehát hogy mindent meg tudsz venni a gulyáshoz, valahogy innen jön a terminológia. És hát lényegében az, hogy arról szólt, hogy mindenünk megvolt, és egy jó pályán voltunk. De mi történt?
2: Az írtó fontos, amit mondasz, mert ugye a két országnak a kiinduló pontja az úgy teljesen más, hogy Magyarország volt valóban sokkal-sokkal jobb helyzetben. Tehát ugye Magyarországot gulyás kommunizmusnak csúfolták, ami 80-as években, ami ugye valóban arról szólt, hogy magyarok milyen jól élnek itt a keleti blokkba, de meg emlékszem arra, hogy Lengyelországgal kapcsolatban meg ugye az volt a vicc, hogy Magyarországon volt ez a vicc, hogy hogy néz ki a lengyel hamburger, két kenyérjegy között egy húsjegy. Tehát, hogy olyan szinten éhezés volt Lengyelországban, hiánygazdaság volt, szükségállapot, stb. Lengyel piacozás, ez meg azt jelentette, hogy olcsó vackokat hoznak ide eladni. Tehát, hogy kifejezetten lenéztünk a lengyelekre akkor, mint szegény testvérekre. És hát ugye az adatokban is ez látszik, hogy a rendszerváltáskor hát mondjuk a lengyel GDP az úgy kétharmadánál volt a magyarnak. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon rossz kezdő helyzetből megy fölfelé mind a két ország, és akkor ugye ez azért nagyon izgalmas, mert ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történt Lengyelországban, ahhoz én azt mondom, hogy először azt kell megérteni, hogy mikor történt ez a csoda. Tehát, hogy ez a rendszerváltáskor, a rendszerváltás után, vagy az elmúlt pár évben. És ha valaki megnézi a két országnak a fejlődési görbéjét, akkor az a helyzet, hogy a rendszerváltástól egészen a nagy pénzügyi világválságig ez a két ország párhuzamosan halad. Tehát, hogy Magyarországnak az egyfőrétú GDP-je az ugyanannyival van fölötte, még a 2008-ban kitört nagy nemzetközi pénzügyi válság idején is, mint a rendszerváltáskor, tehát nem ekkor van a csoda. És én azt mondom, hogy két időszak volt, amikor a lengyelek elhúztak. Az egyik időszak az a 2008-as pénzügyi válság maga, amikor ugye az történt, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a Magyarországon Gyurcsány Ferencnek volt ez az időszaka. Én ezt úgy szoktam nevezni, hogy a Gyurcsányféle gazdasági Hiroshima. Tehát ugye ez az ember csinált nekünk itt egy 11%-os államháztartási hiányt, utána befékezett, csinált egy nagy megszorítást. Tehát gyakorlatilag a Gyurcsány időszakában úgy 2006-tól, hát először stagnálás, majd utána egy összeomlás van. Ugye IMF hitelt kellett felvennünk, ez GDP 20%-áig, és konkrétan zuhant a GDP, a foglalkoztatás, minden. Tehát, hogy ugye van ez a nagyon-nagyon rossz időszak a Gyurcsány alatt, amikor ezzel párhuzamosan egyébként a lengyelek pedig folyamatosan nőnek tovább. Tehát, hogy mintha mi se történt volna, és ugye ezt egyébként szokták hangsúlyozni is annak idején a 2008-as gazdasági pénzügyi válság idején, hogy az egyetlen ország az EU-ban az Lengyelország volt, amelyik nem ment recesszióba. Tehát minden, kivétel nélkül minden másik EU ország recessziót élt át legalább röviden a 2008-as pénzügyi válság idején, kivéve Lengyelország, ahol szerintem az első dolog, amiről majd érdemes lesz részletesebben beszélnünk, hogy akkor egy Donald Tusk nevű miniszterelnöke volt Lengyelországnak, aki egyébként egy fiskális konzervatív volt eredetileg. Tehát úgy kampányolt a választások alatt, hogy mindig ki kell egyensúlyozni a költségvetést, ugye ezt hívjuk fiskális konzervativizmusnak, és amikor ő kormányra került, akkor nem ezt csinálta, hanem ugye egy ilyen, hát ilyen újjászületett keynesiánusként, ugye John Maynard Keynes, aki egy brit közgazdász volt, és ő az, aki azt hangsúlyozta, hogy válság idején bizony az országoknak, az államoknak deficitet kell csinálnia, és deficit finanszírozással kell stimulálni a gazdaságot, és pontosan ezt csinálta nagyon helyesen Donald Tusk ebben az időszakban, és ennek köszönhetően Lengyelország nem állt meg a növekedésben, miközben Magyarország meg bezuhant, tehát ugye a 2008-as világválság végére, 2011-12-re gyakorlatilag Lengyelország utoléri Magyarországot, tehát akkor már az egyfőre jutó GDP-jük az ugyanakkora, és akkor megint van egy 10 év, amikor gyakorlatilag párhuzamosan megyünk fejfel mellett, tehát ugyanakkora a magyar és a lengyel GDP, és akkor látványosan elválik a kettő a COVID után.
1: Hogyha összekarjuk foglalni, akkor 2008-ig nagyjából, 2007-2008-ig a rendszerváltás után hasonló pályát ír le a két gazdaság. Amikor jön a 2007-es ingatlanpiaci buborék és gazdasági válság, amit ez okozott, akkor a lengyelek ezzel a költségvetési deficit politikával kivédik azt, hogy az ő gazdaságuk sérülékenyebb legyen, vagy megsérüljön, miközben a többiek nem, itt a régióban, vagy akár Magyarország, és utána pedig még egy válság alatt bizonyosodik be, hogy a lengyel gazdaság reziliens és erős.
2: Azt nem tudom, hogy még egy válság, mert alapvetően a Covidot mind a ketten elég jól átvészeltük, tehát hogy a magyar és a lengyel, mert hogy ugye nem áldozatok számában, mert áldozatok számában Magyarország világ harmadik legmagasabbja volt, hogy a gazdasági visszapattanás az Magyarországon is megvan, hanem az utána eltelt időszakban gyakorlatilag, a Covid óta máig eltelt időszakban Magyarország gyakorlatilag stagnál, miközben Lengyelország, na ekkor van az igazi lengyel csoda. Tehát hogy én amellett érvelnék, hogy amit 2008 után csinált a Tusk, az egy nagyon racionális, keynesiánus gazdaságpolitika, alapvetően mindenkinek ezt kellett volna csinálnia, csak ugye az EU nem akarta csinálni, mert fiskális konzervativizmus volt, Magyarország meg nem tudta csinálni, mert ugye a Gyurcsány olyan államháztartási hiányokat csinált az előtte levő években, hogy ő nem tudott már költségvetési ellensúlyozást csinálni deficitfinanszírozással, mert addigra már bezuhant a magyar gazdaság, és akkor átugrott az államadósságunk, hogy ő nem tudott csinálni, ha akart volna sem. De az a kevésbé érdekes időszak abban az értelemben, hogy Hát ez egy nagyon okos, prudens gazdaságpolitika válság idején stimulálni, ellensúlyozni, tök jó, hogy csinálta Tusk, de hogy az még önmagában nem egy csoda, hanem ami igazán csoda, amikor nagy növekedésre kapcsol a lengyel gazdaság, a térségtől is elzúz, tehát hogy nem csak Magyarországgal hasonlítjuk, hanem Visegráddal, akkor egyértelműen a Covid utáni években zúzott el, tehát az egy igazából a lengyel gazdasági csoda a története, az nem több, mint egy ilyen 5-6-7 éves történet.
1: Na jó, de ezt meg kellett alapozni azokkal a dolgokra, tehát hogy is mondjam, értem, hogy ez egy viszonylag, amikor elválik a grafikonon is a két gazdaságnak a növekedési üteme, ahhoz kellett az, hogy a 2008-as években elinduljon az, amit te mondtál, és már infrastruktúrális fejlesztések legyenek, amik meg tudják alapozni. Például egy olyan autópálya hálózat, ami egészen elképesztő mértékű. Most gondolj bele, hogy egy olyan világban, ahol az ellátási láncokkal van probléma, az árufuvarozásnak a helyzete nehéz, hogyha ezt jól meg tudják oldani, már pedig Lengyelország viszonylag nagy kiterjedésű ország, és nagyon jó tranzitzónában van, akkor ez egy nagyon nagy versenyelőny.
2: Ez nagyon fontos, amit mondasz, tehát ugye nem kicsinyíteni akarom a Tusknak a 2008 utáni sikerét, csak azt mondom, hogy igen, ez egy racionális politika, és ezt kellett csinálni. Én még emlékszem arra, amikor mentem Magyarországról autóval a Baltikumba, és ott ugye átment az ember Szlovákiából Lengyelországba, az egy visszaesés volt, tehát egy fejlettebb Szlovákiából ment át egy lengyel fejletlenségbe, és utána ilyen írdatlan hosszan, tehát ilyen 10-12 órán keresztül, falvakon keresztül, úttalan utakon borzalmas infrastruktúra volt Lengyelországban, míg elérkezett mondjuk Litvániáig. Ma meg az van, hogy ugye elképesztő mennyiségű egyrészt autópályát építettek, tehát majd ide berakunk egy grafikont, amit látszani fog, hogy hát ezben a 2008-10-es időszakban óriásit ugrott az autópályáknak a kilométer hossza, és utána is mind a mai napig folytatódott, tehát ma már egy nagyon fejlett autópályarendszer köti össze. A Lengyelország gyakorlatilag tök más térszerkezetű, mint Magyarország. Ugye Magyarországon van egy nagy vízfej, és mindenki más ahhoz csatlakozik, és egy ilyen pókháló szerkezet. Lengyelország meg olyan, mint Németország, ami ugye azért nem annyira meglepő, mert Lengyelország nyugati fele az Németország is volt, ahol nincs igazán nagyváros, tehát még Varsó sem egy kiemelkedően nagyváros, hanem van egy csomó ilyen közepes méretű város, Gdansk, Szczecin, Łódź, Wrocław, Katowice, Krakó, hasonló méretű városok, és ezeket kellett egy ilyen a német típusú autópályarendszerrel ilyen hálózatszerűen összekötni, és ezt meg is csinálták, és nem csak autópályával, hanem gyorsvasúti rendszerrel is, tehát hogy a keleti térségben, a volt Kelet-Európában egyetlen egy olyan ország van, ahol már elmondható, hogy fejlett gyorsvasúti rendszer van, és ez nem más, mint Lengyelország, és ide is majd berakhatunk egy ábrát arról, hogy hogyan javult az autó, hogy a vasútnak a sebessége Lengyelországban. Azt ne felejtsük el, hogy időközben Magyarországon meg hát gyakorlatilag szétesett a vasúti rendszer, tehát hogy teljesen más irányt vett Lengyelország és Magyarország.
1: Jó, folytassuk innen. Egy kis szünetet tartunk, Lengyelország a témánk és a lengyel

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautók

0: kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
2: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
8: Lengyelország tehát a témánk, a lengyel gazdasági csodát vizsgáljuk, és ott tartottunk, hogy a Covid után indult be igazán az erőteljes növekedés, ami a lengyel gazdasági csodának tekinthető, de előtte lévő években ezt megalapozták azzal a Donald Tusk-féle keynesianus politikával, ami ugye a költségvetési deficittel, magas deficittel operált, és a alacsony adósság mellett egyébként keresletet stimulálva és beruházásokat indukálva, meg fejlesztéseket indukálva segítette a lengyel gazdaságot. De itt nagyon sok minden történt, tehát az autópálya, amit elmondtál, a vasút fejlesztések, és rengeteg olyan kormányzati program, ami hát lényegében felemelte az országot. Tehát nem voltak restek költeni.
9: Igen, én azt hiszem, hogy sok szempontból azok az országok, amelyek nagyon elmaradottak voltak Kelet-Európában, ott teljesen egyértelmű volt, hogy itt nagyon durván fejleszteni kell, mert egyébként nem megy. Tehát Romániában is, Bulgáriában is, Lengyelországban is azt hiszem, hogy az infrastruktúra fejlesztés az egy nagyon komoly tényező abban a gazdasági fejlődésben. Magyarországon meg az volt, hogy nekünk relatíve fejlett volt az infrastruktúránk, és utána hát gyakorlatilag ugye a kormány közeli konceszióba adott autópályákat fejlesztették és fejlesztik ma is, miközben ugye a vasúti rendszer szétesett, az alacsonyabb rendű úthálózat szétesett, és teljesen más irányba ment az infrastruktúra fejlesztés is, és hát alapvetően ugye Lengyelország ezt máig folytatja, tehát hogy itt nagyon sok Európai Uniós pénzből olyan elképesztő infrastruktúrát hoznak létre, ha valaki ma elmegy Lengyelországba, én tavaly voltam sokat láttam. Hát most azon, amit ugye mondtam, hogy Szlovákia volt a fejlettebb, Lengyelország a fejletlenebb, most egy nagyon lerobbant Szlovákiából megy át az ember, egy nagyon fejlett Lengyelországba, hirtelen a határ másik oldalán kitűnő út van, olyanok a falvak, mint Németországban, gyönyörű boltokkal, mindenhol meg van csinálva a járdaszegély, parkolók, lámpák, egyszerűen az EU-s pénzeket jól költötték el. Varsó, ami egy érdektelen város volt régen, majd gyönyörű szép város is megcsinálták, miközben Budapest nagyon lepattant az úthálózatával minden évvel együtt. A lengyelek ma Budapestről úgy beszélnek, hogy egy koszos város, egy sötét város, és igazuk van, mert Varsóhoz képest az tulajdonképpen, de a vidéki városok is, tehát hogy Krakkót vagy falvakat megnéz az ember, elképesztő jól használták az uniós pénzeket, az infrastruktúrát, és ott náluk egy vasúti pályaudvar nem úgy néz ki, mint nálunk a déli pályaudvar, vagy a tulajdonképpen majdnem bármelyik vasútállomásunk teljesen lepattanott Lengyelországból, meg szupermodern vasútállomások vannak, és ugye nem csak az, hanem például ugye a Chopin repülőtér az az egyik ilyen közlekedési csomópontja lett ennek a térségnek, tehát miközben ugye nálunk a Malév elveszett, és a fapados Vizerrel próbálunk versenyezni, de a cseheknél is ugye a cseh légitársaság csődbe ment, a szlovákoknak nem is nagyon volt, közben a Lotot, a lengyel légitársaságot pedig egy ilyen regionális pókháló közepévé fejlesztették a lengyelek, tehát nem azt mondom, hogy olyan lett, mint a Turkish Airlines Istanbul-al, de dolgoznak rajta, tehát hogy a varsói repteret is most fejlesztik, egy akkora repteret akarnak építeni, már el is kezdték, ami a Charles de Gaulle-nak és a Heathrow-nak a teljes kapacitását együtt tudja, és egy ilyen nagy regionális reptérré akarják fejleszteni, amit ez csatlakozik egy olyan gyorsvasúti hálózat, az a terv, hogy 2,5 órán belül az összes lengyel nagyváros elérhető legyen, valamint gyorsvasúti rendszerrel összekötni Varsót Berlinnel, Prágával és a Baltikummal. Ezen dolgoznak most, ezt építik, ilyen típusú terveik vannak, ahhoz képest ugye Magyarországon meg olyan hírek érkeznek, hogy hát a csepeli hévet leállítja Lázár János, meg mindent leállít gyakorlatilag, tehát hogy elképesztő különbségek vannak.
8: Igen, miközben Magyarországon futóversenyeket rendeznek a vonatokkal, tehát egészen...
9: A vakember lefutotta a vonatot, igen, típus.
8: Szóval igen, és közben azon gondolkodtam, amit mondtál a Lottal kapcsolatban, tehát a Budapest Airport is, nyilván nem akarom megvédeni Budapestet, meg ami itt van, tehát elég jól üzemel a Budapest Airport, nyilvánvalóan lehetne bővíteni rajta, és ezer sebből vérzik minden. Igazából, amit elmondasz, annak kapcsán nekem az látszik, hogy nagyon jól megvannak az összeköttetések. Tehát az infrastruktúra minden pontja megvan, és ki van építve. Mert hiába fejlesztesz föl valamit, ennek egy részét, a többi nélkül nem fog tudni úgy szuperálni. És az tény és való, hogy a Budapest például nagyon sokáig volt egy ilyen legváros, egy startup haven, ahova jöttek külföldiek, és szeretnek itt lenni, és nyilván még mindig megvan a bája, hiszen lehet látni, de az tény is való, hogy nagyon sok pályaudvar lepusztult, és borzasztó állapotban van. Nyilván, és nem véletlenül most elmondom, hogy ez nem a budapesti városvezetésnek roható fel elsősorban, hanem annak a politikának, ami lényegében mindent elszív, nem csak Budapesttől, de más városoktól is. De hogyha
9: adottságait tekintve Budapestnek sokkal jobb adottságai vannak, mint Varsónak, meg az épületállomány is sokkal szebb, meg hát ugye a domborzat, a Duna, tehát hogy sokkal szebb város lehetne, de hát nem csak a vasútállomások, hanem az utaknak a minősége, tehát az a típusú útminőség, amit Budapesten vagy a alacsonyabb rendű utakon Magyarországon elfogadunk, az már elfogadhatatlan, de nem csak nyugaton, hanem Lengyelországban is, de lassan Albániában is, és hát persze nagy részt az azért van, igen, mert az Orbán kormány gyakorlatilag kivéreztette Budapestnek az erőforrásait. de ettől függetlenül ez van, és egyébként a kosz is, tehát hogy az viszont azt hiszem már nem ettől függ, hogy Budapest belvárosa elképesztő koszos, romos,
8: hát épületek nincsenek. Összefügg az egész, de ez nyilván nem ennek a műsornak a témája, viszont a startup kapcsán azt jutott eszembe, és amit mondtál a Lottal, hogy azért itt van még bőven olyan lengyel cég, ami regionálisan is egy komoly versenyhelyzetben lévő szereplő, például az online piac tér az Allegro, vagy pedig itt van a PKN Orlen, ugye Orlen kutakkal is találkozunk bőségesen Magyarországon is, úgyhogy van egy jó pár olyan cég, ami elég komoly.
9: Igen, de hogy itt igazából ugye felmerül az a kérdés, hogy lett-e Lengyelország igazán fejlett ország, tehát hogy közepes fejlettség csapdájában van-e még, vagy már igazán fejlett lett. És én itt amellett érvelnék, hogy az igazán fejlett országoknak azért az egyik ismertető jele, hogy vannak nagy globális nemzeti csampionjaik. Tehát mondjuk ahogy ugye a dél-koreaiaknak van egy Samsungja, minden ilyen országnál meg tudunk nevezni egy-két ilyen nagyot. És azért azt gondolom, hogy Lengyelország itt még nem tart. Tehát, hogy a legismertebb lengyel cég az valóban az Orlen, meg a Lott, de ezek azért regionális cégek. Tehát, hogy az Orlennek is és a Lottnak is a jelentősége az valójában azért közép-kelet-európai. És hogyha még ugye megnevezzünk az Allegrót, mondtad, mint ilyen online kereskedőt, azért az is alapvetően a térségben ismert. Van egy LPP Group, ami a Reserved-öt, a Croppot, a Mojitót és a Sinsay-t tulajdonolja. Ezek azért regionális márkák, vagy van ez a nagyon olcsó bolt, a Pepco, szintén lengyel, tehát ilyeneket tudunk felsorolni, de olyat nem nagyon tudunk mondani, ami azért mondjuk high-tech lenne, vagy globális lenne. Itt nem tart még Lengyelország.
8: Az lehet, de hogy amit most elmondtál, lényegében az szerintem a magyar piacot is leuralta ezek a cégek, tehát hogyha ezeket elmész egy plázába vásárolni, akkor mindegyikbe ott vannak ezek a cégek.
9: Az igaz, tehát hogy a magyar plázákban lengyel boltok vannak, a lengyel plázákban nincsenek magyar boltok, de mondjuk azért az Orlennek megvan a megfelelője a MOL személyében, azért mondjuk, ha hallott, az mondjuk nem is egy fapados, de azért a Vizer mondjuk annak a pandantja. Elkereskedőnk nincsen. Tehát az két tény is való, hogy egy csomó más szempontból a lengyelek előrébb vannak.
8: Oké, kicsit elmentünk abba, hogy van-e nagy nemzetközileg ismert márka, de közben ugye ott tartunk, hogy sikerült az infrastruktúrát úgy felfejleszteni, és itt volt egy kulcs mondat, amit szerintem egy kicsit jobban ki kell fejteni, hogy ezek állami beruházásokkal fejlesztett, tehát állami beruházásokkal fejlesztették a gazdaságot, nem piaci alapon. Illetve nem csak piaci alapon? Van ebben valami összehasonlítás?
9: Van egy nagyon jó közgazdásza a BIS-nél, ugye ez a bázeli, a jegybankok bankja, úgy hívják, hogy Pinter Gábor, magyar egyébként, és ő írt egy nagyon jó tanulmányt, ahol nagyon részletesen elemzi a visegrádi országoknak a fejlődését, és itt ugye az ő ábráiból az egyik dolog, ami rögtön látható, hogy azért a lengyel növekedésnek, és akkor most térjünk át lassan erre az utolsó 5-6 évre, tehát hogy amikor nagyon elhúztak a lengyelek a visegrádi csoport egészétől, ez alapvetően a Covid óta eltelt időszak, ott a legnagyobb részét egyébként a tőke emelkedése teszi ki, tehát hogy a közgazdászok szokták három részre bontani a fejlődést: tőke, munkaerő és termelékenység, és hogy ebből a háromból melyiknek mekkora szerepe volt, és egyértelműen látszik, hogy messze a tőke bevonásának volt a legnagyobb szerepe. Egyébként Lengyelországban is jelentős foglalkoztatás bővülés volt, tehát hogy az is látszik, hogy amit az Orbán kormány a legnagyobb sikerének szokott tartani, és joggal egyébként, hogy ugye 1 millióval több ember dolgozik ma Magyarországon, mint a 2010-ben, az, hogy az ország Orbán kormány legelején. Ez igaz, de egyébként ez a lengyelekkel is megtörtént, meg a csehekkel is. Tehát az egyetlen ország, ahol nem történt meg a térségben, a Szlovákia, de ez alapvetően ez egy visegrádi jellegzetesség, hogy a közepes vagy alacsony foglalkoztatású országokból magas foglalkoztatásúvá váltunk, és hát a termelékenység a harmadik tényező, de a termelékenység növekedése nem olyan kiugró egyébként ebben a lengyel csodában. Úgyhogy szerintem azt érdemes megnézni, hogyha a termelékenységről beszélünk, akkor alapvetően ugye az van, hogy a magyarok gyakorlatilag stagnáltak. Tehát a 2010-es időszak óta, amióta Orbán Viktor kormányoz, a magyar termelékenység gyakorlatilag nem nőtt. És a lengyelek masszívan alattunk voltak, és most már masszívan felettünk voltak. Tehát a lengyelek termelékenysége az gyakorlatilag elérte a csehekét, és a csehek voltak ebben a térségben a legfejlettebbek, és ennek ellenére, hogy a termelékenységük hatalmasat nőtt, ezek ellenére nem ez a legnagyobb tényező, hanem a tőke bevonása, és ha megnézzük, hogy a tőke honnan jött, akkor az látszik, hogy az Európai Unió többi országához képest Lengyelországban kimutathatóan nagyobb aránya volt, nagyobb súlya volt a kormányzati beruházásoknak. A 2008-as időszakban is, meg a Covid utáni sikeridőszakban is sokkal vastagabban volt benne a beruházásokban a kormányzat, mint az EU 27-ekben. Ezért mondom azt, hogy ez egy masszívan kormányzat húzta sikertörténet volt, és hogyha azt nézzük meg, hogy a kereslet, tehát a GDP-nek a keresleti oldali diszagregációja, tehát szétszedése, elemzése az hogyan néz ki, akkor ugyanezt találjuk, hogy a legnagyobb részét a háztartásoknak a kereslet növekedése adta, a második pedig alapvetően a kormányzati fogyasztás volt, és sokkal kevésbé a piaci cégeknek a kereslete. Most az, hogy a háztartások növekedtek, az ugye két tényezőből adódik, tehát említettem, hogy Lengyelországban is óriásit nőtt a foglalkoztatás, tehát több ember keresett, és a másik, hogy óriásit nőttek a lengyel bérek, erre majd külön kitérhetünk, hogy sokkal gyorsabban nőttek a lengyel bérek, mint Magyarországon, vagy akárhol a régióban, tehát a legalacsonyabb béreik voltak a lengyeleknek a térségben, és már a legmagasabb béreik vannak a visegrádi térségben. Tehát amit mondjuk a főármú neoklasszikus közgazdaságtan szokott mondani, hogy a bér az egy hátráltatója a fejlődésnek, az valójában nem így volt, hanem ez egy húzó tényező volt, tehát a háztartásoknak a kereslete az egy húzó tényező volt a lengyel csodában. Ugye Lengyelország messze nem olyan nyitott gazdaság, mint Magyarország. Tehát Magyarország és Szlovákia sokkal nyitottabbak, mint Lengyelország. Lengyelország egy nagy ország, ahol a belső piac is nagyon lényeges. Ugye ők 40 millióan vannak, és ennek a rengeteg embernek, aki foglalkoztatottá vált, és egyébként emelkedtek a bérek is, önmagában ez egy óriási húzó tényező volt a lengyel belső piacnak a megerősödése. Rengeteg cég ebből tudott fejlődni. Míg Magyarországon nőtt a foglalkoztatás, de nem olyan gyorsan nőttek a bérek, mint Lengyelországban. Ez egy óriási kontraszt a kettőből. Még talán annyit tennék hozzá, hogy ha még azt a kérdést tesszük fel, hogy a tőke honnan jött, egyértelműen nem a külföldi működő tőkéből. Tehát Lengyelországban a külföldi működőtőke aránya a GDP-hez képest az még csökkent is ebben az időszakban 41%-ról 38%-ra, és az eleve sokkal alacsonyabb volt, mint a magyar. Az Orbán kormány működése alatt, ugye a magyar volt a legmagasabb a térségben 70%-ról, leesett Magyarországon 51%-ra, de még ezzel is sokkal-sokkal magasabb egyébként, mint a lengyeleknek a 41-ről 38-ra. Tehát egyértelmű, hogy nem a külföldi működőtőke húzta a lengyel gazdasági csodát, hanem a hazai beruházások. Azt azért tegyük hozzá, hogy ezt azért tudták megcsinálni, mert alacsony volt az államadósságuk. Tehát ugye Magyarországon mindig emlegetik, hogy bezzeg a lengyeleknek elengedték az államadósságát a rendszerváltáskor. És itt egy utólag azt kell mondjam, hogy ez igaz. Tehát az, hogy a lengyeleknek alacsony volt az államadósság, ez nem kis részben azért volt, mert a rendszerváltáskor a felét elengedték a nemzetközi hitelezők, a magyaroknak nem engedték el. Tehát egy alacsonyabb szintről indultak, de a magyarok egyébként utána sikeresen vissza. Tehát ők meg aztán össze is szedtek még egy csomót, főleg a Gyurcsány időszakban brutálisan emelkedett az államadósság a GDP-hez képest, ezért kevesebbet tudtak kontraciklikus csinálni, a lengyelek meg tudtak, mert alacsony volt az államadósságuk mértéke.
8: Jó, hát rengeteg dolgot mondtál most, amit szerintem érdemes külön-külön is megbeszélni. Például az említett közgazdásznak, a Pintér Gábornak az elemzését, és ott nagyon sok érdekesség van azzal kapcsolatban. Szerintem nagyon jó összehasonlítási alapot ad a magyar és a lengyel társadalmi és gazdasági változásokra. Úgyhogy szerintem menjünk akkor egy következő részben ezzel tovább, ezekkel, illetve azt azért még, hogy a Balcerovics sok terápia pontosan mi volt, azt fejtsd már ki, légy szíves, mert ezt az elején nagyon röviden mondtad csak el, de szerintem ez is nagyon érdekes. Úgyhogy foglalkozzunk akkor továbbra is Lengyelországgal a következő részben is, várunk kommenteket ezzel kapcsolatban. Írjatok nekünk, és próbáljuk feldolgozni őket a Facebook oldalunkon. Köszönöm szépen a beszélgetést.
9: Köszönöm, sziasztok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
10: Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
3: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
6: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaság Fejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat.

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset okoz fennakadást a 8. kerületben a Dologház utcában a 2. János Pál pápa térnél. Nehéz az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsirinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, illetve a Soroksári út, Közraktár utca útvonalon. Torlódásra kell készülni a Pesti alsórakparton a Szent István parttól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál északra, a Budai alsórakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt és a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az Üllői úton kifelé szakaszonként és befelé a Nagykörút előtt, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körúton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Kovács Botond, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
0: Nincs már veszélyhelyzet, levél érkezik a NAV-tól. Jön az Orgonák éjszakája, a híreket Gál Ildikótól hallják. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 6 éve a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres harcok és humanitárius katasztrófa okán. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja már az orosz hadsereg, ezt a külügyminiszter mondta az orosz nagykövetnek. Orbán Anita azért rendelte be a külügyminisztériumba Oroszország budapesti nagykövetét, mert dróntámadás ért több kárpátaljai települést is. Tájékoztatása szerint a tárgyaláson megismételte, elítélik a támadást, és a civilek elleni agresszió azonnali leállítását sürgette, valamint kiállt a tűzszünet és a háború békés és tartós lezárása mellett. Fontos levél a postaládában. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz Orgonák éjszakája. A május 23-i rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertessék meg az Orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádióknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
7: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több 100 000 hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
0: Napos, felhős időnk van, majd este beborul és gyenge záporok érkezhetnek. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül várható. Holnap hasonlóakra számíthatunk. Újfent több felé kialakulhat eső, és marad az erős légmozgás. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon éri el térségünket, amely zivatarokat hoz magával.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Hát ezt te jobban csinálod.
9: Gyere.
8: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
9: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
8: Még egyszer.
9: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
8: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
9: Viszont alig van időnk beszélgetni.
8: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
9: És végre jót dumálunk egymással.
8: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
9: Tévéről.
8: Színházról.
9: Művészetről.
8: Kulturáltan.
9: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
9: Jó, kitaláltuk, nem?
8: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
9: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
8: Hevér Gáborral.
9: És mai vendégünkkel Béres Attilával, aki színész, rendező, igazgató? A színészre így csinálta, hát színészként is végeztél, vagy színész voltál.
10: Hát
9: úgy
10: igen,
9: kezdted, nem?
10: Igen, csak 2 évet voltam színész, aztán rájöttem, hogy nem biztos, hogy ez az én utam, hogy ilyen finoman fogalmazzak.
8: Pedig a matematika szakról egyenes út vezet, nem ide?
10: Na, az látod, ez egy érdekes dolog, hogy az egy fura dolog volt, mert én tényleg jó voltam matekből mindig, már a középiskolában. És abban az időben, amikor én érettségiztem 1989-ben, akkor nem volt a Színművészeti Egyetemre felvételi Marosvásárhelyen, mert ott érettségiztem, mert hogy pont az az év volt, amikor ez a Ceausescu rendszer megpróbálta ellehetetleníteni teljesen a magyar színészképzést, és volt egy év, amikor fiúnak...
9: De az azt jelenti, hogy magyar szakon nem volt...
10: Fiúnak, magyar szakon fiúnak nem hirdetnek felvételit a színész szakon, ez egy tök érdekes dolog. Lányoknak igen.
9: Az igen.
10: 2 lánynak azt hiszem. És akkor én nem felvételizhettem oda, amúgy is édesapám azt mondta nekem, hogy egy rendes egyetemet is el kell végezni, ezt gondolom nagyon sok családban elhangzott.
9: Igen, ez náluk is elhangzott, igen.
10: Hogy el kéne végezni rendes egyetemet, és utána azt csinálsz, amit akarsz, és így jött ez a matematika. De
9: azt nem végezted el?
10: A mateket én elvégeztem, csak nem védtem meg a szakdolgozatomat. Tehát van egy diplomám.
8: Olyan szarul sikerült, hogy nem meg kellett védeni?
10: Nem írtam meg. De van egy diplomám, ami azt írja, vagy egy ilyen papírom, ami azt írja, hogy matematikus a szakdolgozat megvédése nélkül. Ezt a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetemtől kértem ki, hogy ezt én, hát ugye a fiamnak meg tudja mutatni, hogy apád ez is volt. De igazából sok jelentősége nincs, és tök érdekes, mert tényleg színész akartam lenni, és ahogy színész lettem, abban a nem tudom, fél évben rájöttem, hogy nem biztos, hogy én ezt
9: de
10: jól
9: volt
10: csinálom.
9: Családi kötöttség is, vagy a kötődés erre a pályára?
10: Volt, tehát édesapám a Színművészeti Egyetemen tanít, esztétikát, de egy elméleti szakember, úgyhogy volt, meg a rektora volt a Színművészeti Egyetemnek, nem akkor, amikor én oda jártam. Ezt úgy mondom, mert mindig szokták mondani, hát könnyű neked, hát oda jártál, ahol nem. Akkor, amikor én a Színművészeti Egyetemre jártam, akkor édesapám nem is dolgozott a Színművészeti Egyetemen, tehát hogy volt 3 év.
9: Mert hogy Marosvásárhelyről beszélünk, igen.
10: Igen, és utána jöttem ide rendezőszakra.
9: És akkor azt mondtad, hogy oké, színészed nem, akkor nem tántorított el a műfaj, hanem azt mondtad, hogy megnézem ezt a másik oldalt, hogy mi
10: ez
9: volt.
10: Ez egy nagyon fura dolog, hogy a Novák Eszter rendezte a Kiodzsét, szerintem te is jártál így már, Gábor. És az történt, hogy én inkább a nézőtéren ültem, és azt néztem, hogy mások mit csinálnak. És azon vettem észre magam, hogy egy után azt játszottam, hogy na én erre mit mondanék, úgyhogy közben hallgattam, hogy az Eszter mit mond. És sokszor találtam, amit ő mondott, és akkor azt gondoltam, hogy ne lehet, hogy ezt kéne csináljam. És akkor ez így elindított ezen a
9: Az én színházi szerelmem az onnan indult, én szegedi vagyok, és a szegedi szabadtérin nekem a nevelőapámnak az édesapja, Nikolényi István volt az igazgató, és én kaptam tőle egy ilyen belépőt, ami a próbákra volt érvényes kizárólag. És képzeld, hogy 15-16 évesen, 17 évesen, amikor a többi haverom nyáron most mentek bulizni, én 9-kor megjelentem a szegedi szabadtérin, és ültem, és néztem a próbákat. És akkor ugyanezt kérdezték tőlem, hogy miért nem mész el statisztán? Mondom, hát ha statisztán nem megyek, akkor nem látom, hogy mi történik, mert kicsit így ellemennek, aztán nem nincsenek ott, stb. Stb. Úgyhogy az összes olyan darabot, amit szerettem volna megnézni, ez már nem, ez a belépő már nem jogosított fel arra, hogy bemenjek az előadásokra is, de a próbákra, főpróbákra már még ott tudtam lenni. Tehát tényleg ez volt az élvezet.
10: Vigyelj, ha ez akarsz egy párhuzamot, én 15 éves voltam, amikor oda költöztünk a Színművészeti Egyetem mellé Marosvásárhelyen, de úgy, hogy közvetlenül a mellett elő ház volt a miénk, és onnantól kezdve én nagyon-nagyon sok darabot tudtam kívülről, mert más se csináltam, csak ültem és hallgattam, és nem tudom, apukám még mesélték, hogy megtanultam a Tündöklője Romost kívülről. Tehát, hogy ami azért egy elég nagy truváj, ha azt nézzük, hogy Tamási Fura nyelven ír darabokat, de egy csomó darabot megtanultam kívülről, jött a színészet, aztán jött a... De igazából őszinte leszek, én önmagamban nem éreztem azt, hogy én ezt akarom csinálni. Mindig szerettem volna, ha úgy tekintenek rám, hogy jé, milyen jó színész, de én tudtam otthon, hogy mit küzdök azért, hogy én a színpadon ezt meg tudjam csinálni. Rád nézek, vagy ránézek arra, aki színésznek termett, és látszik az, hogy a próbán, vagy bármilyen helyzetben egyszer csak így kattog az ösztöne. Nem csak az agya, az ösztöne. Na nekem sose kattogott így a színpadon az ösztönöm, hanem mindig gondolkodnom kellett, hogy én ezt, ha vagy ő hogy csinálna, vagy... És akkor az ember egy idő után rájön, hogy lehet, hogy nem vagyok alkalmas teljességgel.
9: De ez milyen jó dolog, hogy ezt magad, tehát, hogy nem hajtottad ezt a vágyat, hanem azt mondtad, hogy hello.
10: Igen, azt mondtam, hogy hello. Főleg akkor mondtam, hogy hello, amikor rájöttem, hogy mellettem ellenben olyan emberek vannak, akikben ez, hát csodáltam, ahogy mit volt egy osztálytársam, a Viola Gábor, aztán Kolozsváron lett színész, nagyon jó színész. Ő bejött a színpadra, és 28 új ötletet tudott ösztönből színni. De én rád is emlékszem, érted, és most nem akarlak itt izélni, de hogy emlékszem, amikor dolgoztunk, hogy 18 féle új gondolat született bennem. Na, bennem színészként mindig csak az született, amit mondtak. És akkor rájöttem, hogy valószínűleg én is mondanom kéne, akkor hát, ha a másikba születik. Ez egy fura helyzet, de ez egy nagy, szóval ez egy nagy lelki teher volt, mert az ember, aki színész akar lenni, az mindig azt érzi, hogy színész akar maradni, és én örülök, hogy aztán a Székely Gábor az egyetemen végleg eltántorított tőle, mert mondta, hogy azt egyszerre, tehát színész rendezhet. De rendező nem színészkedhet.
8: Na azért erre rácáfoltunk most.
9: Igen,
8: volt királysággal.
10: Jó, igen, de az egy nagyon érdekes dolog, mert azban annyira hajtott a kíváncsiság, meg az, hogy én még soha nem csináltam ilyet. Annyira kíváncsi voltam magamra, azt most már úgy utólag elmerem mondani, nagyon sokat készültem, gondolkodtam, töprengtem, Gáborhoz futottam, Dórihoz futottam, hogy figyelj, az ott próbáltam felidézni az előtörténeteket. Tehát ott nekem az egy komoly...
8: Nem látszott, megmondom őszintén. Nem.
10: Agyi meló volt, hogy én de nagyon kíváncsi voltam rá. Én nem voltam ilyenbe soha, és azt mondtam, hogy nem múlhat úgy el az életem, hogy nem ismerlek meg téged, vagy hogy nem kerülök be egy ilyen történetbe.
8: Ez azért volt nagyon fura egyébként ez az egész dolog, mert valószínűleg ez az, nem, teljes mértékben az én teljes tájékozatlanságomat mutatta, hogy én nem tudtam összerakni, hogy az az ember, aki jött erre a castingra, meg te, akiről hallottam, de még ugye nem találkoztunk, meg nem tudom, ez ugyanaz az ember. És annyira meglepő volt, hogy már tulajdonképpen forgattunk, amikor én rájöttem, hogy ez a két ember ugyanaz.
9: Véresetül a Miskolci
8: színházat. Igen, ugyanaz, aki most itt van.
9: Forzseron.
8: Tulajdonképpen egy véletlen folytán volt az egész, mert hogy a Rudolf Peti lánya ott játszik a Szonya nálad, és akkor ennek kapcsán ott beszélgettünk a színházról, meg nem tudom mi, és akkor derült ki a számomra, hogy ez egy közvetlen.
10: Én ennek nagyon örülök, ennek a véletlennek, mert én megmondom őszintén, hogy furán fog hangzani, vagy nem tudom, de én mind az összes részt végignéztem a tévébe, ott ültünk a gyerekemmel, meg a feleségemmel, és akkor ők néha cikiztek engem, én meg nyilván cikiztek, hát a fiamnak alig várta, hogy, valamit beszóljon nekem, mert tudom, ilyeneket mondott, hogy ha itt is apát játszol, de azért itt nem vagy olyan szigorú, vagy nem tudom, mondott nekem dolgokat, de szóval nekem ez nagyon nagy élmény volt.
8: Hát figyelj, én is, és az a készülés, a francia nyelvvel való birkózás, az nagyon szerettem, hogy az mindig.
10: Azt elárulom neked, én 11 évig tanultam franciául Romániában, tehát második osztálytól 12-ig, de mivel úgy tanultunk francia, hogy mindig román tanárnőnk volt franciául, ezért ez egy fura dolog, hogy mi románul tanultuk a franciát. Na most szerintem ez már ilyen ösztönösen bennem egy ilyen elutasítást volt, és ahogy elkezdtünk tanulni angolul is, abban a pillanatban elfelejtettem a franciát, de a most, hogy ezt kellett, visszajöttek az, hogy R-betűt nem mondunk, visszajöttünk, hogy szó végén, hogy ejtjük a szavakat, úgyhogy hasznos volt a 11 év.
8: Hát végül is egy kis előtanulmány.
9: De az a karakterben meg tök jó, hiszen te egy Magyarországról elszámazó ember vagy, aki Franciaországban él.
8: És ott tanultál
9: és
8: meg.
9: Ott tanultál meg franciául. Tehát ez
10: szerintem annyira, amennyire én mondtam, annyira nem is tud meg franciául.
8: Valószínűleg.
10: A elszármazott kamionsofőrök.
8: Igen.
9: És miért jöttél át Magyarországra? Én nagyjából tudom, mert azért ismerem a történetedet, ott azért nektek nem volt annyira fenékig tejfel a kinti dologban, a szekuritáté, meg mindenfajta dolog.
10: Igen, édesapám egy ilyen, hogy mondják, a forradalom előtt azért egy filozófus volt, aki most is az, de filozófiát meg esztétikát tanított az egyetemen, és azért voltak neki ilyen különböző, hogy mondjam, rendszerellenes, nem csak gondolatai. Az azért mindig vigyázott ránk. Tehát, hogy mi ebből sok mindent nem tudtunk. Tehát, hogy az nem az volt, hogy úristen, itt most az, hanem néha ilyen különböző fura helyzetek voltak az életünkben, de én alapvetően azért jöttem, nem volt magyarul rendezőszak. Csak románul volt rendezőszak. Én nagyon jól tudok anlemben románul, de nem akartam, tehát választanom kell, hogy Bukarestbe megyek rendezőszakra, vagy Budapestre megyek rendezőszakra. Hát akkor már az ember, ráadásul bevallom neked, ha már ilyet lehet mondani, hogy van benne egy nagyon személyes történet. Én előtte pár évvel ismertem meg a mostani feleségemet, és nagyon-nagyon szerelmes voltam, ő meg itt volt Pesten, ide járt művészettörténet szakra, illetve még előtte Marosvásárhelyen dramaturg.
9: Arinai Barbaráról beszélgettem.
10: Aki az Örkény Színházban dramaturg, és hát én azt akartam, hogy együtt legyünk, és akkor ez így kapóra jött, hogy rendezőszak, hát nagyon izgultam, hogy felvesznek, de aztán végül fölvettek, úgyhogy igen, és megvan neked őszintén, hogy az összes határon túl ilyen színész hallgatóban az egy írtózatos nagy vágy volt a 90-es években, hogy egyszer Pesten járjak én is egyetemre, és hát én nem tudom, hogy voltam-e boldogabb, mint amikor elkezdtük itt a sulit. Tehát, hogy az nekem nagy élmény volt a Bodó Viktorral találkozni, a Balázs Zolival találkozni, a tanárokkal találkozni, megismerni Székely Gábort. Szóval ez csodálatos dolog volt.
9: És akkor eldőlt a sorsod, hogy azt mondtad, hogy oké, én rendező leszek, de aztán az életed úgy hozta, hogy nem csak rendező lettél, hanem ahova bekerültél egy bizonyos idő után, ott azért vezető pozícióba is kerültél. Még akár is, hogy főrendező voltál, aztán később meg ugye most már színházigazgató.
8: És nem kevés színházba voltál.
10: Még ez valószínűleg a személyiségemből.
9: Tehát majd, de igen, de akkor az azt jelenti, hogy van egy ilyen vezetői alkatod.
10: Azt nem tudom, hogy van-e, de azt tudom, hogy ahova bekerülök, ott azt szeretném, hogy az valahogy működőképesebb legyen, vagy nem szoktam hallgatni, inkább ezt mondom. Tehát Pécsre, amikor elkerültünk, akkor ott Isten nyugtassa Balikó Tamást, rengeteget győzködtem, hogy Tamás, figyelj, mi lenne, hogyha még hívnánk ide más rendezőt is? Mi lenne, hogyha igen, Egerben, ott röviden voltam, az Operett Színházban szintén ez volt, hogy mi lenne, ha tágítanánk egy kicsit a műfaji határokat, és akkor elmondom, nekem a legnagyobb büszkeségem az Operett Színházban, hogy Parti Nagynak az Ibusárját megcsináltuk az Operett Színházban. Szóval én azt gondolom, hogy az egy színház történeti pillanat, hogy van egy darab, ami arról szól, hogy mi az operett monumentalista idiotizmusa, és te bemutatod az operett színházba, az kell egyfajta erősön ironikus rálátás a világról, hogy ez bemert vállalni.
11: Igen, de mondjuk az Ibuzsár ez rettenetesen kedvesen csinálja, tehát azért ez egy...
10: Igen, de az operettbe mondani azt, igen, hogy az operettbe vágyom, azért abban van egy fura helyzet, úgyhogy igen, és aztán jött ez a, jött Miskolc, ahol most már 12 éve, vagy 12. éve csinálunk színházat, és ott ellenben én azt gondolom, hogy egy dolgot sikerült megvalósítani, hogy létezik olyan színházvezetés Magyarországon, ami nem egy személyi esztétikai vagy ízlésdiktatúra.
11: Mert hogy ez azért van, mert ahogy színházigazgató lettél, azonnal létrehoztál egy úgynevezett művészeti tanácsot. Ami egyébként nagyon kevés színházban, vagy talán sehol nincs, de van, egy, azt hiszem, hogy egy-két helyen
10: vannak,
11: van.
10: De nem
11: Katulában működ... is van, azt hiszem, hogy
10: van. Van, de nem úgy működik, igen, ahogy igen. Mi.
11: Nálunk... Az azt jelentette, hogy a rendezőid közül, gondolom, hogy a rendezői, rendezők, a Miskolci Színház rendezői közül van egy hány fős grémium?
10: Öten vagyunk összesen, ez fontos, hogy páratlan. Mert hogy...
8: Le kell tudni dönteni. Ha.
10: Mert igen. Hogyha nem tudunk dönteni, akkor mi mindig szavazunk. És én ezt őszintén mondom, hogy minden esztétikai, minden kommunikációs, de minden társulatot érintő, évadot érintő, stb. Műsorpolitikát érintő kérdésbe mi, ha nem tudunk zöldágra jutni, akkor szavazunk.
11: És még mindig ugyanaz öt ember van még benne az elejétől? Ez viszont nagyon komoly dolog.
8: Figyelj, te, hogy mondjam, az alapállásod, ami az élethez megengedhetetlen, hogy te így működsz, az ugye nem volt teljesen kompatibilis az eddig, és az a színházigazgatói kinevezésed körül működő rendszerrel. Mégis hogy tudtál ez megmaradni, meg ott maradni?
10: Őszintén elmondom, az első, az egy fura helyzet volt, hogy a színháztörténetnek el kell döntenie, hogy mi történt tulajdonképpen, mert mi hatan mentünk oda, és aztán ebből az lett, hogy a kis Csaba felállt, vagy elküldték, és az akkori polgármester Kriza Ákos, aki Isten nyugtaszra meghalt azóta, ő egy igazán jó színházon felnövő ember volt. És most visszautalhatok rátok, Gábor, de visszautalhatok a Marosvásárhelyi Színházra is, ahol ő az orvosi egyetemet végezte. És ő szerette a jó színházat. Képzeljétek el, hogy nem díszből jött bemutatóra az első adás, hanem megnézte a hetediket, ahogy a igazi vágyfölű színháziak várnak egy kicsit. Tehát egy színház szerető ember volt, és akkor ő azt mondta, hogy próbáljuk meg ezt a rendszert, amit mi, mint a kis Csabával, próbáljuk meg életben tartani. Így lettem aztán én először igazgató. A második ciklusomnál ott más volt a polgármester már, ott Veres Pál volt a polgármester, aki az akkori, hát nem is tudom, hogy hívják, ilyen független volt, de az összellenzék, vagy volt, ő támogatta, és aztán a harmadik polgármesterség most van, aki szintén független, a Tóth Szántai József, hát most másfél évvel ezelőtt azért nem volt ilyen sima ez a meccs, hogy én igazgató maradok-e, vagy sem. Nem tudom a háttéralkukat, meg nem háttéralkukat, de azt tudom, hogy egy végtelen nehéz folyamaton voltunk túl, amiben végül is az a színház, amit mi csinálunk, vagy 10 évig csináltunk, az győzött. Nem mi győztünk.
8: Nem, hanem ugyan az eredmények.
10: Hanem igen, az győzött, hogy talán Miskolc lakósága, vagy színház szerető polgársága talán jobban felháborodott volna, ha nem maradunk, mint azt várták volna, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egy írtózatosan nehéz meccs volt, és nekünk most bizonyítani kell azt, hogy az a bizalom, amit kaptunk a várostól, és ez nem a városvezetés kizárólag, én inkább azt szoktam mondani, hogy a várostól, azt megháláljuk. Bízom benne, hogy nem okoztunk eddig csalódást. Ez biztos, hogy nem kötöttünk sok kompromisszumot. Kötöttünk kompromisszumokat. Hazudik, aki azt mondja, hogy nem kötött olyan kompromisszumot. Csináltuk a Marászádot ezelőtt 2 évvel, és akkor nyilván a Marászád maga egy elég kegyetlen, kemény téma, és abban ott volt a művészeti tanácsban megbeszélés, hogy mondtuk Rusznyáknak, hogy figyelj, ezt azért hagyd ki. De de ezelőtt 4 évvel csináltuk a producereket, és abból aztán lett egy ilyen kisebb botrány az országba, vagy a politikába, mert abban az egyik szereplő egy menekülés közben egy ERESZ csatornán csúszik le.
11: Nem értem.
10: És ezt a fejem...
8: Mi lehetett a baja?
11: Miért ne lehetne egy embernek lecsúszni egy ERESZ csatornán?
10: És ezt a fejemhez vágták többször, illetve azt, hogy áttettük úgymond Miskolcra a producerek történetét, és ebből lett egy ilyen... De hát...
8: Ez mindig elég érdekes, nem? Amikor az embernek néha egyáltalán nincs ilyen szándéka, de mégis magára ismer mindenki ezekben a dolgokban, arról nem tehetünk.
10: Ez azt mondom, hogy kötöttünk kompromisszumokat, de olyan kompromisszumot, amiért nekem szégyenkeznem kéne, nem kötöttünk. Nálunk Asel rendezett, nálunk Moha rendezett, nálunk Székely Kriszta rendezett, a művészeti tanácson kívül a K2-s fiatalok, a Fábián Petyáék, tehát hogy semmilyen fajta alkotói kompromisszumot például nem kötöttünk, úgyhogy lehet így is csinálni, de ennek az a titka, hogy tényleg ez az 5 ember közösen mond valamit, és azt meg kell tudni csinálni, az a nagy truváj, hogy el tud fogadni, amit közösen döntesz, és utána ne próbáld a kiskapukon a saját szándékaidat érvényesíteni. Nincs ilyen. Olyan van, hogy eldöntöttük, ez van. Aztán, ha hibáztunk, azt megbeismerjük. Tehát olyan is volt rengeteg, pont most valamelyik nap kiderült, hogy a húsvétot rossz helyre tették, és nekünk ott bemutatunk kéne.
11: Kik tették rossz helyre a húsvétot? A keresztények rossz helyre tették a
8: húsvétot, igen.
10: Nincs elég idő próbálni. És akkor kérdezték, hogy de te tavaly, mikor összetettétek a műsort, nem láttad, hogy ott van a húsvét? És akkor beismertem végre, hogy figyeljetek, tavaly 2025 volt, és én 24-es naptárban néztem, mondtam, hogy az 26 tényleg ez történt. Úgyhogy vannak ilyen tévedések, de esztétikailag, vagy művészi szempontból szerintem nagyot nem tévedtünk.
11: Most tartunk egy kis szünetet, nem csak eljövünk vissza. Aztán még Miskolcra is akarlak kérdezni, mert ugye én ott kezdtem a pályámat, és majd elmondom, hogy mik voltak a félelmeim, és milyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó érzések voltak ott, mert ez egy remek város, remek színház szerető közönséggel egyébként, úgyhogy ez nektek egy nagy előnyötök és nagy szerencsétek, hogy ez így van. De jövünk vissza, és aztán beszélgetni fogunk szerintem egy levélről is, ami nem olyan rég jelent meg. Bezony. Úgyhogy ne menjetek messzire, itt a Rádió Café 98.0-án, ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
8: Hevér Gábor,
11: és mai vendégünkkel Béres Attilával, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójával.

0: Még ne menjetek el! A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
3: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el.

0: márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
3: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
8: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
9: Sziasztok, itt vagyunk újra, ez a Rádió Café 98.0, ez pedig a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
10: Hevér Gáborral,
9: és mai vendégünkkel Béres Attilával. A Miskolcot már hagytuk el, de nem hagytuk el Miskolcot, csak ott hagytuk el a beszélgetést. Ugye én életem első színházi szerződését Miskolcra kaptam, és akkor nagyon féltem, hogy mi lesz Miskolcon, ilyen iparváros, meg nem tudom, ilyen dolog. És remek színházi közönsége van Miskolcnak, szerintem azóta is.
10: Hát ennek van oka. Hát alapvetően az az oka, hogy 203 évvel ezelőtt...
9: Az első magyar kőszínház.
10: Igen, de az úgy épült, hogy a miskolciak tényleg fillér-fillér mellé tettek. Tehát nem volt felső parancs, hogy építsetek színházat, nem volt császári parancs, hogy színház kell, hanem az volt, hogy Dériné, most ez metaforikusan, el akart menni, mert fázott, és akkor azt mondták, hogy fázol, Dériné, építünk neked egy színházat. És azért ez benne van a köztudatban, egy nagyon érdekes nyelvi kérdés Miskolcon, hogy a miskolci néző azt mondja, hogy megyünk a színházunkba. Bármely más városba, azt mondják, hogy menjünk a színházba. Ők hozzáteszik azt, hogy ez a miénk. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon jó közönség van. És ha eljössz, nem tudom, a 78. Fekete Szárú Cseresznyét megnézni, akkor ugyanaz az értő közönség van ott. Nem ugyanazok, hanem ugyanolyan értő közönség van ott. Szóval közönség és tér és mindenféle helyzetben jó színházat csinálni Miskolcon, a támogatási rendszer azért az fura volt, de jó színházat csinál.
9: És vannak nézőitek? Tehát van, azokkal vagy mentek?
10: Van.
9: Tehát, de ugye ti háromtagozatú színház vagytok, igen. Mert ugye a Nemzeti Színház az kötelez erre.
10: Nézd, körülbelül olyan 140 000-145 000 jegyet adunk el egy...
9: Mert nem évadban. Jegyet adtok el, vagy bérletet?
10: Hát bérletet jegyet, igen, tehát hogy kb. 145 000 nézőnk van egy évadban. Ez hozzáveszem azt a tantermi programot, amit csinálunk, amit a Fandluferi csinál, akkor hát sokkal több néző, tehát hogy minden ilyen nehezebb előadás, mondjuk a Rómeó és Júlia előtt van beavató, utána van megbeszélés, de úgy, hogy kimennek reggel 8-kor a sulikba, uh-huh. És akkor összegyűjtenek 2-3 osztályt, van ott beszélgetés, ha megnézte az osztály az előadást, utána megint kimennek, akkor van megint beszélgetés, tehát hogy ez egy nagyon komoly tantermi program van emellett, úgyhogy az, hogy hát hány iskolás...
9: Nevelitek a jövő közönségét, persze.
10: Hát ez a legfontosabb.
9: Hát abszolút.
10: Érted, és ez nem, szóval nem egy ilyen kötelezvény, hanem ez tényleg egy tudatos dolog arról, hogy ki fog majd jönni színházba, és van csomó jó gimnázium, meg csomó jó suli Miskolcon, úgyhogy tényleg jönnek. Hát vannak ilyen nagy kérdések, hogy nem tudom, a Rómeó és Júliára aztán tényleg sokat járnak, abban ugye a Pogány induló zenei mennek, azt éneklik Rómeóék folyamatosan, 2 éve volt ez a bemutató, és azt például, szóval az azért fontos egy-egy ilyen előadás, mert így egyszer csak a diák, aki hallja a Pogányt, meg érti a Pogányt, az megérti, hogy jé, ez a Rómeó, ez a Merk, ezek mi vagyunk? Egy kicsit furán beszélnek, hogy robogjatok paráspatájú mének, de a Pogány sem beszél azért egy-egy értelmű lineáris magyar nyelvet, úgyhogy ezek fontos találkozások lesznek nekik arról, hogy mi az, hogy egy klasszikus Shakespeare-i tragédia, úgyhogy ez jó út.
9: Igen, mert ugye azt várnánk el, hogy a színházi tradíció az apáról, fiúra, anyáról, lányra öröklődik, tehát magyarul aki színházban
11: játszik. Anyáról, fiúra nem lehet? Na jó, csak kérdezem már, hogy
9: és azt is
11: apáról, lehet, lányra.
9: Igen, és nagymamáról keresztgyerekre.
11: Igen, tehát hogy azért van a kombináció.
9: Igen. Szóval magyarul ugye ezt gondoljuk, hogy akkor ez így, mert ez nem így van. Ugye ez nem így van, mert egyszer csak az van, hogy akkor gyere fiam, elmegyünk színe, de hogy megyek, nem megyek el, hanem hogy beépítetek olyan dolgokat, amivel be tudjátok ezeket a fiatalokat vonzani, és akkor reménykedtek benne, hogy ezt nem felejtik.
10: És hogy eljönnek mondjuk a másikra
9: 20 éve,
10: is.
9: Meg hogy 20 éves korukban is elmennek.
10: Igen, hát igen, de nem paraszt, tehát Miskolcon tényleg nem csak értő, hanem színház szerető közönség van, és jönnek. Tehát, hogy nyilván vannak nehezebb előadások, hát ezt nem kell elmagyarázni, de nincs olyan előadás, amit, és kialakult egy ilyen fura szokás Miskolcon, hogy ami tetszik nekik, azt mindig állótapssal ünneplik, de amit a 38. nem tudom, kivilágos kivirattigot is állótapssal ünneplik, és ez egy ilyen fura dolog, és akkor volt, nem tudom, a Szegedi Szabadtérin tavaly a Rebeka, és ott is felálltak, az az 5000 néző felállt, és akkor mondtam, hogy hát Miskolcot ide...
11: sikerült hozni.
10: Ide hoztuk Miskolcot Szegedre. Tehát,
9: hogy lettél te, nem az vagy, de azért alapvetően azt mondják rólad, hogy a Béres Attila, igen, a zenés színház rendező. Ez az operett miatt alakult így?
10: De én ezt nem tudom, hogy úgy alakult, hogy megcsináltam a Valahol Európában 2002-ben, ami aztán ott volt a poszton.
9: Igen.
10: A Kaszás Gergővel, meg a Kovács Patriciával, meg
9: Egerben, igen.
10: Egerben, és onnantól kezdve ez így rám ragadt, hogy az milyen jó volt, és hogyha egyszer valami jó volt, akkor biztos a többi is ugyanilyen lesz, és akkor én egyszer csak elkezdtem megszeretni, nem, először elkezdtem megérteni, hogy az operett, mint műfaj, hát az a világ legjobb dadaista színháza. Tehát őszintén kassák, hát világboldog lenne, ha operetteket olvasná, hát olyan, mintha ő írná őket, és hogyha ezt egyszer csak elkezdtem megérteni, hogy mi az igazi abszurd abban, amit ott ezek az emberek megpróbálnak átélni, megélni, elmesélni, mint történetet, és ehhez van egyfajta zene, ami ma már azt mondom, hogy klasszikus mondjuk, de ha csak arra gondolsz, Gábor, hogy neked mondom, hogy a...
11: Mert csárdás... nekem nem, akkor kimegyek egy kicsit, nem, jó, de...
10: Hogy a Csárdás királynő miről szól?
9: Hát a Csárdás királynő egy remek darab, és szerintem pusztítóan jó zenével.
10: És a, most akkor mondok még, hogy a vígözvegy miről szól, hogy egy pusztulatban lévő ország megkér az országból elszármazó milliárdost, hogy adja már kölcsön, mert üres az államkassa. És ehhez meggyőzik a gyerekkori szerelmét, hogy ő győzzek, tehát hogy valami iszonyatosan jó történeteket lehet ebből csinálni, akkor egyszer csak megszerettem, és akkor hívtak ilyet rendezni, és valószínűleg nem voltak annyira rosszak, és akkor így ez így rám ragadt, de rendeztem én azért mást is, tehát hogy nem feltétlenül csak ezt. Én azt szoktam mondani, hogy én mindenevő vagyok, aztán valami jobban sül el, valami kevésbé jól, tehát hogy ez vitathatatlan.
9: Na beszéltünk egy levélről, ugye nem olyan rég jelent meg egy levél, amit a ti közösségetek, a Miskolci Nemzeti Színház mondjuk művészeti tanácsa adott ki, reagálva a Budapesti Nemzeti Színház igazgatójának mondjuk akár interjúire vagy megjegyzéseire.
10: Igazából ez az utolsó
9: Vigyázz interjú volt. Vigyázz beszélünk, igen.
10: Igazából ez az utolsó ATV interjú volt az, ami aztán szerintem végképp azt mondatta velünk, hogy meg kell szólalni. Sokan elolvasták. Én azt gondolom, hogy arra próbál vonatkoztatni ez a levél, vagy nekem arról született meg, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan mindenből kettő volt. Tehát volt két akadémia. Volt két színházi. Tehát az a megosztottságunkat az elmúlt 16 év színházi folyamatai nem betemették az árkokat, hanem mivel mindenből kettő volt, ezért csak erősítették az árkokat. Szerintem egy olyan világnak kell eljönni ebben a mi színházi szakmánkban, ahol nincs én egyetemem, te egyetemed, nincs én művészeti akadémiám, te művészeti akadémiád, nincs budapesti színház, és akkor vannak azok önkormányzati színházak, de államilag támogatottak is, tehát ezt az egész enyém, tiéd, mi, ti retorikát valahogy a mi felelősségünk, hogy egy életre eltöröljük. Olyan nincs, hogy mi ti, olyan van, hogy színház. A mi ti nincs olyan, hogy van jó színház, meg rossz színház. És aztán a te, illetve azt gondolom, hogy ezt az egész anomáliát, ami az elmúlt időszakot jellemezte, hogy a vezetői, meg különböző pályázati, meg díjak, meg most van mi országos színházi találkozunk, és akkor volt a ti országos színházi találkozótok. Tehát, hogy ennek egyszer véget kell vetni, tehát végre meg kell próbálni azt, hogy a színházi világban ne politikai színezetként nézzünk egymásra, hanem lássuk egymásban azt, ami a tehetség, vagy a tehetségtelenség. Szóval a Brucknak mindig igaza volt, kétfajta színház van, élő színház és halott színház. Emögött nincs semmilyen politikai tartalom.
9: Legyen így, talán így van. Vagy talán így lesz, nyilván fornak az indulatok, úgyhogy ezt azokat is le kell csillapítani, mert ugye van egy olyan dolog, amikor valami ki kell adni magadból a dühödet, és remélhetőleg ez a düh, ez elszáll a levegőbe, és mondjuk valóban olyan döntéseket hoz, ami azt eredményez, amit te mondtál, hogy elindulunk az arra, hogy egy országunk van, és ezt
11: hát
9: kell.
11: Igen, építeni. Csak azért azt valahogyan tudni kell, hogy azért 16 év egészen elképesztően elnyomott, lenyomott, igen, nagyon sok embert megnyomorító, tönkretevő, pályáról kirekesztő, az országból elüldöző attitűd után az emberekben egy természetes gondolat az, hogy valamilyen szinten hát revansot vegyenek, de hát nyilván, ha ezt csináljuk, akkor örökké ezt fogjuk csinálni.
10: De akkor már most abban lehet, hogy
11: így van. Egészet.
10: Uh-huh. Tehát én azt gondolom, a revansnak nincs helye. Abnak, szóval a revansnak semmi esetre sincs helye. Nyilvánvaló, az nem lehet tovább, hogy egy ember dönt el. Ilyen nincs. Hát az nem lehet, hogy van egy színházi bizottság, nem tudom, 200 éve ugyan, most 16 éve ugyanaz. Érted? Az nem lehet, hogy ugyanaz a 16 éven belül ugyanazok döntenek a díjakra. Az nem lehet, tehát, hogy hogy valahogy ez a szakma
11: hát
10: sokkal...
11: Hát a Gábor dönthetne róla, akkor lehet, de...
10: Nem, ez a szakma sokkal színesebb. Tehát, hogy nehogy azt gondolják a kedves hallgatók, hogy a Nemzeti Színházban csak egyoldali politikai színészek vannak, francokat. Rengeteg sokféle, és tudom Miskolcról.
9: De tudod, ez a lényeg.
10: A legszebben, hogy én azt sem tudom, hogy ki hova tartozik, mert nem érdekel.
9: Hát ez a lényeg, nem kell. Ami a színpadon van, az érdekel.
11: Hát ez tudod, van az a vicc, amikor még az Átkosban volt, hogy a szovjet pártfőtitkár és az amerikai elnök beszélgetnek arról, hogy a Szovjetunióban bizony van antiszemitizmus. És akkor mondja a szovjet pártfőtitkár, hogy dehogy van antiszemitizmus, hiszen például a moszkvai filharmonikusoknál a 150 tagból van 12 zsidó. Tessék, például a New Yorki filharmonikusán kérdezi az amerikánokat, hány zsidó van. Azt mondja az amerikai, nem tudom. Hát, hogy ez a lényeg valójában.
10: Ez a párbeszéd alapja. Én szerintem mindenkin elinduljunk, és akkor biztos, hogy 3 év múlva már egy másik fajta, tehát akkor tényleg be lehet temetni ezeket az árkokat. Volt egy szimbolikus dolog, arra lehet emlékszel, Jordán sok-sok évvel ezelőtt a poszton ásott egy gödröt, és így betemette. Igen. Na most, hogy temessük be az árkokat.
9: Meg is lett az eredménye, bevásárolta magát a teatrűnyítások, és egy-két évvel belül megszüntette.
10: Két évvel belül, mert igen. Tehát, hogy ezt csak azt mondom, hogy most nem ilyen látványos dolgokat kell csinálni, hanem igazán belülről fakadó, nehéz párbeszédet kell folytasson ez a szakma magával, de ez nem egy nagy szakma. Tehát ezt itt meg lehet csinálni, ez bizonyos szempontból egy könnyebb dolog. Hangos szakma, és ez ugyanígy igaz a filmesekre szerintem.
11: Hát szóra, csak ott nem is lehet csak egy embert felelőssé tenni a jelenlegi állapotokért, mert az egy kis csoportnak a saját döntése volt, de szerintem ezt mindenki nagyon jól tudja, én nem akarom ezt a kérdést újra kinyitni, mert ez a filmes oldalon is ugyanígy van, hiszen mindenki láthatja a hírekből, hogy mi történik, ott is ugyanez a feladat vár mindenkire, hogy ezt megteremtsenek egy olyan feltételrendszert a működéshez, ami tényleg nem arról szól, hogy ki hűségesebb a párthoz.
9: Hát lesz melója a elkövetkezendő kulturális vezetésnek. Nem igazán irigylem őket, de hát figyelj.
11: Igen, ez nem az a munka, amit az ember szívesen a magára venne hirtelen.
10: Rendszerváltást csinálni, az mindig nehezebb. De most országot kell építeni, kultúrát kell építeni, most politikai kultúrát kell építeni, vitakultúrát kell építeni. Tehát, hogyha nézted a választási kampányban ezeket én színházrendezőként néztem ezeket az egyszerű, egybites kommunikációs acsarkodásokat, hát mennyire messze van ez attól, ami valószínűleg a politikai kultúra. Tehát, hogy valahogy, tudod, van egy jó mondás, ezt elmondom neked, hogy tudod, Dán, fel tudod nekem sorolni az elmúlt 5 dán miniszterelnök nevét?
9: Nem.
10: Na, ott van politikai kultúra.
11: Igen, igen.
10: Amikor eljutunk erre a szintre.
11: Meg ha legalább szellemesek lennének ezek a dolgok. Olvastam nagyon régen egy nagyon régi angol parlamenti vitát, ahol valaki azt kiabált az egyik képviselő a másiknak, ez meg 1800-as években történt, hogy maga uram Beethoven fogja végezni, vagy vérbajban hal meg, kiabálja oda, mire a másik azt mondja neki, hogy hát attól függ, mit teszek magamével, az elveit vagy a feleségét. Hát, tehát érted, ebben van szellem.
10: Sőt.
9: Na jó, figyelj, hát mi van akkor, amikor már megnyugszol, vagy most már megnyugszol, és hogy szoktál kikapcsolni? Mit csinálsz akkor, amikor nincsen se színház, se a közélet, semmilyen ilyen dolog?
10: Na, akkor elárulom neked.
9: Na!
10: Én hát egyrészt szoktam nézni amerikai focit.
9: Oké, ez már jó hír.
10: Szoktam.
11: Akkor ti majd beszélgettek erről egymással.
10: Szoktam, de alapvetően focit nézek, és Liverpool szurkoló vagyok, de nem mostantól vagyok Liverpool. Most örülök, hogy ott a Szoboszlai meg a Kerkez, de a Liverpool meccseket szoktam nézni, és azóta vagyok Liverpool szurkoló, mióta megtudtam, hogy Molnár Ferenc Liliomából írt Carousel című musical, a Never Walk Alone alapja, tehát, hogy nekünk magyaroknak ahhoz is köze van, hogy a Liverpool himnusza. A Never Walk Alone az a Carousel című musicalből van, amit a Molnár Ferenc Liliomából írta.
9: Igen, ezt tudom, hogy onnan
10: van. Úgyhogy ez onnan van. Én akkor lettem Liverpool Liverpool szurkoló, de nagyon, hát ez nem jó, de szoktam számítógépes játékot játszani, fifázom
9: kőkeményen.
10: Hát abszolút. igen, építettem magamnak csapatot, meg ápolom, meg stb. Úgyhogy igazából...
9: És jó vagy benne?
10: Hát valamikor jó voltam, most már nem. Hát figyelj, így 55 évesen az ember, tehát összekerülsz egy 18 évesen,
9: hát
10: aki
9: abszolút
10: úgy forgatja azt a...
9: Fiad izét, játszik ilyet?
10: Nem. Az én fiam, őt én se játszottam most az elmúlt sok évben, nem játszottam, mert nem akartam, hogy ő lássa, de most, hogy már érettségizik, meg orvosira készül, meg tanulja a biológiát.
9: Most már egy főbe. Kedves függőség, addig történt, hogy hajnal 3-ig nyomogassa egy gombot, azt most már megmutatom
10: azért
9: neki.
10: Hajnal 3-ig nem nyomom, de nyom, volt idő, amikor nagyon nyomtam, de ez is csak egy levezetés, tehát hogy én így vezettem le, meg hát nem tudom, miket szoktam, lennék én focizni, csak mert nem bírom a testemet néha megmozdítani, de játszanék én rendesen is, de el vagyok, én igazából nagyon sok színház van, mert az, hogy az ember dolgozik, rendez, igazgat, az állandóan azt kéri, hogy olvasnod kell, újra olvasnod kell, kutatnod kell, ez honnan van, ez mi, szóval folyamatosan végül is egy agytornába vagyok, hál' Istennek, és ez amikor fifázok, vagy amikor megnézem a Liverpool meccset, azt mindig megnézem, tehát ott történhet bár.
11: Most örülhetsz, mert ugye amikor ez adásba fog menni, az már, ez már múlt, de hát most 2-1-re megverték a Chelsea-t.
10: Az Everton,
11: bocsánat,
10: egy
11: igen.
10: Végtelen szép utolsó századik percig góllal, és annyira tudatosan látszott, amikor Szoboszlai megy, azt meg lehet nézni, megy kifeles, visszanéz a Van Dijkra, azt ott lehetett látni, hogy készül, mert oda rugom. Az szép gól volt.
9: Hát köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük, hogy beszélgettünk mindenfajta dologról, ami most Magyarországon kering, meg az is, ami benned kering. Ez volt a Megmondtuk előre a Rádiókafé 98.0-án Kapitány Ivánnal,
11: Hevér Gáborral,
9: és mai vendégünkkel Béres Attilával, aki színész, volt,
11: igazgató, rendező,
9: az most is, és a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója. Köszi, hogy itt voltál, Attila.
11: Várjál, és szakdolgozat nélküli matematikus.
9: Tényleg, szakdolgozat nélküli matematikus, igen. Gratulálunk.
10: Én köszönöm nektek.
9: Hello, szia.
12: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádiókafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
13: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
14: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
15: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén.
13: Jegyek a livenation.hu oldalon.
16: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
17: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
16: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
18: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
19: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaság Fejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
12: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
20: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adód egyházi 1%-áról, és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
21: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat.

0: Facebook oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Szent István körúton a nyugati tér felé a Hegedűs Gyula utcánál a belső sávban. Torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton a Hűvösvölgyi út közelében. A Tököli úton kifelé a Nefelejts utcánál balesetben sérült járművek foglalják el a külső sávot. Nehéz az előrejutása a Szél-Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonalon, illetve a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Torlódásra kell készülni a Petőfi hídon, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál északra, a Budai alsó rakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt és a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Ma 22 órától másnap hajnali 6 óráig lezárják a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtóját a vasúti felújítás miatt. A 901-es éjszakai járat terelve közlekedik, több megálló kimarad. Kovács Botond, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Megtörtént a minisztériumok átadása és átvétele, kisiklott egy Intercity gyománál, holnap borongós időnk lesz, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, hogy elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlották fel. A kormányfő egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Kisiklott a Békés Intercity gyoma mellett. A szerelmény 4 kocsija hagyta el a síneket, és nagyjából 300 méteren szántották fel a pályát. Ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt a posztjában azt írja, hogy a szerelvényeken 240-en utaztak, és a balesetben 2 utas sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, őt mentő helikopter vitte kórházba. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért siklott ki az Intercity. Emelkedtek az árak a postákon. A levélfeladás díja 13%-kal nőtt, vagyis egy sima levelet a korábbi 270 forint helyett 305 forintért küldhetünk el, az elsőbségi levélfeladás pedig 390 forint helyett már 440 forintba kerül. Az ajánlott küldemények is drágultak, és többet kell fizetni a csomagfeladásért is, viszont nem emelkedett az utalványfeladás díja. Idén is lesz orgonák éjszakája, május 23-án rendezik meg, és Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, ezt mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
7: Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, és mindehhez azt társul, hogy templom fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
6: Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Do-wop.

0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ma már minden századik ember érintett lehet autizmus spektrumában, legalábbis a nemzetközi adatok alapján ezt mutatják. Egyre többször hallunk róla, egyre több családot érint, mégis sok a bizonytalanság, a félreértés, valamint a tévhit ezzel kapcsolatban. De hogy mi is az autizmus valójában, velünk születik, kialakul, ez egy állapot, egy képesség, különbség, nagyon sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, és erről beszélgettünk, hogy vajon mennyire érti és mennyire fogadja el mindezt a társadalom. Vendégem a stúdióban Fináli Magyari Judit, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársa. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Valamint itt van velünk a mai napon is Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Szervusz Robi, örülök, hogy itt vagy.
3: Szervusz Judit, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Induljunk onnan, javaslom, hogy mit értsünk pontosan autizmus spektrum alatt, mert hogy ez nagyon sokszor elhangzik, de mégis azért sokan nincsenek tisztában vele.
2: Igen, az autizmus spektrumzavar az tulajdonképpen az idegrendszeri fejlődésnek egy sajátos útja. Nagyon sokáig zavarként tekintettünk erre. Ugye a BNO-ban, a betegségek nemzetközi osztályozásában autizmus spektrum zavar néven szerepel ez a fejlődési sajátosság. Ma már sokkal színesebben tekintünk erre a képre, egy neurodiverzitásként, ami azt jelenti, hogy mindannyian nagyon sokfélek vagyunk emberek különböző idegrendszeri sajátosságokkal, és az autizmus spektrum zavarba tartozó embereknek különböző területeken vannak tartós minőségi eltérések a fejlődésükben.
1: Nagyon óvatosan említettem az elején a számot, hogy minden hányadik embert érint. Egy picit ezt, hogyha nyilván nem is pontos számokban, de rakjuk rendbe, hogy
2: igen,
1: mik a trendek.
2: Igen. Most már azt látjuk, hogy több mint az emberek 1%-a érintett. Ebben vannak különböző kutatások, van, ahol minden 60-70. Embert lehet diagnosztizálni. Magyarországon nagyjából ilyen 1%-ra tesszük, tehát nagyjából olyan 100 000 ember érintett.
3: Ez az 1%, ez 5-10-20-50 éve is ennyi volt, vagy ennek a másságnak a felszínre jövetelét az elősegítette, hogy úgy változik a társadalom, változik a kultúra, változik az egymás iránti fogékonyság, jobban kezelünk ilyen helyzeteket, szóval ez mindig 1% volt, vagy adott esetben ez a modern kornak egy kicsit is a terméke?
2: Igen, tehát azt gondoljuk, hogy nagyjából hasonló volt az előfordulási gyakoriság mindig, de azok a száma, akiket diagnosztizálunk, vagy detektálunk, tehát fölismerünk, azoknak a száma sokkal több lett az elmúlt évek során. Ez azért van, mert a tudomány, a diagnosztikai rendszerünk, az autizmus spektrum zavarról való tudásunk az sokkal szélesebb és összetettebb lett, és sokkal több érintett személy kerül szakemberek köré, kezébe, és születik diagnózis. De mennyire? Nem gondoljuk azt, hogy effektíve több ember érintett.
3: Mennyire korán ismeri ezt fel ma a tudomány?
2: Egész pici életkortól már lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy diagnosztikai úton, amikor egy szülő azt érzi, hogy valami más, valami nem úgy alakul a fejlődésében a gyermeknek, ahogy azt ő érzi, vagy ahogy azt gondolná. Tehát ha van egy ilyen első megérzés, már mindenképp érdemes elindulni. Ugye már a védőnők szűrő kérdéseiben is vannak olyan tételek, amik az autizmus spektrum zavarnak a korai jeleire kérdeznek rá. Tehát az egy tévhit, hogy 2-3 éves kor előtt nem lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy ilyen úton. Az biztos, hogy ő 4 és 5 éves kor között szokott a leginkább szem elé kerülni, vagy leginkább látványos lenni az a tüneti kép, ami az autizmusra jellemző.
1: Nyilván ebben sok minden benne van, a szülők edukálatlansága, miért lennének egyébként edukáltak ezen a területen, de milyen korai jelekre érdemes figyelni?
2: Igen, tehát azt nem mondtam, hogy tulajdonképpen mi ennek a spektrumnak, vagy mi ennek az eltérő viselkedésnek a sajátossága, vagy fejlődésnek a sajátossága. Itt egy autisztikus diádról beszélünk, tehát két alapvető terület érintett a fejlődésben. Az egyik az a reciprok szociális interakciók és reciprok kommunikáció minőségi eltérése.
1: És tehát akkor ezt forgassuk
2: igen,
1: le a
2: tehát ez a kölcsönös, társas kommunikáció. Tehát amikor beszélgetünk egymással, amikor kapcsolódunk egymáshoz, akkor van egy ilyen természetes folyamata annak, hogy hogyan olvasom le a másik mentális állapotát, hogy mit érezhet a másik, mit fog csinálni a következő pillanatban a másik, mire gondol, ha nem is mondja ki szavakkal. Tehát van egy ilyen gondolatolvasási képessége a neurotipikusan fejlődő embereknek, és az autizmus spektrumzavarral érintetteknél ez nem tud annyira gördülékenyen, olyan automatikusan, olyan finoman működni. Ez ilyen mentalizációs nehézségnek is nevezzük, és ez a kommunikációnak és a kapcsolódásnak minden területére hatással tud lenni, akár egy egyszerű small talk, egy beszélgetés nehezebb lehet, illetve az elvontabb tartalmak, a vicceknek a megértése, vagy egy társaságban való barátkozás, kapcsolódás nehezített lehet. Nyilván attól is függ, hogy ebben a multidimenzionális spektrumon hol helyezkedik el az ember. A másik ilyen nagyon fontos terület, ugye a diádból a másik, ez pedig a szűk körű, sztereotíp, repetitív érdeklődés, aktivitás, viselkedés, ami pedig magyarra lefordítva arra vonatkozik, hogy a viselkedés, szervezés, tervezés, ez rugalmatlanabbul működik. Valahogy a környezethez való alkalmazkodás, a viselkedés megszervezése, a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodás, ez sem olyan automatikus, hanem egy picit rigidebb és merevebb, és ide tartozik azért az érdeklődésnek is meg a játéktevékenység eltérése, tehát nagyon gyakori, hogy egy bizonyos érdeklődés az nagyon kiemelté válik egy ember számára.
1: Ezért is mondta azt, hogy már 5 éves kortól jobban látják a szülők is.
2: Igen.
1: Más
2: és hát
1: gyerekük.
2: Nyilván az ilyen társas elvárások is nőnek, ahogy a gyermek közösségbe kerül, óvodába, csoportba, közösségbe, feladatok vannak már, úgy jobban elő tudnak jönni a
1: tud-e kommunikálni a többiekkel, inkább elhúzódik, esetleg csak egyfajta dologra fókuszál.
2: Egész pici gyerekeknél még a gesztusokat tudjuk figyelni, hogy használ-e a nonverbális kommunikációs eszközök, a szemkontaktus használata, a mimika mennyire színes, mennyire kommunikál a tekintetével, hívja föl a környezete figyelmét, számára érdekes dolgokra, például ilyen apróságokat, mennyire emeli föl a kezét, ha szeretné, hogy felvegyük. Ezek olyan apróságok, amiket nem is figyelünk tudatosan, de úgy megérzi a szülő, hogyha valami nem úgy működik.
3: Tudatosan az iskolába kerüléskor, vagy azt követően vannak olyan tesztek, vagy vizsgálatok, amelyek kiszűrik az ilyen formán érintett gyermekeket, segítve nyilván a pedagógusok munkáját, és meg segítve nyilván a gyermeknek az optimális személyiség fejlődését, meg tanulását is. Vannak ma már ilyenek?
2: Hát a védőnői szűrések, ami ugye egészen születéstől iskoláskorig a területi védőnő az, aki időközönként
1: évente
2: szűri a gyerekeket.
1: Találkozik a gyermekekkel.
2: Ugye egyre ritkábban, és aztán iskoláskortól meg az iskolai védőnő veszi át ezt a szerepet, és ugye neki és a házi orvosnak, vagy a gyerekorvosnak, később az iskolaorvosnak van olyan checklistje, ahol bizonyos kérdéseket át kell nézni, és ott lehet egy ilyen red flag, tehát egy jelzés, ha bizonyos kérdéseknél a válasz nem elég, vagy nem lehet kipipálni.
1: Beszéljünk a kialakulásáról, ugye itt ez egy genetikailag örökölhető, korábban ugye betegségnek neveztük, most ugye inkább másként beszélünk róla, ezekről a diagnózisokról, vagy egy kicsit utalnék arra, amit Robi korábban mondott, hogy itt a mai modern világunk, vagy a környezeti tényezők mennyire befolyásolják.
2: Igen, tehát alapvetően genetikai okokra lehet visszavezetni. Az autizmussal élő gyermek már magzatként is autizmussal él a hasunkban, hogy milyen környezeti hatások vannak, amik esetleg a genetikára hatással lehetnek, ezt nagyon sokat vizsgálják. Amit eddig sikerült tényleg alátámasztani és bizonyítani, tehát az idősebb apáknak nagyobb eséllyel lesz a gyermekük autizmusban érintett. Ez egy ilyen statisztikai összefüggés, hogy pontosan mik a összefüggések, vagy ez csak egy együttjárás, azt nem tudjuk.
1: Tehát
2: még
1: egyetlen okot nem lehet megjelölni.
2: Nem. Tehát itt több száz génnek a különböző kombinációjáról van szó. Igazából még a tudomány nem tudta teljesen detektálni, hogy pontosan mi az a együttállása a génállományunknak, ami ezt okozza, de valószínű, hogy nem is egy konkrét ilyen együttállás van, hanem ez egy nagyon színes kép. És azt látjuk kutatásoknál, hogy az agyfejlődés strukturálisan is, meg a funkcionálisan is lehet látni sajátosságokat autizmussal érintett embereknél, de hogy ezek is nagyon színesek, és nem feltétlenül mindenkinél egyformán kimutathatóak.
1: Azon túl, hogy mindítottál ezen a pályán, mindítottál kifejezetten, hogy ezzel a szakterülettel foglalkozzon?
2: Gyermekkorom óta nagyon érdekeltek a speciális szükségletű, eltérő fejlődésű gyerekek, felnőttek világa. 8. koromban kellett írni egy dolgozatot, ahol ilyen fejlődéslélektan témát választottam, aztán gimnazista koromban külföldre kerültem önkéntes munkát végezni, fogyatékkal élő felnőttek közösségébe, és aztán pszichológia szakot elvégezve az első munkahelyem is egy olyan óvoda volt, ami egy inkluzív óvoda volt, ahol együtt nevelkedtek sajátos nevelési igényű gyermekek, a neurotipikus gyerekekkel, és így bele nevelkedtem, meg bele szerettem ebbe az egészbe, és aztán 3. munkahelyemként kerültem az Autizmus Alapítványhoz, ahol 2010-11 óta dolgozom, közben egy nagyobb kihagyással, amíg a gyerekeim egyesen voltam.
3: Hogyha egy szülő vagy akár egy védőnő felfedezi vagy detektálja ennek az állapotnak a meglétét, akkor tudománymai állása szerint milyen megoldások vannak arra, nem szándékosan nem terápiát akartam mondani, hogy esetleg a negatív hatások a legkevésbé befolyásolják az ilyen típusú gyermekeknek a felnövekedését, vagy a tanulási képességeit. Hogyan zajlik ez a gyakorlatban?
2: Igen, tehát hogy azt gondoljuk, hogy amint felmerül, hogy esetleg valami eltérés van a fejlődésben. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb diagnózisra kerüljön sor, és ellátásba kerüljön az adott gyermek, mert hogy a korai intervenció az nagyon hatásos tud lenni, és megelőzhető egy csomó későbbi nehézség, tehát mindenképpen el kell jutni egy kivizsgálásig, aminek több útja is lehet. Van, hogy mondjuk egy óvoda jelzi, vagy az iskola, és a pedagógiai szakszolgálatba kerül először az érintett gyermek, aztán később tovább küldhetik pszichiátriai kivizsgálásra, és bármely pszichiátrián lehet elvileg autizmus diagnózist kapni, tehát hogy erre felkészültek a pszichiátriai központok, és vannak speciális magán és állami hely, ahol pedig fókuszáltan azokat a gyerekeket, vagy fiatalokat, vagy akár felnőtteket is lehet fogadni, akiknél gyakorlatilag már egy előszűrés volt, és az autizmus irányába történik a diagnózis, ilyen az alapítvány is, ahol én dolgozom, oda úgy kerülnek vizsgálatra, hogy már fölmerült, hogy az autizmus fönnállhat, nem egy általános kivizsgálásról beszélünk, hanem egy specifikus kivizsgálásról.
1: Igen, azt szerettem volna kérdezni, hogy hogyan történik ez a kivizsgálás, hogyan képzeljük el?
2: Igen, ennek van egy protokollja, ami különböző ajánlásokat foglalnak magukban. Az fontos, hogy teamben dolgozunk, tehát van mindig pszichiáter, nyilván gyerekeknél gyerekpszichiáter, felnőtteket is ugyanúgy vizsgálunk, ott felnőtt pszichiáter, gyógypedagógus, pszichológus kollégák dolgoznak együtt. Nagyon fontos mindig a hosszmetszeti kép, tehát a fejlődés menetnek a feltérképezése egészen születéstől addig az életkorig, ahol éppen tart a vizsgált személy, és a keresztmetszeti kép, tehát hogy mi egy vizsgálati helyzetben hogyan látjuk, mit látunk az emberen, vagy a gyereken, és tehát általában van egy nagyon részletes interjú, egy fejlődésmenet feltérképezése a szülőkkel, vagy a legközelebbi hozzátartozókkal, és megvizsgáljuk nyilván az érintett gyereket. Van ebben egy struktúrálatlanabb, informálisabb vizsgálati rész, illetve vannak diagnosztikai vizsgáló eszközök, amik standardebb módon vizsgálják az autizmus tüneteit, és ezeket a tüneteket vesszük gorcső alá, és vizsgáljuk meg, hogy jelen vannak-e, vagy sem. És az még nagyon fontos, hogy több helyről jöjjön az információ, tehát hogyha van lehetőség, akkor pedagógiai véleményeket kérünk, ha voltak korábbi vizsgálatok, akkor azoknak a leleteket bekérjük, a leírásokat.
1: Gondolom, szülőkonzultáció.
2: Igen, tehát a szülőkkel mindenképpen ugye felvesszük az anamnézist, tehát a fejlődésmenetet, és megnézzük esetleg, hogy közösségben hogy viselkedik egy gyermek, ha van videófelvétel, akkor azt is tudjuk elemezni, tehát nagyon sok helyről próbáljuk összeszedni az információt, és általában azért egy ilyen 3-4 alkalom, mire megszületik egy diagnózis.
1: Na most mondjad.
3: Az ilyen típusú gyermekeknek általában is vannak, vagy nem is tudom, hogy kérdezem, szóval így ettől függetlenül is vannak tanulási problémái, vagy ezek a tanulási problémák inkább abból generálódnak, hogy a kommunikáció megy nehézkesebben nekik, akár verbálisan, akár nonverbálisan.
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy ugye azt mondtam, hogy nagyon sok színű azért az autizmus spektrum zavar, és nincs két egyforma érintett, és nagyon-nagyon függ attól, hogy kinek milyen nehézségei vannak, vagy akár erősségei, attól függően, hogy milyen az intellektusa, hogy milyen a támogatási szükséglete, tehát hogy mennyire tud autonóm önálló lenni, vagy mennyire szorul a környezete segítségére, hogy milyen a verbális képessége, mert nagyon sok, tehát gyakori a megkésett beszédfejlődés, vagy a beszédfejlődés elmaradása, milyen a személyisége, és milyen a környezeti hatások, tehát mennyire támogató a környezet, vagy mennyire protetikus, vagy mennyire akadálymentes a környezet, és mindettől függ az, hogy mennyire tud jól boldogulni, vagy pszichés jól létben lenni egy adott gyermek, és ezektől is függ az, hogy egyéb probléma fölmerül-e. Gyakoribb a tanulási nehézség, egyéb tanulási nehézség autizmusnál, mint a neurotipikus gyerekek, hát mondjuk már nem neurotipikus, akiknek már van diszük, tehát hogy mint a nem autizmusan élő gyerekeknél, tehát gyakoribbak a diszek, tehát diszkalkulia, diszgráfia, illetve az ADHD az, ami most már látjuk, hogy nagyon sokszor együtt jár az autizmussal, tehát más nehézségek is tudnak társulni, de nem törvényszerű.
3: Az is igaz, hogy bizonyos tantárgyak vonatkozásában vannak tanulási nehézségek, de ugyanakkor bizonyos tantárgyak vonatkozásában meg időnként extra jó képességek mutatkoznak? Matematikát szokták így általában
2: példaként hozni. Igen, hogy a képesség profil, tehát mondjuk az intellektus, az egyenetlen, tehát hogy bizonyos területeken mondjuk alul teljesít, másban meg átlag felett teljesít egy érintett személy, tehát még a neurotipikusoknál nagyjából egyenletes az, hogy úgy mindenben, hát nem teljesen, de úgy nagyjából egyformán teljesít, addig az autizmusnál nagyon gyakori az, hogy van egy ilyen szort profil, és akár lehetnek ilyen szigetszerű, kiemelkedő képességek is. Sokszor pont az ilyen matematikai képesség területén, ez nem a szociális képességekben szokott lenni, nem a társas jellegűekben, hanem inkább az ilyen exaktabb, kézzelfogható területeken, igen.
1: Egy rövid szünetet tartunk, és innen folytatjuk a beszélgetést Fináli Magyari Judittal, klinikai szakpszichológussal, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársával. Témánk az autizmus spektrum zavar, illetve annak kapcsán még beszélgethetünk az oktatásról, és azt is megnézhetjük, hogy hogyan állunk ezzel ehhez a mindennapokban itthon Magyarországon, tehát milyen társadalmi elfogadottsága van ennek a kérdésnek. Hamarosan innen folytatjuk az egészségkódot.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horrormese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
6: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
7: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
10: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben

0: nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kubuci.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádiókafén. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádiókafén.
4: Ez itt még mindig az Egészségkód, folytatjuk a beszélgetés Fináli Magyari Judit klinikai szakpszichológussal, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársával, és itt van velünk Kovács Róbert, a Semmelweis prémium ügyvezető igazgatója is, és itt a szünetben arról beszéltünk, hogy itt félbehagytunk egy témát, aminél még itt maradt, Robi, benned
5: egy
4: kérdés.
5: Igen, egy gyerekkori emléket szeretnék ide citálni. Volt egy... Az utolsó téma az első blogban az volt, hogy bizonyos tantárgyak vonatkozásában extra jó képességek, és egyébként meg kevésbé, és csak a saját életemből, vagy a gyerekkoromból egy példa volt, volt egy osztálytársunk a gimnáziumban, aki elképesztően jó volt matematikából, meg fizikából, utána csont nélkül elvégezte a műegyetemet, és nagyon komoly karriert futott be nemzetközi vonalon, IT vonalon, Egyesült Államokban él hosszú ideje, és ő például a gimnáziumban az összes többi tantárgyal gyakorlatilag irgalmatlan küzdelmet folytatott, mert bármilyen tantárgyból felszólították felelni, egész egyszerűen nem tudott egy kerek értelmes mondatot mondani, és akkor még erről a betegségről, vagy erről az állapotról valami keveset tudtunk, ez a 80-as évek közepes volt,
4: amiről
5: beszélünk, ugye? És gyakorlatilag szegénynek így utólag is nézve borzasztó nehéz volt a gimnáziumi időszak, mert a többi tantárgyból sem az volt a probléma, hogy ő nem tudott volna a kérdésre válaszolni, hanem egész egyszerűen mire összenyökökte a választ, addigra a tanár sokszor megunta, és elintézte azzal, hogy na már megint hülye vagy, fiam. Szóval a hosszú sztori után egy kérdés, hogy ma már ezt jobban kezeljük általános iskolában, vagy közép?
6: Látom, hogy
5: nyugodja a fejét,
6: igen,
5: ezt a hallgatók nem hallják.
6: Igen, egyébként ez egy nagyon jellegzetes kép, amit mesélt, hogy azt sokszor látjuk, hogy van egy olyan tantárgy, ami egyszerűen az érdeklődés középpontjában van, és lehet, hogy a többit is meg tudná tanulni a képességei alapján, csak kevésbé motivált rá, vagy egyszerűen tényleg az, ami nem érdekli, az, amiért foglalkozzon.
5: Meg annyi negatív élmény érte az összes többi órán, hogy nyilván ebből egy blokk is természetesen kialakult.
6: Meg valahogy, tehát ez is egy ilyen komplex, hogy mi az oka annak, hogy egy valamiben valaki ilyen jó, a többit meg nem érdekli, vagy a szociális elvárások kevésbé motiválják, hogy megfeleljen mondjuk egy tanárnak, vagy az osztályközösségnek, és nagyon inkább a saját belső iránytűje irányába megy valaki. Hát igen, tehát nagyon fontos az, hogy amikor fejlesztésről beszélünk, vagy arról, hogy sikeresen integráljunk egy közösségbe egy eltérő fejlődésű gyereket, hogy az erősségére építsünk, és azzal motiváljunk. Tehát ez mindig nagyon klassz, hogyha van egy olyan terület, amiben egyébként nagyon ügyes, vagy nagyon érdekli az illetőt, és hát nagyon fontos, hogy ami meg nehezebben megy, abban meg specifikus támogatást kapjon, és legyen erről egy tudása a pedagógusoknak, és akár a kortársaknak is, és a kortársak szüleinek is, hogy miben működik másképp egy ilyen gyerek, aki a közösség része, és miben kell őt segíteni ahhoz, hogy ő mentálisan jól maradjon, vagy ne legyen frusztráció, önbizalomhiány, később kiégés, mert nagyon sokszor felnőtteknél társulhat szorongás, depresszió a meg nem értettség miatt, vagy amiatt, hogy nem volt jó az a környezet, és nagyon sokféle specifikus támogatási eszköz van. Ennek van egy, ugye van az autizmus pedagógiája szakirány, a gyógypedagógia karon az ELTE-n, ahol kifejezetten olyan gyógypedagógusokat képeznek, akik tudják ennek a pedagógiáját, és ezt bármely iskolában lehet alkalmazni.
4: Alkalmazni, és itt a beiskolázási nehézségekre, illetve az iskolában való részvételre, jelenlétre fókuszálnék, mert hogy sok érintett szülővel vagy nagyszülővel beszélve azt a visszajelzést kaptam, hogy, ez egy borzasztó nehéz út.
6: Igen.
4: És sokszor sikertelen út.
6: Igen, tehát nagyon-nagyon sok gyereket érint, tehát hogyha egy 200-300 fős iskoláról beszélünk, akkor ha nem, nincs is diagnózis, és nem is tudunk róla, akkor is biztos, hogy van 2-3 minimum érintett gyermek, és lehet, hogy csak később kap diagnózist a következő évek során, de hogy nagyon nehéz jelenleg olyan iskolát találni, ahol megfelelő számban vannak szakemberek, a pedagógusok munkáját segítik gyógypedagógusok, illetve pedagógiai asszisztensek, ha szükséges, akkor akár árnyékpedagógus, aki kifejezetten az érintett gyermeket segíti, nem csak a tanórákon, hanem a szünetekben is.
4: Mert hogy mondjuk, hogy egy ilyen gyerek sokszor kettőnek számít.
6: Igen,
4: az osztályközösségben.
6: Igen, és jogilag is így jogilag van, hogyha SNI státuszt kap, akkor kettő vagy három főnek beszámítható, nem minden iskola vesz fel papíron SNI-s gyerekeket.
4: Pontosan ilyen okokból kifolyólag.
6: Igen, vagy nincs meg az a személyi feltétel, amivel lehet őt befogadni a közösségbe.
4: Hát amit említett, hogy árnyékpedagógus, azért ez azt gondolom, hogy biztosan nagyon ritkán.
6: Igen, és általában, ha van, akkor azt a szülő fizeti, és még az iskola nem is biztos, hogy jó szemmel néz arra, hogy, egy külső szakembert be kell engedni az osztályterembe, tehát ezek nem szoktak könnyen működni.
4: Önök az autizmus alapítványnál találkoznak ilyen jellegű kérdésekkel, vagy útkereséssel?
6: Igen, nagyon alapvető probléma az, hogy nincsen megfelelő oktatás ezeknek a gyerekeknek. Vannak speciális gyógypedagógiai intézmények, ahol sokszor nem is autizmus specifikus az osztály, tehát sokféle gyermek, Down-szindrómás, nem tudom, intellektuális képességzavarral élő és autizmussal élő van együtt nevelve, és nincs meg az a specifikus segítség, ami az autizmusra van szabva. Van olyan iskola, ahol papíron felvesznek autizmussal élő gyereket, de nincsen megfelelő ellátás, mondjuk utazó gyógypedagógus heti egy órát tud vele foglalkozni, ami nagyon kevés. És van olyan, vannak autizmus specifikus osztályok is, nagyon kevés, de ami talán a leginkább hiány, az a jó intellektusú, tehát integrálható autizmussal élő gyerekeknek a fogadókészsége, illetve akár a szegregált osztályok, tehát nincsenek olyan osztályok, ahol csak autizmussal élő gyerekek járnak, de jó intellektusúak, mert nem minden gyereknek jó az integráció, illetve ami szerintem a legjobb megoldás lenne, de nem is tudom, hogy egyáltalán van erre ilyen példa, ha van talán egy-kettő az országban, hogy szatellitosztályként tud működni egy autizmussal élő gyerekek csoportja, egy osztály, és részleges integráció van, tehát van egy normál iskola, és bizonyos órákon együtt vannak, más órákon meg külön, vagy lehet, hogy éppen szünetben együtt vannak, vagy talán készségtárgyakon együtt vannak, de mondjuk vagy pont matek órán vannak együtt, tehát hogy nagyon személyre szabottan lehessen együtt is lenni, meg külön is, amikor arra van szüksége gyereknek, mert azért az idegrendszer fáradékonyabb, arról nem beszéltünk, hogy lehetnek szenzoros tünetek.
4: Én akartam, de egy nagyon kicsi csoportba illeszthetőbb
6: egy ilyen gyermek. Igen, tehát sokkal jobban, van, hogy sokkal jobban érzik magukat kis létszámú csoportban, mint egy 20-30 fős osztályban. Tehát nem
4: lehet
6: feltétlen
4: őket egy padba ültetni más gyerekkel.
6: Hát igen, vagy nem jó neki, tehát hogy az a lényeg, hogy jól legyen, és hogyha mondjuk lenne egy nyugi szoba, ahova elvonulhat, hogyha túl telítődött az ingerekkel az idegrendszer, akkor oda tudjon elvonulni, lehessen akár egy saját padja, ami távolabb van, de ha éppen tud, akkor hagy legyen együtt. Szóval, hogy valahogy ilyen rugalmasabban kéne kezelni ezeket a helyzeteket. Ez lenne szerintem a jó megoldás.
5: Hogyan függ össze, ha egyáltalán összefügg az autizmus az ADHD-val? Következik-e egymásból? Mi a kapcsolódási pont, ha van egyáltalán, vagy két teljesen különböző jelenségről beszélünk?
6: Két külön jelenségről beszélünk, de mind a kettő a neurodiverzitás fogalmába tartozik, tehát mind a kettő az egy eltérő idegrendszeri fejlődés, de két külön mintázatról beszélünk, mind a kettő tartós és minőségi eltérés az élet során, de nagyon sokszor, azt hiszem, körülbelül 30%-os az együttjárás a mostani adatok szerint. Tehát egyszerűen azt látjuk, hogy sokszor mind a két diagnózis fönnáll, ami egy nehezítettség, mert van, amikor az egyik rész van fókuszban a működésnek, valamikor az autizmus az, ami éppen működik jobban, van, amikor az ADHD-ból adódó tünetek, és akkor ugye még komplexebb a, akár a fejlesztés, akár a adaptáció egy ilyen gyerek számára.
5: Az ADHD-re, ha egy picit áttérhetünk erre, aztán majd visszakanyarodhatunk nyilván, az autizmusa, az ott ma már vannak jó megoldások, terápiák, gyógyszereset nyilván hallok sokszor, vagy ez mindig része a terápiának, valamilyen gyógyszer is?
6: Nem mindig része, ugye elsősorban ott is az ADHD-nál is a fejlesztés és a terápia, tehát az ilyen intervenció az elsődleges, és hogyha az nem elég, vagy nem hozta meg a várt javulást minden téren, akkor lehet megpróbálni a gyógyszert. Többféle gyógyszer is van, 6 éves kortól lehet adni gyerekeknek, és ez legtöbb esetben szokott hatni, ezek nagyon objektíven mérhetőek, hogy jobban teljesít mondjuk egy feladathelyzetben egy gyermek, hogyha benne van a gyógyszer, mint anélkül, és hogyha ezt pszichiátriai kivizsgálás során megnézik, és hogyha működik, akkor adható, autizmusra így nincs gyógyszer.
4: Hogyha visszatérünk, akkor az autizmushoz kapnék ezen a mondaton, hogy nézzük már azért meg a tévhiteket is, hogy rengeteg tévhit él az autizmus, illetve az autizmus spektrum zavarral kapcsolatban az emberekben.
6: Igen. Tehát ugye a kialakulásával kapcsolatban szerintem a leggyakoribb tévhit az az oltások összefüggésbe hozása, tehát nincs összefüggés az oltások és az autizmus között. Ez már többszörösen bizonyítva lehet mindenféle tudományos vizsgálattal. Annak idején volt egy Wakefield nevű ember, aki hogy saját oltását fejleszte ezért meghamisított adatokat, de jobb is nem beszélni róla, hogy ne terjedjen a köztudatba ez a történet, mert ez nagyon sok szülőt bizonytalanságba tud vinni. Milyen tévhitek vannak még? Ugye az, hogy ugye az autizmus szó, az az autosz, önmagába fordulás szóból ered, ezt így a 20. század elején lett ez az elnevezés, aztán később így az 1940-es évek során születtek meg az első fogalmak, az autizmus, vagy az autizmus leírása, és akkor azért még egy nagyon másfajta működésmódot hívtunk autizmusnak. Azokat a gyerekeket diagnosztizálták így, akik nem kommunikálnak a környezetükkel, egyáltalán nem vesznek fel mondjuk szemkontaktust, nem tudnak beszélni, ilyen repetitív mozgásokat végeznek, pörögnek, forognak, repkednek, és ez a kép élt sokáig bennünk, aztán később a Rayman-nek a figurája.
4: Igen, az eső ember figurájával azonosítottuk.
6: Igen, az eső ember figurájával.
4: Ami egy remek film, de ugye minden autizmussal élőre nem alkalmazható.
6: Igen, tehát pont ezek az úgynevezett savon, ezek a szigetszerű képességek is ugye a Rémennél megvannak, hogy ránéz a gyufára, és látja, meg tudja számolni ránézés, hogy ott hány darab van. Tehát, hogy ez azért nem így van jelen, hanem mondom, egy sokkal színesebb kép, és még régen, főleg az értelmileg akadályozott intellektuális képességzavarral szenvedő autizmussal élőket diagnosztizáltuk, ma már azt látjuk, hogy az épp intellektusúból van több, csak őket inkább az elmúlt 5-10 évben kezdtük felismerni. Ami még egy tévhit, hogy fiúkat érint. Igazából ugyanannyi fiú és lány érintett, fiúk gyakrabban kerülnek, vagy gyakrabban kapnak diagnózist, mert egyrészt abból indulunk ki, hogy a fiú vagy egy lány nem lehet érintett, és ezért ők sokszor más diagnózist vagy téves diagnózist kapnak, és sokszor sokkal később kapnak diagnózist, akár fiatal felnőtt korban, illetve eleve a lányok azért egy picit szociálisabbak eleve, és jobban kompenzálnak, maszkolnak, tehát jobban tudnak úgy csinálni, mintha neurotipikusok lennének, de attól még belül ugyanolyan nehéz nekik, meg fárasztó úgy csinálni, mintha nem lennének autizmussal élők, és ez aztán később nagyon sok egyéb nehézséget tud okozni, meg egyéb pszichés nehézségeket, ez a maszkolás. Tehát lányok is ugyanúgy érintettek, és jó, hogyha tudjuk, hogy ez létezik.
4: Az nagyon fontos, hogy ezek a dolgok így napvilágra kerültek, vagy kimondta. Én arra lennék kíváncsi, hogy a magyar társadalom hol tart az elfogadás tekintetében?
6: Hát én azt gondolom, hogy ez egy komplex kérdés, hogy általában így a másság, vagy a nem tipikussággal kapcsolatosan azt gondolom, hogy egy picit el vagyunk késve. ha csak abból indulunk ki, hogy hány kerekesszékes embert látunk az utcán, hogy amikor én külföldön jártam, akkor meglepődtem, hogy Angliában ennyivel több a sérült. Nem, csak ki tudnak menni az utcára, mert akadálymentesített a környezet, szóval itt is nyilván élet csomó látássérült, hallássérült, csak mondjuk nincsenek ott az iskolákban, meg nincsenek ott a munkahelyeken, mert nem akadálymentes a környezet, és ugyanígy mondjuk vannak olyan országok, ahol azt mondják, hogy azt a gyereket, akit ki lehet mozdítani, akár ágyban fekve is, de kimozdítható lakásból, az menjen iskolába, és integrálva menjen iskolába, és Magyarországon meg sokszor intézetbe, vagy olyan szegregált helyre kerülnek, ahol nem találkozunk velük. Tehát nincs már a kezdettől fogva egy kapcsolatunk az eltérő fejlődésű emberekkel, tehát úgy vagyunk szocializálva óvodáskortól, hogy nincsenek velünk együtt.
4: És ugyanígy a gyerekeink se találkoznak akkor nagy számban.
6: Így van, és ezért persze kialakul egy ilyen idegenkedés, vagy hogy nem tudom, hogyan kéne segíteni, átkelni az úton egy fehér botos embernek, hogyan szólítsam meg, mit mondjak. Szóval, hogy ez egy ilyen szocializációs nehézség, és azért azt gondolom, hogy egy picit már jobb az autizmus tekintetében. Van nagyon sok olyan szervezet, akik alulról építkező saját civil szervezetet építenek érintett személyek, akik próbálják az ilyen edukatív feladatokat ellátni, beszélni róla. Van most már autizmus világnapja, megünnepelve van autizmus himnusz, vannak különböző rendezvények, ahol ez szóba kerül, és van már néhány olyan rendezvény, vagy akár milyen szolgáltató, akik figyelnek arra, hogy legyen egy autizmus nap, amikor az ingereket mondjuk visszaveszik boltokban, vagy kiállításokon, és akkor kifejezetten, vagy akár színházban a környezetet egy picit adaptálják.
4: Hát itt az érzékenyítés és az elfogadás a két legfontosabb kulcs, úgy érzem, és ezért is fontos, hogy itt az egészségkódban is beszélünk erről. Amire még kíváncsi lennék, hogy önök például, mint alapítvány, mi mindenben tudnak segíteni? Tehát ugye itt beszéltünk arról, hogy a diagnózis felállításában mindenképpen, de hogyha itt a szülőkről, a pedagógusokról, vagy egyáltalán a társadalom olyan rétegeiről beszélünk, akik közvetlenül nincsenek egyből kapcsolatban egy autizmus spektrum zavarban érintettel, akkor ő hozzájuk is szólnak?
6: Igen, tehát nagyon sok kiadványunk, anyagunk van, amik elérhetőek. Van egy könyvkiadója is az alapítványnak, vannak képzéseink pedagógusoknak, vannak szülőtréningek, illetve akit mi diagnosztizálunk, őt gondozásba vesszük. Ez azt jelenti, hogy élethosszan tartó, bármeddig kontrollvizsgálatra, konzultációra lehet hozzánk jönni. Sokszor tanácsoljuk azt, hogy akár pedagógus, akár vele foglalkozó pszichológus, szakember, vagy családtag eljöhet konzultálni, tanácsadást kérni tőlünk. Egy-egy élethelyzetben, amikor egy új életszakasz van, akkor tudunk javaslatokat tenni, megoldást keresni.
4: Amiért kérdezem, mert is itt a műsor végén egy záró kérdés jelent, hogy hogyan csapódik le egy-egy diagnózis, mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet, és erről nem beszéltünk, amikor szembesül például a szülő, vagy igen, egy nagyszülő azzal, hogy a családban érintett van.
6: Igen, igen, igen. Tehát ez mindenképpen az egész családot megbolygatja, nem csak az adott gyerekről szól lesz, hanem az egész családról, és az egész társadalomról egy diagnózis, tehát a tágabb környezetet is ugyanúgy érinti. Nagyon jó lenne, hogyha automatikusan minden családnak államilag finanszírozottan járhatna egy családterápiás, rövid, akár pár alkalmas konzultációs lehetőség, vagy terápiás lehetőség.
4: Mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet.
6: Megsegítés, de
5: és nem is rövid.
6: Igen, igen, igen. Akár testvércsoportok legyenek, mert azért nagyon nehéz mondjuk egy tipikusan fejlődőnek egy autizmussal élő testvér mellett felnőni, ez is kihívásokat rejthet magában. Szóval jó lenne, hogyha az egész család kaphatna ellátást nálunk, sincs erre kapacitás, ahogy máshol sem, igen, csak nagyon szűk
4: keretek között.
6: Van egy terápiás centrumunk, ahol néhány szakember nagyon szűkösen tud fogadni terápiára családokat, vagy érintett személyeket.
4: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma, és azt gondolom, hogy tényleg jó, hogy erről beszéltünk, mert egy picit talán közelebb hoztuk a témát a társadalomhoz. Köszönöm szépen.
6: Köszönöm a lehetőséget.
4: Fináli Magyari Judit, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársa volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel, a Semmelweis Premium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt, és megköszönöm az önök figyelmét. Egészségkot legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották, viszont hallásra.
5: Viszont hallásra.
7: Sziasztok, Kék Kovács Mara vagyok, hallgassátok ti is a Rádiókafét.

0: is. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1, 1-1-1, 2-1, 1-1-2, 2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagösvényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
6: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
7: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt. Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Mérséklődött az aszály, nem lehet látogatni a fekvőbetegeket a borsodi kórházakban, holnap sok felhő lesz felettünk az égen, és országszerte lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jót tett a földeknek az elmúlt napokban esett eső. Sok helyen 10 és 25 mm-nyi csapadék hullott, emiatt mérséklődött az aszály, ezt írták a Hungaromet időjósai a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén feltöltődött, de a 20 cm-nél mélyebb rétegekbe csak kevés nedvesség jutott. Az előrejelzésük szerint viszont a következő napokban több hullámban várhatóak záporok, hétvégén pedig kiadós esőre számíthatunk, így a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László azt mondta, hogy az emberek egészségének a védelme a legfontosabb, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Hozzátette azt is, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, vagy az érintett utak és parkolók lefedése és újraaszfaltozása. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban a fekvőbeteg osztályokon. Azért vezették be a korlátozást, mert a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A betegek számára a tilalom alatt is biztosítják a kapcsolattartást a szeretteikkel, a súlyos betegek hozzátartozói pedig rendkívüli látogatást kérhetnek. A korlátozás a járó beteg ellátást és a szakrendelők működését nem befolyásolja, de az ideérkezőknek kötelező készfertőtlen időt használniuk és maszkot viselniük. Attenborough-nak neveztek el egy brit kisfiút, azért mert pont aznap született, amikor a legendás természetfilmes a 100. születésnapját ünnepelte. A kicsi szülei azért döntöttek úgy, hogy a kisfiú középső neve az Attenborough legyen, mert mindketten a természettudós filmjein nőttek fel, és nagyon kedvelik és tisztelik a munkásságát. David Attenborough-ról egyébként a születésnapján egy Chilében őshonos darásfajt is elneveztek, korábban pedig már vadvirág, pillangó, szöcske, dinoszaurusz és egy gyík is kapta már a nevét. A Dunántúlon már esik az eső, már is mondom, hogy milyen idő várható. Jönnek a záporok, estig főleg a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, máshol marad a száraz idő. Holnap már sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütésre számíthatunk, ráadásul bárhol eleredhet az eső, az ivatarok környezetében pedig a szél is megerősödik. Ma éjszaka 9-16 fok, holnap napközben pedig 18-25 fok várható. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mérhetünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A krákenek mitikus fejlábú lények, gigászi méretű polipcsápjaik vastagabbak az összes valaha épített hajó árbocánál. Ezért simán el tudják bármelyiket süllyeszteni úgy, hogy a víz alá húzzák. Viking tengeri mondák szerint Izland és Skócia között élnek. Nincs olyan feljegyzés, amely alátámasztaná, hogy budapesti szórakozóhelyek galériáin is megbújnának, rosszban sántikálva. Ám a Csak neked kislány zenekar tagjai Facebookos bemutatkozásuk szerint rossz embereknek, de jó krákeneknek tartják magukat. Egy 25-ös számuk szövegében hölgyekkel ismerkednek a galérián, a folyamat egyik fázisa a szemezés. A krákeneknek köztudottan tilos, hatalmas zöld szemébe nézni, ha valaki mégis megteszi, az irányításuk alá kerül, aztán a hajója bánja asszitut. Lányok, mi szóltunk?

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Jukebox, zenegép, Wulitzer. A lemezjátszó automata pénzérme bedobása után a benne tárolt kislemezek közül lejátsza a kiválasztottat. Már Edison fonográfiát is felszerelték pénzbedobó nyílással, és az 1900-as évek elején több számból lehetett választani. Később nagyvállalatok, például a Wulitzer, tömegével helyeztek el Jukeboxnak nevezett lemezjátszókat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Verkfilm egy film vagy klip forgatásáról készített riportfilm, amely a munka körülményeiről, alkotóiról és szereplőiről mutat kulisszatitkokat. Klipek esetében a Verkfilm gyakran hosszabb, mint maga az alkotás.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt vár.

0: irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
3: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
4: Kardó, az alvás szakértője.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
6: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A San Franciscó-i brazil közösségből induló Viva Brazil zenekar 1980-ban jelentette meg Skin Do Lele című buli himnuszát, melynek dalszövegében zenével zavarják el a rossz kedvet. A refrénben sokszor ismételgetett cím az égvilágon semmit sem jelent, csupán hangutánzó kifejezés, amely a szamba ritmusát imitálja. Időközben számos más országban csatlakoztak a brazil ritmusok ünnepléséhez. A japán Yashuko Lovebird, az angol Paprika Soul és a Fülöp-szigeteki Jaya után 2004-ben a svéd Bossa Electrica tolmácsolásában is megismerhettük a vidám szerzeményt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy postás, egy szobafestő, egy atomerőművi dolgozó és egy állatklinikai asszisztens alapította az Alabama Shakes zenekart. 2015-ös második nagylemezük hónapra pontosan 3 évvel a bemutatkozó anyag után érkezett. Precízen, akár egy ajánlott elsőbségi küldemény. A Sound and Color album hangzásvilágát autentikus blues rockként lehetne ecsetelni. Egymásra szépen felvitt rétegek, harmonikus összkép, semmi ízléstelen vagy hanyagmunka. A lemez egyik húzódala a Don't Wanna Fight elején hallható sikoly robbanással fenyeget. Mégis a ritmus szekció kontrollált energiájára atomreaktorokat lehetne bízni. A korong 4 Grammy díjat kapott. Megjutalmazták rendesen, mint jól viselkedő házi kedvencet egy állatorvosi látogatás után.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A valós eseményeken alapuló, bár azokat meglehetősen szabadon kezelő 2023-as kokain medve címszereplője egy repülőgépből kidobott szállítmányt megdésmálva válik agresszív fenevaddá. Angus és Julia Stone igazán csalódottak lehettek, amikor egyetlen dalukat sem válogatták be a horrorfilmbe, hiszen repülős számaik a Paper Aeroplane, a Big Jet Plane és a No Boat, No Aeroplane mellett a folk rockerek, a medvés Grizzly Bear-rel is előrukkoltak 2014-ben. Ha a mozis macit nem is, egy másik szörmókot bevonzott a Grizzly Bear-rel az ausztrál testvérpár, hiszen minden idők egyik legnagyobb hatású és szakállú producere Rick Rubin dolgozott a felvételen.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
2: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
7: Idén már a 4-4-4 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Figyelmeztetést küld a NAV azoknak, akik elrontották az adóbevallásukat. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, holnap országszerte lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan rontották el az adóbevallásukat, több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV azért, hogy javítsák a beadott dokumentumot. A legtöbb esetben adatok hiányoznak, vagy rosszul vannak kiszámolva a kedvezmények, esetleg nincs megadva az a számla száma, hová a visszaigényelhető adó utalható. Még van idő javítani a hibákat, május 20-áig kell leadni az adóbevallásokat. Addig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Még mindig tombol a pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ mérései szerint nagyjából 20 féle fás és lágyszárú növényvirágpora van most a levegőben. Jelenleg a fenyőfélék, a pázsitfűfélék, valamint a tölgy, az eperfafélék, a vadgesztenye és a bodza virágpora okozhatja a legtöbb tünetet az azokra érzékenyeknél. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, ezt közölte az önkormányzat. Azt írták, hogy legfeljebb 20 ember és több száz kontakt személy lehet érintett, ezért a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Az érintett családoknak fertőtlenítő és tisztítószereket tartalmazó csomagokat juttattak el, a város lakosainak pedig felhívták a figyelmüket arra, hogy fokozottan ügyeljenek a személyes higiénia betartására. A hepatitis A a májat támadja meg, és annak a gyulladását okozza. Idén is megrendezik a futókörök napját. Szombaton az ország rekordtemborítású futópályáira várják a mozogni vágyókat. Az eseményen résztvevők pedig kilométereket gyűjthetnek a lakóhelyüknek, így a mozgás a közösségi összefogásról is szól. Ezt mondta rádiónknak Antal Ferenc, a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke.
3: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat, 25 különböző nemrégiben épült rekordtám futókörön lehet összemérni a településeknek a terejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
2: Hogy pontosan milyen helyszíneken várják a mozogni vágyókat, azt a futókoroknapja.hu oldalon lehet megnézni. Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
4: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. A mai adás vendégeivel a szabadságról beszélgetünk, bár nem így kimondva és aláhúzva, hanem a szavak mögött meghúzódó felszabadultsággal és hitelességgel. Egy fiatal házaspár hazatérésének és vállalkozás indításának történetével ismerkedhetünk meg, népmesei fordulatokkal, őket hallgatva nekem úgy tűnik, van, amit csak itthon lehet megcsinálni. Az, hogy ennek mi az oka? Kiderül a beszélgetésből, ahogy az is, miért éppen a nálunk igen ritka ásás nélküli módszerrel fogtak bele a zöldségtermesztésbe, vegyszermentesen, az élővilág folyamataira és erejére támaszkodva. De nem csak a kertészetük, ők is magától értetődően természetes, kapcsolatokra figyelő emberek, nem véletlen, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy saját maguk adják át vevőiknek a megtermelt zöldségeket. Így bontakozik ki a két ember kapcsolatából indult, mára azonban több ezer ember kapcsolatává terebélyesedett jászsági zöldségkert története. Mai vendégeim Csépes Petra és Gyergyószegi Ferenc, ők a Gyurgyalagos Tanya társtulajdonosai.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Petra és Feri egy olyan, mondjuk így farmot alapítottak, vagy kezdtek el működtetni, ami Magyarországon meglehetősen ritka mondhatni, talán még az elsők között vannak egy sajátos technológiával, az úgynevezett no-dig, azaz ásás nélküli technológiával művelik a kertjüket, és termelik a zöldségeket. Előtte azonban sokáig külföldön éltek, mégpedig Londonban. És engem nagyon izgat, hogy miért jön haza ebből a világvárosból jászfényszarúra két ember?
2: Hát szerintem kettőnknek a sztória egy kicsit más abban, hogy én tudtam, hogy amikor már megismerkedtünk előtte, hogy én
1: Londonban ismerkedtetek.
2: Igen, az utolsó négy évben.
1: Hát hol ismerkedjen meg két magyar?
2: Teljesen. És egymástól függetlenül mind a ketten 12 évvel ezelőtt költöztünk Londonba, de ugye az utolsó négy évben ismerkedtünk meg, és hát én tudtam, hogy mondjuk én így a család alapítás előtt, vagy hát hol nem látom magam, az egyik az London, a másik meg Budapest. Tehát, hogy ezen a két helyen nem akarok élni.
1: Miért? Taszítanak a világvárosok?
2: Nem, hanem szerintem talán azért, mert én is egy kisebb városból jövök, és akkor meg volt a lehetőségem, hogy ugye elköltözzek egy nagyobba, de aztán így ez
1: nem tetszett meg.
2: Jó volt abban az időben, amikor ott laktam, de aztán nagyon nagy lett már a végére.
1: Feri?
3: Hát én egy picit, tehát azt kell tudni, hogy én 2 hónapra mentem ki Angliába nyelvet tanulni. Tehát kicsit, ez volt a terv.
1: Kicsit meghosszú
3: egy picit volt, tovább ugye, maradtam.
1: 10 év lett belőle, maradhat? Ugye szokták mondani. Igen.
3: Tehát fogalmaztatunk is, én sosem akartam Angliában élni, csak aztán úgy volt, hogy jó, akkor egy picit még maradunk, igen, akkor kipróbáljuk ezt, megcsináljuk azt, és aztán telt múlt az idő, de én folyamatosan, ha bármelyik ismerősömet megkérdeznéd, akkor azt mondja, igen, hányszor mondtad már, hogy hazajössz. És hát aztán úgy alakult, hogy ez a, ugye vettünk egy tanyát, de ez a tanya, amit végül aztán megvettünk, ez már évekkel azelőtt, én azt már láttam, nekem az tetszett, de nem volt eladó. Aztán mi összeismerkedtünk, amikor összeismerkedtünk, és pár hónapra ráhívott a cimborám, aki ott a tanya melletti területeket birtokolja, hogy figyelj, a fetyukám, hogyha érdekel a tanya, ezt most tudod megvenni, mert most árulják. És hát ez egész egyszerűen úgy nézett ki, hogy akkor én fölhívtam Petrát, hogy figyelj ide, a rágám, mert így szoktuk mit szólnál egy ilyesmi, ez el tudnád-e magad képzelni egy ilyen környezetben, érdekel ez az egész történet.
1: Hát és az előtt melyek alapján azt mondja Petra, hogy persze, nem?
3: Igen, de én...
2: Tehát ugye nekem meg az volt meg, hogy hol nem akarok. Tehát nem, bennem nem volt az, hogy majd egyszer feltétlenül hazajövök Magyarországra, csak azt tudtam, hogy Londonban meg Pesten éltem már, de nem akarok már úgy tovább. És akkor jött, figyelj, itt vagyok jászfényszarulni, jött a telefonhívás, itt állok egy 2 hektáros terület előtt, egy földúton kell bejönni, nincsenek szomszédok, el tudod-e képzelni magad egy ilyen helyen?
3: Lényeg az, hogy azt mondta, hogy igen, ezután akkor meg is vásároltuk ezt a területet, és ugye hát én mindig is szerettem volna egy ilyesmi életmódot, tehát nekem ez mindig is szimpatikus
1: volt. Mert nem véletlen, hogy szerettél volna, mert agrármérnök vagy.
3: Így van, nyilván van hozzá köze, igen. És aztán ugye megvásároltuk, ez 2019-ben volt, ha jól emlékszem, de még nem tudtunk ott akkor belekezdeni semmibe, mert még úgy állt akkor a helyzet, a londoni életünk, meg az egész történet. És aztán jött a Covid, ami kettő dolog miatt volt jó. Az egyik az az, hogy rájöttünk, hogy bárcsak ott lennénk már a tanyán, mert akkor nem itt ülnénk benne a szobában, hanem ott kint lennénk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a Covid alatt nekünk ugye Angliában töltöttük ezt a remek időszakot, és hát ott úgy működött a dolog, hogy maradjatok otthon, ne menjetek sehova, itt van még egy csomó pénz is mellé, csináljátok, amit akartok, csak ne menjetek ki az utcára. Ami azért volt jó, mert nem kellett ugye éppen a megélhetéssel küszködni, viszont volt időnk arra, hogy egy kis vállalkozást létrehozunk, ami még nyilván tanyához nem volt semmi köze akkor, és ez azért volt fontos a tanyához, meg ez az egészhez, meg a hazaköltözéshez, mert ez alapozta meg azt, hogy a tanya elindulhasson úgy, vagy a tanyát meg tudjuk úgy vásárolni, meg, illetve bocsánat, tehát, hogy ezt az egész felújítást, meg mindent úgy meg tudjuk csinálni, hogy nekem nem kell Londonban lennem, most itt vagyunk. De én szerettem volna mindig is, ezt nem szerettem volna Londonban lakni, így alakult az élet. Nem bántam meg, hogy ott voltam egyébként, tehát sok érdekes dolog történt, ami soha nem történt volna meg, hogyha nem vagyok Londonban. Petrus sem ismertem volna meg akkor, hogyha nem vagyok Londonban. Úgyhogy nincs ezzel semmi gond, de nem akartam ott élni, úgyhogy.
1: Az érdekelne engem, hogy megvetted-e volna a tanyát, ha azt mondja Petrus, hogy nem akar.
3: Az egy érdekes jönni. Szituáció lett volna, mert valószínűleg nem. Valószínűleg nem, mert nekem ugye Petrus fontos volt, és hogyha ő azt nem tudja ott elképzelni, hogy ő ott éljen, vagy itt bármit csináljunk, akkor én nem fogom azt mondani, már pedig én megveszem, és oda jössz velem a tanyát.
1: Tehát a szakma és társ az... Akkor egyértelmű hierarchia, ugye? Szakmád érdekében nem áldozott fel az életet.
3: Ja, nem, semmiképp sem. Tehát akkor valami más megoldást kellett volna kitalálni. Egyébként volt ilyenről szó, hogy én szeretem a skandináv országokat, és ott ugye az fűződnek is élményeim, és volt arról szó, hogy lehet, hogy kimegyünk, van erre is példa, van ismerősünk,
1: aki... Két hónapra
3: nyelvet tanulni. Fogta magát, és itt volt egy talán Budapesten egy irodai munkája, és aztán azt így ott hagyta, és elment egy kutyaszános csapathoz ki Kirunába, és aztán ő ott éli az életét. Tehát,
1: a kutyaszánt azt jó, hogy említetted, mert te is kutyaszánoztál.
3: Volt szerencsém, igen, egy olyan északi sarkkörön túl, igen, ez észak-Norvégia, észak-Svédországon keresztül haladó 330 kilométeres kutyaszános túra, pár nap, pár éjszaka nyilván sátorban. Úgyhogy emiatt volt arról szó, hogy...
1: De egyébként csak ebbe azért vágtál bele, mert érdekes, vagy foglalkoztál kutyákkal, meg szánnak?
3: Nekem volt két huskim, ez az ilyen északi dolgok is mindig vonzottak engem, azért is voltak huskijaim. Tehát nekem ez egy olyan, hogy ha a hó, meg skandináv országok, az nekem borzalmasan vonzó, és hát volt egy ilyen, ez egy ilyen nyereményjáték, egy ilyen pályázati jellegű dolog volt, ahol egyébként szavazatokat kellett gyűjteni, és ott én gondoltam, hogy veszteni valóm nincs, elkezdtem ezt az egész történetet, és a második nap után, mert ez egy hónapos időszak volt, második nap után én vezettem a kis csoportunkat, és akkor gondoltam, hogy lehet, hogy ebből még...
1: Soha nem voltak kutyaszáron?
3: Nem.
2: Annak pont az a lényege, pont hogy olyan emberek, akik még
3: az adott nem cég ugye azt neki ez egy ilyen marketing jellegű fogás, hogy akárkit megfognak az utcán.
1: Nem profigat gyűjteni.
3: Így van, megfogják az utcán, ráadják a termékeiket, és tessék akárki a mi termékeinkben az északi sarkkörön túl egy kutyaszános túrán, ahol mínusz 30 fokba alszik a éjjel a sátorba, az is neki kényelmes.
1: Semmi akkor baj, igen. Te mit éreztél akkor, Petra, amikor megkaptad ezt a telefont?
2: Azt éreztem, hogy ő nagyon meglepődik, mert ott nem volt hezitálás.
1: Amikor bemondja, hogy itt vagyok,
2: játszom. Amikor felhívott, és hogy el tudod képzelni magad, és igen. És akkor ott volt is, én arra emlékszem, hiába volt
1: Mécsend. Ez
2: 3,5-4 évvel ezelőtt, hogy igen, ott volt egy ilyen jó, erre nem számítottam, hogy ezt fogja mondani. Igen, szerintem pont egyszerre jutottunk el az a 12 év Londonba arra a pontra, hogy elkezdett sok lenni. sok ember, mindenhol vársz, a postán vársz, mindenki hátráltat, az emberek nem figyelnek egymásra, és aztán ő is pont akkor azt a pontot fogta meg, ami igen, abszolút el tudom.
1: Tehát az a jászfényszerű, az egy ilyen menekülő, ilyen csodás
2: utolának tűnt. Hát nincsenek szomszédaink, azért az...
1: Hát valaki szereti, egy, valaki nem. Hát,
2: igen. De az, hogy például Londonban nem lehet úgy egy nyári, vagy egy kellemes meleg semmit. Napon úgy kiülni, hogy ne hallgassd a szomszédnak a zenéjét.
3: Az egyiktől.
2: Sőt, három másik szomszéd.
3: Különböző zenéket.
2: A török, a spanyollal, nem tudom én. Tehát egy jó ez a...
1: Multikulti.
2: Igen, de aztán úgy sok tud lenni. Sok.
3: Egyébként a pillanatnyi csöndnek az lehetett az oka, hogy én a mai napig úgy gondolom, hogyha 10 hölgyet kérdeznék meg, akkor kevés mondaná azt.
1: És mit éreztél, amikor miért hát állt az, el a
3: hogy
1: szabad?
3: Hogy ez egy jel. Hogy ez egy jel, hogy ez lehet, hogy akkor egy hosszabb történet. Mert hát, mivel nekem ez fontos volt, és ugye, hát az egy picit szomorú lett volna, hogyha azt mondja, hogy hát figyelj, szó nincs róla, hogy én egy ilyen helyen, mert akármi miatt. Nyilván akkor is ő lett volna fontosabb, de akkor mégsem olyan boldog történet ez, hogy tudom azt csinálni, amit egyébként én nagyon szeretnék, hanem pont, hogy az ellenkezője. Tehát...
1: És te tudtad, Petra, hogy tulajdonképpen itt egy gazdálkodás fog következni?
2: Tudtam, mert azért ennek voltak így...
3: voltak így elején kiskapával mászkáltam.
2: Nem, de nem is tudom, hogy ez, hát gondolom sejtettem, hogy azért nem csak oda költözünk, és akkor majd én nomád életet fogunk élni, hanem hogy valami bevételük kell, hogy legyen, igen. De mondjuk tőlem így a kemény munka, ami azért hozzátartozik ehhez az életmódhoz, az soha nem állt messze, szóval azért ez úgy nem is volt kérdés.
1: Jó, megvan a tanya. Gyurgyalagos tanya, ugye a madarakról kapta a nevét, hogy sok ott a gyurgyalag, de az, hogy egészen új technológiával próbálkoztok, és azt vezetitek be, az honnan jött? Mert egyébként bármit lehetett volna egy hány hektáron? Kettő? Három?
3: Kettő hektár. Ebben a témában sok emberkének az anyagai elérhetőek, rengeteg történet van ezzel kapcsolatban, rengeteg oktatóanyag van ingyen a YouTube-on.
1: Tehát ez a no-dig technológia.
3: Ez a no-dig, igen. Tehát és ez nekem az egész maga mondani valója az, hogy milyen előnyökkel jár, az nagyon szimpatikus volt. Hogyha valaki azt mondta volna, hogy gyere ide a tanyára, csinálj egy fóliasátrat, termeljél uborkát, igen, és a nagybani piacon add el, és aztán ezt tedd meg minél többször egy héten, és lehető legolcsóbban egy kereskedőnek add el a termékeidet, eszembe nem jutott volna ezzel foglalkozni, ezt teljesen őszintén megmondom. Viszont ez úgy néz ki, hogy mi nem tömegtermelést csinálunk, hanem minőséget, sokféle zöldséget állítunk elő, és egyből a fogyasztónak adjuk oda, teljesen frissen. Tehát amikor
1: mi, nincs lánc.
3: Nincs, abszolút nincs lánc, így van. Tehát amit mi odaadunk a vevőinknek, azt mi vagy aznap hajnalban, vagy hát azonnal reggelen szedjük le, vagy egy-egy termék esetén előző este. Ezzel együtt, ami nekem személy szerint nagyon fontos, ezek a módszerek, ezek nem csak, hogy kímélik, hanem gazdagítják az élővilágot ott, ahol ezt az ember használja.
1: Pár szóval elmondott, hogy miért jobb ez a no-dig, tehát az első hallásra lehet, hogy aki ezzel nem találkozott, nem érti, mi az, hogy nincs ásás.
3: Igen, tehát ugye a no-dig...
1: A kert az... és az ásás az egy szorosan összefüggő, gondolom.
3: Meg azt a szántóföldön, hogy ez a no-tillnek nevezik, tehát az a lényeg, hogy ezek a forgatás nélküli módszerek azért nagyon hasznosak, és jó esetben ezt alkalmaznánk minél több helyen, csak mindegy, vannak korlátai. Lényeg az, hogyha van a földnek a talaj, ugye van a felszíne, meg vannak mélyebb rétegek. A felszínen élnek bizonyos fajta élőlények, mélyebben másfajta élőlények, és a többi, és a többi. Tehát ezek nem véletlenül vannak bizonyos mélységekben. Na most azzal, hogy mi fogjuk, alámerítünk egy ásóval, és megfordítjuk, az a felső rétegek alulra kerülnek, az alsók meg felülre.
1: Kicsit beleavatkozunk a rendjébe.
3: Ez azt jelenti, hogy mindenkinek vége ott. Azok az élőlények, amit mi a forgatással elpusztítunk, ők táplálják a növényeinket, ők készítenek különböző...
1: És te ezt fogod munkára a no-dig módszerrel.
3: Pontosan, ugye? Sőt, őket táplálom azzal, hogy egy csomó komposztot adok nekik enni. Az emberek azt gondolják, hogy például meszezni kell a földet. Hát valójában van ott méz, sőt, a nagy professzorok szerint az összes tápanyagot van a földben, csak ha nincs élet, ami ezt ki tudja vonni. Tehát a kálcium az nem úgy van, hogy azt oda vitte valaki mézformájába kijöntött, hanem ott van az ásványokban. Vannak olyan baktériumok, akik azt mondom, ki tudják vonni. Ha mi a baktériumokat, meg a egyébként gombákat, meg ilyen mikroszervezeteket tápláljuk, akkor ők a talajban ott lévő dolgokat felvehetővé teszik.
1: Az, hogy ezt a technológiát ugye megismerted a, mondjuk ugye az elméletében, de az, hogy ezt valóban tudod-e alkalmazni, az mi adott neked ehhez önbizalmat? Azon kívül persze, hogy agrármérnök vagy, de mondjuk így, hogy az egyetemi diploma az is egy elméleti tudás, nyilván volt gyakorlatos.
3: Sőt, ott ráadásul nem is ilyesmit tanítanak, hanem a hagyományos módszereket, hogy szántsunk, meg a sok permetszer, meg a trágya, műtrágya.
1: És az, hogy megtetszett, az egy dolog, de sok minden megtetszik az embernek, és az nagy különbség, hogy valami tetszik, és meg is tudom csinálni. Szóval ez a fajta, mondjuk így egy ellentmondás, hogy nehézség, ez hogy oldódott föl? Fogtad magad is, belevágtál?
3: Ezzel kapcsolatban két dolog, ahogy említettem is, rengeteg anyag van, tehát konkrétan ezzel nagyon sokan foglalkoznak.
1: Igen, de ez egy elmélet, jó meg lehet tanulni.
3: A videókon gyakorlati tapasztalatokat osztanak meg, tehát ott látod, hogy ez az első év után így nézett ki, vagy tehát rengeteg ilyen összehasonlítás, meg ilyesmi van.
1: Nem értettem, hogy az első videódon, hogy melletted egy nagy fekete fólia. Na,
3: tehát én biztos voltam, a másik az, hogy tanultunk ezzel kapcsolatban különböző tanfolyam, rengeteg könyvet, rengeteg anyagot nyálasztunk át, tehát én tudom, hogy tudtam már akkor is, hogy hogy működik ez a dolog, és aztán a másik meg az, és ezt tudom, hogy borzalmasan beképzeltem fog hangzani, de én tudom azt, hogy általában amit elkezdek csinálni, az egy idő után jól működik.
1: Fel se vetődött benned ilyen szempontból kétség soha?
3: Nem. Nem, én azt tudtam, én biztos voltam benne, hogy ez működni fog.
1: Gyerekkorodban sem, soha.
3: Ja nem, én most csak a tanyáról beszélek, hogy ne. Sőt, én egészen ugye a szánhúzós versenyig, az volt nekem egy olyan bizonyíték, tehát az volt egy nagy segítség, és ezre szoktam is hivatkozni, hogy az nekem mennyit segített úgy az életben általában, mert ahogy mondtam is, hogy elkezdtem csinálni, hogy hát majd meglátjuk, mi lesz, és a második nap után láttam, hogy lehet, hogy van esélyem erre a dologra. És aztán viszont beletettem mindent. Tehát amit csak lehetett.
1: Az életednek az egy fordulópontja volt?
3: Én értem, abszolút úgy gondolom.
1: Már lelkileg.
3: Abszolút. Sőt, aztán volt több ezzel kapcsolatos kaland, amik pont ugyanezt mondták, hogy jó, csak csináld, menj tovább, és csináld, és a végén sikerül.
1: De nem a tervezést tagadod, ugye? Hanem csak a gyakorlati megvalósítást.
3: Abszolút.
1: Nem arról van szó, hogy ne legyenek vízióid.
3: Hogyne. Hát az anélkül sem értem, meg nem is fog működni az egy lépés, vagy a következő lépés. Úgyhogy...
1: Petra, te bíztál felében? Oké, így rendben, menjünk Jászfenyszarúra. De akkor volt neked elképzelésed, hogy te ott egyébként mit fogsz csinálni?
2: Hát nekem mert, ő
1: mert
2: ezt Feri, már akkor...
1: Ferinek volt, de neked?
2: Ne, ő ezt már akkor mondta, hogy ez csak úgy megy, hogyha mi neketten ezt csináljuk.
1: És részben. Akkor láttad magad, mint farmer?
2: Abszolút, abszolút. Meg aztán, amikor már tudtam, hogy mert hát mi összeházasodtunk, még két napig együtt voltunk, aztán én mentem vissza Londonba, ő ment ki a tanyára a lakókocsiba.
3: Én egy évvel előbb hazajöttem egyébként.
2: Igen, tehát
3: egy évet egy régi lakókocsiban húztam
2: rengeteg
3: ki, de úgy, hogy télen is, tehát a mínusz 10 fokban.
1: Ilyen amerikai történet tulajdonképpen, igen.
3: Tehát én ott csöveztem a lakókocsiba egy évet, készítve elő a terepet, meg ugye a felújítás, meg innen, hogy a maga a ház
2: elkészüljön. Volt egy jó egy évem erre lelkileg is felkészülni, hogy mi lesz.
3: Most ugye mondtam, hogy én biztos voltam benne, hogy működik, de azért ettől függetlenül, mivel nem próbáltam én magam, persze, hogy voltak benne kétségek, hogy ez tényleg olyan jó lesz.
1: A mezőgazdaság eléggé kitett, mondjuk így termelési ágazat. Fejbe hogy lehet ezt kezelni, hogy ennyire kitett valaki? És ráadásul nem csak egy szántóföld, ahol persze ez jó nagy, tehát éri a kár, de azért marad is, jut is, marad is. Hát egy 2 hektáros területen...
3: Az a kis online fitness vállalkozás, ami nekem egyébként van, az ilyen szempontból egy ilyen köldögzsinór. Ezzel azt akarom mondani, hogy több lábon állunk. Tehát, hogyha most jönne egy gigantikus vihar és tönkretenne mindent, nyilván nem újjongva szaladgálnék kinn a földön, de hát túlélnénk.
1: De nem haláléhem.
3: Túlélnénk, de nagyon szomorú eset lenne, és hát az a baj, hogy ami történik így manapság a világban, ezt nem tudjuk megmondani, hogy jövő héten nem lesz egy ilyen vihar, ami az egészet kicibálja. Tehát ez egy teljesen jogos kérdés, nem tudok rá mit mondani.
1: Néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a gyurgyalagos tanya történetét Csépes Petrával és Gyergyószegi Ferenccel.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópuszta-szeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövény labirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagösvény.com.
0: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári

0: koncert szezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
3: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégeink Csépes Petra és Gyergyószegi Ferenc, a gyurgyalagos tanya társtulajdonosai. Beszélgetésünk első részéből megtudhattuk, miért jöttek haza Londonból, miért éppen a no-dig módszert választották, és hogyan változtathatja meg egy ember életét az északi sarkkörön túli kutyaszános túra.
4: Ebben a bizonyos fitness, mondjuk így blognak, vagy vállalkozásnak, igen, abban azt mondod, hogy te csak olyat mondasz, amit tényekkel alátámasztott. Te egy ilyen tényekhez ragaszkodó ember vagy?
5: Én azt gondolom, hogy igen.
4: Mondjuk így, hogy ezt úgy szokták mondani köznyelven, hogy földhöz ragadtság, de nem biztos, hogy ez a jó szó.
5: Ha most a fitness-szel kapcsolatban egy egészséggel kapcsolatos téma, fogyás, nem tudom, ilyesmiről van szó, senkit nem érdekel, hogy szerintem fogyaszt-e, vagy hízla-e a fehér kenyér. Az érdekli szerintem, vagy az kellene, hogy érdekelje az embereket, hogy valójában mi a helyzet. Tehát amikor mit tudom, volt 10 ember, annak 5-nek adtak fehér kenyeret, a másik 5-nek meg nem, akkor mi történt? Mert ez mérhető. Ha vannak ilyen mérhető dolgok egy adott témában, akkor szerintem nagyon nagy butaság, ha valaki a saját véleményét szajkózza, hogy szerintem fogyaszt vagy hízla a fehér kenyér, mikor megnézték.
4: Hát jó, vagy gyengébb. Engem az is érdekel, hogy a te gondolkodásodban ezek a tényszerűségek, tehát álmodozás versus földhöz ragadt konkrét tények, ezek milyen arányt foglalnak el, vagy hogy gondolkodol?
5: Hát a kettő szerintem nagyon jó megvan egymás mellett. Ha nincs víziód, vagy nincs valami távoli terved, vagy valami, ami mentén te csináld a dolgaidat, akkor valószínűleg nem jutsz sehova. Akkor nem történik semmi, akkor hiába ragaszkodsz a tényekhez, nem haladsz sem erre. Tehát erre látunk is rengeteg példát szerintem magunk körül, amikor az emberek csak azt érzik, hogy elégedetlenek, és nem történik semmi. Hát ha nincs az embernek célja, akkor nem történik semmi, rossz kedvű lesz az ember fia, vagy lánya. Néha így ezért így beleszoktam révedni, így, amikor kim vagyunk a kertbe, hogy tényleg egy-két éve én még csak videókat néztem erről, most meg itt van egy olyan, amiről videókat néztem.
4: És milyen érzés?
5: Nekem szuper, imádom.
4: Tehát, mit imádsz benne?
5: Az összes, minden részét. És csak akkor szabad elkezdeni, ha ebben van valami szenvedély, vagy ezt örömmel csinálja az ember. Ha nem, akkor ez egy szenvedés. Tehát ha úgy megy ki a kertbe, hogy a fene egye meg, le kell tördelni a paradicsomnak a hónajhajtásait. De hogyha ezt még 2-szer meg kell csinálni, akkor fölvágom az ereimet, akkor ugye ott baj van. Tehát akkor az nem lesz hosszú távú, sőt, ami rövid távon csinálja, sem lesz egy boldogság. Viszont én nem így látom ezeket. Tehát nekem ez egy hobbi. Nekem az, hogyha ásni kell, most mondok valamit, az nem egy olyan, ami...
4: Petra, neked?
6: Ja, ezért nem, még itt azt akartam hozzáfűzni, hogy ezért nem kételkedtem, mert én láttam, mint személyi edző, és láttam, hogy csinálja, és hogy szerintem ő a legjobb a teremben, mert tudja, hogy mit csinál, és miért csinálja, és el is magyarázza a vendégeknek. Aztán már együtt voltunk, amikor ő közben átvette a papírját, és táplálkozási tanácsadó lett, és nagyon jól csinálta ugye az Instagramon, és nagyon jól kezelte az embereket. Tehát amikor oda kerültünk, hogy jön a tanya, én nem kételkedtem benne, hogy ezt is ugyanolyan jól fogja csinálni.
4: És hogy látod te a tanyát? Mert Feri az egészet...
6: De ezt tényleg, ezt már más is mondta, hogy hogy ezt tényleg csak úgy lehet csinálni, hogy szereted.
4: Tudod és szeretni? Megszeretted?
6: Igen, abszolút.
4: Hát persze, este.
6: Én például imádom a hónajhajtásokat. Így gondoskodni a kis...
5: Közben szól a zene.
6: Igen, közben szól a zene. Szerintem azért nőnek a paradicsomok, mert olyan szépen, mert szeretik a zenét.
4: De ez egyébként, ez városi legenda, hogy igen, szeretnék a növényeket, szeretetek-e fordulni. Ez, érzitek ezt?
5: Egyébként ennek ilyen, szerintem ilyen technikai okai vannak, én nem megyek ilyen spirituális szintre le, bár kimutathat, hogy a növényeknek vannak bizonyos fajta visszajelzéseik a környezetre, de ez csak egész egyszerűen, hogyha szereted, akkor ott vagy sokat. Ha ott vagy sokat, akkor ha bármi probléma van, az hamar észreveszed. Ha hamar észreveszed, akkor tudod kezelni. Tehát nem csak azért kell kimászkálni a kertbe, hogy de szép, hanem azért, hogy azt figyeled, hogy jó, akkor tegnap, amikor délután itt hagytam, akkor így nézett ki, most reggel, amikor körbesétálok, látok-e valamit, megnőtte, elfonnyadt-e, ásott-e ott valami, van-e rajta valami, bármi. Ha ezt időben észreveszed, akkor tudsz tenni.
6: Eddig egy olyan dolog volt, amikor a tök cukkini patiszon táblát készítettük elő, hogy na, ott egy kicsit mindeket, szerintem, hogy meg azért az egy 23x13-as tábla, és azt tehát az nem ültettük végig, tehát mondjuk azt, hogy van 280 gödröt kellett kiásni, tehát kettőnknek.
5: Igen, az egy kicsit azért.
6: És azt előkészíteni komposzttal, mindennel visszatemetni, azt lefóliázni, arra lyukakat égetni, hát az ott volt az, amikor a felénél közel jött velem Ferk, hogy ja, de jövőre nem ide kerülnek vissza.
5: Mert Petrus azt gondolja, hogy ezt egyszer megcsinálják, és akkor az jó van.
4: Tehát azt minden évben
6: és
4: meg kell csinálni.
6: És odáig annyira motivált volt, de mi is aztán mondta, hogy ezek jövőre nem ide jönnek vissza.
5: Hát ő ezt nem tudta, hát akkor ezt miért nem mondtam.
6: Visszaköltözöm, mondom.
4: Egyébként nem volt olyan, hogy minek vágtunk ebbe bele? Tehát egy pillanatnyi megingás se volt azóta, amióta
6: hát,
4: elkezdtétek?
6: Voltak
5: nehézségek.
6: Olyan pontok, igen, pont most mondta valaki, hogy jó, hát nektek olyan stresszmentes az életetek, hát volt az első körben, hogy amikor mi már zöldségkosarat szerettünk volna eladni, csak hónapos retek volt. Tehát, minden más lehet... le volt maradva, igen. Mert nem...
5: Olyan volt a tavasz, mindegy, nem...
6: Igen. Nem és akkor így...
5: Van retkünk, akkor mit rakunk a zöldségre? Retket. Tehát annak három a reteknek a nagy része, aztán az, ahogy tudtuk, ettünk, meg ajándékoztunk mindenkinek.
4: Retket, retekkel?
5: Tehát, hogy... Mert igen. Most ezt nem tudunk abból zöldségdobos csinálni.
6: Akkor, amikor már megvolt az első doboz, akkor jó, de hogy adjuk el?
5: Először volt pár közelebbi ismerős, meg egy-két olyan emberke, akit így vagy úgy elértünk, és aztán egyik nap gondoltam, jó, hát végül is a Facebook oldalon még nem is osztottam meg. Tehát az ismerőseim, akik ott laknak a Pesten, a szüleim környéken, lehet, hogy érdekelne valakit. És akkor kiraktam egy írást.
4: Egyszerű próbálkozás? Tehát nem volt ilyen értékesítés itt?
5: Nem, semmi.
4: Gyerekek, itt a vád az
5: konkrétan,
4: öcsém.
5: Ugye pont a korábban említett skandináv túra alatt én sokat voltam a Facebookon, de aztán eltűntem onnan. Tehát én nem is tudom, mikor volt ezt megelőző posztom. És akkor pont ezért sokan azt se tudták, hogy hazaköltöztem. Úgyhogy gondoltam, jó, hát akkor írok egy olyan posztot, hogy gyerekek, hazaköltöztem, egyébként belevágtunk ebbe a tanyába, nem mellékesen szeretnénk eladni néhány zöldségdobozt, hogyha valakit érdekel, szóljon. És ez a poszt, ez így szányra kelt, és mondom, én tudom, hogy körülbelül 800 megosztás van, és volt egy kis csoportunk, hát én azt gondoltam, jó, hát lesz 20-30 ember, és akkor abból talán néhányan ugye rendelnek is tőlünk, és hát most közel 2800-2900 tagja van a csoportnak.
4: Tehát ez felrobbant?
5: Ez abszolút.
6: Ami... És nem tudunk mindenkit vállalni, mert ugye Pestre szállítunk, a környünkénk a Jászberény van, meg 60 oda is, tehát, de már nem tudunk mindenkit vállalni.
5: Tehát így történt ez a dolog, az úgy tűnik, hogy abban a posztban volt valami.
4: És ez meglepett téged?
5: Engem abszolút.
4: És gondolkoztál rajta, hogy ez miért van?
5: Elemeztem én azt már magamba is, meg látták mások is a posztot, és hogy valószínűleg...
4: És mire jutottál?
5: Valószínűleg az, hogy az egy ilyen pozitív poszt volt, egy pozitív üzenete volt, amit szeretnek az emberek, tehát hiányzik az embereknek az, hogy legyen valamiféle pozitív történet.
4: Egyszerűen csak belenőttetek, tehát, hogy kiraktátok, és...
5: Igen, úgyhogy ez eleinte...
4: Ez azért nem lehetett könnyű, nem?
5: Hát
4: tehát
5: nem,
4: ez kezelni.
5: Komoly kihívás a mai napig is, most annyi, hogy már kezdjük átlátni, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt gördülékenyebben tudjuk csinálni. Hála jó Istennek, tegnap be tudtunk szerezni egy másik szállítóeszközt, tehát eddig konkrétan nekem egy régi 4-es golfom van, a 4-es golfba kiszedtük az üléseket
4: és
5: hátulról. Dugigraktuk ilyen mindenféle szigetelő, hungarocell dobozokba, meg jégakúval, meg ilyen árnyékolókkal, minden ezzel szállítottunk körbe Pesten. Volt is, aki mondta, hogy ezzel jött. Hát mondom, igen, de nézd meg a zöldséget, hogy milyen szép. És akkor igen, nagyon szép. Úgyhogy most egy ilyen kis dobozos szerkezetet vettünk, úgyhogy az nekünk most valószínűleg sokban megkönnyíti a munkát. Ugye nyilván itt van egy csomó olyan dolog, amit kell csinálni, ha ezek nem hatékonyak, tehát bénázunk, akkor az a rengeteg idő elmegy, rengeteg energia elmegy, most ezeket kezdjük így finomítani.
4: És honnan lehet azt tudni? Mert oké, megtanultad a termesztést videókból, meg így rájöttél, de az értékesítés az nem kisebb feladat. Hát vagy legalábbis nem jelentéktelen.
5: Az biztos, hát azért nekem a fitnesses részen is már kellett értékesítenem. Nem vagyok egy nagy értékesítő, tehát ne érts félre, de azért van egy-két olyan dolog, amit talán már tudok alkalmazni. És hát itt meg ráadásul ez véletlenül úgy sikerült megcsinálni ezt a posztot, hogy rendkívül nagy érdeklődést generált.
4: Én láttam azt a posztot, abban nem volt értékesítési felhang.
5: De lehet, hogy pont ezért.
4: Mit hozhatok haza Londonból? Amit haza lehet hozni.
6: Szerintem sokkal elfogadóbbak vagyunk. Szerintem előítélettel mentünk, és ezt szerintem itthon úgy jobban észre lehet menni.
4: Mit jelent pontosan ez, hogy elfogadóbbak vagyunk? Meg tudnád fogalmazni?
6: Nem skatujázunk, hogy ez az ember, ez biztos, hogy most nem akarok semmi konkrétat mondani.
4: Igen, értem.
6: De vagy akár egy meleg kérdéshez nem úgy állunk, hogy tehát, hogy ez annyira természetes kín.
5: És aztán
6: hogy...
5: maga tapasztalat is ezt mutatja aztán, hogy az előítéletei az embernek, azok általában nagyon csalókák. Tehát az, amit itthonról vittünk esetleg, és még alkalmaztunk is eleinte, mert hazugság lenne azt mondani, hogy nem, azok meg is dőltek. És akkor rájössz, hogy semmit nem jelent az, hogy néz ki egy ember, vagy mit, nem tudom, milyen.
4: Azért is kérdezem ezt, mert hogy itt konkrétan a mostani vállalkozásatokban, meg a mostani életetekben ez hogy épül be?
5: Én előtte, mielőtt kimentem Angliába, én annó még a Vestelnél kezdtem el dolgozni. Ott volt egy Sugár András nevű vezérigazgató. A Sugár András nyugaton szerezte a tapasztalatait, meg szerintem tanult is, és neki az ügyfélközpontuság volt minden felett. Tehát neki az volt, hogy innen nem távozhat úgy az ügyfél, hogy valami bánata van, vagy elégedetlen. És aztán ez nyilván a profitban is jelentkezik, tehát ez nem csak az ügyfélnek jó, hogy vele jól bánnak, hanem akkor az ügyfél az tovább marad, meg nyilván. Miután kimentem, én gyakorlatilag majdnem, hogy végig vállalkozó voltam, tehát a személyedzőként is vállalkozó voltam. Tehát nekem nagyon fontos volt akkor is az, hogy hozzám, aki jár, az elégedett legyen, jól bánjak vele, maximálisan jó kiszolgálást kapjon, és ez nekem ott akkor is egy kifizetődő dolog volt. Tehát én most is, amióta pár hetest csináljuk, nekem ez itt nagyon fontos, nekünk nagyon fontos, hogy amit elviszünk, mondjuk zöldség, az a lehető legjobb minőségű legyen. Nem azt mondom, hogy biztos, hogy aztán ez sikerül is, de igyekszünk. Nem fog úgy távozni senki, hogy rosszá ízzel. Tehát
6: vagy
5: ez a szemlélet, ami...
6: Most lehagytunk, vagy kihagytunk valamit a rendelésből, akkor inkább vissza, vagy felfele kerekítjük az összeget, és visszautaltuk a pénzt, mert... Tehát
5: többet utaltunk vissza, mint
6: többet amit. Utaltunk, hogy biztos, hogy megkapja a pénzét, mert hogy elhagyta.
5: Tehát ez a szemlélet.
6: Lemaradt. Tehát, hogy ugye itthon én arra emlékszem még, hogy nekem vitatkoznom kell, hogy ha én valamit vissza akarok vinni a boltba, mondja, Londonban nincsen. Tehát
5: ott gyakorlatilag annyi, hogy nem kérdez, jó, tessék itt a pénzt.
6: Visszautal, csak így, érintsd a kártyát, és már biztos.
5: Olyan is van, hogy rossz terméket küldenek ki, akkor, bocs, rossz terméket. Ja, jó, akkor elnézést, nagyon bocsánat, tartsd meg a terméket, küldjük mindjárt
6: igen,
5: másikat.
6: Igen.
5: Tehát hogy nem az, hogy jó, hát ha visszaküldöd, meg bebizonyítod, hogy akkor majd talán...
6: Tehát mindenkinek jobb érzés az, tehát nekünk is jobb érzés, meg a vásárlónak is jobb érzés, hogy nem kell itt vitatkoznia.
4: Az volt a tapasztalatom, és azt hiszem egy-két ilyen, főleg biotermelőnél, tehát vele speciálisabb ágaknál, hogy egyszer csak így, mondjuk így, hogy meginoktak. Min múlik ez egyébként, hogy tartsátok a minőséget?
5: Szerintem valószínűleg azon, hogy nem szabad túlvállalni magunkat. Igen. Tehát, hogyha túl sokat vállalunk, túl sokat szeretnénk teljesíteni, akkor annak ugye előbb-utóbb a minőség látja kárát. A másik dolog, ami fontos, hogy azok az emberekkel, akikkel eddig találkoztunk, ők annyira boldogan és jókedvűen veszik át a dobozaikat, annyira örülnek, hogy ilyen van, hogy biotermék, a termelő viszi neki oda, nem a szupermarketbe a fonnyat, nem tudom, spanyol paradicsomot kell megvennie, és ezzel együtt megértik azt is, legalábbis nekem eddig ez a tapasztalatom, hogy ez egy biotermék, tehát ezen lesznek rágásnyomok, lehet, hogy lesz benne bogár is, meg lehet, hogy talál benne élőlényeket, de eddig, amikor
4: nem
5: erről volt szó...
4: Igen. Mindenki igen. Szereti, de nem vagyunk de, hozzászok.
6: Mert ugye meg ugye a szépet keressük, tehát igen. Azt hiszük, hogy mi volt ez a példa, hogy kistermelőtől, vagy valami bácsikától, nem tudom, vettek paradicsomot, de ugye az jóval több vegyszerrel volt. Tehát, hogy az ember azt látja, hogy milyen szép, nem tudja, hogy ugye a bácsika milyen, tehát hogy kezelte otthon, és ez miért olyan, tehát lehet, hogy az milyenk az, kicsit megrágja a bolha, kicsit a rukolán lehet, hogy van egy pötty, vagy egy lyuk.
5: De eddig még de, ezt mindenki, akinél, hát, ez, aki, ahol ez szóba került, ő egyből mondta, hogy hát persze, hát bio, nem?
6: Igen, csak hogy ezt ugye nem mindenki tudja, valaki azt látja, hogy hát ez, ez annyira nem...
5: Nyilván, hogyha ez túl sok rágás van rajta, akkor azért az probléma, tehát nyilván figyelünk, de biztos, hogy nem lehet minden rágást eltüntetni, ha csak nem ugye mindenféle kemikáliákkal védekezik az ember, de lehet szerintem egy nagyon jó minőséget hosszú távon is fenntartani. Sőt, ennek a módszernek az a legjobb része, hogy itt évről évre jobb lesz a talaj. Például. Ha jobb a talaj, akkor ellenállóbb a növény.
4: Mindegyik vállalkozó vendégem azt mondta, hogy a növekedés az kulcskérdés. Ti hogy álltok a növekedéshez?
5: Most látjuk azt egyébként, hogy mekkora az érdeklődés, és azt is, hogy nekünk még
4: mert
5: van...
4: Mert el kell utasítani embereket.
5: Jelenleg igen, és azt is látjuk, hogy mi mit tudunk még bevonni ebbe. Tehát szeretnénk bővülni, de én azt gondolom, hogy van egy olyan logikus határ, és erre is vannak példák, ugye itt korábban is volt arról szó, hogy hogyan kezdtünk ebbe bele, ahogy tanultunk, stb. Tehát nekem konkrétan van olyan gazdálkodó ismerősöm, aki ugyanígy felfuttatta, mert hogy nagyon nagy volt az érdeklődés, és aztán következő évben vissza kellett, hogy vegyem, mert azt mondta, hogy akkor a teher volt, mert több autó kellett, több embert kellett foglalkoztatni, több átadó pont, hogy egész egyszerűen a családja rovására ment. Tehát én ezt már most látom előre, hogy most mi még nagyon picik vagyunk, biztos, hogy tudunk, meg szeretnénk is növekedni, de egy olyan határig, ami nekünk kényelmesen kezelhető, ahol jól érezzük magunkat, tehát nincsenek olyan terveink, hogy mi most ebből valami hatalmas bizniszt csináljunk, szeretnénk nyilván ebből megélni, de értelmes határok között. Tehát egy idő után én nyugodtan rámondom, hogy nem növekszünk tovább. Tehát ennek a mai világnak a folyamatos növekedési kényszer a legnagyobb problémája. Amikor egy véges bolygón mi végtelenül akarunk növekedni. Ilyet nem lehet. Tehát aki ezt próbálja meg, az emberiség ezt megtette, az előbb-utóbb bajba került. Mi nem akarunk örökké növekedni, szeretnénk még egy kicsivel nagyobbak válni, mert hogy van helyünk is rá, van lehetőségünk is rá, és az nekünk egy szerintem kényelmesebb életet tudna még biztosítani, de nem örök fejlődés.
4: Másra rábíznátok? Tehát úgy bevonnátok embereket és csinálja, mert hogy a bizalom, tehát vala, ez azért ez nagyon
6: szerintem
4: erős kérdés.
6: Szerintem azt hamar lehet látni, vagy szerintem mind a ketten jobb ember is merőek vagyunk, úgyhogy ez valószínűleg hamar látnánk.
5: Igen, de az biztos, hogy jelenleg azért a személyes kontaktus, én úgy gondolom, vagy mi úgy gondoljuk szerintem, hogy az nagyon fontos ebben az egész történetben. Tehát jelenleg nem tudunk semmit, meg nem is akarunk semmit átadni másnak. Nem kizárt, hogyha lesz még egy fólia sátrunk, meg kétszer ekkora területünk, akkor nem biztos, hogy mi tudjuk mindig a hajtásokat letördelni, vagy a mármint most itt a hunajhajtásokról van szó, vagy minden folyamatot képesek vagyunk ellátni, tehát nyilván valakit majd be kell, hogy vonjunk, de ez tényleg egy olyan bizalmi dolog, hogy mind a kertbe, aki hozzányúlhat a paradicsomhoz, annak is olyan embernek kell lenni, meg annak is, aki odaadja esetleg a vevőnek a kosarat, ha nem mi vagyunk. Azok.
6: Szerintem meg fontos, hogy mi legyünk. Mondjuk én azt nem akarnám lecserélni.
5: Hát azt majd mindegy, meglátjuk.
4: Mi számotokra a gyurgyalagos tanya?
6: A béke, a nyugalom ebben a
5: egy kis menedékhely, tehát oda eddig, ugye mi sokat rendelünk, a vásárlásainknak egy jelentős részét, azt nem elmegyünk valahova, hanem oda rendeljük, és akkor rengeteg futár jár nálunk emiatt, és 10-ből 8-an mindig el kell beszélgetnem, hogy és itt laktok tényleg, és akkor ide, hát ez az álmom. És akkor jó, hát mi, nekünk meg ez a valóságunk. És itt valóban egy ilyen nyugodt kis terület, szerencsére a környezetében lévő földeket egy nagyon jó barátom műveli, olyan dolgokat termel ott, ami nem nagy zavarással jár, nem valami intenzív kultúra, nem kell permeteznie, nem, tehát nyugodtság van, tehát kimegyünk reggel, ott vannak az őzek szembe, a, nem tudom, a fácánok, a nyulak, a mindenféle jószág, és ez...
4: És vállalkozás szempontjából, tehát ez egy mű, vagy egy vállalkozás, vagy egy életforma?
5: Én úgy gondolom, hogy egy életforma. Életforma, amit most mi úgy tűnik, hogy egy vállalkozásra is átgyúrunk, és abba a szerencsés helyzetbe tudhatjuk magunkat, abból keresünk pénzt, úgymond, amit szívesen csinálunk, és aminek értelmét látjuk. Igen, vállalkozás és életforma szerencsés elegye.
4: Petra?
6: Ugyanígy.
4: Csépes Petra, Gyergyószegi Ferenc, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek a Dzsungelharcra, és beszélgettünk erről a nemrégiben indult életformáról.
5: Nagyon köszönjük a lehetőséget.
3: A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeim Csépes Petra és Gyergyószegi Ferenc a Gyurgyalagos Tanya társtulajdonosai voltak. Mivel beköszöntött a nyár és a szabadságok ideje, a Dzsungelharc sem kivételez alól. A következő hetekben korábbi adásaink ismétlését hallhatjátok majd, új epizódokkal augusztus végén jelentkezünk. Mindenkinek kívánom, hogy élvezze az előttünk álló csodálatos évszakot, és a lehető legtöbb időt töltse mindazokkal, akik fontosak számára. Köszönöm, hogy velem voltatok, Réta Igort hallottátok.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Jungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. Zavarnak a szürke hétköznapok, amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
5: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
6: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, Gamer Zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megtörtént az átadás átvétel a Volt és a jelenlegi miniszterek között. Kisiklott egy Intercity gyománál, esős napok jönnek, a hétvégén kiadós csapadék várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, hogy elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlották fel. A kormányfő egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Kisiklott a békés Intercity gyoma mellett. A szerelvény 4 kocsija hagyta el a síneket, és nagyjából 300 méteren szántották fel a pályát. Ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt a posztjában azt írja, hogy a szerelvényeken 240-en utaztak, és a balesetben 2 utas sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, őt mentő helikopter vitte kórházba. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért siklott ki az Intercity. Emelkedtek az árak a postákon. A levélfeladás díja 13%-kal nőtt, vagyis egy sima levelet a korábbi 270 forint helyett 305 forintért küldhetünk el, az elsőbségi levélfeladás pedig 390 forint helyett már 440 forintba kerül. Az ajánlott küldemények is drágultak, és többet kell fizetni a csomagfeladásért is, viszont nem emelkedett az utalványfeladás díja. Idén is lesz orgonák éjszakája, május 23-án rendezik meg, és Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, ezt mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
3: Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, és mindehhez az társul, hogy templom fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
2: Esős napokra számíthatunk, ma éjszaka a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, holnap pedig bárhol eleredhet az eső, ráadásul sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütés várható. A zivatarok környezetében pedig a szél is megélénkül majd. Ma éjszaka 9-16 fok valószínű, holnap napközben pedig 18-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén, a podcast lejátszókban és a YouTube-on is, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma megdöbbenhetünk azon, hogy még olyanoknak is elveheti az AI a munkáját, akik eddig a legnagyobb biztonságban érezték magukat. Azt tudjuk, hogy a repetitív, monoton és nagy adatbázisokon való munkában verhetetlen az AI, de mostanság a kreatív elme emberi hegemóniáját is ostromolják a gépek. Mai vendégünk Pőce Balázs, a Mitó alapítója és kreatív igazgatója, aki számos hazai reklámkampány és márkastratégia láncsa hordója, többek között a Telekom, OTP Bank, RTL vagy a Mastercard és hasonló vállalatok piaci megjelenését egyengeti. Korábban elsősorban saját és csapatainak újszerű gondolatai építhetett, az utóbbi időben azonban a generatív AI képében új kihívót és egyben új szövetségest is kapott. Nézzük akkor meg, hogy melyik irányból tekint inkább a változásra, Balázs. Szia!
2: Hello!
1: Kezdhetjük is az ultimate kérdéssel, és szerintem, hogyha erre te válaszolsz, mint akinek a munkáját soha nem gondoltuk, hogy veszélyeztetni fogja bármilyen algoritmus, hogy te rettegésben élsz, vagy félelemben azzal kapcsolatban, hogy mondjuk így a nyakadra nő bármilyen ilyen szoftveres vagy gépi megoldás abban, amit te mondjuk így ilyen évtizedes távlatban hozol a szakmába?
2: Rettegésben talán nem, de azt hiszem, hogy mindenképp nyugodtabbak lehetnek a körülöttem élő hidegburkoló, óvodapedagógus, vagy épp műszerész kollégák, barátok. Tehát szerintem mindegy, hogy az ember milyen fehér galléros munkakörben dolgozik, alapvetően érzelmileg valahogy reagálnia kell ezekre a változásokra, amelyek most zajlanak. Én egyébként pánikban nem vagyok. Én nagyon szeretem a munkámat, és nagyon sokféleképpen kellett már ellátnom a feladataimat. Tehát egy-két paradigmaváltást, egy-két technológiai váltást már végigéltem, és alapvetően azt láttam, hogy a munka csak szórakoztatóbb, vagy mélyebb, izgalmasabb, több lehetőséget nyújtó lett tőle. Az, hogy itt most valóban egy kvantitatív vagy kvalitatív ugrás előtt állunk-e, és tényleg arról van-e szó, hogy a munkánk vagy fölöslegessé, vagy gépek által jobban elvégezhetővé válik, azt még nem tudom, de egyébként, hogyha pár év múlva meg kell tanulnom fodrászkodni, amit úgy látom, hogy az anyósom például nagyon élvez, akkor annak is örülni fogok. Igaz, valószínűleg az első vendégeim azok nem annyira.
1: Ja, itt azért majd visszatérhetünk arra, hogy miféle paradigmaváltások voltak, de hogy ebben a változásban azt mondjuk, hogy hirtelen történik, de azért gondolom van egy fokozatosság, és nemrégiben volt egy TEDx előadásod, ahol konkrétan ezt a témát dolgoztat fel, és ott volt egy nagyon szórakoztató történet azzal kapcsolatban, amikor először megjelent egy ügyfél egy komolyabban összerakott ilyen AI-os anyaggal, amit ő bepromptolt helyetted, neked?
2: Igen, a helyettem vagy nekem, az egy csodálatos kérdés, és ezt én se tudnám megmondani, ezt tőlük kéne megkérdezni. Egyébként a történet, amit elmeséltem ott, amire utalsz, az RTL-esekkel közösen gondolkozva volt. Mi nagyon szeretjük őket, nagyon kedves ügyfeleink. Én egyébként előtte meg valamennyire még most is hébe-hóba televíziózgatok, tehát magát azt a szektort is nagyon szeretem, ami szintén egy óriási változás előtt alatt közben áll.
1: Igen, a Vidus Gabi is volt itt egyébként éppen digitális transformációról.
2: Hát ez is milyen izgalmas, valószínűleg egy média vállalat vezetője 25 éve nem digitális transformációról beszélt volna, most meg biztos vagyok benne, hogy a Gabi idejének a hát tekintélyes részét ez tölti ki. Minden esetre volt nekik egy Pandora című csodálatos műsoruk, dolgoztunk a kampányon, dolgoztunk azon. Ez egy fontos dolog, hogy az ember, amikor kommunikációs területen dolgozik, akkor szerintem alapvetően nem úgy kell, nem úgy érdemes elképzelni, vagy én szeretem, ha nem úgy képzelik el a munkámat, hogy ilyen reklámokat találok ki. Én azt próbálom kitalálni a kollégáimmal közösen, stratégákkal, árdirektorokkal, ügyfélkapcsolaton dolgozó emberekkel, mind együtt, hogy valami miért érdekeljen valakit. Ugye ez a mi munkánknak a kulcskérdése. Nem az, hogy mi történik majd egy reklámfilmben, vagy mit írunk a plakátra, az a következménye. Minden esetre elkezdtük kapargatni azt, hogy ez a műsor, ami picit olyan, mint az Árulók, de nem egy kastélyban, hanem egy gyönyörű máltai díszletben játszódik, és van egy ilyen érdekes, mitológiai mellékíze, mellékszála az egésznek, miért lesz érdekes. Kísérletezgettünk, nézegettük azt, hogy hogy néz neki egy plakátja ennek a műsornak, ha ilyen vagy olyan irányból közelítjük meg, és hogy nem, egyszer csak az RTL-nek a marketing vezetője, Barát Péter, régi nagyon kedves kollega félrevont, és finoman kicsit félve megmutatott valamit a képernyőjén, ami egy AI generált továbbfejlesztése volt annak, amin mi dolgoztunk. És mutatott először egyet, és fejben így legyintettem egyet, hogy jó, hát azért egy ideig még lesz itt miből tejet meg kenyeret venni. Aztán lapozott egyet a prezentációjában, és ott volt egy olyan hirdetés, aminek a kulcs mondatát, hogy headline-nak szoktuk hívni, a headline-ját megláttam, és azt mondtam, hogy de kár, hogy ez nem nekem jutott az eszembe. És egy picit elkezdtem irigykedni egy nagy nyelvi modellre, és ez az én saját kis szakmai pályafutásomban mindenképp egy meghatározó pillanat volt, mert azt éreztem, hosszú ideje használok ilyen eszközöket, de most éreztem először azt, hogy de kár, hogy ez nem nekem jutott az eszembe. És hála a jó égnek, ez a szervezet, a Péter csapata, a Gabi csapata, ez az egész vállalat úgy működik, hogy egyrészt értik, hogy itt egy transformáció van, a partnereket partnernek tekintik ebben, tehát pár héttel később már arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk ugyanazokat az eszközöket közösen használni a csapataink, azért, hogy azok minél jobbak legyenek a jövőben.
1: Igen, itt egyből erre rá is kérdeztem volna, hogy hogyan reagálsz erre, mert mégis ebből lehet egy ego kérdést is csinálni, és hogy azt gondolom, hogy nem lenne teljesen meglepő, hogyha nagyon sokan elkezdenék mondjuk egy bizonyos szakmában, nem feltétlenül csak a tiédben, de bizonygatni azt, hogy a szar, amit csinált, de lehet, hogy esetleg titokban meg elkezd vele kísérletezni, illetve egy másik dolog egyébként, ami szerintem ilyen mellékhatás lehet, hogyha ezt egy ennyire könnyen, vagy mondjuk így ilyen komolyabb rutin nélkül ebben a témában összerakták, akkor attól meg felbátorodhatnak így a folyamat különböző tagjai, és hirtelen elönti ezeket a tereket, ez a generált tartalom, amit lehet, hogy te meg tudsz különböztetni, hogy jó vagy nem, de azt gondolom, hogy egy egyen laikusabb szinten ez nagyon nehéz.
2: Igen, itt több fontos kérdést is érintettél. Egyrészt az szerintem egy lényeges alapvetés, hogy azért azok az emberek, akik ehhez az anyaghoz hozzányúltak, azok értenek a szakmához. Ugye nem az én munkakörömben dolgoznak, de azt gondolom, hogy rutinosabb marketingesek, vagy PR szakemberek, kampánymenedzserek, akik ezt csinálják 5-10 éve, azok egyébként egy átlagos hétköznapjukon szerintem bizonyos feladataimat szuperül át tudnák venni, és lehet, hogy részét jobban is látnák el, mint én. Az, hogy az ember mennyire egóból reagál ebben a helyzetben, az szerintem legalább annyira a személyiség kérdése, mint annak a kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy a lét határozza meg a tudatot, hogy szerencsére nem tartok attól, hogy ha holnap nem mehetnék be dolgozni, akkor ne találnék valami feladatot magamnak, és próbálnám inkább kihívásként megélni. Valószínűleg, ha épp billegne az állásom, és pont 2 hónappal ezelőtt kaptam volna egy szigorú visszajelzést a főnökeimtől, hogy itt azért jobban kéne teljesíteni, akkor lehet, hogy gyomortájon engem is az ideg kapott volna el, hogy itt nincs hova fejlődnöm, mert helyettem egy számítógép fogja megcsinálni ezeket a feladatokat. És igen, a mi területünk, ez egyébként szerintem a szakmák javára igaz, így úgy pótolható. Tehát most is vannak olyan potenciális ügyfelek, akik azt mondanák, hogy az, ami nálunk, szerintünk a hozzáadott értékünk, az valójában neki fölösleges. És egyébként a generatív mesterséges intelligencia szerintem ebből a szempontból kifejezetten áldásos dolgokat fog beindítani a hirdetői piacnak, vagy a márkáknak azon szeletében, ahol nincs igény és vagy nincs erőforrás arra, hogy komolyabb szaktudású szervezetekkel dolgozzanak együtt, mert a mondjuk azt, hogy amatőr hibák, vagy a rutintalanságból fakadó hibák, amik megeshetnek egy ilyen szervezetnél, hogyha mégis dolgozik a márkán, mégis kampányokat csinál, azokat ezek az eszközök ki fogják küszöbölni. Szerintem, ha minden jól megy, rettenetes reklámból kevesebb kéne, hogy legyen a jövőben, föl kéne, hogy emelkedjen a középszer. És az, hogy mi emellett meddig jutunk el, vagy kiknek fogunk tudni értéket képviselni, az nyilván a jövő zenéje, de én bízom benne, hogy mindig meg lesz az az ügyfélkör, aki valamiért azt gondolja, hogy ha a többiek egy magasabb szintre léptek, akkor nekem még magasabb szintre kell lépnem, és azt nem biztos, hogy ezek az eszközök a probabilisztikus működésükkel, hiába elképesztő adatmennyiséggel, és csodálatos kombinatorikával dolgoznak, hát ha hozzájuk képest is tud még valamit adni, egy ezeket jól használó, illetve önmagát jól használó emberi gárda.
1: Igen, itt a középszerűségre is azt szoktam mondani, hogy ez mégis ingyen lett most már, ami érdekes meglátás, hogy az rákényszeríti az eddig mondjuk egy középszerűnél egy kicsit jobban működő szereplőket arra, hogy sokkal jobban működjenek, vagy egyébként ők is lemennek költségben. Szerintem mind a két út nyitott, de hogy azért az látszik, hogy inkább az, hogy alacsonyabb a kerítés, az inkább azt jelenti, hogy többen jönnek be arra a területre, és hogy milyen a content piacon az látszik, hogy tehát hogy a LinkedIn, az szerintem nagyon jó példa, hogy eddig is voltak emberek, akik egyébként tök jó posztokat írtak, nagyon inspiráló gondolatokat, de hogyha nem figyelsz, vagy inkább úgy mondom, hogy kicsit jobban figyelsz, akkor rájössz, hogy manapság az ilyen self-made wannabe LinkedIn influencereknek egy jelentős része szinte biztos, hogy AI-jal írt, vagy legalább erősen stilizált és felhabosított posztokkal támad, sokkal többen, mint eddig. Ami már így akár befogadhatatlanná teszi ezt a mennyiséget, meg ebben a zajban a nem középszerű dolgok, azok sokkal nehezebben találhatóak meg. És hogy igazából a kérdésem az, hogy mondjuk te, amikor meglátsz akár egy ilyen AI generátort, vagy amikor egy saját ötletet, vagy egy emberi ötletet, hogy hogyan tudod megkülönböztetni, vagy mi az a szempont, amitől egyébként valamire azt mondod, hogy ez jó, vagy nem, az adat alapú, szubjektív, tehát hogy hol tudsz tetten érni mondjuk egy ilyen középszerűséget, vagy egy nem középszerűséget?
2: Az én véleményem az, és ez kifejezetten az én szakmámra igaz, mert szerintem vannak olyan szakmák, ahol ezt másként kell megítélni, de én az anyagokat, amelyek elém kerülnek, önmagukban próbálom megítélni. Tehát mi azért célszerszámok segítségével célszerszámokat hozunk létre. Tehát mi nem vagyunk művészek, a reklámnak van egy művészi vénája, használ művészi eszközöket, de mi alapvetően azért hozunk létre dolgokat, mert azzal valamilyen célunk van. És akkor, amikor egy ilyen dolgot elém tesznek, akkor nekem azt a dolgot úgy kell vizsgálnom, hogy ez be tudja tölteni ezt a szerepet. Tehát, hogyha azt mondod nekem, hogy készítettél egy szoftvert, amivel mostantól 3 gomnyomással, mit tudom, egy N8N automatizációval meg lehet csinálni, hogy beütöm egy telefonnak a típusát, és beírom, hogy mik a legfontosabb jellemzői, és legenerál nekem 47 féle internetes bennert kis rövid filmecskét, ezt, azt, amazt, és azok jól néznek ki, akkor első körben azt kell néznem, hogy ezek valójában be tudják tölteni azt a szerepet, hogy az érdeklődő ember azt mondja, hogy jaj, pont most akartam magamnak új telefont venni, megnézem, hogy ezt mennyiért árusítja a Telekom, és ne első körben ne csak azzal foglalkozzak, hogy ennek mondjuk milyen szakmai, etikai vagy munkaerőpiaci következményei vannak. Mondom ezt úgy, hogy egyébként az én fejemben vagy az én ízlésemnek még mindig az egyik kulcskérdése ezzel a forradalommal kapcsolatban, hogy jogszerű volt-e ezt az adatmennyiséget erre felhasználni. És én nem vagyok róla meggyőzve.
1: Ezt kifejted?
2: Persze, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk az amerikai szerzői jogot nézzük, és azt mondjuk, hogy bizonyos helyzetben egy szellemi termék felhasználása fair use-nak minősül, akkor az eddig egy viszonylag kiismerhető keretrendszert adott rá, hogy elfogadjuk, hogy valami törvényes vagy törvénytelene. Az, hogy most egy szoftver végignézi a Ghibli stúdió összes rajzfilmjét, és utána olyan dolgokat állít elő, amelyek arra megtévesztésig hasonlítanak, az számomra nem egyértelmű, hogy etikus és vagy törvényes-e.
1: Igen, de eddig én is végignézhettem volna az összes rajzfilmet, és valószínűleg ezt meg is tették. Tehát biztos vagyok benne, hogyha valaki mondjuk eddig is elkezdett egy tartalmat létrehozni, akkor valószínűleg egy csapatot ráállított, vagy mondjuk én azt gondolom, hogy akár a ti munkátokban is így alapvetés, hogy ismerjétek a piacot, gondolom nézitek a reklámokat. Igen, ez egy kapacitás meg sebesség kérdés, hogy most ezt sokkal gyorsabban meg lehet csinálni.
2: Igen. De az, hogy fogok egy elemet, egy fejlettebb elemet, és beírom a Harry Potter első bekezdését, és azt mondom neki, hogy folytasd a szöveget, és ez visszaadja nekem a regényt, vagy amikor nem tudom, emlékszel-e még a Dali első vagy második generációjánál, ha azt mondtuk, hogy generálj egy focis képet, még a Getty Images vízjelet is rágenerálta. Annyira onnan tanult, csodálatos volt, itt ugye 2020-21-ről beszélünk, tehát ennél komolyabb mesztelen a király pillanat nem nagyon volt, és igen, ez egy kérdés, hogy itt milyen változással állunk szemben, és hogyha azt mondjuk, hogy ez minden fehér galléros munkafolyamatot, munkaértéket elkezd most újra definiálni, akkor föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ezek a rendszerek vajon kellene-e, hogy ellentételezzék az eredeti alkotások létrehozóit. És mondom, ez számomra egyszerre filozófia, meg egyszerre jogi kérdés, és hát nyilván azért is foglalkoztat ennyire, mert a mi területünkön, de egyébként a legtöbb ilyen területen alapvetően szellemi termékeket hozunk létre, és a szellemi termékeink adják meg annak az értékét, amiért bejárunk dolgozni.
1: Ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, hogy új tartalomnak, vagy új anyagnak tudjuk-e tekinteni akkor azt, amit mondjuk akár én, vagy bármilyen szereplő mondjuk ezekkel az AI eszközökkel létrehoz, amennyiben azt mondjuk, hogy ezeken tanul, de hogy valójában mi is tanultunk, és akkor lehet, hogy sokkal több forrásból, azóta ez nagyon izgalmas, mióta már hárisnak minden modell kírogatja, hogy akkor honnan szedte azt a gondolatot. Hát nagyon vicces néha egyébként, hogy honnan szedi, meg Reddit oldalakról, meg ilyenekről is.
2: Hát emlékszel még ugye a pizza, a egyél egy kis kavicsot, az emésztés, nem tudom, megvan-e. Ez ugye korábbi a Google AI válaszai, amikor még csak beta üzemmódban voltak, akkor kifejezetten szerettek a Reddithez nyúlni, mint forráshoz. Ott ugye volt is egy Reddit-Google megállapodás szerint, miszerint csak ők crawlolhatták a Reddit threadeket, és ugye az volt a válasza a szoftvernek, hogyha lecsúszik a sajt a pizzádról, akkor egy kis ragasztó sokat segíthet. Tehát ezek most már szórakoztató anekdoták, de akkor ez volt a state of the art, azóta nyilván pont ahogy mondod. Ebben történt előre.
1: Jó, de tehát akkor te új dolognak tekinted, amit létrehozol, vagy egy ügyes másolás montázsnak?
2: Szerintem az, ami létrejön, és egyébként szabadalmi értelemben is egyelőre itt tartunk, tehát amíg nem történik meg a következő lépés, és nem tudunk még jobban ágensekben gondolkozni, addig azért tök egyértelmű, hogy most, amit promptolsz, az befolyásolja a végeredményt, és azért neked kell felelősséget vállalnod, ergo a szellemi termék létrehozása is hozzád kapcsolódik. Ezzel együtt, ha én most lerajzolok egy nagyon hasonló Mickey Egeret, mint a Mickey Egér, akkor megdicsér az óvónéni, ha elkezdek ilyen pólókat árulni, akkor lehet, hogy egyszer csak a Disney jogászaival találom magam szemet, teljesen jogosan. Én szerintem itt inkább az a kulcskérdés, hogy vegyük azt a példát, hogy ebben az óriási adattömegben, amit feldolgoznak ezek a szoftverek, mondjuk ott vannak a termékismertetők. Eddig, aki termékismertetőket gyártott a webre, az abból tudott kiindulni, hogy az ő weboldalára látogatók érkeznek, azok a látogatók látnak majd hirdetéseket, arra rákattintanak, ne adj Isten, előfizetési díjat fizetnek, hogy megnézhetik, hogy egy-egy fülhallgató jobb-e, mint a másik. Az, hogy ezeken a rendszereken átszűrve megérkeznek végül a végfelhasználókhoz, az annyira fölbolygatja ezeket az üzleti modelleket, hogy nem csak az a probléma, hogy hogyan ellentételezzük azokat, akik korábban létrehoztak ilyeneket, hanem a következő Ghibli stílus megalkotója, vagy a következő fülhallgató szakértője a világnak látja értelmét annak, hogy ilyen tartalmakat létrehozzon, ha utána az nagyon gyorsan agregálhatóvá, nagyon gyorsan transformálhatóvá válik, és nincs meg az a pálya előtted, hogy az energia, amit befektettél, az valahol jövedelmet termel a számodra, akár pénzügyit, akár reputációbélit.
1: Ti túlterheltek vagytok a munkátok során?
2: A túlterheltség relatív. Én azt látom, ugye a legalaposabb tapasztalatom a saját munkahelyemről van. Én úgy érzem, hogy elegen vagyunk ahhoz, hogy elvégezzük azokat a feladatokat, amelyeket jelenleg elvégzünk. De az, hogy a megfelelő dolgokkal töltjük el a napunkat, vagy tudnánk-e azt még nagyobb érték előállítására használni, az egy sokkal bizonytalanabb kérdés, mert mondok neked egy példát, én korábban mindig azt kértem a munkatársaimtól, hogyha nemzetközi projekten dolgozunk, akkor ezt az elejétől fogva a végső nyelven tegyük, mert különben egy ponton valakinek le kell ülnie lefordítani az egészet, és lehet, hogy alapjaitól remeg meg az, amit csináltunk. A fordításra fordított energia a töredéke ahhoz képest, mint amit korábban ezekbe a folyamatokba fektetnünk kellett. Most már nyugodtan dolgozunk az elejétől fogva magyarul, mert ha van egy ember, aki jól beszél angolul, vagy németül, vagy az adott nyelven, és utána lektorálni tudja csak az anyagot, végigfutja, hogy nincs benne nagy félrefordítás, és javarészt nincs, akkor hirtelen lehetőségünk van arra, hogy sokkal gyorsabban dolgozzunk az anyanyelvünkön, és nyertünk egy csomó időt, amit értékteremtésre tudunk fordítani.
1: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik az

0: keverik Indie Nudisco House Acid Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
0: Angolul léci.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
7: Ez az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, témánk pedig a mesterség és intelligencia és a kreatív szakmák viszonya, vendégünk pedig Pőce Balázs, a Mito kreatív igazgatója. Azt mondtad, hogy így értelem mentén ránézel arra, hogy mik azok a folyamat részek, amiben egyébként lehet, hogy nyomasztó és vagy unalmas lenni, vagy ami nagyon sok időt veszel, és akkor hol lehet ugrani, de nem tudom, gravitáció által döltök bele az AI használatba.
8: Nem. Mi eleve az elején, amíg a jogi keretek bizonytalanok voltak, és különösen mi ugye nagyon sok érzékeny adattal dolgozunk, nem elsősorban a sajátjainkkal, hanem az ügyfeleinkével. Tehát nálunk a legfontosabb lépés az elején az volt, hogy teremtődjenek olyan peremfeltételek és olyan jogi garanciák, hogyha mi ügyfél adattal dolgozunk egy-egy projekten, akkor az nem megy el tőlünk sehova. Vagy ha elmegy, akkor ott más nem fér hozzá. Tehát ez egy olyan higiéniásnak tekinthető, de nem, tehát emlékszem meg, te is az elején teljesen bizonytalan valami volt, hogy ott pontosan mi történik egy adott elelem fejlesztőjénél azzal az adattal, amivel te éppen dolgozol. Szóval ezt ki kellett pipálni. Egyébként pedig abból az irányból közelítettünk, hogy melyek azok a munkafolyamatok, amelyek A, jobbak tudnak így lenni, mert ugye van olyan, ahol egyszerűen a végeredmény jobb minőségű, mint amit tudtunk volna csinálni adott idő alatt, vagy melyek azok, amik egyébként csak frusztrációt szülnek. És én azt látom, hogy egyelőre szakterületről szakterületre különbözik, hogy ki miben találja meg az örömét, és ez egy érdekes feszültség, nem tudom, az elmúlt hetekben, hónapokban többen publikáltak róla, hogy vállalati környezetben 2 irányból közelítenek ezek a rendszerek. Van egyrészt az, hogy te meg én, akik ülünk benne az asztalunk mellett,

0: mellett, és van egy pozink, amit betöltünk. Elkezdjük használni ezeket az eszközöket, mert egy-egy munkafolyamatot kipótolnak, nyilván a vállalati IT jóváhagyásával, de a saját ízlésünk szerint. Dani nagyon szereti, hogyha már rögtön ki tudja próbálni, hogy valami hogy mutat Figmában betördelve, ezért a belefideli rögtön a Figmába, amit ír. Balázs nagyon szereti, ha nem kell egy árdirektort fölhívogatnia, hogy egy béna hirdetés mockupot összerakjon, inkább legenerálja magának. Van ez. Tehát jön a vállalatban fölülről jönnek olyan irányelvek, hogy ezek mélyebben beágyazódjanak a folyamatainkba, és ott szerintem sokkal jobban recseg, ropog egyelőre az egész. Tehát az a fajta implementáció még nehezebbnek tűnik, de nyilván ez is idő kérdése. Ezért én azt mondom, hogy szerintem már minden területen megvannak azok a rutinok, eszközök, amikkel tök boldogak a kollégák. Az, hogy egy stratéga tud csinálni egy szimulált fókuszcsoport beszélgetést egy adott területről, gondolatról, kreatív ötletről. Az, hogy én például most tegnap kaptam egy feladatot, együtt fogunk dolgozni egy kiváló humoristával egy kampányon, és nem volt teljesen világos, hogy mi az ő karaktere, amit majd megjelenít a tartalmakban. Írtunk egy kollégámmal 2-3 verziót, és utána azt mondtuk az egyik elemnek, hogy generálj ezek alapján rövid, félperces sketcheket, stand-upokat az ő stílusában, az adott karakter stílusában, hogy meg tudjuk nézni, hogy az hogy mutat jobban, és hogy az ügyféllel jobban tudjuk érzékeltetni, hogy mi jön ki ebből. Az, ami kijött, az 70%-ban volt vicces, és mi tudtunk rajta még fokozni, és jobb lett tőle, de alapvetően demonstratív célokkal született, és az egész folyamat ott rettenetesen meggyorsította, mert nem egy absztrakt karakterleírásból kellett az ügyfélnek és a kollégáknak a saját fantáziájuk segítségével levezetni, hogy az végül milyen tartalmakat eredményez majd, hanem mutattunk nekik egy prototípust, olyan, mintha rajzoltunk van egy storyboard kockát.
1: Ja. Nekem az a tapasztalatom, hogy egyrészt ugye, hogy így már ismeri a hátteredet, mondjuk az adott rendszer, akkor az eleve segít, de hogy még nagyon rutinos, meg ilyen specifikus promptok és inputok mentén is, ilyen közepesen gagyi dolgokat, vagy ilyen nagyon mesterkél dolgokat hoz ki magából, de azt észrevettem, hogy, és ez inkább a marketinges terület, majd miért hozok egyébként egy IT-s példát is, hogy sokkal nagyobb tempóban tudunk létrehozni anyagokat, jó minőségben, egy kicsivel talán még jobb minőségben, meg konzisztensebben, mint eddig, úgyhogy gyakorlatilag, mint egy ilyen kis asszisztens, vagy mint egy kis segédmunkás, így alánk dolgozik, vállalhatatlan dolgokat tesz oda, de pont ez a, nem tudom, a szaktudás, a rutin, az ott van a fejünkben, és azzal együtt viszont sokkal könnyebb, tehát mondjuk nem annyira megterhelő, hogyha egy feladatban mondjuk így 40-szer kell ugyanazt megcsinálni, hogyha kicsit ilyen konyhakész módon kapom. És akkor ugye programozásban, Sivában ugye a fejlesztőktől visszajövő tapasztalatok azért azt mutatják, hogy egyrészt nem mindenki szívesen használja ezeket, de valamilyen módon igen, de hogy az látszik, hogy mondjuk a ilyen heti óra számban elmarad attól, mint amit esetleg képzelünk mondjuk így az újságcikkek alapján a felhasználás. A másik pedig az, hogy ugye nagyon gyorsan hoz létre tartalmat, de annak után az ellenőrzés fordított idő, az viszont exponenciálisan megnőtt, ami átalakítja a munkafolyamatokat, mert nagyon gyorsan tudnak kódot írni, amik egyébként működnek, csak utána már senki nem érti, hogy mi van benne, és hogyha például változtatni kell, és egyébként ez pont a Bobor Szabi után szabadon egy ilyen mitós mondás volt, hogy hát az csak egy gomb, amikor az ügyfél a release előtt egy nappal azt kéri, hogy akkor oda kerül egy gomb, de hogy valójában minél később vagyunk, annál drágább minden változtatás, és hogy az AI alatt ilyen nem várt dolog, hogy, és egyébként az a szövegekre is igaz, hogy nagyon gyorsan tudunk posztokat írni, meg akár e-bookokat, meg videókat, meg bármit tudunk csinálni, de azt, mire vége ellenőrzi mindenki, hogy nincs benne hülyeség, és a legváratlanabb pontokon találunk olyan vad dolgokat, amin úgy átsiklik a szemed, de utána, hogyha mondjuk az kimegy élesbe, abból nagy kellemetlenség adnak, hogy te is tapasztalod egyébként ezt, hogy ja, az egyik oldalon nyertünk egy nagyot, a másik oldalon meg azért szívunk.
0: Igen, tökéletesen összefoglaltad szerintem ezeknek a rendszereknek a jelenlegi problematikáját, kiegészítve azzal, hogy egyébként a tesztelést meg az olvasást is tudod outsourcolni ágensnek, de megint csak nem lehetsz benne biztos, hogy elvégezte a feladatát. Nekem ebben az egyik legszemfelnyitóbb pillanat az volt, és ez nem volt nagyon régen, az elmúlt egy évben, de lehet, hogy fél évben volt, hogy veszekedtem egy elelemmel, hogy az a szöveg, amit leírt, az milyen nyelven van. Mert előttem volt a magyar szöveg, amit legenerált, és megkértem, hogy fordítsa le angolra, és azt mondta, hogy már angol. és mondtam, hogy nem angol, és mondta, hogy de angol. És ez még egy jobb, ez egy szórakoztató konfrontáció, megint csak egy jó anekdota, de az, amiről beszél, szerintem kifejezetten fejlesztési területen azért kiemeltem fontos, mert az egy működő valami. A szöveget úgy tudom megítélni, vagy az ilyen jellegű kulturális termékeket úgy tudom megítélni, hogy nincs hátlapjuk, nincs szerkezetük, nincs motorjuk. Az egy valami, ha olvasok egy szöveget, a legnagyobb veszély, aminek mi ki vagyunk téve, és ami ehhez mérhető, hogy lopott úgy, ahogy van. Uh-huh. Az egy hatalmas veszély. Tehát a középszerű, az egy bekalkulálható rizikó. Tehát, hogy az is érződik, én emlékszem, amikor kollégákkal először tesztelgettük, hogy briefet közvetlenül bedobunk ilyen rendszerekbe, és mit kapunk vissza, akkor az ember visszakapja a jószándékú laikus megoldását. Jószándékú laikusnak hívom most azokat, akik műveltebbek, és tudják, hogy szokott kinézni egy rövid film, vagy egy reklámfilm, vagy egy plakát, vagy akár az egyetemistákat. Én sokat dolgoztam egyetemistákkal, főiskolásokkal, azt a szintet hozta tök jól. Az egyetemi verseny, amikor találjatok ki egy új kampányt a borsodi sörnek, és akkor az első ötlet, a középszer, a default, az alapértelmezés kipottyant ezekből a rendszerekből, és nagyon sok ügynökség nagyon okosan arra használta ezeket a szoftvereket. Először, hogy bedobta a briefet, visszakapta a default választ, és azt a brief részévé tette. És azt mondta a kreatívoknak, hogy ilyennel ne gyertek vissza. Oh. Mert ez az, amiért nincs ránk szükség. Tehát ennél nagyobbat kell lépni. Ezért pont, ahogy te mondod, az, hogy az ötlet eredetét ellenőrizzük, nálunk az ehhez hasonló rákfene, és nem lehet megcsinálni. Tehát nem fogom tudni neked megmondani, ha én most leülök, hogy te jó ég, holnap leadás van az OTP-nél, kéne vinnünk egy nagyon izgalmas személyi kölcsön kampányt, és erről a kategóriáról már nem jut eszembe semmi új, olyan régóta dolgozom rajta, és azt mondja nekem a szoftver, hogy gondoltál-e már arra, Balázs, hogy a személyi kölcsön olyan, mint egy traktor kereke, mert ezért, azért, vagy amazért, és hú, de izgi, sose jutott volna eszembe, és később kiderül, hogy Németországban valamelyik bank 10 éve kampányol ennek a gondolatnak a mentén, az egy Google kereséssel nem fog kiderülni, mert nem fogok tudni így fogalmazni, és egyszer csak valaki azt fogja mondani, hogy hát ne haragudj, de hát ez az ötlet már 2015 óta fut Németországban.
1: És ez nem biztos csak presztízs probléma, hanem esetleg valamiféle kártérítés is lehet, hogy ha olyan jogot sikerül megsértened, ami védettséget élvezet.
0: Igen. Igen, ez mind a kettő. A presztízs nagyobb probléma, nálunk a presztízs probléma az nagyon hamar válik üzleti problémává, hiszen az eredetiségünket, meg a különlegességünket, meg a stratégiai gondolkodásunkat árazzuk be. És az, hogyha az ügyfél nem látja ennek a hozzáadott értékét, vagy azt gondolja, hogy nagyon közel van a mi minőségünk ahhoz, amit egyébként egy LLM-nek a nagyvállalati előfizetésével megkap, akkor valóban nincs értelme, hogy dolgozzon velünk. Szerencsére ilyennel ritkán találkozunk. Kérdezted az előbb, hogy ugye eleve szemlézzük a szakmát, nézegetjük. Én vagyok az, aki a legkevesebbet olvasok konkrét kampányokról, pont azért, mert nem tudja az ember, hogy mi az, ami megragad a fejében, és 2 év múlva nagyon jól hangzik, mint eredeti ötlet. Szóval engem inkább a társterületek foglalkoztatnak, mint konkrétan a megvalósuló kampányok, de már ez a regresszív hipnózis is elég, amikor tudod, ránézel az ötletedre, és próbálod tisztázni magaddal, hogy ez ugye nem valami hasonló, ami beragad belém.
1: Igen, a zeneszerzőknél, és amikor egyszer valahol hallotta, és újraírta, és megjelent, és utána, nem tudom, a YouTube Content ID viszont meg már azonnal felismeri.
0: Bizony.
1: De hogy itt ugye elhangzott ugye ez a lopás szó, amiben végül is a szándékosságot is már beleérthetjük, és ti is ügynökség vagytok, meg mondjam mi is, de hogy egyébként végül is, hogy a vevő meg a ügynökség oldalon is el tudjuk képzelni a helyzeteket, hogy oké, hogyha vékony a különbség az AI-ral érhető meg az eredeti elmék által létrehozott között, de az ár az meg magas, akkor is felvetődhetnek kérdések, de azért biztos vagyok benne, hogy piac szerte azért sok olyan eset van, amikor az ilyen ügynökségek vagy beszállítók próbálkoznak azzal, hogy felgyorsítva a saját folyamataikat is gyártva, akár szándékosan, akár nem, de hogy elkezdik felhigítani a saját terméküket. Mi történik, amikor ez kibukik?
0: Nekünk ilyen tapasztalatunk még nem volt. Rögtön az elejétől fogva, amikor elkészült a felelős AI szabályzatunk, ami mindannyiunkra kötelező, akkor az egyik kikötése ennek már rögtön az volt, hogy transzparensnek kell lenni azzal kapcsolatban, hogyha így előállított terméket mutatunk be. Tehát ez nem játék, ezt nem lehet úgy tenni, mintha te csináltad volna. Amúgy nagyon érdekes, képzeld el, sokat beszélünk ugye mozgókép előállító szakemberekkel, rendezőkkel, akik egy-egy reklámfilm ötlethez elhozzák a saját interpretációjukat. Ezeket hívjuk treatmenteknek, amikor nálunk megszületik egy ötlet egy reklámhoz, de A, B, C rendező azt nagyon másként valósítaná meg, és bekerült a treatmentek elejére, képzeld el, ez a treatment AI használata nélkül készült disclaimer.
1: Wow.
0: Én nagyon megvoltam rajta lepve. Most volt olyan projekt, ahol a három kiváló szakemberből kettőnél is ott szerepelt az első oldalon.
1: És ez mit jelent? Ettől most az értékes, vagy azt is jelentheti, hogy akkor ne úgy ítéld meg akár a beletett kapacitás okán, hogy lehet, hogy azért sutább, mert nem használt AI-t, vagy ez mit jelent ebben az esetben?
0: Én azért örültem ennek, mert azt feltételeztem, hogy az, amivel nem értek egyet benne, vagy az, ami tévedésnek tűnik, az nem egy gépnek a tévedése, hanem az ő tévedése, és tudunk róla beszélgetni, illetve minden gondolat, ugye ennek a túloldala, minden gondolat szándékos. Tehát, hogyha ő beleírta, hogy és egyébként azt gondolom, hogy zörejekkel kéne dolgozni zene nélkül, az nem azért van, mert ezt tartotta a legvalószínűbb mondat folytatásnak egy program, hanem mert XY rendező úgy gondolja, hogy itt nem kéne használnunk zenét ebben a reklámban. Van valami tudatosság mögötte. És ez szerintem azért érdekes, mert ezekkel az emberekkel, ugye szoftverekről beszélgetünk, de a világ nem ér véget a szoftver karnyújtásnyi területén belül. Tehát mi ezt a filmet majd le fogjuk forgatni, ott fog állni egy stáb, még nem generáljuk az egészet, olyan is van, amit generál az ember, de javarészt azért forgatást igényelnek még, ha itt maradunk a példánál, a reklámfilmek előállítása, és az, ami döntés papíron egy elelemtől nagyon jól hangzik, az utána, amikor a fizika törvényeinek kell engedelmeskednie egy optikának, vagy egy mikrofonnak, vagy egy lámpának, ott hirtelen az elelem felelősség eltűnik, hiszen csak valószínűség számít, de ott áll a szakember, hogy az, amit ígért az alkotói elképzelésében, ebben az esetben idézőjelben, hogyha csak generálta, azt valójában nem fogja tudni lehozni.
1: És árat csökkent inkább, vagy milyen hatással van mondjuk így akkor a megbízásokra, mert hogyha ti is azért tényleg tudjátok használni gyorsabban, és értve, hogy egyébként akkor ezt így fair módon, vagy akár jelölve teszitek meg, akkor az ügyfél szempontjából, és szerintem hasonló ügyfelekkel, vagy kb. Ugyanazokon dolgozunk, tehát hogy ezek a kérdések mindig felvetődnek, hogy akkor mit mondasz, hogy akkor mostantól többet termelsz, jobb megalapozottsága van ugyanannak, vagy olcsóbb leszel?
0: Szerintem ideális esetben mindezek együtt. Oh. Tehát ugye szolgáltató területen dolgozunk, tehát alapvetően a létjogosultságunkat az igény teremti meg. Az, hogy a túloldalon azt gondolják, hogy azt az adott tudást nekik nem érdemes házon belül tartaniuk, választanak egy partnert, és azok ti vagytok, vagy mi vagyunk, vagy valaki más. És én szerintem ideális esetben ez úgy néz ki, hogy a technológiai lehetőségek átalakítják az ügyféloldali szervezet prioritásait, meg az allokációs elképzeléseiket. Most már úgy látjuk a világ nagy dolgaiból, hogy ezt meg tudjuk csinálni így vagy úgy olcsóbban. Ezért, mivel a mi ügyfeleinknek az a fontos, hogy ez vagy az jó legyen, több energiát tudunk folytatni emerre vagy amarra. Ha ezt tényleges üzleti folyamatokra vagy termékekre akarjuk lefordítani, nem emlékszem pontosan, de rátenném a nyakamat, hogy 20 éve az, hogy egyesével különböző méretekre digitális hirdetéseket készítsünk el, az az árbevételünknek egy tekintélyes részét adta. Mert olyan emberekkel kellett együtt dolgoznod, akik meg tudnak álmodni egy vizuális világot, ami működik egyébként egy, akkor még nem Telex nyitón, akkor még Origo vagy Index nyitón, ilyen meg olyan méretben, ilyen meg olyan formátumban, meg interakcióval, és utána azt gyorsan ő vagy egy másik kollega meg tudja csinálni állóban, fekvőben, kerekben, négyszögletesben, mint gombóc Artur. Ha most azt mondjuk, hogy ennek már egy gomnyomásra meg kell történnie, már pedig meg tud történni elég jól minőségbiztosítható módon, akkor látszik, hogy közben ott felszabadult egy adag erőforrás, de nem arról van szó, hogy ne lenne még feladat, amit ezek a szakemberek el tudnak látni, csak már nem kell piszmogniuk azzal, hogy egy 728x90-es bendert 80x460-asra alakítsanak.
1: De azt gondolom, hogy főleg a kreatív területen azért még valószínűleg több olyan ember is van, aki kevésbé ilyen tech-savvy, és inkább egyébként a művészet irányából közelít, hogy velük mit kezdesz azért, hogy mondjuk ezeket az egyébként nagyon erős digitalizációs eszközöket úgy használják, hogy az őket ne lassítsa, nem segítse.
0: Szerintem most már nagyon nehéz úgy működni ezen a területen, hogy a technológiához ne legyen bizonyos fokú minimum kíváncsiságod, de inkább szakértelmed. Az ügynökségi világban, én úgy látom, hogy a kreatív ügynökségi világban megkockáztatom, hogy olyan szerepe van már a technológiának, amilyen korábban a művészeti beágyazottságnak volt. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy sok helyről jönnek emberek kreatív ügynökségekhez, vagy kreatív területre. Tehát mi jó pár éve a Marosi Gergő kollégámmal azért indítottuk el az intrót, mert azt láttuk, hogy teljesen véletlenszerű, hogy kiből lesz ügynökségi kreatív, és kéne valami közös ilyen bevezető képzés, ami az affinis embereket betereli az ügynökségekhez, különben nem biztos, hogy a legjobb emberek jutnak be ide, de eddig is volt olyan, aki alapvetően abból az irányból közelített, hogy nagyon kíváncsi az ügyfelek bizniszére. Tehát azt akarja érteni, hogy valaki miért vesz föl pont olyan jelzálog kölcsönt, vagy miért pont ott veszi föl. Voltak olyanok, akik a művészet irányából jöttek, voltak, akik a történetmesélésből, vagy a content irányából, és minél diverzebb ilyen szempontból a csapatod, annál jobban tudod őket allokálni megfelelő feladatokra, és általában a nagy termékmennyiség, amit kibocsájtotok, annál jobb lesz. Én azt látom, hogy ha minden így megy tovább, akkor az elelemeknek a használata, azzal együtt egyébként, hogy egyre felhasználóbarátabbak lesznek, az mindenkinél egy alapelvárás lesz. Tehát picit olyan lesz, hogyha pár év múlva valaki azt mondja, hogy már bocsánat, én nem nagyon szeretek promptolni, az olyan, mintha most azt mondaná, hogy köszöni a feladatot, de ő nem állít össze prezentációt. Uh-huh. Értjük, tök jó, de akkor nem biztos, hogy a legjobb helyen dolgozol.
1: Szerintem akkor megérkeztünk így ahhoz a ponthoz, ahol el tudjuk engedni a beszélgetést, és hogy nem rettentünk meg akkor a kreatív elméket érő kihívástól, amit az AI jelent, hanem akkor azt mondjuk, hogy kreatív technológusokká válunk mindannyian, akik ilyen területen dolgoznak, és egyébként ez nem feltétlenül csak a reklámszakembereket jelenti, mert a kreativitás azért az sok mindent jelent. Megnyugtattál szerintem mindenkit, és köszönjük, hogy itt voltál, Balázs.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Ez volt a mai Epic Stories. Mai vendégünk Pőce Balázs, a Mitó kreatív igazgatója volt, akivel közösen fejtettük meg, hogyan érdemes bevonni a kreatív munkafolyamatokba az AI-t, hogyan kell értelmezni a trendet, és miért nem kell feltétlenül megijedni, de azért odafigyelni igen. Ezen túl is van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
2: Sziasztok, Tolnai Klára vagyok, színész, énekes. Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lukta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
4: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
5: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
6: Kardó, az alvás szakértője.
7: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
8: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk. koncertobudapest.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Feltölti a földeket a sok csapadék, már a hétfői kormányülésen egyeztetnek az aszbeszt szennyezésről, kellenek az esernyők, borongós csapadékos időnk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jót tett a földeknek az elmúlt napokban esett eső. Sok helyen 10 és 25 milliméternyi csapadék hullott, emiatt mérséklődött az aszály, ezt írták a Hungaromet időjósai a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén feltöltődött, de a 20 cm-nél mélyebb rétegekbe csak kevés nedvesség jutott. Az előrejelzésük szerint viszont a következő napokban több hullámban várhatóak záporok, hétvégén pedig kiadós esőre számíthatunk, így a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László azt mondta, hogy az emberek egészségének a védelme a legfontosabb, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Hozzátette azt is, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, vagy az érintett utak és parkolók lefedése és újraaszfaltozása. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban a fekvőbeteg osztályokon. Azért vezették be a korlátozást, mert a Szent Ferenc Dakkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A betegek számára a tilalom alatt is biztosítják a kapcsolattartást a szeretteikkel, a súlyos betegek hozzátartozói pedig rendkívüli látogatást kérhetnek. A korlátozás a járó beteg ellátást és a szakrendelők működését nem befolyásolja, de az ideérkezőknek kötelező készfertőtlen tenítőt használniuk és maszkot viselniük. Attenborough-nak neveztek el egy brit kisfiút, azért mert pont aznap született, amikor a legendás természetfilmes a 100. születésnapját ünnepelte. A kicsi szülei azért döntöttek úgy, hogy a kisfiú középső neve az Attenborough legyen, mert mindketten a természettudós filmjein nőttek fel, és nagyon kedvelik és tisztelik a munkásságát. David Attenborough-ról egyébként a születésnapján egy Chilében őshonos darásfajt is elneveztek, korábban pedig már vadvirág, pillangó, szöcske, dinoszaurusz és egy gyík is kapta már a nevét. A Dunántúlon már esik az eső, már is mondom, hogy milyen idő várható. Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esőkáztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Csütörtöki Könyvklub, klasszikusokról és kortársakról, zsánerekről, trendekről. Beszélgetés mindarról, amiért szeretünk olvasni. Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Továbbra is Gyarmati Verus a vendégem. Ebben az adásban a terápiás írásról fogunk elsősorban beszélgetni, és olyan műveket fogunk ajánlani nektek az elmélet és a gyakorlat mellett, amiket olyan szépirodalmi műveket, amiket ne hagyjatok ki, kortárs magyar íróknak a könyveiről van szó. Ugye az előző adásban a trauma irodalomról beszéltünk, azt segítettél Verus egy kicsit tisztába tenni, hogy ez azért egy nagyon tág fogalom, hogyan tudjuk a helyén kezelni és a lehető legtöbbet profitálni ebből olvasóként is, vagy akár ugye most ebben az adásban inkább az egyéni feldolgozás és mondjuk egy ilyen eszköz, hogyan tekintsünk erre eszközként. Ugye az előző adásban sokat beszéltünk az autofikcióról, illetve a holokauszt emlékezett irodalomról, ezeknek a kortárs szépirodalmi példáiról, és ebben az adásban pedig a terápiás írás lesz fókuszban. Ugye te irodalomterapeutaként ennek a szakértője is vagy. Az egyik könyv, amiről szeretnénk beszélgetni, az Béres Juditnak a Terápiás Írás című viszonylag frissen megjelent könyve. Ugye ez egyfajta kézikönyv is, gyakorlatilag ilyen bevezetés és gyakorlati kézikönyv is azoknak, akiket érdekel ez a téma. Ez egy nagyon felkapott téma lett. Szerinted miért lett mostanában ennyire felkapott, és miért nem foglalkoztunk ezzel még nem tudom, 10 éve, vagy 8 éve.
2: Szerintem ennek köze van ahhoz, hogy a pszichológiának is a legújabb álláspontja szerint már nem úgy tekintünk a pszichológiai folyamatokra, vagy a saját belső folyamatainkra, mint mondjuk a, nem tudom, vakbélgyulladásra, hogy kell hozzá egy külső szakértő, nyilván kell hozzá időnként külső szakértő, de hogy a saját folyamatainkat is sokkal jobban látjuk. Tehát nem klinikai szinten, tehát normatív krízisben, tehát az élet mindennapi helyzeteiben, amikor életszakaszok között váltás van, kiégés, válás, nem tudom én, kirepül a gyerek, tehát olyan történetek, amik mindenkinek úgy az életében elképzelhető, hogy megjelennek, szeretnénk jobban lenni, és úgymond a well-being-et, tehát egyfajta jobban létet szeretnénk segíteni, és ehhez nem feltétlenül kell még egy pszichológus segítsége, hanem önmagunknak is találhatunk olyan módszereket, amivel jobban tudunk lenni. Tehát az, hogy a pszichológia azt mondja, hogy az a kliens az, aki önmagát a legjobban tudja értelmezni, ez az, ami szerintem az egyik irány. A másik meg, amiről már ugye az előző adásban is beszéltünk, hogy a trauma, mint fogalom a köznyelvben hát tobzódik, vagy túlburjánzik gyakorlatilag, tehát mindent
1: hát
2: már.
1: Az már azt traum, hogy fel kell kelni hétfő reggel.
2: Hát igen, hogy hétfő van, vagy hogy január, tehát igen. Hogy azért ilyen súlyos egy januári hétfő, az meg már dupla. Szóval, hogy el is, hogy is mondjam, tehát egy kicsit így el is veszíti már a szó a jelentését. Ugyanakkor az, hogy belső lelki folyamataink vannak, az, hogy nehézségeink vannak, az, hogy az érzéseinket kimondjuk, az szerintem egy nagyon fontos fejlődése a mai gondolkodásnak, vagy a lélektannak. Tehát az, hogy eszközöket keresünk arra, hogy jobban legyünk, ahhoz például a terápiás írás segítség lehet, mert ehhez nem kell egy pszichológus, nem kell elmennem csoportba, nyilván azoknak is megvan a szuper szerepe, hanem én magam, mint amikor azt érzem, hogy nem elég feszes a hasizmom, és akkor elkezdek felüléseket csinálni, tehát lehet ugyanúgy a lelki jóllétem, mint a testi vagy fizikai jóllétem egy irány.
1: Egyébként ez egy kicsit átkeretezése is szerinted az irodalomnak, meg az irodalom szerepének, vagy egy kicsit ilyen tágítja az irodalomnak a funkcióját, meg az előnyeit, mert abszolút van egy ilyen trend is Angliában, azt tudom, hogy most már a művészetet azt fel lehet írni receptre, tehát a gyógyszer helyett egyébként lehet múzeumi belépőt és egyéb ilyen művészetterápiás foglalkozásokat felírni.
2: Ez egy csodálatos forma, remélem most mindenki ezt hallja, és innentől Magyarországon is hamarosan ez lesz. Hát a művészet gyógyító vagy segítő szerepe az már egy nagyon-nagyon régi folyamat. A zeneterápián keresztül nem kell az irodalomterápiáig eljutni, színházterápia, tehát hogy egész egyszerűen azért járunk színházba, azért olvasunk műveket, hogy jobban legyünk, hogy jobban értsük magunkat, azért nézzük meg mondjuk Sophoclesnek egy drámáját, mert az van benne, ami engem is
1: igen,
2: mozgat.
1: Nem érzed egy magadat egyedül azzal a problémával, és egyből hogy... van egy közösségi élményed.
2: Tehát szerintem az, hogy megoldásokat keresünk, ez végtelenül emberi, és az, hogy ezt a művészet is segíti, az mindenképpen ez az irány. Én azért így, hogy az irodalomtudományi doktori iskola doktorandusza vagyok, és ugye irodalom kutatásokkal foglalkozom, azért az irodalom szót azt így különbontanám szép irodalomra, és nem szép irodalomra, tehát van nyilván lektűr, van önsegítő irodalom, tehát hogy azért ezeket mindig meg kell nézni, hogy mi az, hogy az irodalom, tehát hogy inkább akkor a kategóriákban dolgozzunk, de hogy például az önsegítő könyveknek az a nagyon nagy szerepe, hogy azoknak nincs olyan nyelvi rétegzettsége, nincs olyan művészeti értéke, viszont ettől még nagyon hasznosak tudnak lenni a saját területükön. Tehát, ha nagyon abszurd példát akarok most erre mondani, mondjuk egy antik, nem tudom én, váza, meg egy IKEA-s váza, mind a kettőben lehet virágot tartani, az egyiknek van egy művészi értéke, a másiknak meg van egy funkciója, ami mondjuk lehet szép. Tehát, hogy mit mire használunk, azt így el lehet választani, mind a kettőnek máshol van a szerepe. Ugye irodalomterápián mi megint ott az irodalom.
1: És én pont azokra a művekre gondoltam egyébként, a szépirodalmi művekre, amiknek pont bejön ez a terápiás hatás.
2: Tehát kulcsok lehetnek, tehát én például kifejezetten irodalomterápián belül 98%-ban szépirodalmat használok, pont azért, mert azt gondolom, hogy a művészeti hatás erősebb, ez az én koncepcióm.
1: Amúgy én ezt laikusként is azt gondolnám, hogy ez célra vezetőbb.
2: Nem biztos, teljesen jól lehet dolgozni egy reklámszöveggel, egy nem művészileg olyan módon megírt dalszöveggel akár, vagy egy saját magam által írt szöveggel, hogyha annak az a kulcsa. Tehát ez valami miatt, mivel én kortárs irodalommal foglalkozom, ezért én nagyon szeretem a kortárs szép irodalmat népszerűsíteni, és ezért azokat a szövegeket viszem be, meg nyilván ezt olvasom a legtöbbet, tehát ahhoz tudok nyúlni. De hogy azért irodalomterápián még így is azt mondom, hogy 70-80%-ában szép irodalmi művek vannak, és inkább kevésbé ismert, vagy újabb szép irodalmi művek, egész egyszerűen azért, mert a nagyon ismert szövegeket már hallom, ahogy Jutka néni második általánosba felolvasta, vagy ahogy én kántáltam otthon, amikor meg kellett tanulni, de ettől még nyilván nem von le semmit az értékéből, tehát József Attila, ha 626-szorra olvasom a hetediket, akkor is ugyanúgy megérint. Máshogy kell egy kicsit dolgozni ezekkel a szövegekkel. Irodalomterápián én nagyon szeretem például a Heuréka élményt, tehát amikor új szövegként első olvasásra ott szembesül vele a csoporttag, és pont az az izgalmas abban a szövegben, hogy irodalomterápián nem irodalmi elemzés zajlik, hanem irodalomterápián tényleg egy kulcsként használjuk a szöveget arra, hogy mi van bennünk. Tehát az egy alapélmény az irodalomterápiás csoportvezetőnek, hogy ő hoz egy szöveget, amiben mondjuk van 4-5 féle irány, ami felé el lehet menni, majd a csoportban ott lévő 10-12 ember még 2 tök más irányba kezdi elvinni a csoportot, és ez maga a módszernek a lényege, hogy én nem mondhatom azt, hogy de szerintem még ott a bátorság is benne van, beszéljünk erről, mert hogy ugye én csak a teret tartom, és őket viszem arra, amerre ők szeretnének menni. Tehát...
1: Ez az érettségi előkészítőn kell, amikor elemzitek.
2: Igen. Hát azért mondom, hogy ez nem magyar óra.
1: Mixelt vagy a Móric.
2: Igen, meg hogy ez a mi van ebben a szövegben, hát nyilván magyar tanárként ez az, hogy mi lesz a dolgozatban, igen. Mit kell erről elmondani, mit írjunk le. Irodalomterápián a legfontosabb az, hogy önmagukkal kapcsolódjanak, és a saját érzéseikkel a résztvevők, és itt jön be a terápiás írás, hogy a terápiás írásnak ugyanez a célja. Tehát a terápiás írásnak nem az a célja, hogy szép irodalmi mű szülessen, és hogy finoman fogalmazzak, ezek azért sokszor laikus szövegek is, tehát nem lehet belőlük kötetet létrehozni, de azt az értékét nem veszti el egy ilyen szöveg, hogy a szerzője számára akár revelatív élmény is lehet. Tehát, hogy nagyon-nagyon erős hatású tud lenni az, amikor én szembenézek valamivel. És nyilván mondjuk hozok egy problémát magammal, egy kihívást, amivel éppen küzdök a csoportban, és tudom, hogy mivel küzdök, azzal akarok dolgozni, tehát ez most egy olyan helyzet, ami hozzáférhető, tehát nem klinikai vonal, vagy nem pszichoterápia területe. És egész egyszerűen attól, hogy egy nagyon jól tematizált, konkrét írásgyakorlat, tehát mondjuk meg van határozva, én nagyon szeretem például a befejezetlen mondatot használni, hogy mondjuk szerintem az élet, vagy az én kutamban az van, és akkor leírom, hogy mi van ott, mondjuk 5 percig folyamatában, és akkor utána így elolvasom, hogy én tudtam, hogy én erről írok, de nem tudtam, hogy így tudok írni erről, és hogy mik jönnek ki belőle, és aztán még lehet vele dolgozni, hogy mondjuk keretezzünk be egy mondatot, vagy keretezzünk be egy szót, milyen érzés volt megírni, mi történt benned, miközben ezt megírtad. Tehát, hogy itt a terápiás írás az viszont kifejezetten egy eszköz arra, hogy önmagadra jobban ráállás, a kérdéseidre jobban ráállás. És ugye ezért nagyon hasznos ez az önsegítő könyv, Bíres Juditnak a Terápiás Írás című könyve, mert hogy nagyon tisztán végigvezeti a laikus olvasót azon, hogy ő akár otthon ennek a könyvnek a hatására hogyan kezdhet el saját magával foglalkozni.
1: Igen, hogy milyen módszerek vannak, hogy a különböző módszerek azok mire alkalmasak, hogy milyen kérdésekkel tud, milyen gyakorlatokkal tud elindulni gyakorlatilag így egyénileg.
2: Megad egy nagyon széles képet arról, hogy a nemzetközi szakirodalomban terápiás írás címen, tehát például Ira Progoff, vagy Natalie Rogers, Nicola Mazza, vagy mondjuk James Pennebaker milyen eszközöket használnak, és úgy is lehet olvasni, tehát hogy akár felcsapni ezt a könyvet különböző helyeken, és ami szimpatikus irodalom, terápiás írás, azt kipróbálni, és hogy mi jön ki belőle. Tehát ez egy olyan folyamat, mint hogyha mondjuk lenne egy étel, és annak különböző összetevői vannak, és egyszer csak kapunk egy receptet, hogy valahogy máshogy rakjuk össze. Tehát, hogy a bennünk meglévő érzéseket azt gondoljuk, hogy persze én tudom, hogy mit érzek, de hogyha egy terápiás írás feladattal egészen más fókuszba kerül, vagy más perspektívába kerül a helyzet, és nagyon-nagyon segítő tud lenni. És amitől egyébként ez nagyon izgalmas, mondjuk egy irodalomterápiás csoportban, hogy ugye ott nem egyedül vagyunk, hanem ott van a többi csoporttag, és szövegként hat ránk a többi csoporttag saját megélése, vagy az ő szövegeik kapcsolódnak egymáshoz. Tehát én úgy szoktam fogalmazni, és nagyon szeretem ennek a kifejezésnek a jelentését, hogyha valaki még nem volt irodalomterápiás csoportban, hogy úgy jönnek irodalomterápiára az emberek, hogy azt hiszik, hogy ők UFO-k, és aztán irodalomterápia végén rájönnek, hogy mindenki UFO. Tehát, hogy nem arra jönnek rá, hogy senki nem UFO, hanem hogy mindenki, és hogy itt megint a kapcsolódás, a trauma, mint az előző adásnál, hogy nem vagyok egyedül. Tehát lehet, hogy mondjuk ott van 15 ember, és pont egy nem, tök nem szimpatikus valaki fog olyan megosztást behozni, amit én rájövök, hogy akkor én is szerethető vagyok, ha ő megosztja a saját nehézségét. És a Bíres Judit könyvében a másik izgalmas vonal, ami újítás, hogy ugye ő nagyon régóta vezet csoportokat, ő a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnöke, nemzetközi szinten is nagyon elismert tagja az irodalomterápiás közösségnek, és ennél a könyvénél volt csoportjaiból kért résztvevőket, hogyha kedvük van, osszanak meg számukra nagyon fontos terápiás írásaikat.
1: Meg élményeket is egyébként magáról a folyamatról, ami szerintem még fontos, hogy rájuk milyen hatással
2: igen, volt. Tehát, igen, pontosan ez az, hogy itt vannak ezek a laikus szövegek, és egy keretbe helyeződnek, igen. Ami kicsit olyan, minthogyha ott lennénk egy irodalomterápiás csoporton, és hallanánk valakinek a megosztását egy adott témához. Tehát itt nem, tényleg nem szép irodalmi színvonalat kell elvárni.
1: És pont az a jó, hogy ezt lebontja benned, ezt az előzetes ilyen, nem is mondom, hogy nem az, nyilván nem elvárás, mert természetesen nem várható el, még nem is, ahogy te is mondtad, nem ez a célja, hanem inkább egy ilyen egy ilyen előzetes félelemérzet attól, hogy most milyen színvonalú az a szöveg, amit én megosztok, és pont emiatt nem akarok esetleg megosztani, mert főleg aki magyar szakrát, az szerintem, meg aki nagyon sokat olvas, abban alapból van egy ilyen gátlás, hogy hát én nem tudok olyan színvonalon írni, és innentől kezdve az nem egy értékes.
2: Hát meg laikusként
1: szöveg.
2: Is azt mondják sokan, hogy ki az, aki ír, az író. Én nem vagyok író, miért írjak? Tehát, hogy az, hogy ez egy eszköz arra, hogy én jobban legyek, és úgy, hogy mondjuk nem kell nyelvtanilag rendben lennie, nem kell mondatokban fogalmazni, csak egyszerűen az érzéseimhez kapcsolódni, az egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és ugye a könyvben többen le is írják, hogy nekik is milyen gátjaik voltak ezzel kapcsolatban. Tehát ahhoz pont nagyon segítőek ezek a megélések, hogy aztán én is bátran vegyem úgymond a tollat, és elkezdjek írni helyzetekben. És én tényleg abszolút azt javaslom minden hallgatónak, hogy mondjuk egy-egy ilyen terápiás írás feladatot tényleg így minden tét nélkül próbáljon ki, egy rövidet, hogy mondjuk a saját életében most írja föl egy ilyen vázlat szinten, hogy mi az öt legfontosabb dolog, amivel ő most az idejét tölti, és hogy ezek milyen arányban vannak az életében. És aztán nézzen rá, hogy mi volt az első, mi volt az utolsó, az időarány hogy oszlik meg, tehát onnantól már tényleg csak a kérdések fognak gyűlni, és egyre mélyebben megy ebbe az irányba. Tehát valójában az irodalomterápia olyan, mint egy nagyító, hogy bizonyos problémákra, ha így ráfókuszálunk, akkor egy csomó új dolog segíthet mondjuk azt feldolgozni. És amitől még izgalmas ez a terápiás írás könyv, hogy irodalomterapeutáknak is egy nagyon hasznos úgymond gyűjtemény. Egyrészt kreatív írás feladatokra, tehát terápiás írás feladatokra, illetve ezzel együtt van egy szép irodalmi gyűjtemény része, amik nagyon jól használhatóak irodalomterápiás csoportban, de ezzel együtt én azt is mondom, hogy egy laikus olvasó számára is nyugodtan lehet kapcsolni az adott szép irodalmi műhöz a konkrét feladatokat.
1: Abszolút, tehát abszolút vannak a végén Áfra Jánosnak van például egy nagyon-nagyon jó verse, ami tökéletesen kombinálható korábbi feladatokkal, vagy gyakorlatokkal, amik a kötetben korábban szerepelnek, amik ugye a feladatgyűjtemény részben szerepelnek, tehát egy nagyon jó konkrét ilyen kiindulás is a szöveggyűjteményből válogatni.
2: És akkor még mielőtt áttérünk a szép irodalmi művekre, én itt a terápia szóról egy picit megállnék, mert hogy ugye ez a terápia szó a magyarban úgy köznyelvesült, hogy ez a pszichoterápiát jelenti, tehát hogy pszichoterapeuta kell hozzá. Az irodalomterápia, mint ahogy a művészetterápiák sem pszichoterápia, hanem gyakorlatilag, mint a művészetterápia, egy segítő, mondhatni kezelés, vagy egy ilyen jólétet elősegítő folyamat vezetése. Tehát ahogyan mondjuk a masszázsterapeutától nem kérdezzük meg, hogy ő végzette pszichológiát, ugyanúgy a művészetterápiának is van egy nem pszichológiai vonala. Tehát terápiás írást nem azt jelenti, hogy ott majd olyan mély, óriási traumák jönnek föl, amiket esetleg nem tud az egyedül a szöveggel dolgozó, éppen laikus kérdéseket feltevő személy megoldani, hanem azt jelenti, hogy lehet nézni az adott élethelyzet vagy időszaknak mondjuk a kihívásaira. Általában mindenkinek az életében vannak aktuális kihívások, és egészen biztosan könnyebb lesz azoknak a kezelése, hogyha mondjuk rendszeressé, akár heti vagy napi rendszerességgel megjelenik egy-egy ilyen feladat. Ugye nemrég jelent meg, és nagyon szuper és nagyon nagy siker a Tapasztó Orsinak könyve, ami hasonló vonal, ugye ő mentálhigiénés szakember is. De
1: ez nem atomfizika, ugye?
2: Igen.
1: És akkor ez van egy ilyen gyakorlati.
2: Van most már egy gyakorlati könyv is, tehát hogy szerintem ez egy csodálatos folyamat, és hogy ez például egy nagyon jó trend, mert az, hogy jobban legyünk, és hogy a saját lelkünkben mi van, tehát az egy nagyon fontos terület, mert attól fogjuk tudni jobban érezni magunkat, és lássuk be, hogy azért a világ jelenleg nem egy nyugalmi állapotban segít minket
1: megérkezni. Nem a boldog békeidők.
2: Hát nem, tehát ez a minden egész eltörött élményben vagyunk folyamatosan, tehát hogy a világ egyre abszurdabb hely, és csak a művészet, és csak a pszichológia az, ami mondjuk minket tud segíteni ebben, és az nagyon jó bármilyen helyzet feldolgozásánál, amikor megtapasztalom azt, hogy van eszközöm, hogy nem vagyok eszköztelen, és ehhez például a terápiás írás egy csodálatos eszköz, amit egyedül is lehet, meg csoportban is, meg pszichológussal, pszichoterapeutával is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Csillebércen, az FM 98-as frekvencián.

Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. Csütörtöki Könyvklub. Orosz Anna podcastja a Rádió Cafén. Hamarosan innen folytatjuk. Kalusz Jack

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádió Cafén.
4: Nagyon jó, hogy itt pont a művészetet említetted, mert a Babarczi Eszternek az Apám meghal című könyvében, mert akkor szerintem térjünk is rá a könyvekre. Ez egy nagyon izgalmas kérdés szerintem, hogy a művészet az milyen szerepet töltött be Babarczi Eszter életében, meg a saját identitásának, meg a saját traumáinak a kialakulásában.
5: Hát nekem ez a könyv volt tavalyi év legnagyobb magyar olvasmánya, ugye ez egy 2025-ös...
4: Nekem ez múlt heti olvasmány.
5: Na, hát akkor
4: friss,
5: neked a 2026-odnak lesz
4: rajongója vagyok a könyvnek.
5: A nagy olvasmánya. Ugye, aki Babarczi Esztert olvasott már az Ehető Nő című novellás kötetében is, azt tudhatja, hogy ő nagyon nehéz témákhoz nyúl, tehát öngyilkosság, önbántás, mindenféle bulimia, anorexia, tehát nagyon komoly témákkal dolgozik. Ő például az a szerző, aki határozottan azt mondja, hogy ő traumából ír, csak az a szerencsés szerző, aki szép irodalmat tud írni traumából. Az Apám meghal cím is már egy nagyon erős állítás, mert hogy az ő idősödő apjának az utolsó időszaka, amikor már nagyon beteg, tehát kvázi itt megint egy autofikciós vonal jelenik meg, mert hogy Babarczi Eszter a saját apjáról, Babarczi Lászlóról, a nagyon híres rendezőről beszél, tehát itt nem más néven nevezik a szereplőket, igen, és egyes szám első személyben jelenik meg, tehát az autofikciós irodalomnak minden összetevője megjelenik.
4: Egy nagyon legendás színház igazgató, ugye a Kaposvári Színháznak volt az igazgatója sok évtizeden keresztül, és nagyon izgalmas, hogy azért 4 évvel később írta meg ezeket az élményeket, ugye az apjának az utolsó néhány hónapját, az utolsó fél éve körülbelül.
5: Hát ezt ő a könyvemutatón a Margón el is mondta, hogy annyira traumatikus és annyira nehéz volt neki maga ez az időszak. Az idős szülők gondozása, ápolása az amúgy is egy tabu téma, egy nagyon ritkán tematizált téma, eleve az idős szereplők, a halál megjelenése is egy ritkán megjelenő téma, úgy szeretjük ezt úgy elfelejteni, és azért is fontos szerintem, hogy a szép irodalom mondjuk ezt megjeleníti. Kvázi az, hogy Babarcinál egy ilyen kulturális ikon az apa, akivel hát nincs kezdődés kézzel bánva. Tehát például a kritikák föl is tették azt a kérdést Babarczi Eszternek, hogy szabad-e ezt? Ugyanúgy, mint mondjuk Kemény Lilinél, a Nemnél feltették azt a kérdést, hogy szabad-e a Kemény Istvánról ilyeneket
4: mondjuk
5: mondani.
4: Ott még ráadásul él a Kemény István is, meg a Kemény Lilinek az anyukája is.
5: Nekem nagyon tetszett a Kemény Lilinek a reakciója, hogy hát ő a lánya, és hogy ez az ő olvasata, és ha nem ért vele az apja egyet, akkor nem ért vele egyet. Itt nyilván Babarczi Eszter is ezt tudja mondani, hogy ő a saját élményét írta meg, és hogy ő nem akar elfedni, elkendőzni semmit. Tehát, hogy számára az apa az egy retteg

0: diktátor és egy imádott zsarnoknak a keveréke, és ez megjelenik a szövegekben is, és valóban nagyon izgalmas az az időkapu, ahogy ez megjelenik, mert hogy maga a szöveg is nagyon izgalmas, ugyanis rövid naplójegyzetek vannak, majd lábjegyzetben, amik hosszabbak, mint maguk a naplójegyzetek, utólag kommentálja gyakorlatilag azt az időszakot, tehát mondjuk van egy másfél oldalas kis naplóbejegyzés, hogy ma mi történt, hova kellett rohanni éppen apához, miben kellett neki segíteni, meg megérezzük azt, hogy azért itt egy nagyon nehéz, kibeszéletlen apalánya viszony van, amire már valószínűleg itt az élet végén nem is lesz mód.
1: És ő erre folyamatosan reflektál is egyébként, az is nagyon izgalmas, hogy ez nincs így elhallgatva, vagy egy ilyen hát, lebegtetve, hanem abszolút tematizálja ezt is,
0: de vagy... már a lábjegyzetben tematizálja. Igen. Tehát, hogy érzünk egy feszültséget az alapnapló bejegyzésben, majd utána a lábjegyzetben emelkedik ki, hogy mi is volt az a történet, és a lábjegyzetben tényleg egy elnyomó szörnyeteg jelenik meg.
1: És egyébként még már a naplóbejegyzések sem bánnak vele kesztyűs kézzel. Igen. Tehát az sem egy ilyen rózsaszín kép, hát ami sőt, porcukorral be van hintve.
0: Viszont nagyon-nagyon szép szerintem, vagy nagyon izgalmas az a mód, ahogy a naplójegyzetekben egy esendő valakit látunk. Tehát ahogy a zsarnoknak a trónfosztása megtörténik, nem menti fel, és ebben is szerintem nagyon-nagyon izgalmas, hogy ebből nem lesz egy ilyen rózsaszín szirup, hogy akkor mindent meg lehet oldani, hanem nagyon erősen tematizálja azt a problémát, hogy mondjuk vannak testvérei, de ő egyedül van ezzel a helyzettel, hogy ő saját maga miért érzi ezt ilyen fontosnak, hogy bármikor, amikor az apja napközben ugrasztja, akkor ő otthagyja az egyetemi óráit, és megy és segít. Tehát, hogy akkor, hogy
1: de
0: hova...
1: De közben ugye ezt megkérdőjelezi, hogy egyébként meg ez frusztrálja. Tehát az az egészben, és ezért is nagyon fontos az a könyv, mert ez egy csomó olyan kérdés, ami nagyon sok embert, aki pontosan, hogy te mondod, ápol idős hozzátartozókat, vagy nem feltétlenül idős, de ápolásra szoruló családtagokat, vagy ismerősöket, az ő életében is biztos, hogy felmerülnek ezek a kérdések, csak hát ugye ezt nem szoktuk általában kimondani, és pont ezért fontos egy ilyen könyv.
0: És ez pont ugyanaz, mint amiről ugye az előző adásban is beszéltünk, hogy ugye a traumánál a valóság kimondása a lényeg, a nyelv. Tehát az, hogy nem elfedjük, nem elszépítgetjük, hogy jaj, persze idős apukámat ápolom, hanem azt, hogy ez mérhetetlenül nehéz, hogy nincs ellátórendszer, nincs segítség, hogy gyakorlatilag ennek a szendvics generációnak, akinek már gyereke van, de még az idős szüleit kell ápolnia, egy olyan időszak, ami önmagában traumatizáló. Tehát egy végtelenül magára hagyott és nehéz helyzet, és ugye az, hogy miért volt ekkora időkapu, úgymond a megírás és a lábjegyzet között, erre azt mondta Babarczi Eszter, hogy az apja halála után nem tudta a halálát feldolgozni, kellett hozzá idő, és aztán kapott egy rákdiagnózist. Igen. És hogy a rákdiagnózis volt az, ami arra hívta a figyelmét fel, hogy ha valamit meg akar még írni, akkor ezt megírja, aztán szerencsére műtétekkel, de meggyógyult már, tehát gyógyultnak minősítették. Tehát itt, hogy ez mondjuk terápiás írás, traumaírás, önmagában szerintem inkább azon van a hangsúly, hogy egy nagyon őszinte könyv. Tehát saját magát is nagyon tisztán látja a Babarczi Eszter nevű elbeszélő, és nagyon-nagyon fontos kérdéseket tesz föl, amit a befogadó is föltesz, és a saját életünkben is felteszünk, és ebből a szempontból szerintem ugyanolyan bátor, mint Nézs Szinnónak a Nyomorult Tigris könyve, hogy miben vagyok, miért vagyok, mi a célom, hogy most egyszerűen nincs erőm fölvenni a telefont, és azt mondom neki, hogy mindjárt megyek, de nem megyek mindjárt. Tehát, hogy az önvédelmi mechanizmusok is hogy jelennek meg, a lelkiismeret furdalás, a szégyen itt is téma, de nyilván, mivel ez egy csodálatosan megírt könyv, ugye ott Anna a Margós könyvbemutatón úgy ajánlotta, hogy bár nagyon nehéz a téma, de hogy csodálatos a könyv, és abszolút én is ezzel tudok egyetérteni, hogy annyira érvényes, annyira kendőzetlen, és annyira igaz az, amiről beszél, ami szerintem az irodalom lényege, hogy a valóságot hogy látjuk, hogy mi igen. történik egy emberrel.
1: Ja, nagyon, abszolút hiánypótló is, tehát hogy nem tudok most, nem csak az elmúlt pár évből, úgy általában nem tudok egy hasonló mélység, tehát ezeket a nagyon nehéz kérdéseket, meg ezt a témát ilyen őszintességgel, ilyen komplexitással feldolgozó szöveget, ami tényleg ilyen szépirodalmi igényességgel van megírva, és nagyon izgalmas például ez is ennek a kapcsolatnak a dinamikája hogyan változik, és hogyan reflektál arra, hogy milyen volt ez az apakép gyerekkorában, hogy ez hogyan hatott ki az egész, a saját identitására és ugye az egész életére, és hogy ez hogyan változik meg, és hogyan billen ki ez a megszokott apa-lánya kapcsolat az apjának az utolsó évére, és ez a fajta kiszolgáltatottság, ez milyen mélyen eltemetett indulatokat generál benne, és milyen bűntudatot is, és milyen lelkismeret furdalást közben végig, ami, mert hogy közben van egy eszonyatosan erős kötelességtudat is benne, és pontosan az apjának szerintem ez a fajta, amit te is mondtál a beszélgetésünk elején, hogy van egy nimbusza, és az az apa, tehát a Babarczi László, mint színház igazgató és rendező képe, mint egy ilyen köztiszteletben álló művész, ugye ez a kép, ez nem egyezik egyáltalán a saját apa képével, amit a lányai, amilyennek a lányai látták, és amit egyébként ő adott magából a lányainak. És az is egyébként kérdés nekem, hogy ugye az nem tudom mennyire jelenik, szerintem ezért talán így ebben megegyezhetünk, hogy valószínűleg Babarczi László nem is szembesül már ezzel a képpel, hogy mondjuk az ő lánya, hogy az ő lányai milyennek látták őt, és
0: hát meg,
1: milyen
0: meg
1: apának.
0: Ugye itt az elbeszélő sem akarja már szembesíteni. Igen. Meg ugye itt még egy dolog jutott eszembe, amitől nagyon fontos ez a könyv, hogy azért egészen más egy idős szülőt úgy ápolni, hogy itt ebben a folyamatban nem lesz javulás. Tehát az idős gondozásnak egy lefelé menet, gyakorlatilag egy lejtmenet az íve, és egészen más úgy ápolni valakit, aki gyógyul, meg egészen más úgy gyógyulni, vagy ápolni valakit, akinél a szinten tartás, vagy a lassú romlás az, ami már eredmény. Tehát nagyon, nagyon izgalmas az, ahogy a lelki folyamatokat, a fizikai helyzeteket, és a saját ebben meglévő helyzetét vagy perspektíváját tematizálja az elbeszélő, hogy ő most éppen hogy érzi magát, a világ szerint neki hogy kellene érezni magát, és mégis valójában mi az, amit ő érez.
1: És azért közben van nagyon sok ponton lehet azért ezt vádiratnak is érezni, és pontosan itt jön be ez, ami egyébként feladatként megjelenik a Béres Juditnak a könyvében, hogy írj levelet valakinek, aki mondjuk megbántott, vagy bármilyen
0: érzés. Hát, vagy
1: aki már
0: meghalt, tehát, hogy egy régi családtagnak, és ebből a szempontból, hát Babarczi Eszter lábjegyzetei levelek a saját apjához, a saját gyászfeldolgozásához. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett, nagyon izgalmas könyv, a maga a szerkezete miatt, tehát az irodalmár én nem abszolút újongva olvasta ezt a formát, ez biztos, hogy nagyon sokan fogják még kritikákban, meg kutatásokban kiemelni.
1: Igen, megelemezni is, mert nagyon sok mindent lehet benne.
0: Meg a lábjegyzet funkciója maga, hogy ugye az eleve egy kiegészítés, egy hozzátétel, de nem ilyen szempontból kiegészítés, mint ahogy használja.
1: Igen.
0: És akkor én rá is térnék a másik könyvre, ami szintén egy nagyon izgalmas 2024-es megjelenés, ez Szűcs Terinek a Visszatért hozzám az emlékezet című írása, aminek az az alcíme, hogy Demencia és Operencia, és ez pedig arról szól, szintén egy autofikciós vonal, hogy Szűcs Teri a saját édesanyját, akit demenciával diagnosztizálnak, gyakorlatilag abból írt egy könyvet, hogy zajlott az ő közös életük. Ugye Szűcs Teri is irodalomtörténész, Babarczi Eszter eszmetörténész, tehát abszolút a nyelvvel, a szöveggel dolgoznak, Szűcs Teri is ír, tehát ez is egy olyan nyelvileg megalkotott, nagyon magas szép irodalom, ami a témája miatt is nagyon izgalmas, maga a szerkezete is nagyon izgalmas. És
1: ugye az a tapasztalat, ami egy abszolút, nem mondom, hogy univerzális, de azért egy nagyon sok ember által átélt tapasztalat.
0: És magáról, a demenciáról is úgy beszél, hogy az ugye szakértő orvosok elbeszélése alapján is hiteles. Ugye itt, ami nagyon izgalmas a regényben, hogy ugye Szücsteri Szentpéterváron született, orosz az édesanyja, és a demenciánál például a szentpétervári évei jönnek vissza, ifjúsága az anyának, az orosz nyelv
1: és a nyelv,
0: jön vissza.
1: Igen, ezt akartam pont kérdezni, hogy akkor gondolom ez is megjelenik.
0: Abszolút, és hogy a demenciának ez a hullámzása, hogy nem egy, ez például nem egy folyamatos romlás, hanem vannak tiszta pillanatok, vannak sötét pillanatok. Ami különbség, hogy például Szücsteri könyvében a család sokkal jobban összezár, tehát ott ugye az apa is segít.
1: Illetve, tehát akkor ez nem egy diszfunkcionális alapvető,
0: diszfunkcionális család, és ugye az elbeszélő párja is segít, tehát hogy ebből a szempontból már a testnek is egy másik szerepe jelenik meg, ami ugye ezekben a művekben, ami az idős ápolásról szól, mindenképpen tematizálódik, hogy ugye ők már nem tudnak egyedül fürdeni, egyedül mosdóba menni, tehát egy ilyen kisgyerekes lét jön vissza, vagy teremtődik meg egészen más szempontból, és ez rögtön a kapcsolatot is úgymond átalakítja, hogy amikor a saját szülőt kell segíteni, mondjuk zuhanyozni, akkor az egy olyan furcsa, eltávolító és közeli intimitás, ami ezekben a könyvekben tematizálódik. Amivel még szintén tudnám párhuzamba állítani Szücsteri könyvét, az Apám meghallal, hogy itt is tematizálódik a düh, a harag, az, hogy meddig lehet ezt bírni, hogy nincsen szociális rendszer, ami levenné, hanem egészen gazdag családok válláról a terhet, és nyilván ott is még egyébként lehet lelkiismeretfurdalás, hogy mégiscsak a családnak kellene ezt vinni. Itt a végén, tehát hogy ez egy folyamat, és magát a hullámzást ábrázolja, tehát itt nem hal meg az anya, hanem tényleg ez az egyik pillanatban ez történik, a másik pillanatban az, tehát hogy a demencia, ahogy én olvastam a regényt, sajátja, hogy bármi jöhet. Mi,
1: hogy ilyen teljesen kiszámíthatatlan.
0: Abszolút.
1: És ez a norma gyakorlatilag már innentől kezdve az érintetteknek az életében.
0: És ugye ami szerintem nagyon fontos, erről azért lehet tudni, meg ez a demencia kapcsán szerintem ez egy tény, vagy hát ez egy közismert tény, hogy a demensek a saját állapotukat is úgy értik, vagy nem értik, hogy rengeteg düh van bennük. Tehát, hogy az agresszió, és nyilván az őket ápolókkal szembeni agresszió, mert hogy alapállapot, hogy ő nem tudja, hogy ki az, aki itt van vele szemben, és hogy mi történik vele, és hol van, és nem ismeri meg a lakást.
1: Meg ez a kiszolgáltatottság.
0: Hát meg a rémület, tehát, hogy most tényleg Igen. Ilyen rémálom szinten, hogy képzeljük el azt, biztos mindenkinek volt ilyen élménye szállodában, amikor elutazott, hogy fölébredt hajnalban, és nem tudja, hol van. És egy demens a saját 50 éve lakott lakásában az 50 éve vele élő férje mellett fel tud úgy ébredni, hogy úristen, hol vagyok, és ki ez, aki mellettem van. És nyilván azért ehhez hihetetlen türelem kell, ami megint, tehát lelkileg is, de fizikailag is azért egy felnőtt embernek az ápolása, ez is egyébként az Apám meghalban is benne van, hogyha mondjuk az apa leesik az ágyról, akkor az elbeszélő nem tudja egyedül visszatenni, tehát hogy két emberes munka, vagy két emberes feladat sok Igen. szempontból, viszont ami meg a pozitívuma, vagy hogy a magának a folyamatban, mondjuk a Babarci könyvben az volt a pozitívum, hogy feldolgozza a múltat, és mégis valahogy feldolgozza a gyászt a szövegben, itt pedig visszakap egy új anyát bizonyos helyzetekben az elbeszélő, mert olyan emlékeit mondja el az anya, amiket soha. Vagy a nyelv az ő közös kapcsolódásuk, amivel ugye az egy benne van a regényben, hogy egy döntés volt az anya részéről, hogy egy idő után már nem utazik vissza Szentpétervárra, hogy egy újra megtalált élmény, azok a régi emlékek, vagy régi nyelv használat, hogy újra nagyon bő nyelv használattal tud mondjuk a saját anyanyelvén beszélni, és ugye a lánya is már másképp tud ezekhez a szavakhoz kapcsolódni. Ugyanakkor annak is nagyon érdekes szerintem maga az ábrázolása, hogy a családon belüli szerepeket ez hogy bontja föl, hogy elvárható-e egy pártól, akinek ugye nem a születési családja, hogy segítsen. Itt erre ez egy nagyon szép példa, hogy mennyire magától értetődően tud kapcsolódni a demensbeteg a lánya szerelméhez. Tehát, hogy nagyon-nagyon finom rezgésű és nagyon szép könyv. Tehát ebből a szempontból én még azt is mondanám, hogy az apám meghal sokkal nehezebb olvasmány, mert ott sokkal nagyobb traumákat kell feldolgoznia a kettejük életében. Itt ebben az anya-lánya kapcsolatban én azt merem állítani, hogy ez egy jól működő anya-lánya kapcsolat volt, amit egyáltalán nem tesz könnyűvé az, hogy egy szeretett személynek a lebomlása az, amit látunk. Úgyhogy...
1: Olyan, mintha egy kicsit ilyen kétféle nézőpontból látnánk ezt az idős szülők ápolása témát, hogy milyen
0: kihívás
1: tud ez lenni akkor, hogyha komoly nehézségeid voltak és problémáid, és ez egy diszfunkcionális család, illetve akkor, hogyha ilyen problémák nincsenek, csak alapból az ápolásnak a kihívásaival kell.
0: Hát vagy a betegségnek a specialitása, igen. Mert azért a demencia az tényleg egy nagyon, nagyon sötét betegség, így a regény alapján mondhatom. És amellett, hogy különbözőségek is vannak, van egy csomó nagyon jó párhuzam is ugyanebben a regényben, és mondom az, hogy ez a két könyv így egymás utáni években jelent meg, tehát hogy szerintem végtelenül fontos és nagyon, nagyon izgalmas olvasmányok.
1: Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, Verus. Nagyon fontos témáról beszélgettünk, és nagyon jó könyveket ajánlottunk ehhez. Szerintem egyébként most nem szeretem azt, amikor ilyen irodalmi trendekben gondolkodunk, mert most kb. Az egyik ilyen sláger, ugye az a romantezi műfaj, ami tényleg egy trend, de azért az egy mindenképpen egy örvendetes vonal, hogy szerintem egyre bátrabban mernek kiadók is ilyen könyveket kiadni, és nem tudom, hogy ez mennyire egy ilyen reális aggodalom, de szerintem sok olyan könyv született az elmúlt évtizedekben, amiknél, mivel nem volt megfelelő szépirodalmi igényességgel, vagy mondjuk kellően fiktív módon megírva, ezért ezek mondjuk adott esetben a fiók mélyén maradtak, vagy kéziratként maradtak, vagy csak így nagyon...
0: Hát, vagy bulvárkönyvek
1: vagy
0: lettek.
1: Igen, ugye ez a másik irány, de ezek nagyon jó ilyen hibrid műfajok, hogyha
0: hát meg, és csodálatos
1: lehet.
0: Szép irodalmi alkotások,
1: igen,
0: tehát,
1: igen,
0: hogy
1: igen. És nagyon sok igényt kielégítenek, amik tényleg akkor így megfelelnek az irodalom történészeknek is, a kutatóknak is, a különböző egyetemeknek is, és az olvasóknak is.
0: Hát és csak, hogy megint magamat ismételjem, tehát, hogy a művészetnek ez a célja, hogy a valóságról, a valódi nehézségekről is írjon.
1: Így van. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, és jó olvasást kívánunk nektek. Sziasztok!
0: Köszönöm én is, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Podcaster. A csütörtöki könyvklubot hallottátok Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
2: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
4: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 24.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Elnézést,
3: nem mész bemenni.
2: MZKT.
3: Tessék.
2: MZKT.
3: Ja. Angolul egyszi.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
4: Angolul, léci!

0: Aromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelők közösségi klubja.
1: Angolul, Léci.
2: Sziasztok, Misa vagyok, és ez itt a Rádió Café.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
3: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai.

0: Sziasztok, én Csicsi vagyok a Dagsából.
1: Én meg Árpi a gitáros.
0: És hallgassátok a Rádiókafét.

0: 1-es, 1-es, 1-es, 2-es, 1-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.